vágyat és a bizalmat megbocsátásod után. Erősítsd meg megtérésünk jó feltételét, szilárdíts meg minket a hűségben. Add meg nekünk irgalmasságot, bizonyságát, és éreztesd meg ennek édességét. Urunk Jézus, megváltunk és Mesterünk, adj erőt, hogy megbocsáthassunk másoknak, hogy aztán mi is bocsánatot nyerjünk tőled. Urunk Jézus, megváltunk és Pásztorunk, önts belénk a képességet, hogy úgy szeressünk, amint azt te akarod, a te példádot követve, és a te kegyelmeddel szeressünk téged és minden testvérünket. Amen.

Uram, nyisd meg a szívem, segíts befogadnom téged. Néha gyengén, megsebezve jövök hozzád, és nem tudom, mit tegyek. A világ követése helyett téged választalak. Jézus, te vagy az út, az igazság és az élet. Válts meg engem. Készíts nekem helyet, hogy már itt a földön érted élhessek, és a mennyben mindig veled lehessek. Uram, megvan a hatalmad, hogy megments. Feltámadtál, és szeretetből legyőzted értem a halált. Köszönöm, hogy megtartasz engem. Ezzel a kinyilatkoztatással még közelebb vonzol magadhoz, mert tudom, hogy soha nem fogsz elhagyni. Ma felajánlom neked életem. Add meg a kegyelmet, hogy megálljak előtted. Nem félek a gonosztól, Uram, mert tudom, hogy mellettem vagy. Ha veled járom az utam, nincs mitől félnem. Nem engedem, hogy szívemet ezen a világon bármi nyugtalanítsa, mert látom a fényed az alagút végén. Segíts, Uram, hogy figyelmem ma ne a földi dolgokra fordítsam, hanem keresztedre és a megváltásra, amiért oly nagy árat fizettél. Amen.

Jézusom, megköszönöm neked, hogy megtapasztalhattam örömödet, mikor édesanyádat, Szűz Máriát tisztelik és szeretik. Ó Jézusom, én tudom, hogy mindaz, aki az ő közbenjárását kéri, rád talál, mert ő mindenkit hozzád vezet. Ő a bűnösök menedéke, szenvedők segítsége, szomorúak vigasztalója, a megtérni vágyó lelkek támasza. Ezért kérlek Jézusom, add, hogy az ő közbenjárására és biztatására minél több lélek támogassa anyagilag az ő rádióját, hogy azokhoz is eljuthasson üzenet.

Mennyei atyánk, áldunk és magasztalunk határtalan jóságodért, azért a sok jóért, szépért, lelki táplálékért, melyet a Mária Rádió által nyújtasz nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy tagjai lehetünk egy nagy családnak, melyben együtt és egymásért imádkozhatunk, megoszthatjuk örömeink, bánataink, így nem vagyunk egyedül, és általa könnyebben haladhatunk a felét vezető úton. Köszönjük, Urunk, mindazon testvéreinket, akik akár áldozatok árán, anyagiakkal is támogatják rádiónkat, hogy egyre jobban tudja teljesíteni küldetését az egész világban. Áldj meg, Istenünk, minden jó szándékú adakozót, és térítsd javukra a felajánlott adományaikat. Amen.

Jézusom, a te akaratodból lett Szűz Mária, mi édesanyánk, és ami közben járunk a Szent Háromság egy Istennél. Ezért kérünk, hallgasd meg őt, vedd szívesen imáit, kéréseit a mi családjainkért. Az ő érdemeiért könyörülj rajtunk, adj békét és szeretetet családjainkba, és add, hogy mindazok a kérések, melyeket mi bűnösök nem nyerhetünk el, az ő közben járására, meghallgatásra találjanak, hisz sohasem lehetett hallani, hogy ő magára hagyta volna azt, ki segítségért hozzá folyamodott.

Ne akarj boldog lenni mások örömének rombolása árán. Ne akarj jónak látszani, hogy mások rossznak tűnjenek fel. Ne akarj gazdag lenni mások megkárosítása árán. Ne akarj szép lenni, ha ezzel mások rúdságát fedett fel. A szeretet résztvevő, kacag a nevetővel és sír a síróval. Légy boldog mások örömét építve, légy jó mások erényét növelve, légy gazdag, miközben másokat gyarapítasz, légy szép, mások gyönyörűség.

Krisztusé vagyunk, nem máshoz, hanem hozzá tartozunk. Egységünk alapja, hogy a keresztségben Krisztus bennünket magáénak fogadott, és önmagával egyesített. Az egység, melyet Krisztusban egymással megosztunk, nagyobb a múltbeli és jelenlegi különbségeinknél, melyek egyházainkat ma is elválasztják. Szerető Istenünk, köszönjük neked, hogy Krisztusban egyé tettél bennünket. Adj nekünk felismerést és bátorságot, hogy egyházadat egységben és szeretetben építsük. Add, hogy életünkkel és egyházaink szolgálatával a te szeretetedről tegyünk bizonyosságot az egész világban.

Jézusom, a Te jelenlétedbe helyezem magamat, gondolataimat, áldalak és imádlak Téged. A Te szereteted oly nagy irántunk, hogy nem csak nekünk adtad a szizanyát, hanem folytonosan elküldöd őt hozzánk, hogy figyelmeztessen és hívjon a megtérésre. Ó Jézusom, köszönöm neked a Fatimában megjelenő szizanyát, aki a három pásztor gyerek által hívott mindnyájunkat bűnbánatra, a rózsafűzér imádkozására, a megtérésre. Add Jézusom, hogy sok lélek hallgasson az ő szavára, hisz ma is időszerűek a rózsafűzér királynőjének üzenetei.

Uram, köszönöm, hogy időt szánsz rám, és velem vagy. Sok világi dolog vonz, de Uram, te ragadod meg leginkább figyelmemet. Benned van reményem, és szeretlek téged. Talán nem értem igazán, mit jelent szeretni, talán nem úgy szeretlek, ahogy kellene, de szeretlek. Uram, ismerem a veszélyt, hogy bizalmat az emberi dolgokba helyezzem. Segíts benned bíznom. Könnyű abban bíznom, amit látok, amit érzek, amit megérinthetek. Bölcsebb, végtelenül okosabb dolog benned bíznom még, akkor is, ha most még rejtve vagy előttem. Amen.

Mennyei Atyánk, népünk hálát ad néked azért a nagy kiváltságért, hogy megengedted, hogy országunk Mária védelme alatt lehessen. Különleges kegyelem ez. Ó, add Istenünk, hogy ne vesszen kárba e nagy kegyelem, hogy ne szomorítsuk meg, és ne okozzunk fájdalmat Jézus anyjának, ami égi édesanyáknak, a boldogságos Szűz Máriának. Nyisd meg szívünket és értelmünket a Szentlélek által, hogy Szűzanyán kéréseit mi hamarabb teljesítsük, útmutatásait kövessük a magunk és mások megmentéséért. Amen.

Uram, Istenem, gyarapítsd, sokasítsd egyházadat, és egyesítsd mindenkit egységben. Tedd, hogy a nép fedhetetlenül éljen, egyetértő legyen a te igaz hitedben és annak megvallásában. Sugallt szívünkben tanításod szavát, hiszen a te ajándékod, hogy elfogadtál Krisztusod evangéliumának hirdetésére, és arra késztettél, hogy jó, neked kedves cselekedeteket vigyünk végbe. Amen.

Édes Jézusom, köszönöm neked, hogy megosztottad velünk a te édesanyádot, hogy úgy élvezhessük az ő anyai szeretetét, akár csak te. Kérlek téged, Jézusom, segíts nekem, jól felhasználom ez ajándékot. Legyek hűséges gyermeke égi anyámnak, legyek társa a lelkek megmentésében, tudjak vele és az ő szándékára imádkozni, és áldozatot vállalni a bűnösök megtéréséért, hogy általa és vele sokak rád találjanak, így az örök hazába jussanak. Amen.

Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörül rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökké.

Istenem, köszönöm mindazt, amit adtál, az ét, a pihenést, a sok-sok szenvedést. Köszönöm, amiért tűrni tanítottál, a szenvedéseket, amit a vállamra raktál. Köszönöm az életet, ami eddig tartott. Köszönöm a békét, a sok lelki harcot. Köszönöm, jó atyám, hogy lelkem hozzád vágyik. Add, hogy legyen erőm egészen hazáig. Köszönöm a látást, a két szememet, melyet fogjon le egykor a te szent kezed. Köszönöm az értelmet, a szót, a hallást. Köszönöm az igét, Krisztust, a vallást. Köszönöm azt is, hogy szeretlek téged. Köszönöm, hogy hívő fohászom megérted. Köszönöm, hogy meghallod a jajkiáltást. Köszönöm a sok-sok megbocsátást. Sajnos bűnös vagyok, egyre vétkezem. Add szent kegyelmedet, hogy csak a jót tegyem. Ha te nem vagy velem, én csak koldus vagyok, de így veled gazdag, nagyon gazdag vagyok. Minden te tőled van, és minden te általad. Csak egy legyen utam, a hit és az alázat. Uram, ezen úton vezesd a lelkemet, köszönöm, hogy szereted a megtért gyermeked. Atyám, bár a földön nincsen rá érdemem, tedd meg szent fiad Jézusom nevében. Drága jó szűzanyám, szólj az érdekemben, hogy veled lehessek egykor a mennyekben.

0: Úrunk Jézus Krisztus, köszönjük neked, hogy itt maradtál velünk az oltári szentségben. Köszönjük neked, hogy bármikor idejöhetünk, és veled lehetünk. Köszönjük neked, hogy a kereszten még volt erőd nekünk adni ajándékul a szűzanyát. Köszönjük neked, hogy bíztál bennünk, hogy mi el fogunk fogadni őt, mindnyájunk édesanyánkkal. Köszönjük neked, Urunk, a Mária Rádiót, hiszen nagyon sok beteg, nagyon sok magányos ember, nagyon sok kereső ember, néha talán titokban is, de keresi az igazságot. Köszönjük a Mária Rádiót, hiszen nagyon sokan vannak, akik vigasztalást találnak a szomorú pillanatokban, a betegségükben. Köszönjük, hogy nagyon sok önkéntes van, aki segít abban, hogy Mária tudjon segíteni. Köszönjük azoknak a lelkiatyáknak, akik mindig azzal törődnek, hogy a lelkeket fel tudják tölteni. Köszönjük azokat a személyeket, akik áldozatot hoznak azért, hogy a Mária Rádió fennmaradhasson. Ebben az űrzavaros világban, amikor nagyon sok minden szenny akarja eltölteni a világot, a Mária Rádió igyekszik lenni tényleg egy fénysugár a lelkeknek. Segíts tovább, Uram, hogy ez így is maradjon. Amen. Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennybéli Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az Örökatya fiának szíve,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten ígével lényegileg egyesített szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve magasságbelinek szent szekrénye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve Isten háza és a mennyország kapuja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és szeretet tárháza,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden erény mélysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicsőete legméltóbb szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szép királya és központja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei atyának kedvetelt,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az örök halmak kívánsága,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve béketörés nagy irgalmasságú szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve dusgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve az életi szentség forrása,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, mint halálig engedelmes szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, lándzsával átdöfött szív,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, minden vigasztalás kútfeje,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, életünk és feltámadásunk,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, békességünk és engesztelésünk,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, bűnösök áldozottja,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, benned reménylők üdvössége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, benned kimulók reménysége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Jézusve, minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazd nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezd nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazd nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
1: hallgass meg szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögünk mindenhol török Isten, tekints szeretett fiat szívére és arra dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerót. Adj megengesztődve bocsánatot azoknak, akik irgalmaságodért testdekelnek, szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szentlélek egységben, Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Könyörögjünk, Istenünk, Te a csodálatos oltári szentségben kínszenvedésed emlékezetét hagytad ránk. Add kérünk, tested és véred szentséges titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki élsz és uralkodol, az Atyával és Szent Lélekkel egységben, Isten,

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a nagyváradi Szent József templomból. A Mariaton sikerére kértük Isten áldását és a szűzanya közbenjáró segítségét. Jövő héten azokat hozzuk a szentségi Jézus elé, akik először zárják szívükbe őt. Az első áldozókért imádkozunk majd. További áldott estét kívánunk az erdélyi, a magyarországi, a felvidéki és délvidéki Mária Rádió hallgatóinak és támogatóinak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szabó Lőrinc, a bazilikában zúg a harang. A bazilikában zúgott a harang, és a parkban két fiatal ember vitázott a költő égi földi feladatairól. Én a földet védtem, és mi alatt a barátommal hadakoztam, mi alatt magammal hadakoztam, úgy éreztem, egy harmadik áll mellénk, láthatatlanul, egy harmadik, valaki, idegen. Munkás lehetett, vagy munkanélküli. Figyelte vitánkat, és én hallottam gondolatait. Így szólt. Ez az égről beszél, ez a földről. Mégis szövetségesek. Egy lélek ez a két fiatal úr. Két arcú ideológia. De hát az én bendőm, a gyalázatos, enni akar, s természetellenes vágyát se földi, se égi szó nem elégítette ki még sohasem. Szeretnék közbeszólni, egész egyszerűen. Szeretném megmondani, hogy az én gondjaimat mellény zsebéből kifizethetné akárki nagyúr. Miért vagyok hát az anyagiasság rút mintaképe? Miért nem tudok én is olyan ideálisan gondolkodni, mint ők, akik csak a jó vagy a rossz angyalok harca iránt érdeklődnek, holott én, aki ugye hordtam, tudjuk a követ, hogy legyen lakásuk, ha nem is fényes, de jobb az enyémnél, és a ruhájukat szőttem, megvartam, aki a földet túrtam, cipőt, kalapot csináltam nékik, és fűtöttem a gyorsvonatot, amikor gyógyulni, tanulni, Capriba vagy a Dolomitokba utaztak. S aki láthatatlanul dolgoztam nekik ezer meg ezer alakban, mondom, szeretnék közbeszólni, hogy én, az önző materialista, szintén ember vagyok. Noha sokkal jobb volna, ha buta barommá degradálnának a fiatal urak. Szeretném megmondani, hogy az én szemeim is látni akarnak. Isten teremtett engem is. A szépre, jóra, ideára van behajlandóság bennem. És az én gyerekem se kutyakölyök, bár elsősorban enni kér. S amennyit a boldogok érnek, annyit az én lelkem is ér. Miért nem néznek hát rám is olyan érdeklődéssel, mint a levegő angyalair? Miért nem beszélnek helyettem, aki még bántataimat se tudom az isteni törvényszék előtt elmondani tisztességesen? Miért nem dolgoznak, hogy tudnak, azon, hogy valamikor én is örüljek, hogy ne dolgozzon annyit az anyám? Miért nem biztatnak, hogy lesz nekem is ideálom és hazám, és a hazában valahol lesz még számomra hely, ahol egy kis nyugalomért meghalni mégse kell? Miért nem mondják, miért nem érzik azt az angyali fiatalurak, akik oly lelkesen távcsövezik a jó és az rossz angyalok harcát, de nem látják a legszomorúbb harcot? S hogy én közönséges állat maradok az örök szegénységtől, mi alatt a bazilikában zúg a harang, és ők, meg utódaik századokon át vitáznak égi és földi feladataikról. Szabó Lőrinc.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Ősszel történt, 17 év pályaversenyzés után átváltottam az utcai futásra. 3000 méter és 2000 méter akadály futásban értem el a korábbi években a legszebb eredményeimet. Ifjúsági Európa bajnokságon voltam aranyérmes, valamint ifjúsági olimpián nyertem bronzérmet, és a 2021-es tokiói olimpián is nagyon közel voltam a döntőbe jutáshoz. Az új edzőm javasolta azt, hogy próbáljam meg a hosszabb távokat, és próbáljak meg maratonfutásban kiteljesedni. Természetesen ez egy rizikós váltás volt. Én nem tudtam, hogy ez sikerülni fog-e, viszont hittem abban, hogy a cél nem lesz bizonytalan, és hogy kaptam talentumot ahhoz, hogy én egy nagyon jó maratonfutóvá válhassak. 2025. októberében volt az első maratonom Frankfurtban, ami egyébként egyáltalán nem volt könnyű, de az utolsó pár kilométeren, ami nagyon nehézé vált már, akkor eszemben volt ez az idézet, hogy a cél az nem lehet bizonytalan, és hogy a Jóisten azt adta nekem talentumnak, hogy én nagyon jó maratonokat futhassak, és amikor már nagyon-nagyon nehéz volt 35-36 kilométernél, és azt hittem, hogy a lábaim össze fognak csuklani alattam, mert annyira fáradt voltam, és éreztem, hogy jönnek a görcsök, akkor is lebegett a cél a szemem előtt, hogy nekem oda el kell jutnom, el kell futnom. 2:28 perccel értem be a célba, és tényleg egy katarzis élményben volt részem, amikor átfutottam a kapun.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 3 óra.
2: Mária Rádió Telki Bánya, FM 100,6.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Élek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlék Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek. Taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne inger.

0: Egy panaszra vagy haragra. Hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak ugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, s közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben a készen vagyra ezt felelni, készen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Elmesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád. Bordáim közt próbáid éles kését megáldom. S mosolygom az ostobák dühött jaját és hiúmelverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál. Mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom, és győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
1: Jézus áldalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Homlokomon fehér csillag. tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem barítják feszítették, minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam. És te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám. Imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnöm, hisz csak szemetek erőtlen látni engem. Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Megesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
0: Isteni irgalom a Teremtő fönséges tulajdonsága!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a Megszentelő végtelen szeretete!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki átöleled a világegyetemet!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából!
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, az aggódó szívek vigasza.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, aki megelőzöl mindent, minket kegyelmekkel.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a haldoklók békéje.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
2: Bízunk benned!
0: Isteni irgalom, minden szentnek koronája.
2: Bízunk benned!
0: isteni irgalom a csodák kimeríthetetlen forrása.
2: Bízom benned!
0: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
2: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
2: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
2: Irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
2: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
0: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek. Nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a Szent Lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
2: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
5: Kedves testvéreim, kedves hallgatóink! Az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyúti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Kedves hallgatói család! Húsvét vasárnap este Jézus megjelent a tanítványoknak, és ezt mondja. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek, akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. Jézus kereszthalála és feltámadása által a bűnbocsánat is elérhetővé vált számunkra. A Mária Rádió hozzájárulhat ahhoz, hogy számtalan ember találja meg újra az utat Istenhez, és megtapasztalja az ő megbocsátó szeretetét. A rádió által sugárzott szentmiség, imádságok, katekézisek és lelki műsorok segítségével mindenki megélheti a feltámadt Krisztus irgalmát. Kérem, hogy lehetősége szerint anyagilag is támogassa a Mária Rádió működését, hogy minél több ember szíve megtapasztalhassa Jézus feltámadásának gyümölcse a bűnbocsánat és az örök élet. Bízom abban, hogy közösen képesek vagyunk terjeszteni Krisztus megváltó szeretetét és örömét az emberek számára. Köszönöm a segítséget és a Szűzanya rádiójáért hozott áldozatokat.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei Aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján, az Ökotábor menüpontban.
3: Kedves hallgatók! Minden hónap második, harmadik, negyedik és ötödik csütörtökén Kider Imre atya teljesít napi papi szolgálatot a Mária Rádióban. 9 órai kezdettel Imre atya szentmisét celebrál a Gogol utca 28 szám alatti stúdió kápolnájában, melyre szeretettel várunk mindenkit. A nap folyamán Imre atyát a 10 órakor kezdődő Hitünk és életünk, illetve a 14 órai A nap evangéliuma című műsorainkban is hallhatják. A műsorok közötti szünetekben Imre atya örömmel fogadja önkénteseinket lelki beszélgetésre, gyónásra. Tartsanak velünk!

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Szeretettel köszöntelek téged is, ismételten, kedves Laci atya, hiszen Széles László Lőrinci plébános ül velem szemben, aki állandó beszélgető partnerem a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban. Isten hozott, kedves atya, rádiónk egri stúdiójában.
2: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Csak ismételni tudom, hogy mindig örömmel jövök ide a rádió stúdiójába, és még azt hagyd tegyem hozzá, amiről már korábban szóltunk, hogy nehéz ezt a műsort készíteni, mert mi a zenéket nem halljuk, csak a tartalmat látjuk itt egy papíron magunk előtt az asztalon. Amikor otthon meg tudom hallgatni az élőadást, egész máson műsort úgy hallani, hogy a zenék is elhangzanak benne. Egyfajta hangulatot idéz így számomra is. Megpróbálunk szívünk, lelkünk mélyéből beleadni ebbe a műsorba.
1: A maximumot adjuk, kedves Laci atya. A maximumot adjuk a kedves hallgatóknak, már csak azért is, hiszen olyan sok pozitív visszajelzést, levelet, e-mailt, telefonhívást kapunk, amit ezúttal is szeretnénk megköszönni a minket hűségesen hallgató kedves hallgatóknak.
2: Erről most spontán eszembe jutott hirtelen egy történet. Vasárnap helyettesítettem a szomszéd kollégát. Szagyva szántó volt az egyik falu, ahol szintén miséztem. A mise végén, amikor kimentem az oltárhoz, odajött hozzám egy hölgy, és megkérdezte, hogy a nagybőti szünet után folytatódik-e tovább ez a műsor. Igennel válaszoltam, és azt mondta erre nekem, hogy felcsillan a szemem, mert ezeknek a műsoroknak mindig olyan jó hangulata van, hogy örömmel ülök le a rádió elé. Idéztem a hölgynek a szavait. Hát bízom benne, hogy a Jóisten segítségével e klasszikus zenék révén sikerül ilyen hangulatot, örömet szerezni a kedves hallgatóknak.
1: Van, akinek így címmel hamarosan Zárai Márta énekel. Mit lehet elmondanunk a dallal kapcsolatosan?
2: Nagyon sok mindenre nem emlékszem ezzel kapcsolatosan. A szövegje, ami engem igazából megragadott, erről is elmondhatjuk, hogy a mindennapi életünk annak tapasztalatából merítette a szövegíró. Egyrészt hadd idézek belőle, mennyi magányos ember cselleng, lesve a boldog párokat, mennyi magányos ember mereng, járja a pesti presszókat. A társtalan ember mind csodára vár. Van, akinek így, van, akinek úgy múlik el az élete, van, akinek így, van, akinek úgy boldog lesz az élete.
1: Ez is nagyon találó szöveg.
2: Igen, és elgondolkodtató, ahogy szokták mondani, hogy van mondani valója. Ezek után csak annyit tudnék mondani, hogy figyeljék a kedves hallgatók a dalnak a szövegét is, és érdemes elgondolkodnunk rajta.
1: Zárai Márta énekel, dalának címe Van, akinek így. Hallgassuk ezt a dalt itt a Szent István Rádióban.

0: Műsorunk folytatásában hamarosan Szécsi Pál énekel nekünk. Dalának címe Akkor is lesz nyár. Milyen emlékeid vannak ezzel a dallal kapcsolatosan, kedves Laci atya?
1: A szövegére a gyerekkoromból nem igen emlékeztem, hanem arra, hogy Szécsi Pál elegánsan csokor nyakkendővel állt ki a színpadra, és így adta elő, énekelte ezt a dalt. Hadd idézek a szövegéből, akkor is lesz nyár és szerelem, és fiatalok járnak a parton énekelve. Ha nem leszünk már ebben mi ketten érdekelve, igen, akkor is lesz nyár és szerelem. Hadd ne folytassam a szövegét, megint csak azt tudom mondani, hogy figyeljék a kedves hallgatók, olyan szöveg van ebben a dalban is, hogy érdemes elgondolkodni rajta. Erről Fridi atya a következőt jegyezte fel, a zsűritől 206 pontot kapott, a közönségtől pedig 140-et. Tehát ez is mutatja, hogy a közönség is igencsak díjazta ezt a felvételt.
0: Ezek után pedig mi most meg is hallgatjuk a Szent István Rádió hullámhosszain. Szécsi Pál énekel nekünk, dalának címe Akkor is lesz nyár.

nem mi, akkor mások, mert akkor is lesz ősz az avaron.

0: Mielőtt váltanánk az 1969-es évre, az akkori Tázdor Fesztiválra, felsorolok néhány olyan dalt cím szerint, amelyek ezen a fesztiválon szerepeltek, de a mi adásainkban már elhangzottak. Már egyszer hallhatták a kedves hallgatók az Illés Együttestől az Amikor én még kisrác voltam című dalt. Külön díjat kapott a 68-as fesztiválon, és nagyon jól emlékszem, hogy zsinóros, magyaros ruhában álltak ki a színpadra az Illés Együttes tagjai, és így adták elő ezt a dalukat. Mondanom sem kell, hogy óriási siker volt, idősek ugyanúgy énekelték ezt is, mint a fiatalok. Szintén szerepelt már adásban a Sirius együttes legendás dala, az Így mulatt egy bites magyar úr. Ugyancsak hallhatták már a kedves hallgatók Janka Béla és Berényi Bezzeg György előadásában a Mesélj a nőkről című dalt, ami szintén a fesztivál egyik nagyon nagy sikere volt. Továbbá Horváth Vilmostól a Balatoni nyár című felvétel is már volt adásban, ha jól emlékszem, az egylemezes előadók között adtuk le.
1: Hamarosan Kós János énekel nekünk. Mi lesz a dalának címe, és mit lehet róla tudnunk?
0: Nem vagyok teljesen őrült, ez a dalnak a címe. Első díjat kapott megosztva. Nem nagyon emlékszem már az előadására a gyerekkoromból, de arra igen, hogy nagyon sokat szerepelt a rádió adásaiban, többek között a kívánság műsorokban is. És egy emlék jutott ezzel kapcsolatosan eszembe, a dal szövegében egy ilyen szöveg szerepel, idézem, jobb lett volna békességben élni, és együtt űzni nagy romantikát. Ha jól emlékszem, egy szilveszteri vidám műsorban szerepelt Kós János, és ezt a szövegrészt így énekelte. Jobb lett volna békességben élni, és együtt inni egy üveg piát. Ez nagyon megmaradt gyerekkoromból, mert a testvéreimmel együtt néztük ezt a műsort valami ismerős családnál, és jól emlékszem, hogy mindenki nagyon jót nevetett ezen. Frédi atya a dal kapcsán csak ennyit írt, hogy 227 pontot kapott a zsűritől. Itt már nem jegyezett ebben az évben mindent annyira precízen, mint az előző években, de ami följegyzést találtam a kis füzeteibe, azokat majd fogjuk ismertetni.
1: Hallgassuk akkor Kós János dalát, aki arról énekel nekünk, hogy nem vagyok teljesen őrült.
2: Domino, vagy egy parti sakk? Ön talán Napóleon, vagy a perzsa sakk?
3: Nem, Napóleon nem lehet, ezt biztosan tudom.
2: Mert én vagyok. Napó.

0: Késmárki Marika énekel nekünk a folytatásban. Az 1969-es Táncdalfesztiválon elhangzott dalának címe Egy fiú a házból. Hát ez is egy klasszikus sláger, kedves Laci atya, és igazi emberi érzelmeket fogalmaz meg.
1: Igen, szintén Kós Jánossal együtt megosztva első díjat kapott, azt hiszem nem ok nélkül. Általános iskolás voltam akkor, 8 éves, amikor ez a fesztivál ment, és jól emlékszem, voltak többen cigány osztálytársaim is, akik a szünetekben, az órák közötti szünetekben énekelték a fesztivál dalaikat. Az nagyon megmaradt bennem, hogy az egyik kislány félrehallásból hogyan énekelte, idézem. Így van az eredeti szöveg. Egy fiú a házból kiégett a láztól, és örült, hogy velem lehet. Na, a kislány félrehallásból ezt így énekelte, hogy egy fiú a házból elégett a láztól. Bevallom, hogy már akkor jót nevettem, amikor először én meghallottam tőle, de ez így nagyon megmaradt bennem. Frédi atya itt csak annyit írt, hogy a zsűritől 217 pontot kapott. A dal valóban, hogy Böbe említette, fogalommá vált, nagyon sokat játszották, és így maradt meg nekem is az emlékeimben.
0: És megmaradt felvételen is, a te magángyűjteményedben, és ahogy szoktuk mondani, most már megvan a Szent István Rádiónak is. Késmárki Marika énekel nekünk. Dalának címe Egy fiú a házból.

0: áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy a most következő dalt én már meghallgattam hamarabb, mert hogy koromból adódóan nem hallhattam az 1969-es Táncdalfesztiválon. A Bergendi együttes felvétele szól, és nekem nagyon tetszik. Egy csodálatos szerelmi vallomást fogunk most is hallani. Találó a szövege, nagyon szépen játszik a magyar szavakkal, és címe az, hogy Te vagy a legszebb. Szerintem, ha egy férfi ezt mondja egy nőnek, és szívből őszintén mondja, ennél nagyobb dicséret nem kell.
1: Ez igazi szerelmi vallomás.
0: Ez így van.
1: Tegyük hozzá, hogy a címe érdekessége, hogy X-el írták a fiúk a címét, tehát Te vagy a legszebb, X-el. Na, ennek van egy külön története. A szövege miatt ezt én magam kértem a Kívánság műsorban, nem mertem a híveknek odaadni. Hadd idézzek a refrényéből. Te vagy a csúcs, a szép, a jó, a maximum, a legszebb. A bardó és loló, ó, csak valamivel szexebb. Te vagy a báj, a vad varázs, más sose tetszett. A csúkod izgató, a vesztem ez a lány.
0: Így elmondva is egy szerelmi vallomás, de elénekelve aztán pedig különösen. És a loló, meg a bardó, az Gina Lolo Brigida és Brigitte Bardot.
1: Két zseniális színésznő, világhírű színésznő, igen. Hadd mondjam még el emléként, hogy amikor ezt a dalt a Kívánság műsorból rögzítettem, ahol cím és név szerint nekem szólon konferálták, míg akkor élt az édesanyám, édesapám már nem. Anyukám már akkor nagy beteg volt, és a nővérem Gyöngyösön lakik, ő ápolta. Szabad napra pihenni elmentem hozzájuk, erről a dalra már így anyukám nem nagyon emlékezett. Én elmondtam neki a szövegét, és ezt is, hogy ezt én kértem személyesen, mert a szöveg alapján nem mertem a híveknek odaadni. Amikor idéztem a szövegét, édesanyám szó szerint a következőt válaszolta, idézem, na, ezt tudják meg a hívek, hogy a pap ilyeneket hallgat.
0: Nagyon jó humora volt édesanyádnak.
1: Bevallom, nagyon jót nevettem én is, de annyit feleltem rá, hogy nem vagy anyukám, de a dal ragyogó, éppen ezért nem ok nélkül vadáztam rá, hogy meglegyem. Frédi atya a következőt írta hozzá, 213 pontot kapott a zsűritől.
0: A Szent István Rádióban pedig most meghallgatjuk ezt a bizonyos dalt, amiről oly sokat beszéltünk az elmúlt percekben. A Bergendi együttes zenél, daluk címe... Te vagy a legszebb.

0: Hamarosan Aracki László énekel nekünk. Egy különleges címe van ennek a dalnak. A közvélemény segítségét kérem. Mit lehet tudnunk erről a dalról, Laci atya?
1: Egy olyan fiúról szól, akinek a szerelmével visszaélt a lány. Sajnos mondhatni, hogy ez is az életből lett véve ez a példa, ez a szöveg, és ezügyben kér a fiú segítséget. Figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy milyen sokat mondó szövege van, és egyben humoros is. Egy részt hadd idézek belőle. A hűséget számon kértem tőle, azt felelte, engem sose csalt. Mellette a legjobb barátnője a kacagásba majdnem belehalt. És még egy szövegrész, egyel korábbról. Kiforgatott mindenből a drága, kirabolta ő a szívemet. Mellette a híres Kleopátra csak szakipari tanuló lehet.
0: Tényleg jók ezek a szövegek.
1: Azt hiszem, megbocsátják a kedves hallgatók, hogy Böbével jó ízűen nevetünk, de ezek tényleg annyira aranyos és kedves kis szövegek, hogy valóban mosolyra kelt az embert. Ezek után azt hiszem, hogy már csak annyit kell tennem, hogy ismertessem Frédi atya feljegyzését. Itt annyit írt, hogy a zsűritől 183 pontot kapott, a közönségtől 200-at. Ez is mutatja, hogy igazi közönségsiker volt ez a dal.
0: Aracki László énekel nekünk, felvételének címe, a közvélemény segítségét kérem.

0: Kós János hamarosan egy ködruhás lányról énekel nekünk. Ezentúl mit lehet még elmondanunk a dallal kapcsolatosan?
1: Ennek a dalnak a szövegéből csak az első néhány sorra emlékeztem, a címét sem tudtam pontosan. Már emlegettem többször, ilyen zenei rejtvényekkel mindig a Petőfi Rádió zenei szerkesztőjéhez, Tari Viktorhoz fordultam. Már akkor volt internet, a Tószegi plébániánál működtem, és Viktornak így megírtam ezt a pár sort. Az ő ügyességét mutatja, hogy ez alapján megfejtette, és az archívumban, a hangtárban, a Magyar Rádióban megtalálta ezt a felvételt. Tőle tudtam meg, hogy Ködruhás lány a dal címe, Kós János énekelte, és az 1969-es Táncdalfesztiválon szerepelt. Az első néhány sort idézem a szövegéből, amerre emlékeztem. Merre jár, akit keresek, aki még tőlem nagyon messze lévő. Lehet, hogy naponta látom én, csak még nem tudom, hogy ő. Ennyire emlékeztem durván a szövegéből, ez alapján hál' Istennek meg tudtuk fejteni. Elmondhatom erről a dalról, hogy azt az egy alkalmat leszámítva, amikor rögzítettem, a gyerekkorom óta egyszer sem hallottam a Magyar Rádió könnyűzenei műsoraiban, tehát egy kuriózum lesz ez a dal is. Erről annyit jegyzett fel Frédi atya, hogy a zsűritől 159 pontot kapott.
0: A folytatásban Kós János énekel nekünk a Ködruhás lányról.
2: Merre jár, akit keresek, aki még tőlem

nosztalgiai zenei időutazásunk gyakori vendégei, az Express együttes tagjai. Nem lesz ez másképp, most sem, hiszen hamarosan ők zenélnek nekünk. Alagút a felvétel címe. Mit lehet róla elmondani?

0: mondanunk.
1: A dal szövegére emlékeztem a gyerekkoromból. Arról szól, hogy egy fiú utazik a vonaton, és vele szemben egy nagyon szép csinos lány ül. Alagútba érnek, és a fiú nagyon szeretné, hogyha a lányjal kapcsolatba kerülhetne, kihasználva az alagút sötétségét a vonaton. Hagy ne folytassam tovább a szövegét. Figyeljék meg, kedves hallgatók, hogy milyen aranyos, kellemes és humoros a szövege. Csak egy szövegrészt hadd idézek a kedves hallgatók felé. Így hangzik. Bementünk az alagútba, mellé ültem, oly csinos. Kijöttünk az alagútból, rúzsos lettem, s ő piros. Azt hiszem, hogy jogosan nevetünk ezen, hiszen annyira aranyos, kellemes kis szövegük van ezeknek a daloknak. Többet hagyd ne mondjak, hogy mondja a közmondás, hogy jó bornak nem kell cégér, figyeljék a kedves hallgatók, milyen aranyos kis szövege van a dalnak. Frédi atya ennyit jegyzett fel, hogy a zsűritől 173 pontot kapott, a közönségtől 20-at. Érdekes, hogy ilyen kevés pont volt a közönség részéről, de mégis nagy siker volt ez a dal. Nagyon sokat hallottam gyerekkoromban a rádióban, többször hallottam időseket is, hogy énekelték, és így maradt meg az emlékeimben.
0: És most mi is meghallgatjuk a Szent István Rádió hullámhosszain az Express Együttes Alagút című dalát.

0: Mélyen tisztelt szerelem, erről énekel nekünk hamarosan Fenyvesi Gabi. Hát megint az örök téma, a szerelem. Mit lehet elmondanunk a dallal kapcsolatosan?
1: A dalnak emlékeztem a címére, a szövegéből is tudtam elég sokat, és mivel Fenyvesi Gabi énekelte, természetesen megjegyeztem az előadó nevét is. Ha jól emlékszem, Szenes Iván írta a szövegét, egy olyan lányról szól, aki csalódott, és a szerelemben szomorú. Csak egy részt hadd idézek belőle. Milyen tisztelt szerelem, úgy elbántál velem. Milyen tisztelt szerelem, most fájhat a fejem. Milyen tisztelt szerelem, tán ki sem heverem, ha csak nem jön majd egy még mélyebben tisztelt új szerelem. Hadd ne folytassam. A szöveg azt hiszem megint önmagáért beszél. Az atya egy igen érdekes megjegyzést fűzött hozzá. Következőt írta. Igen, jó, feltjártójel. Az előadás is, szintén feltjártójel. Zsűri 179 pont, közönség 80 pont. Azt hiszem, hogy a Frédi atyának is nagyon tetszett ez a dal, hogyha ennyi megjegyzést fűzött hozzá a kis füzetébe. Hát nem tartom lehetetlennek, hogy lehet, hogy neki is tetszett Fenyvesi Gabi is, hiszen akkor még nagyon fiatal, csinos lány volt.
0: Milyen tisztelt kedves hallgatóink, hallgassuk a Milyen tisztelt szerelem című dalt Fenyvesi Gabi előadásában.

Kedves hallgatóink, ezzel mai nosztalgiai zenei időutazásunk végéhez értünk. Köszönöm szépen Szédes László Lőrinci plébánosnak a beszélgetést, és köszönöm szépen a technikai munkatárs Birincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Találkozunk legközelebb, 2 hét múlva, és akkor is folytatjuk még zenei időutazásunkat az 1969-es Táncdalfesztivál dalai között. Ha tehetik, tartsanak velünk! További szép napot, kellemes időtöltést kívánunk Önöknek! A viszont hallásra!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsek atyakatekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, az utolsó ezidei, már iskolaévi hittanóra témája a 10 parancsolatból a 8. Ne hazudj és mások becsületében kárt ne tégy, a többieket már csoportosítva, de már átvettük. Ez maradt utoljára, amelyik szó szerint a kivonulás könyvében úgy van, hogy ne tégy hamis tanúságot fele barátod ellen. És hát az új szövetségben pedig az Úr Jézus azt mondja, hogy hallottátok a régieknek szóló parancsot, ne esküdjél hamisan, hanem tartsd meg az Úrnak tett esküdet. És akkor utána még az Úr Jézus az emberi beszédről is szól, hogy ti ne esküdjetek, beszédetek legyen, igen, igen, nem, nem. Ez az a parancsolat, ami ellen úgy gondolom, ilyen-olyan formában mindenki vétett már. Amikor első áldozókat tanítottam, és a 10 parancsolatról is szó volt, akkor föltettem mindig a kérdést, hogy van-e olyan köztetek, aki sose hazudott, vagy nem füllentett még? Becsületesek voltak a gyerekek, mert soha egyetlen egyszer sem történt meg az, hogy valaki föltette volna a kezét, ezek ugyan 8 év körüli gyerekek voltak, hogy ők soha nem hazudtak, nem füllentettek. De hát ez azt lehet mondani, hogy gyerekkorúktól már ismert vétek és bűn, a mostani időkre meg burjánzik, hiszen egymásnak nyíltan mondják az emberek, hogy ez hazudik, ne hazudjatok, és így tovább. A Bibliában egyébként az első igazi bűn, amikor a gonosz lélek hazugsággal ráveszi az őszülőket, hogy hát ne hallgassatok az Istenre, mert hogyha ti vesztek a tiltott fa gyümölcséről, akkor semmi rossz nem következik be, hanem annak lesztek, mint az Isten. És az utolsó könyvében, a Bibliában, ott is a hazug sátánról van szó, amint löveli ki a hazugságot a Jelenések könyvében. Tehát maga a Biblia is mutatja, hogy az első könyvtől az utolsókig végig kíséri az emberiségnek a történetét. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy az ördög, a gonosz lélek a hazugságnak az atya. És az igazság forrása maga az Isten. Ez a Ószövetségnek is a meggyőződése már. A Zsoltáros számtalanszor megénekli, hogy a hűsége, igazsága örök és el nem múlik az Istennek, és az Úr Jézus is magát azt mondja, magáról állítja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és Pilátusnak pedig mondja, hogy azért jöttem, hogy tanúságot tegyek az igazságról. Tehát az ő egész élete az Isten igazságáról való tanúságtétel volt, és miután ugye az igazmondás az mindig kapcsolható a kommunikációval, az emberi kapcsolatteremtéssel, hiszen az ember legjellegzetesebb tulajdonsága, hogy beszél. Ugye, mert itt kezdődött az ember lét, úgyhogy hogy tudtunk beszélni. Úgyhogy volt, aki azt mondta az egyházatyák közül is, hogy ez olyan nagy dolog, hogy szinte az Isten maga tanította meg az embert a beszédre, mert az állatoknak vannak ugyan jelzéseik egymás irányába, de úgy, hogy gondolatokat kifejezzenek, érzelmeket kifejezzenek, úgy csak az ember tud beszélni és kommunikálni önmagáról. Na most, hogyha már a kommunikációnál vagyunk, akkor azt mondták, hogyha egyszer Jézus maga az igazság, és azért jött, hogy tanúságot tegyen az igazságról, akkor ő a legtökéletesebb kommunikátor. Mert amit az atyától kapott, átadott, azonosult magával az igazsággal. Jól lehet mondja, hogy még sok mondani valom volna, de még nem tudjátok megérteni, majd eljön az igazság lelke, és teljessé teszi azt a, így mondjuk, hogy kinyilatkoztatást, amit hoztam nektek. És az igazságnak a szeretete az a legfőbb erények közé tartozott a kereszténységben, de talán lehetne mondani, hogy a világ jobbik részének az erkölcsében is, mert akik az igazságért meg tudtak halni, azokat mindjárt nem is, de utólag tisztelte az emberiség, hogy annyira komolyan vették az igaz beszédet. Tehát a vértanúknak a tanúságtétele pontosan erről szól. Ugye az egy összetett szó, a vértanú. Mi mindig csak úgy használjuk ezt a szót. Benne van a tan, valaminek a tanítása, Jézus Krisztusé. És ők ennek életet adtak azáltal, hogy ezt megélték és vallották. De annyira vallották, hogy még az életükkel is képesek voltak alátámasztani. Ugye minden vértanú ezt bizonyítja. Ugye Pascalnak ezért volt egy döntő érv Krisztus föltámadása mellett a vértanú apostolok. Mert azt mondta, hogy hiszek a tanúknak, akik életüket adták tanúságukért. És ez az igazság ismerete, szeretete, megvallása, ez mindig is központba, középpontba került a keresztény erkölcstanban. Ebből adódóan az igazság elleni vétkeknek sokféle formája van, amit mi ismerünk a keresztény erkölcstanból. Hát miután úgy van először az Ószövetségben, hogy hamis tanúságot ne tégy, ugyanis a zsidóknál nagyon gyakori volt az, hogy perre mentek, pereskedtek, és akkor tanúkat hívtak, vagy pedig esküvel is alátámasztották. Nagyon sokszor esküdöztek, mondta az Úr Jézus, hogy ti azonban ne esküdözzetek, hanem beszédetek legyen, igen, nem, nem. Tehát ne tanúskodj hamisan, ne tegyél olyan esküt, ami nem állja ki az igazság próbáját. Vagy pedig, ha jövőre vonatkozik az eskü, mondjuk egy fogadalom, akkor azt az esküt megtartsd meg. Tehát a hamis eskü, vagy a eskü meg nem tartása, ez is ebbe a téma körbe tartozik. Aztán, hát ugye, mi a hazugság? A hazugság az igazságtól való eltérés, mégpedig úgy, hogy abból kár még kár is származik. Mert nyilván, hogy egy viccelődésben a hazugság egy áprilisi témá, április elsői tréfa, az nem úgy számít, mint amikor valakinek a becsülete, a vagyona, az élete kárt val a másik hazugsága miatt. Ide tartozik aztán a másik hírnevének a tiszteletben tartása. Hát ennek aztán ma nagy hiány vagyunk, hogy a másik jó hírnevét tiszteletbe tartanánk. A meggondolatlan ítélkezés, tehát hallottam valakitől, hallottam, tehát ő nincs meggyőződve róla, de hát, vagy a pletyka az hozza, és akkor ő maga is ítélkezik. Ide tartozik a megszólás is, ami nem föltétlen az igazság ellen való, csak a más hibájának a fölösleges kibeszélése. Szokták mondani az emberek, hogy hát mindig szóba kerülnek mások, hát próbálj meg a jót is elmondani a másik emberről. Tehát a megszólásban benne van az, hogy rossz indulatúan zárom föl a másiknak a hiányosságait, vagy hibáit, bűneit. Ide tartozik a rágalmazás. Abban már bűn is van, vagy olyasmi is, ami már kimondott hazugság is. Mert a rágalom az nem csupán azt foglalja magába, hogy elmondja egyik ember a másikáról, hogy mit csinált, hanem ráfog dolgokat, ami meg se történt. Ez nyilván, hogy minősített bűnözés vagy bűn a 8. parancsolat ellen. És hát végül is a beszédnek sokféle fajtájával lehet az a hízelgés, a talpnyalás, a kétszínűség. Ezek is mind ebben a 8. parancsolat körébe tartoznak, vagy a kérkedés, a dicsekvés, a fölösleges dicsekvés, mondjuk az irónia, ami a másiknak fájdalmat okoz olyan módon, hogy a körülményei ezáltal rosszabbá válnak. Én nem szeretem a kabarét. Megmondom, miért nem szeretem a kabarét, mert az mások kigúnyolása. Tehát annak idején se szerettem, mert ugye hülyének nézték a proli embert, amikor a Hofi parodizált, vagy a parasztot, és akkor, ami nem úgy volt, tehát, mert más a olyan műsor, amiben szellemesség van a másik gúnyolása nélkül. De a kabaréban mindig az van, mikor ilyen influencerek nekiállnak, és akkor hol ezt a politikust, hol azt a politikust parodizálják, de ha őt parodizálják, akkor meg van sértve, ugye? Tehát ezzel is vigyázni kell. Aztán a hazugságnak hát a súlyossága az attól függ, hogy milyen fokon térünk el az igazságtól, és mekkora kárt okoz. Mert nyilván, hogy egy koncepciós perben a hazugság az életet is tönkre tud tenni. De, hogy amikor valaki másoknak az életét, akár börtönre ítélését idézi elő a hazugságával. És hát ebben a vétekben a 20. század nagyon-nagyon jeleskedett. Mert olyan dolgok történtek, amik korábban nem fordultak így elő. Először is voltak a koncepciós perek. Tehát eleve kitűzték, hogy ezzel és ezzel vádolni fogjuk az illetőt. Meg volt előre szerkesztve már egy Grősz József, egy Mincenti, vagy sokan mások koncepciós perek áldozatai lettek. Tehát előre legyártották, és azt hamis tanúkkal kellett a koncepciós perekben bizonyítani. Emlékszem rá, ez még ugye a rendszerváltáskor volt, ott egy Jakovlev nevű miniszter, aki visszatekintett a Szovjetunió 70-72 évére, vagy mennyit, ugye 17-től 91-ig, és akkor azt mondta, hogy mi mindig hazudtunk, magunk közt tudtuk, hogy sose mondunk igazat. Nem hittünk abba az eszmébe, amit hirdettünk. De mégis mondtuk, mert ez volt az egzisztenciánknak az alapja. Tehát össze is dőlt egy rendszer, mert arra épült, hogy hazugságra épült. Aztán, ugye most megint előhozzák ezeket a ügynök aktákat, beszervezéseket, ugye azt mondják, hogy majd október 22-én föltárják. Ez eleve hibás. Azért merem mondani, mert én tudom azt, katona koromtól kezdve többszörösen megkörnyékeztek, hogy legyek besúgó. Hála a jó Istennek ellen tudtam állni. De ugye voltak kemény esetek, amikor embereket tudtak zsarolni. Ki akart szökni a határon, elkapták, azt mondták neki, vagy börtönbe mész, vagy beállsz a szolgálatunkba. Elkapták valami erkölcsi hiányossággal, azzal is. Mit tudom, vagy lopott a gyárból, elsímítjuk, csak legyél, megijedt az illető. Csinált egy közlekedési balesetet, mert mondjuk ittas volt, de azt mondták, nem lesz semmi probléma, mi elintézzük, hogyha jelentesz nekünk. Tehát zsarolással kikényszerítettek embereket a besúgásra, hogy jelentéseket írjon, vagy még hazudjon is a jelentésben. Hogyha mi itt egy teljes tiszta képet, tabula rázát akarnánk készíteni, akkor az egész rendszernek a mozgató embereit kellettne, azokkal kellett volna kezdeni. Csak már késő, mert ágyban és párnák közt haltak meg, akik ezt intézték, akik verőlegények voltak, akik az ávót irányították. És most úgy néz ki, hogy azok az áldozatok, akik végül is ennek lettek bűnösei, azok most tovább fognak bűnhődni. Mert nyilván biztos volt olyan is, aki karriervágyból jelentett, de általában az emberek zömét valami erkölcsi megbicsaklással tudták megfogni. És másik, hogy nagyon sok aktát megszüntettek, és az maradt meg, amit akartak meghagyni. Tehát ez egy újabb feszültséget fog hozni, hogyha ezt most úgymond kiterítik a társadalom elő, mert féligasság lesz. És Chesterton mondja, hogy a féligasság a legrosszabb, mert abban van is igazság, de nagyon sok hiányzik belőle, ennél fogva az emberek ezt készpénznek veszik. Most az igazságnak a tisztelete, hogy mi tartozik, mit kell mondanunk az igazság érdekében. Van-e olyan dolog, amit el lehet titkolni? Nyilván, hogy van. Egyébként a katolikus erkölcstan nem azt mondja, hogy mindent ki kell mondani, hanem nem szabad hazudni. Jól emlékszem rá, nagy hideg tél volt 70-ben, és ilyen hagyakorlaton voltunk, és ott fölváltva voltunk őrségben is. Hát én is voltam őrségben is, és hát láttam azt, hogy a katonák kiszögdöstek a tanyákra, és a kulacsukba pálinkát vettek be, majd még akkor voltak 20 fokos hidegek. És egyébként nekünk még a laktanyában lehetett szesztini, de a hadgyakorlaton ott egyszer adtak csak. És beivatott a tiszt, mert hát látta, hogy többen a pálinkától itt a sállapotba kerültek. Azt mondja nekem, hogy maga papnövendék, magának nem szabad hazudnia. Kik hoztak be pálinkát a táborba? És azt mondtam neki, mondom, a katolikus erkölcstan azt mondja, nem szabad hazudni, de azt is mondja, nem minden esetben kell megmondani az igazságot. Inkább vállalni kell érte a meghurcoltatást, de nem kell mindig megmondani az igazságot. Például ilyen a gyónási titok. Érdekes, hogy a csehek most ezt sem akarják elfogadni, mentek a pápához is, hogy ne legyen a gyónási titok titok, hanem bizonyos esetekben a pap mondja meg, és pont a csehek mondják, akiknek fő védőszentje Nepomuki Szent János, akit ugye kivégeznek, bedobják a Modva folyóba, mert ugye védi az egyház jogait, és nem akarja megmondani, hogy mit gyónt a királyné. De van szakmai titok. Az orvos is titoktartásra van kötelezve. Őneki az jelenthet dilemmát, ha megkérdezi a beteg, hogy doktor úr, mi bajom van nekem? Ugye? Tehát, ha egy olyan gyenge idegzetű emberrel van szembe, aki kisebb bajoktól is megijed, annak azt mondani, hogy ide figyeljen, hát a CT meg minden alapján nagyon súlyos rákja van. Meg szabad mondani? Hát még jobban elkeseredik, ha ezt így megmondják neki, ugye? Most olyan embernek, aki azt mondja, hogy nyugodtan mondja meg, doktor úr, én föl vagyok mindenre készülve. De ez a betegre vonatkozik, de másnak nem adhatja ki, ugye? Tehát vannak szakmai titkok, a katonaságnál is vannak titkok, vannak egy minisztériumban titkok. Nem lehet mindent elmondani, ugye? Tehát titoktartásnak meg kell lenni bizonyos területeken. Na most, hogy ott valaki azt mondja, hogy nem tudom, az nem ugyanaz, mint hogyha hazudna, mert nem akarja megmondani. Ugye? Tehát katolikus erkölcstan bizonyos esetekben a nagyobb jó érdekében megengedi, hogy elterelő dolgot mondjunk. Hát ha valakit kerestek a háború alatt, mert mondjuk mondjuk a nyilasok kerestek egy zsidót. És a pap azt mondta, hogy nem is láttam, nem is ismerem, ezt közben ismeri. Itt egy nagyobb dolog élet érdekében mondta ezt. Tehát nem abszolút ilyen értelemben, mert itt az életről van szó. Ugye Szent Atanás szokták előhozni, hogy üldözik a Szent Háromság tagadók, megy a Níloson, ott evez, egyszer csak gondolja, hogy meg kéne fordulni. Megfordult és szembe találkozott az üldözőikkel, üldözőivel. És akkor azt mondja, nem láttátok, nem láttad a Atanást? De előbb arra ment, menjetek arra, előbb arra ment. És ő volt az, ugye? Tehát ismer ilyeneket az erkölcstan, hogy nagyobb jó érdekébe. Vagy szoktuk mondani, hogy a becsület az nagyon nagy érték, ezt nem szabad elveszíteni. De nem lehet bálvány. Amikor volt bálvány a becsület? Amikor azt mondták, mondjuk 19. században, hogy akkor kihívlak párbajra. Te megsértettél engem, mert azt mondtad, hogy én sikasztottam. Ez az én becsületembe gázolt. Tehát kihívlak párbajra, és meg foglak ölni. Ugye? Tehát Ilyen esetek, mert megtörtént számtalan szó, hogy egy párbajban úgy megsebesítették egymást, hogy meg is haltak. Tehát itt ugye ezek erkölcsi dilemmák lehetnek, az igazságot mindig hozzá kell mérni az életigazsághoz. Ahogy van életigazság, van úgy élethazugság is. Mert nem csak szavainkkal tudunk hazudni, hanem tetteinkkel is. És vannak emberek, akik egész életükben egy ilyen élethazugságban élnek. Tehát nem azért füllentett valamit, vagy mondott, mert megszorult, hanem az egész élete a gyávaságból, vagy valami, vagy becsvágy keresésből egy hazugság. Valójában ő nem úgy él, mint ahogy mutatja magát, és akkor egy élet hazugsága az, ami hát őt vezérli. Na most, ez egy óriási fejezet, ami itt a mi katekizmusunkban van, a társadalmi tájékoztatás eszközeinek a használata. Ez így 30 éve ismerjük ezt a szót, hogy média, médiumok. Előtte nem igen használtuk, hanem mondtuk, hogy ezt mondta a rádió, vagy láttam a televízióba, de egy 30-40 év óta a média szó az erre a területre vonatkozik, és nagyon-nagyon nagy fejlődésen ment keresztül. Tehát nem pusztán az újság, a rádió, a televízió, hanem például a fiataloknál a digitális eszközöknek különböző ilyen alkalmazási módjai jelentik az információt. Igen ám, de itt van a legnagyobb lehetőség arra, hogy deformáljanak embereket. És ezért a II. Vatikáni zsinat, de már 12. Pius is fontosnak tartotta, hogy foglalkozzék ezzel a kérdéssel. II. Vatikáni zsinatnak is már van egy határozata, ez pedig még a 60-as évek elején volt, a hírközlő eszközökről. Hát attól kezdődően óriási fejlődésnek indultak. Nem véletlen, hogy bevezették a tömegtájékoztatási világnapot, és minden évben a pápák egy körlevelet bocsátanak ki, hogy mire hívják fel a figyelmet a tömegtájékoztatással kapcsolatosan. Általában az, hogy szolgálnia kell az igazságot, a békét, a közjót, a megbocsátást, az elmaradott népek fejlődését, és így tovább. Mindig hoznak valamit a tömegtájékoztatási világnapon. Most meg aztán, hogy pár év óta van a mesterséges intelligencia, ez egy külön fejezetet jelent a médiáknál. Önmagában nagyon jóra lehetne használni, meg lehet is a mesterséges intelligenciát. Nem véletlen, hogy már Ferenc pápa is, de mostani pápánk 14. Leó is az enciklikájában egy nagy fejezetet szentel a mesterséges intelligenciának. Viszont felhívja annak a veszélyeire a figyelmet, mert azt mondja, hogy le kell fegyverezni a mesterséges intelligenciát, már hogy ne a háborút, hanem a békét szolgálja. És ezek az algoritmusok, amelyek különböző szerkesztésben tálalják az igazságot, befolyásolni tudnak hatalmas tömegeket, ifjúságot, embercsoportokat. És éppen ugye most jönnek ilyenekkel elő, hogy a választásokkor bizonyos hírek nem is jutottak el az emberekhez. Azt hiszik, hogy mindent meg tudunk kapni, de nem, hanem irányítani lehet a hírekkel az emberek gondolkodását, érzésvilágát, meg döntését. Azelőtt azt mondták, hogy a BBC az a hírforrás, amelyik a legobjektívebb, mert mit tudom, még három helyről nem kapja meg ugyanazt a hírt, addig nem közli. Ez is a múlté. Mert már erre nem várnak az emberek. És vannak a fake newsok, a hamis hírek, amelyek propagandisztikus jellegűek, és egyszerűen eltelítik az embereket hazugsággal. És ezek az influencerek pedig százezreket tudnak mozgósítani. Amíg azelőtt így szokták mondani, pletykálnak az öregasszonyok, ugye, kiütek a padra, ott ültek, ment az úton valaki, akkor látták, hogy mindenki, te mit tudsz erről? Tudom az apjáról ezt, azt, amaszt. Tudta három-négy öregasszony. Ugye? Most ez az öregasszony, aki unatkozik, fölteszi a Facebookra, és megosztja a rágalmat. De mennyi van ilyen? Úgyhogy az öregek is vétkesek, mert egyrészt meggondolatlanul, komoly ismeret nélkül megosztják. Vagy valaki fölteszi a sérelmét, hogy ő vele ez és ez történt, vagy ezek ilyenek és ilyenek. Nem tudunk mit csinálni ellene. És még a legrosszabb, a névtelen ilyen rágalmazás. Régen azt mondták, hogyha névtelen levél jön, azt első olvassuk, tépjük ketté, dobjuk a szemétbe. Mert ha annyi gerince nincs valakinek, hogy odaírja a nevét, címét, akkor az nem érdemli meg, hogy komolyan vegyük. Hát mi történik ma a Facebook világában? Ez. Fölteszi, és megvádolnak valakit. Megrágalmaznak. És ez borzasztó. Ezt lehetne mondani az emberi kapcsolatok rákjának a mai időben. Ahogy van az emberi testnek egy rákos betegsége, úgy az emberi kapcsolatoknak is van rákos betegsége. És ebbe a digitális eszközök bele játszanak erőteljesen. Jules Benda annak idején itt egy tanulmányt, az volt a címe, az írás tudók árulása. Ez ugye a 20-as években jelent meg, ami arról szólt, hogy a világot az értelmiségiek félre tudják vezetni, amikor például azt mondják a jóra, hogy rossz, a rosszra, hogy jó. Mire gondolok? Vagy mire gondoltak ők? Például éltették a háborút, hogy nagyon jó a háború. Ha meg kell nézni a 14-es ilyen akkori időket, éljen a háború, vesszen kutya Szerbia. Ugye? Ezt sugallották, hogy a háború, a fegyverkezés jó. Aki meg azt merte mondani, hogy ne legyen háború, arra azt mondták, hogy pacifista, Babits Mihályra is börtönbe kell csukni. Tehát ez volt az írástudók árulása. És ez csak fokozódott a mai időkig. Mikor Pesten vagyok, ugye éjszaka ottan ezen a FM a rövid hullámon nagyon sok rádió műsort be lehet kapcsolni, nem tudok aludni, és most én nem reklámozom egyiket se, csak tudja az ember, hogy melyik pártállású rádiót hallgatom. mintha nem is egy országban hangzanának el ugyan arról. Most, hogy megtörténtek a választások, ahogy hallgatom, hogy egyik rádió ezt mondja, például köztársasági elnök esetében, a másik meg azt, de homlok egyenest ellenkezőt. Hol az igazság? Ugye? Tehát ez nagyon nagy problémát jelent, és a hamis propaganda. Ma, ugye a Trianonra emlékezünk, és hát egy 2010 óta ez a nemzeti összetartozás napja is, hogy már ne csak a fájdalmat emlegessük, utólag tudjuk, hogy a Trianonhoz ezek a utódállamok vezetői mind hamis hazugságokat terjesztettek rólunk. Párizsba, Angliába, mindenütt teljesen befeketítettek bennünket. Úgyhogy Aponyi Albert hiába mondott három nyelven egy klasszikus, bravúros beszédet, már nem is hitték el az emberek, mert teljesen hamis dolgokat mondtak, mind a történelemre vonatkozóan, mind a magyarok viselkedésére. Mert amit tudom én, a történelemre vonatkozóan azt mondták a románok, hogy Debrecenig ez a dák-román birodalom volt. Akkor a szlovákok is mondták, hogy Duna vonaláig ez volt a Morva birodalom. A szerbek is mondták, hogy mi elejtő kitartottunk az Antant mellett, Bácska, Bánát, a miénk följöttek bajáig. Mindegyik hazudott, meg hogy mi milyen gazemberek vagyunk, hogy nem hagyjuk őket a saját anyanyelvükön, és így tovább. És a propaganda elérte azt, hogy a Trianonba elszenvedjük történelmünk legnagyobb csapását. Ugye? Tehát itt lehet látni, hogy szemen szedett hazugságokkal országok sorsát el lehetett dönteni az elmúlt évszázadban. Tehát itt lehet látni, hogy milyen nagy dolog lenne az igazságnak a szeretete, és milyen kárt tud okozni a hazugság. Mert az igazság az van, a hazugságot kitalálják. Az igazság az mindig van. Tehát lehet azt mondani, szokták mondani, hogy szubjektív az igazság, mert te így látod, én meg úgy látom. Ha van igazság, hogy szubjektíve dönthetünk, de azért van objektív igazsága, például a történelemnek is, hogy valójában mi volt, hogyha azt pártatlanul ítélik meg. És hát még aztán a 8. parancsolat területéhez hozzá kapcsolja a nagy katekizmusunk az igazság, szépség, szakrális művészetet is, hogy ennek az óvása, ez fontos a keresztények számára, hogy akár a művészetben is, akár a szakrális dolgokban a szépet és az igazat fejezzük ki. És hát itten pirossal aláhúzgáltam még, mert azt mondja, itt azt írja, ezért kell a püspököknek akár személyükben, akár megbízottaik által a régi és az új vallásos művészet minden megjelenési formájának támogatásán fáradozniuk, és ugyanilyen vallásos gondossággal kell távol tartaniuk a liturgiától, a kultikus épületektől mindazt, ami a hit igazságának és a szakrális művészet hiteles szépségének nem felel meg. Ebből adódhat az, hogy sokszor óvást emelünk a templomokban bizonyos előadások ellen, hogy ez nem ide való. Ez kötelessége püspöknek, vagy a püspök által megbízott papoknak is, ezt a 8. parancsolat területéhez sorolja a nagy katekizmusunk. Igen, hát ez most látjuk, hogy a 8. parancsolat megtartása milyen fontos lenne. Úgy látom, hogy a mai társadalmunk nagy ellenségeskedését, táborokra szakadását, azt pontosan ide vezethetjük vissza, hogy a 8. parancsolatot nem tartjuk meg. Hazugsággal, az igazság elferdítésével, a másik örökös vádolásával és hasonlókkal, az influencereknek, a tömegek hergelésével, és ezért soha nem lesz se béke, se összetartás, se egyetértés hazánkban. Hogy ez megvalósulhasson, ahhoz többet kell tenni, mint hogy ilyenkor tartunk egy megemlékezést a Trianonról, hanem úgy kellene élnünk, hogy a nemzet egysége, békéje, egymás megbecsülése, az megvalósulhasson. De ameddig erre a vezetők nem mutatnak példát, nem lesz béke országunkban. Bellon Gellértnek most ismét csak az imádságához fordulnék, hiszen nagyon mély lelkületű papja volt ő, Kalocsa egyházmegyének. Ne hazudj! Mennyit, de mennyit vétkezünk, Istenem, a beszédünkkel, kitalálásainkkal, s mennyire nem szent előttünk az, amire magunknál kényesek vagyunk, a mások becsülete. Értesd meg velünk saját magunk esetétből, mennyire kevés látszik kifelé cselekedeteink indító okaiból, tetteink teljességéből, mennyi tusakodásunk, önmardosásunk előzi meg egy-egy külső megnyilatkozásunkat, és mégis milyen könnyen félreértik, félremagyarázzák, vagy a körülmények miatt rosszul végződik, és ez másoknál is így lehet, és így van. Éleld ki bennünk a beszéd bölcsességét, az ítélet egyensúlyát, a megállapítások óvatosságát. Taníts meg bevallani az igazságot ott, ahol a lelki vagy életérdekek miatt szükséges. És mutasd meg, hogy hogyan kell hazugság nélkül elrejteni illetéktelen tolakodókkal szemben titkainkat, vagy bizalmas értesüléseinket. Neveld ki bennünk azt a biztos látást, mely értékére szállítja le környezetünk hízelgő hazugságait, mely átvágja az önbecsapás és öncsalások talmi légkörét. Leplezd le bennünk az álszent magatartásokat, a másokat félrevezető jámborságokat, a lelkület kettősségét, az elfogult ítélkezés igazságtalanságát, az érdekekkel lefizetett lelkek magasztalását. Avass bennünket, Uram, az igazság szolgáivá és az igazság apostolaivá. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: érkezik.
1: A fájdalmas rózsafüzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
2: A fájdalmas rózsafüzért a Mare Rádió kápolnájában az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza. Szeretettel kérjük, imádkozzunk együtt a Mária Rádióban kért és mindannyiunkban megfogalmazott szándékokért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
4: Hiszem Szent Lélekben,
3: hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafüzér első tizede. Aki érettünk, vérrel verítékezett. Most rákerül a sor arra, amiért ő testben idejött. Hiszen ezért jöttem, mondja az ajka és a lelke. Amikor a Getszemániában és a passió küszöbére lép, és a test már előre vérrel válaszol. Most még cseppenként, de majd ömölve is, mert majd kiontatik. Az Isten fiú megretten jöttének súlyától, hogy teljes legyen az ember áldozat, az ember eszméletnek a szenvedéstől való irtózásig, de ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd.

0: mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet. A testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelygő juhok, bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyok, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. A helytartó katonái bevitték Jézust a helytartóságra, és körüljel gyűjtötték az egész csapatot. Levetkőztették, és bíborszínű köppent vetettek rá. Majd tövisből koronát fontak, tejére tették, és látszálat adtak jobb kezébe. Aztán térdet hajtva, előtte így gúnyolták: üdvözlés zsidó királya! Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órája. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka. Aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges, összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedésmező, amelyet a kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel és a cirénienének karjaira is rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség, lélekben és testben. Erejüket az Atya toldotta meg, már odaértek, már hozzák a szegeket, Istennek és Isten anyának szánt feladat, az emberekért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: A fájdalmas rózsafűzér ötödik titka, akit érettünk keresztre feszítettek. Egyek már a kereszt és a test, úgy fonódik rá a durva fára, mit vérelep s a pára, hogy eltorzul zsenge álla. A válla lekornyul, dúlt izma elernyed, s a két kifacsart keze úgy ugrik hátra, mintha engedne az atyai szigor, s e percben nő neki a szárnya. Azt hinnéd, vége, pedig csak a kezdet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráját, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
5: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
5: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
5: Kedves testvérek, köszönjük, hogy együtt imádkoztunk. További áldott, imádságos napot kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké! Amen.
6: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel.
7: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Mária Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Június 7-e. Semmi sincs kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Izajás 39. fejezetének 4. mondata ez. Semmi sincs kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Ezékiás királyt az érzelmei irányították. Babilónia királya meglátogatta a már meggyógyult Ezékiást, aki talán korábbi betegségeinek utóhatása miatt elfeledkezett magáról, és a kelleténél nyitottabban fogadta a vendégeket. Érzelmei és nem a Szentlélek által megragadott értelme irányította, érzelmei irányították. Kellenek az érzelmek, de nem lehet az érzelem a mozdony. Ezékiás király megmutatta palotája kincseit. Mi is a kincs, és hol a kincs? Vannak mérleggel nem mérhető kincsek. Milyen kincseket oszthatok meg másokkal? Milyen kincseket nem tarthatok meg magamban és magamnak? Illetve mit kell megtartanom magamnak és magamban? Ezt nyugodtan értsük átvitt értelemben is. Egyéni kitárulkozásainkra ugyanúgy, mint akár az egyház missziói szolgálatára. Nos, Ezékiás király megmutatja palotája kincseit. Ezékiás király ott tévedett, hogy mindent megmutatott a vendégeknek. Mindent megmutatni és szétosztani, ugyanúgy ostobaság, mint mindent megtartani magamnak. Az evangélium megosztásával kapcsolatban is megfontolandó ez, ahogy Máté írja. Vannak olyan mérleggel nem mérhető kincsek, amelyek csak a tieid. És ne oszd meg azokat senkivel se. Soha ne légy olyan botor, hogy egy határon túl kitárulkozol. Ezékiás király döbbenetesen önző volt. Ezékiás király csak magára gondolt. A profécia szerint ugyanis csak utódait éri az elhurcoltatás. Ő és saját kora még megúszta ezt. Hallottam már hasonlót. Az a lényeg, hogy én megúszam. Olyan semleges, impotensként tudunk viselkedni, hogy nem mi szorulunk. Sőt, a szánk sarkában még az ítélkezés és a kár öröm jele is megjelenik, más baját szemlélve. Lám, Ezékiás király, aki az Isten embere volt, ő sem volt jobb. Mi sem vagyunk különbek.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian. Azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek leginkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Videóvágó önkénteseket keresünk a Mária Rádióba. A tapasztalat előny, de nem feltétel. Munkatársaink vállalják a betanítást. Várjuk jelentkezésüket az info@mariaradio.hu e-mail címen.
4: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
5: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
0: Hírpercek. A nemzeti összetartozás erejét idézte fel a Jónak lenni jó különleges adása június 4-én a Duna TV csatornán. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén is figyelmeztet a varjú támadások lehetőségére. Városi oázist ígér a július 1-én megnyíló biodóm, a 2,5 millió literes akvárium azonban még sokáig üres marad. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A közmédia nagymúltú jónak lenni jó karitatív kampányának legmeghatóbb és legfelemelőbb pillanatait felidéző visszatekintő adással várt a nézőit június 4-én délután a Nemzeti Összetartozás napján a Duna TV. A közmédia jótékonysági kezdeményezése az évek során nem csak Magyarországon, hanem a határokon túlélő magyar közösségeket is összefogásra ösztönözte. A különleges adás azt mutatta meg, hogyan válhat a nemzeti összetartozás kézzelfogható segítségé, olvastuk a hiradó.hu oldalon. A jónak lenni jó történetében a világ minden pontjáról, még a Vatikánból is érkezett már többször is támogatás, az adásban felidézték, hogy a legutóbbi akcióban 14. Leó pápa egy személyes relikviát, Pireleusát ajánlotta fel a jótékonysági kampány számára. Tavaly a kegyes kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése alapítvány részére történt gyűjtés. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az év ezen szakaszában sajtóközleményben figyelmeztet a varjú támadások lehetőségére. Most tanítják a fiókáikat repülni, és ha azok a földre esnek, védelmük érdekében akár támadhatnak is a varjak. Ilyenkor karunkat széttárva mutassuk magunkat nagyobbnak és félelmetesebbnek. Nyugodtan kiabáljunk is rá a madárra. Az állatvilág Einsteinjei ettől azért meghátrálhat, hallottuk az M1 híradó időjárás jelentésében. A varjú okos madár. Kísérlettel bizonyították, hogy nem csak eszközhasználatra képesek, hanem jövőbeli események megtervezésére is. Egy kísérletben a varjak mindig azt az eszközt választották, amely később hasznossá vált számukra, nem pedig a korábban bevált tárgyakat, vagy az azonnal elérhető, kevésbé értékes ételt. Ez arra utalt, hogy a varjak képesek előre tervezni jövőbeli feladatokat. A tervek szerint július 1-én nyílik meg a fővárosi biodóm. A helyszínen egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodóm alapterülete a parlamentével vetekszik, 36 méteres legnagyobb belmagassága pedig egy panelházhoz hasonlítható, tudósította híradó. A több mint 3 focipálya méretű térségbe 1,5 millió literes cápa medencét is terveztek, de ez utóbbi sorsa még kérdéses, írta az Építész Fórum. A biodóm a bezárt vidámpark területén valósult meg, ahova mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett a természetben veszélyeztetett állatokkal is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé.
6: Híreinket hallották.

Az élet asztalán előbb magát rendelte ételül. Így szín alatt osztott a szét, testét svérét övének, hogy Isten ember lényegét a teljes ember kapja meg.

Erőt adj nyújtsd felénk karod, egy háromságos Istenünk, örök dicsőség te neked, ki a hazában mi nekünk.

Angyalok eledelével tápláltad népedet, mennyei kenyeret adtál nekik. Halleluja! Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Te rád szomjas a lelkem, testem utána deped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet. Hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek. A te nevedben tárom imára kezemet. Mind dús lakomával teljék be lelkem. Ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvőhelyemen is rád gondolok. Hajnalig rólad elmélkedem. Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Angyalok eledelével tápláltad népedet, mennyei kenyeret adtál nekik. Alleluja! A szent papok jó illatú áldozatot és kenyeret ajánlottak fel az Úrnak. Alleluja! Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai mindnyájan, áldjátok az Urat ti egek. Áldjátok az Urat, ti vizek az égbolt fölött. Áldjátok az Urat, az Úr minden erői. Áldjátok az Urat, nap és holdvilág. Áldjátok az Urat, égi csillagok. Áldjátok az Urat, záporeső és harmat. Áldjátok az Urat, ti viharok. Áldjátok az Urat, tűz és forróság. Áldjátok az Urat, hideg és hőség. Áldjátok az Urat, dér és harmat. Áldjátok az Urat, fagy és nagy hideg. Áldjátok az Urat, jég és hóesés. Áldjátok az Urat, éjek és nappalok. Áldjátok az Urat, világosság és sötétség.

0: Látjátok az Urat, villámok és fellegek. Áldja az Urat a száraz föld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, hegyek és halmok. Áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat, ti források. Áldjátok az Urat, folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat, tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat, égi madarak. Áldjátok az Urat, vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat, ti emberek fiai. Áldja az Urat, Izrael, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat, ti az Úr papjai. Áldjátok az Urat, ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat, igaz szellemek és lelkek. Áldjátok az Urat, szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat, Hananja, Azarja és Misael. Dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött. Dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. A szent papok jó illatú áldozatot és kenyeret ajánlottak fel az Úrnak. Alleluja. A győztesnek rejtett mannát és új nevet adok. Alleluja. Új dalt énekeljetek az Úrnak. Dicséret ezengjen hívei gyülekezetében. Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt ujjongjanak. Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal, citerával zsoltárt zengjenek neki. Mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza. Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, ujjongjanak nyugvóhelyükön. Szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben, hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék. Királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe, hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van. Ez lesz dicsősége összes szentjeinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A győztesnek rejtett mannát és új nevet adok. Alleluja. Napkelettől napnyugatig nagy az én nevem a népek között. Jó illatú áldozatot mutatnak be mindenütt. Tiszta étel áldozatot a nevemnek. Mert nagy az én nevem a népek között, mondja a seregek Ura.
1: Kenyeret terem a föl, alleluja, alleluja. Kenyeret terem a föl,

Halleluja, halleluja! Dicsőség az Atyának, és a Fiúnak, és a Szent Léleknek. Kenyeret terem a föld. Halleluja, halleluja! Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki a kenyérből eszik örökké, halleluja. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erős szabadító támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából. Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által. Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol,

neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani,

hogy bocsánatot nyerjen minden bűnünk. Istenünk irgalmas szívétől,

0: lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. Alleluja.
1: Kérleljük meg testvérek Jézus Krisztust, az élet kenyerét, és örvendezve mondjuk: boldog, aki országodban a kenyérből eszik. Krisztus, az új és örök szövetség főpapja, aki az Atyának tökéletes áldozatot mutattál be a keresztoltárán, taníts meg veled együtt bemutatni ezt az áldozatot. Boldog, aki országodban a kenyérből eszik. Krisztus, békesség és igazságosság királya, aki áldozatod jeléül a kenyeret és a bort rendelted, részesíts minket is áldozatodból. Boldog, aki országodban a kenyérből eszik. Krisztus, a mennyei Atya igaz imádója, akinek tiszta áldozatát napkelettől napnyugatig mindenütt bemutatja az egyház, egyesítsd titokzatos testedben mindazokat, akiket az egy kenyérrel táplálsz. Boldog, aki országodban a kenyérből eszik. Krisztus, mennyből alászállott kenyér, aki egyházadat testeddel és véreddel élteted, segíts, hogy ennek az ételnek az erejéből lankadatlanul haladjunk előre életünk útján. Boldog, aki országodban a kenyérből eszik. Krisztus, áldozati lakománk láthatatlan vendége, aki az ajtóban állsz és kopogtatsz, jöjj be hozzánk, hogy velünk egyél, mi meg veled. Boldog, aki országodban a kenyérből eszik. Mondjuk az Úr imádságát. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Urunk Jézus Krisztus, te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atya Istennel és a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
2: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: A mai nap költője sorozatban június 7-én Szántó Györgyre emlékezünk. Nagyon kevesen ismerik Szántó Györgyöt, pedig nagyon tanulságos az élete. Egy olyan családból származik, ahol már az édesapja is az irodalommal foglalkozott, irodalomtörténész volt, és tanár. Szántó György, tehát az ő fia, a Vágújhelyen született 1893-ban, és aztán 1961-ben, szeptemberben ment el Budapesten. József Attila díjas, magyar író, költő, műfordító. Két példázata van az életének. Az egyik az, hogy milyen borzalmas a háború. Szántó György fiatalon nagyon tehetséges festő volt. Aztán a kiállítása is egyébként megrázták az akkori közönséget. 1893. Június 7-én született, így tehát egészen fiatalon elérte az első háború, az első világháború. Ebben az időben a Budapesti Műegyetemen járt építészeti karon egyébként, és pont a háború miatt meg kellett szakítani tanulmányait, a frontra került, ahol homloksebet kapott, és ennek a sérülésnek következtében megvakult. Ez az egyik nagy tanulság, hogy a borzalmak, amiket a háborúk okoznak az egyének életében. 1921-ben Aradon házasságot kötött Brandeis Adéllal, és ez a másik nagy tanulság. Ez a hölgy, a Brandeis Adél, a szép lassan megvakuló férje mellett, annak a látó szeme lett. Hogy mit tesz a szerelem? Azt, hogy segíti az életpályát megtalálni annak, akinek az eredeti hivatása építészet és képzőművészet, az lehetetlenné vált. Brandeis Adél, tehát a Szántó György felesége, felolvasta neki a világirodalomnak a legfontosabb műveit, felolvasta neki azokat a friss alkotásokat, amelyek akkoriban jelentek meg, segített neki megtanulni vakon írni, és a korrektúrát és a készre szerelését a műveknek Brandeis Adél végezte el. Méltatlanul elfeledett Szántó György, bár meg kell mondani, nem egyenletes a teljesítménye, viszont rendkívül termékeny író és költő volt. Hát a köteteinek száma az meghaladja a 20-at. Érdemes megismerkednünk Szántó György íróval. A mai napon, születése napján egyetlen egy versét idézzük fel, majd a későbbiekben talán megtalálok még köteteket, mert nem nagyon találtam irodalmat hozzá, antikváriumban sem nagyon volt elérhető. Egyetlen egy versét találtam meg, de éppen az életpálya miatt és a tanulsága miatt gondoltam, ha egy verssel is, de meg kell emlékeznünk Szántó Györggyel. Ez a vers pedig egy legenda, és a legenda az Szent Ferencről szól. Szeretettel ajánlom a hallgatói család figyelmébe Szántó Györgyöt. Szántó György legenda. Körökben ülték őt körül, mint szcénát amfiteátrumban a pacsorok, koncentrikus körökben. Cserjék, fák, dombok és hegyek koncentrikus körökbe rendeződtek. És az égbolt is, mint végső nagy gyűrű. És karja is ölelésre tárvák, mint legbelső és legkisebb körív, mégis ebben volt minden. Mert így beszélt a tarka madarakhoz. Az ő lelke is ilyen volt, mikor kiteregette. Pávának aranya, bronza, sejemzöldje és mélységes bársonykékje. Emberi szemen túli fekete lilája mind benne voltak. Az ő lelke is ilyen volt. Flamingo ívnyakának nagy kérdőjele. Az ő lelke is ilyen volt. Hattyú szárnyaknak vakító hava. De kis félelmetes fekete volt benne is a szűzi fehérségben, mint hattyúnak a fején örök ellentmondásban. Ilyen volt az ő lelke is, mint vörösbegyen hajnal pirkadása. Ilyen volt az ő lelke is, pacsírta szürkesége, dalban nyilatkozása. Az ő lelke is ilyen volt. Kőszáli sasnak szent magánossága. Szelíd fecskének szilaj cikázása. Türelmes harkály egyhangú kopogása sötét erdők mélyén. Az ő lelke is ilyen volt. Lomha marabú meditációja. Színes papagáj és fekete holló. Színes fekete titkok hordozója. Az ő lelke is ilyen volt, mint vándor darvagéke, tereket vagdosva, felhőket szeldelve úszott a semmiségbe, madarak körei közelebb nyomultak, cserjék és patakok közelebb tolultak, és a fák karddala felzúgott a szélben, nyírfák fehérsége, fenyők sötétsége, dombok hullámzása, hegyek messzesége bólogatott bele az alkonyi vízfénybe, aztán mindenek búsan belevesztek Szent Ferenc kitárt karjának szent ölelésébe. Legenda Szántó Györgytől.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne terény, mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

0: Laudetur Jesus Christus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétesajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa megérkezett Spanyolországba. A Szentatya beszéde a spanyol hatóságokhoz. Ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása a madridi Caritas szociális központban. Leó pápa beszéde a spanyol hatóságokhoz. Ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A Szentatya madridi repülőtérre szombat délelőtt a királyi palotába hajtott, ahol államfőnek kiáró tiszteletadással fogadták. Leó pápát a spanyol királyi lovas testőrség kísérte a palota udvarba, ahol a királyi pár a két lányával várta a Szentatyát. A pápa és a spanyol himnusz alatt 21 ágyülövés köszöntötte a vendéget, akiket 6. Fülöp király és Letícia királyné nagy tisztelettel kísért a palotába, a magán megbeszélést folytattak. Ünnepélyesség, méltóság és tisztelet, amivel a spanyol királyi ház tisztelgett a lehető legillusztrisabb vendégük, a római pápa Péter utóda előtt. A királyi palota oszlop termében találkozott Leó pápa a királyi család jelenlétében, az ország hatóságaival, a polgárélet képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében mindenek előtt megköszönte a meghívást, amely őt abba az országba invitálta, amelynek első evangelizálója Jakab apostol volt.
1: La primera evangelización de la península ibérica.
0: Ez a kapcsolat teológiai jelentőségű, mert kifejezése juttatja, hogy a helyi egyház folytonosságban áll a pünkösdi apostoli küldetéssel. A keresztény hit és a föld közötti ősi kapcsolat mélyen formálta annak kultúráját, amely reményt és iránymutatást jelent a mai kihívások közepete is. Leó pápa népi vallásosságra gondol, amely az ország minden városában és falvában, az év ritmusához igazodva megjeleníti az üdvösség valódi drámáját, együtt a művészeti, zenei örökséggel, a számos testvériséggel és jótékonysági egyesülettel együtt. A spanyol egy szenvedélyes nép, amely szereti az életet, és ezt meg is mutatja. Leó pápa azért jött közéjük, hogy megerősítse, bátorítsa és inspirálja a hívők megújult hűségét az evangélium iránt, valamint a nemzet különböző csoportjai közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, amit a találkozás kultúrája mozdít elő. Az eszme és valóság két pólusú feszültségében a kettő között állandó párbeszédet kell kialakítani, elkerülve, hogy az elképzelés elszakadjon a valóságtól. Ezzel kapcsolatban a pápa két olyan személyiségre utalt, akik 5 évszázada segítik az ország egyház életét és sokak lelki keresését. Keresztes Szent János és Avilai Szent Teréz az isteni misztérium iránti szenvedélyükben barátokká is váltak. Misztikájuk nyitott szellemű, vagyis nem idegen a történelemtől, hanem éppen ellenkezőleg, a kérdések gyökeréhez, a valóság szívéhez vezet. Különösen a változások értelmezésében és a korunkat oly sötétté tevő feszültségek elviselésében segít nekünk az éjszaka témája, amely oly kedves keresztelő Szent Jánosnak, aki a fény iránti szomjúságában paradox módon megtanulta értékelni a sötétséget, amikor a lélek megszabadulhat attól, amit tudni és birtokolni vél, és ami ma is segíthet az értelem sötétségének és az érzelmek heves kitörésének a kezelésében. Hiszen ma is épp úgy szükségünk van olyan emberekre, akik a sötétben meglátják a fényt, a végben a lehetséges kezdetet, amely kivezet minket az éjszakából. A Avilai Szent Teréz ugyanezt az utat a belső várkastély képével írja le. Ahogy szobáról szobára haladunk a legbelsőbb hely felé, vagyis mindannyian a saját szívünk felé, az igazság szentélye felé, a tér kiszélesedik, az elme megnyílik, az ellentmondások feloldódnak, a feszültségek eloszlanak, a többiek helyet kapnak, az univerzum otthonná válik, mutatott rá a pápa. Ez egy radikális megnyilás az egészen más, és a mindig új felé, ami akkor valósul meg, amikor visszatérünk önmagunkba. Az emberi lénynek ez a dimenziója az oka annak, hogy a vallás és lelkismereti szabadságot védeni kell, állapította meg a Szentatya. Ma a polarizációk tüzét fújva a népszerűségre szert tenni vágyó kísértés egyre inkább növekszik, amivel az emberi méltóságot folyamatosan megsértik. Szükségünk van tehát kultúrára, belső életre, szabad és minőségi oktatásra, transzcendenciára. Ehhez pedig szobáról szobára kell előre haladni, egészen addig a pontig, ahol az igazságosság és a béke megöleli egymást. A katolikus egyház az emberi szív ezen vágyának szolgálatában áll. Nem kényszerítő módon, hanem az evangéliumi tanúság tétel révén, amelyet számtalan mártír és szent támaszt alá, és ma is készen áll arra, hogy egy olyan nép jövőjének szolgálatába álljon, amely megbékélést és békét keres. Leó pápa éppen ezért mindenkit arra kér, hogy hagyjon fel a társadalmi valóságot és annak történelmét megosztó, polarizáló narratívákkal, és a terméketlen leegyszerűsítésektől térjen át a komplexitás gyümölcsöző megértésére. A Szent Atya ebben látja Európa sajátos hivatását, amelyben Spanyolországnak eredeti és alapvető szerepe van. Ez az az ajándék, amit az öreg kontinens adhat a világnak,
1: es el regalo que el viejo continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven.
0: Ha fiatal akar maradni, hiszen fiatal az, aki úgy érzi, hogy van jövője és küldetése. Éppen ezért főként a gazdasági, politikai és intézményi felelősöknek minőségi ugrásra van szükségük, irányváltásra, hogy iskolákba, egyetemekbe és kutatásba, valamint a helyi közösségekbe fektessenek be, mint a részvétel és a kulturális közvetítés meleg ágyába. Az iszlám az ibériai félszigeten hosszabb távon politikai, kulturális és vallási valóságot jelentett. Ebben az időszakban a szembeállítások mellett arra is törekedtek, hogy a keresztények, a muszlimok és a zsidók között teret teremtsenek a kapcsolattartásnak, a párbeszédnek és az igazság értelméről szóló eszmecserének. Tizedik bölcs Alfonz fordító iskolájában a három valláshoz tartozó szakértők együttműködtek az arab, görög és zsidó gazdag örökség fordításában, hozzájárulva olyan szövegek terjesztéséhez, mint például Averroes és Maimonides filozófusok művei. Különösen Cordoba és Toledo városai váltak a nyelvek, vallások és tudás közötti közvetítés helyszínévé. Ahogyan e föld egy másik nemes fia tanította nekünk, szólt a Szent Atya, a megpróbáltatások és a kudarcok során lehetőség nyílik mindent átgondolni. Loyolai Szent Ignác rendelkezett ezzel a bátorsággal, amikor szívének szomorúságaira és vigaszára figyelt a valóságot és képzeletet megkülönböztető gyakorlat során, amelynek eredményeként a fegyvereket a békével, a hatalmasságokat pedig a szentekkel cserélte fel. Megértette, hogy az a jó, amely vonzotta, nem utópia volt, és így válsága kegyelemmé változott. Ugyanezt történhet azokkal az új dolgokkal is, amelyek ma zavarnak minket, és amelyekkel kapcsolatban érzékenységünk jelenleg megosztott. Kerüljük a megalázó vagy ellentétet keltő szavakat. Válasszuk a megvilágosító egyértelműséget és az utakat megnyitó őszintességet. Ne áldjuk meg a naív lelkesedést, ne tápláljuk a terméketlen félelmeket. Inkább mutassunk rá a megkülönböztetés kritériumaira, az ember méltósága, a javak egyetemes rendeltetése, a szegények melletti elkötelezettség, a közös otthon gondozása, a béke, és ültessük át ezeket a gyakorlatba, mint ami a felelős tervezés, az emberi és társadalmi hatások értékelése, a legkiszolgáltatottabbak bevonása, digitális írástudás, az igazságosságra és a békére irányuló kutatás és ipar, ahogyan erről a Szent Atya a Magnifica Humanitas enciklikájában írt. Beszéde végén Leó pápa elismerését fejezte ki a vendéglátó ország iránt a nemzetközi jog és a sokoldalú kapcsolatok terén mutatott hűségéért, amely a béke és a népek közötti szolidaritás iránti aktív elkötelezettségben nyilvánul meg. Ugyanakkor arra biztatta őket, hogy belsőleg is ápolják a párbeszédet és a társadalmi barátságot, a jövő elképzelésekor pedig vegyék figyelembe a szegények és a fiatalok szempontjait, hogy az autonómia és az egység iránti igényeiket pozitív harmóniába fordítsák, és támogassák az európai egyesülés folyamatát nem más hatalmakkal szemben, hanem az egész emberi család számára adott ajándékként. Isten áldja Spanyolországot!
1: Que Dios bendiga a España!
0: Zárt a 14. Leó pápa a spanyol királyi családhoz és az ország hatóságaihoz intézett beszédét.
2: A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása egy madridi szociális központban. Spanyolországi apostoli látogatásának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este 6 órakor felkereste Madridban a Sedia 24 Horas szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Az információs és befogadó központ néven működő intézmény az év minden napján, napi 24 órában nyújt segítséget azoknak, akiknek nincs otthonuk, vagy súlyos szociális nehézséggel küzdenek. A Szentatyát a központ bejáratánál José Cobo Cano bíboros madrid érseke, valamint az intézmény igazgatója fogadta. A pápa ezt követően megismerkedett a központ működésével. Az egyik ellátott röviden ismertette, miként gondoskodnak a hajléktalanokról és a leginkább rászorulókról. A projekt felelőse és munkatársai végig kísérték a Szentatyát az épületben, majd a közös étkezőbe vezették, ahol a pápa személyesen találkozhatott a központ lakóival és ellátottjaival. A találkozó során a jelenlévők tanúságtételeken keresztül mutatták be a Sedia mindennapjait. Megszólalt Niurka, egy édesanya, aki gyermekével együtt talált menedéket és új életlehetőséget a központ segítségével. Tanúságot tett Kadri is, aki migránsként érkezett Spanyolországba, és a központ támogatásával talált munkát és új jövőt. A jelenlévők meghallgatták Alicia önkéntes tanúságtételét is, aki hosszú évek óta segíti a nehéz helyzetben lévő nőket és családokat. A programot zenei előadás színesítette, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén a Szentatya ajándékokat cserélt a központ képviselőivel, apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a záróéneket követően a közeli Krisztus keresztre feszítésének templomába ment, ahol megáldotta a madridi főegyházmegye szociális szervezeteinek képviselőit. 14. Leó madridi programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá a legszegényebbek, a hajléktalanok, a migránsok és minden rászoruló ember szolgálatában. Beszédében a keresztény szeretet konkrét megéléséről, az emberi méltóságról és a rászorulók iránti felelősségről szólt. 14. Leó először örömét fejezte ki, hogy madridi útját éppen ezen a helyen kezdheti meg. Megköszönte a fogadtatást és a madridiak egyik ismert mondására utalva, így fogalmazott: aki Madridban van, az madridi. Ezért én is úgy állok most közöttetek, mint egy madridi. Köszönöm Madrid ezt a fogadtatást, amely miatt egy nagy és csodálatos család részének érzem magam. A pápa hangsúlyozta, hogy a Sedia valóban családként működik, ahol senki sem marad egyedül. Kiemelte, hogy ezen a helyen az emberek nem csak segítséget kapnak, hanem közösséget is találnak. Itt mindenkinek az öröme és a fájdalma, mindenki öröme és fájdalma. 14. Leó rámutatott, hogy a központ munkatársai nem hunynak szemet a problémák összetettsége előtt, ugyanakkor nem mondanak le a szeretet és az igazságosság követelményeiről sem. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a Sedia az evangélium útján jár, Krisztus példáját követve. Jézus, Isten fia, nem csak azért lett emberré, hogy meggyógyítsa nyomorúságainkat, hanem hogy magára vegye azokat. A pápa felidézte Jézus ismert szavait: amit e legkisebb testvéreim közül eggyel tettetek, velem tettétek. Beszédében külön kitért azokra a tanúságtételekre, amelyeket a találkozó elején hallott. Niurka történetét említve arról beszélt, hogy a remény gyakran egyetlen nyitott ajtóval kezdődik. Egy álomnak és egy kis nyitott ajtónak köszönhetően Niurka életet, anyai szeretetet, a keresztség kegyelmét és egy boldog jövő ígéretét adhatta gyermekeinek. A migráns kádri története kapcsán Leó pápa hangsúlyozta a befogadás jelentőségét. Valaki kinyújtotta a kezét felé, megmutatva, hogy értékes embernek tartja és hisz benne. Ennek eredményeként nem csak munkát talált, hanem újra megtalálta az élet értelmét is. Új erőt kapott ahhoz, hogy ne csak folytassa útját, hanem ő maga is mások támaszává váljon, mondta Leó pápa. A Szentatya külön köszönetet mondott Aliciának és a többi önkéntesnek, akik nap mint nap segítik a bajba jutott nőket. Segítenek nekik visszatalálni méltóságukhoz, önállóságukhoz, reményükhöz, személyük szent értékének tiszteletéhez, és hogy új életet kezdhessenek. Leó pápa ezután a neki ajándékozott jelképekről beszélt. A gyermekek neveivel díszített szalag szerinte arra emlékeztet, hogy minden születés örömöt hoz a világba. A tartózkodási engedély a migránsok küzdelmes útját idézi fel, ugyanakkor a becsületességről és a befogadásról is szól. A szandál pedig Mózes történetére utal, arra a szent földre emlékeztet, amelyet minden emberi életben tisztelnünk kell. A pápa hangsúlyozta, hogy a jelenlévők történetei nem elszigetelt esetek. Nagyon sok Niurka, nagyon sok Kádri, nagyon sok Alicia él közöttünk. Ezekben a történetekben ma is folytatódnak azok a cselekedetek, amelyeket Jézus véghez vitt az evangéliumban. A madridi érsek korábbi szavaira utalva Leó pápa a Betlehem képét idézte fel. Elmondta, hogy Madrid híres karácsonyi betlehemeiről, de az itt látott valóság még szebbennél. Ma ezekben a terekben egy egyszerű és befogadó jászol áll előttünk. Ez a jászol, magyarázta, maga a központ, amely éjjel-nappal helyet készít Krisztus számára azokban az emberekben, akik segítséget keresve lépik át küszöbét. A látogatás mottója Jézus szava volt, emeljétek fel tekinteteteket. Leó pápa szerint ez arra hívja a keresztényeket, hogy vegyék észre a segítségre váró embereket. A szeretet nem tűr halogatást, majd így folytatta. Ha a gabonát nem aratják le, amikor megérett, a termés elvész. Ez a keresztények felelőssége, mondta, hiszen minden találkozás kegyelmi pillanat. Minden találkozás a másikkal kairos, egy megismételhetetlen kegyelmi idő arra, hogy szeressünk. A Szentatya figyelmeztetett arra is, hogy a keresztények olykor átveszik a világ gondolkodásmódját. Nem lehet megfeledkezni a szegényekről anélkül, hogy ki ne lépnénk az egyház élő áramából. 14. Leó hangsúlyozta, a hit mindig érzékenyé teszi az embert mások szükségletei iránt. Ferenc pápát idézve emlékeztetett arra, hogy a hívő emberben mindig él egy álom, egy szenvedély, amely arra készteti, hogy személyesen is elköteleződjön. Ezzel szemben a pápa óvott a közönytől. A közönyben megkeményedett szív hideggé válik, majd hozzátette, az élő szív meleg és lüktető, életet ad, a jéghideg szív mozdulatlan és a halálhoz vezet. Ezt követően 14. Leó pápa az Úr hívásának egy másik aspektusáról szólt. Arra emlékeztetett, hogy a segítségnyújtás mindenekelőtt találkozás. Nézzünk a szenvedő ember szemébe. A valódi szeretet ugyanis nem pusztán adományozás. Akik valóban szeretnek, nem csupán adnak valamit, meghallgatnak, párbeszédet folytatnak, megpróbálják megérteni a helyzetet és annak okait. A Szentatya végül Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Emlékkiállítás. Polgári Máté testvér fotóiból emlékkiállítást rendez a Ferences rendtartomány, abból az alkalomból, hogy Máté testvér idén lenne 60 éves. Sokan ismerhették őt Pasarétről vagy a Szent Angéla iskolából. A Látható mögött egy kisebb testvér szemével című kiállítás megnyitója június 10-én 18 órakor lesz a Karinti Szalomban, Budapest 11. kerület Karinti Frigyes utca 22 szám alatt. A kiállítást megnyitják Belhidai Piusz Ferences tartományfőnök, Köves Kárai Petra művészettörténész, Horváth Ádám egykori tanítvány. Szeretettel hívják az érdeklődőket a július 2-áig látogatható tárlatra. A Magyar Kurír Kiadó és a Piarista Rend magyar tartománya szeretettel meghívja önöket, Zsódi Viktor piarista tartományfőnök, Táruljatok fel örök kapuk, keresztény nevelés és lelkiség a 21. században című kötetének bemutatójára. Az időpont június 12-e péntek 16 óra. A helyszíne Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola díszterme, Budapest 5. kerület piarista köz 1 szám. A kötetet bemutatják Udvardi György veszprémi érsek, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnök helyettese, és Lobmájer M. Judit, a Boldogasszony Iskola nővérek magyar tartomány főnök nője. A jelenlévőket köszönti Kuzmányi István, a Magyar Kurír és az Újember főszerkesztője. A részvételi szándékot kérik a titkarság@piarista.hu e-mail címen jelezni 2026. június 8-án hétfőig. Szentmiség a könnyező szűzanya tiszteletére Győrben. Motto: boldog az az ember, akit te tanítasz, Uram. A helyszín: Nagy Boldogasszony Székes Egyház, Győr, Káptalandomb. Az esemény: a könnyező szűzanya tiszteletére minden hónap 17-én szentmisét mutatnak be papi és szerzetesi hivatásokért. Ezekre a szentmisékre az egyházmegye egy-egy papját hívják szentelési sorrendben, a legidősebbekkel kezdve. A szentmise végén a kegyoltár előtt Mária köszöntőt imádkoznak. Szeretettel várják a testvéreket, hogy minél többen kérjék az aratás urát, hívjon és küldjön munkásokat aratásába.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: A Caritas országos zarándoklattal ünnepelt Bodajkon. Új kis buszt kapott a Pető intézet. Akolitus találkozót tartott a Kaposváron. Üdvözlöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. A katolikus Caritas május 30-án Bodajkon a segítő Szűz Mária kegyhelyen ünnepelte országos zarándoklat keretében alapításának 95. újjáalakulásának 35. évfordulóját. A jubileumi alkalomra készülve egy a Caritas munkatársaiból és önkénteseiből álló csapat vállalta, hogy a 35 évnek megfelelően 35 kilométert gyalogolnak a kegyhelyre a katolikus Caritas zászlójával és egy feldíszített zarándokkereszttel. A Caritas intézményeiből 850 vezető, munkatárs és önkéntes érkezett a nagyszabású eseményre, melyen Fekete Szabolcs Benedek püspök, a katolikus Caritas elnöke mutatta be szentmisét. A püspök beszédében Máriáról, mint a segítő szeretet példaképéről beszélt, írta a Magyar Kurér. A zarándokok délután több program közül választhattak, a nap zárásaként a résztvevők elimádkozták a Lorettói litániát, majd a záró áldás után hazaindultak. Új kis buszt kapott a Pető intézet, amely nagy segítséget jelent a mozgássérült és központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek mindennapjaiban. A járművet gyereknapon adták át ünnepélyesen, a támogatók pedig azt remélik, hogy ezzel még több közös program és kirándulás válhat elérhetővé az intézet tanulói számára, tudósította Tények. Az intézet kedvezményesen vásárolhatta meg a kis buszt a Porsche Hungáriától. A cég már több éve fogadta örökbe a Pető intézetet, ami azt jelenti, hogy bizonyos időközönként segítenek nekik, amiben tudnak. A mozgássérült gyerekek helyreállítását célzó konduktív pedagógiai rendszert dr. Pető András hozta létre. A róla elnevezett intézetbe jelenleg 140-en járnak, jelentős részük itt él. Nagy segítség, hogy mostantól saját járművel közlekedhetnek. A 9 személyes busszal egy kis osztályt tudnak fuvarozni. Május 30-án tartották a Kaposvári Egyházmegye akolitusainak találkozóját 45 elkötelezett szolgálattevő részvételével. A nap kezdetén Varga László megyés püspök mutatott be szentmisét a Kaposvári Székesegyházban, tudósította Magyar Kurír. A főpásztor arra buzdította az akolitusokat, hogy szolgálatokban Krisztus örömhírének hiteles tanúiként, a föld sólyaként és a világ világosságaként legyenek jelen közösségeikben. A sötétséget fénygyújtással, nem hadakozással győzzük le. Krisztus apostolai vagytok a mindennapokban, mondta az akolitusoknak a kaposvári megyés püspök. A szentmise után fórumbeszélgetésen oszthatták meg egymással tapasztalataikat a résztvevők. Az ebédet követően a délután a gyakorlati képzés egyében telt, különböző fakultációkon vettek részt az akolitusok.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Ősszel történt, 17 év pályaversenyzés után átváltottam az utcai futásra. 3000 méter és 2000 méter akadály futásban értem el a korábbi években a legszebb eredményeimet. Ifjúsági Európa-bajnokságon voltam aranyérmes, valamint ifjúsági olimpián nyertem bronzérmet, és a 2021-es tokiói olimpián is nagyon közel voltam a döntőbe jutáshoz. Az új edzőm javasolta azt, hogy próbáljam meg a hosszabb távokat, és próbáljak meg maratonfutásban kiteljesedni. Természetesen ez egy rizikós váltás volt. Én nem tudtam, hogy ez sikerülni fog-e, viszont hittem abban, hogy a cél nem lesz bizonytalan, és hogy kaptam talentumot ahhoz, hogy én egy nagyon jó maratonfutóvá válhassak. 2025. októberében volt az első maratonom Frankfurtban, ami egyébként egyáltalán nem volt könnyű, de az utolsó pár kilométeren, ami nagyon nehézé vált már, akkor eszemben volt ez az idézet, hogy a cél az nem lehet bizonytalan, és hogy a Jóisten azt adta nekem talentumnak, hogy én nagyon jó maratonokat futhassak, és amikor már nagyon-nagyon nehéz volt 35-36 kilométernél, és azt hittem, hogy a lábaim össze fognak csuklani alattam, mert annyira fáradt voltam, és éreztem, hogy jönnek a görcsök, akkor is lebegett a cél a szemem előtt, hogy nekem oda el kell jutnom, el kell futnom. 2:28 perccel értem be a célba, és tényleg egy katarzis élményben volt részem, amikor átfutottam a kapun.

0: evangéliumi részlet is az Úrnapjához kötődik.
1: Miközben a János evangéliumának a 6. fejezetéből az 51-től az 58. versig. Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja testét eledelül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér. Nem az, amelyet az atyáitok ettek, és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Hát itt ugye a zsidók többször ugye a zsinagógában tanítja, így szólt a zsidó tömeghez, hogy vajon ezt hogy tudták egyáltalán érteni, hiszen ha abban a világban élünk, akkor valószínűleg a vér érintése is sok módon tisztátalanná tett. Hogy lehet ezt így utólag elképzelni, hogy hogyan értelmezhette ezt a zsidó nép?
0: Hát valóban zsidó fül, ha ezt hallgatta, biztos, hogy borzasztó bizarrnak tűnt a számukra, ha ezt így hallották, tegyük hozzá. Ugye azért ez a János evangélium 6. fejezete az úgynevezett eukarisztikus beszéd. Az, hogy voltak éppen ennek a tanításnak a helye az az utolsó vacsora keretében lenne, csak a János evangéliumban az egész utolsó vacsora elbeszélés már így is annyira hosszú, részletes, hogy teljesen szétfeszíti ott már a kereteket. Még egy ilyen hosszú beszéd egyszerűen nem fér bele. János evangélista nem a történetet akarta újra mesélni, amit a Márk, Máté, Lukács ebben a sorrendben körülbelül leírt, azt ő már ismerte, hanem ő tulajdonképpen egy ókeresztény hittankönyvet ír. És ezeket a beszédeket biztos, hogy ő szerkesztette. Nyugodtan gondolkodhatunk erről úgy, hogy ez nem biztos, hogy szó szerint így hangzott el. A szituáció az, hogy Jézus a kenyérszaporítás után próbálja elmagyarázni a szándékait Kafarnaumban a zsidóknak, és nyilván ennek a beszédnek valamiképpen ez az odaadás, az ő önfeláldozása, az ebben való valamilyen részvétel, ez biztos, hogy témája volt, hogy pontosan mi hangzott el, azt amúgy sem jegyezték le, vagy vették föl valami fajta hangrögzítővel, de hát biztos, hogy a zsidók számára egyébként akkor is a beszéd az kemény volt, hát majd ezt mondják a végén. Ugye most csak egy részletet hallottunk ebből a hosszú beszédből, egyébként hát viszonylag már itt a vége felé, végkifejlet felé haladunk, de a végén az lesz, hogy azt mondják, hogy kemény beszéd, ez ugyan kihallgatja, és sokan elhagyják Jézust, ugye egyenesen odáig, hogy egy ilyen nagy válságos pontig érkezik Jézusnak a nyilvános működése, tehát még a tanítványait is megkérdezi, hogy ti is el akartok menni? Tehát, hogy egy olyan pontra ér a dolog, hogy úgy tűnik, hogy lehet, hogy az a kör, aki Jézust követte, hallgatta, vagy akár a tanítványa volt, az teljesen széthullik. Aztán hát ugye Péter azt mondja, hogy Uram, kihez mennénk, az örök élet igéi nálad vannak. Tehát majd ezzel ér véget ez a 6. fejezet a János evangéliumban, de azzal együtt, hogy nem kell úgy olvasnunk ezeket, mint hogyha ezek tényleg szó szerint így hangoztak volna el, ezzel együtt Jézus aktuális hallgatósága számára is hát nehezen befogadható volt.
1: Igen, mert mi valahogy már megszoktuk azt, hogy elhangzik a Szent

0: kérdésében is, hogy ez az én vérem, ez az én testem, de hát azért ezt így most akár csak egy mai nap élő, nem hívő ember számára is ez egy bizarr dolog, ahogy így le van írva, hogy egyétek a testem, igyátok a vérem.
1: Ugye hát ez inkább az utolsó vacsorán hangzott el így szó szerint, de a valószínűleg az ott lévő tanítványok sem értették teljes egészében, de hát 2000 év óta azért ezt így poncolgatjuk.
0: Itt talán te szoktad mondani, vagy egyáltalán szokták mondani, hogy a focit góra játsszák, és hogy az életnek a lényege az üdvösség, és hogy itt ezért itt fontos, hogy azt mondja, hogy annak örök élete van. És én feltámasztom őt az utolsó napon. Ezt hogy értsük, vagy ebben mit reméljünk?
1: Hát, hogyha megnézzük most ezt a részletet, akkor, és nem merülünk el azokban a részletekben, hogy most akkor értették-e, vagy nem értették, vagy mennyire volt a bizarra számukra, picit egy lépést így ettől eltávolodunk, és csak így nézzük azt, hogy miről van itten szó, akkor hát egyszerűen így árad az élet ebből a szövegből. Élő kenyér, örökké fog élni. Az én testem a világ életéért. Nem lesz élet bennetek, ha nem eszitek. Annak örök élete van. Étel, ital. Bennem marad, én ő benne. Az élő atya, az atya által élek. Én általam él. Tehát, hogy összeszámoljuk, aki ezt a kenyeret eszi örökké. Tíz olyan szó van benne, ami az életnek erre a... Nem is csak arról van szó, hogy élünk, hanem egy ilyen kiáradó életről van szó, aminek az atya a forrása. Tehát, hogy mi nyilván nagyon vigyázunk az egyszem életünkre, és ezt jól tesszük, mert nyilván aki elveszíti, az elveszítette. Tehát, hogy akkor itt ennek a földön nincs újraindítom a játékot, mint a számítógépes játékokban. Vagy hogy eleve ott, nem tudom, három élete van valakinek. Viszont az atya az életet azt így birtokolja, de nem is tartja meg magának, hanem így árasztja kifelé másoknak, ajándékozza, és hát ebből részesülünk. Na most voltak éppen ez a fő üzenete, ebben reménykedünk, hogy Isten örök. Tehát, hogyha ő valakire gondol, valakit szeret, valakit megajándékoz, az áloga az örök életnek. Az Istennek a szeretete, és nem valami fajta, nem tudom, olyan filozófia, ami azt magyarázgatja nekünk nagyon sokat, hogy miért volnánk mi halhatatlanok. A garanciánk az örök életre az a mennyei, hogyha szeretetében van, és nem a saját képességeinkben, vagy hát akár úgy, hogy majd a mesterséges intelligencia az megőrzi a mi személyiségünket, és akkor ha meghalunk, akkor is ott valahol megszólalunk majd valamilyen stílusban, mert már ezt is fel tudja idézni. Na, tehát, hogy most nyilván a lényeg az ez, hogy ez a kiáradó élet az, amiről szól az evangélium, és hát ebben a keretben értelmezhető az eukarisztia, az oltári szentség is.
0: És itt az elején említetted, hogy ez a rész kifejezetten az úrnapjára van, és az úrnapjára való, hogy milyen módon fejezi ki ez az úrnapi ünnepnek a lényegét, vagy hogyan kapcsolódik ehhez?
1: Hát nyilván ebből az eukarisztikus beszédből valószínűleg sok részletet ki lehetett volna emelni, hát ez nyilván már így nem a bevezető rész, hanem hát már ott, ahol tényleg eljut a beszéd a legfőbb üzenetéig. Na most, ugye az úrnapjával kapcsolatban, egyáltalán az oltári szentséggel kapcsolatban nagyon sokszor törjük a fejünket azon, hogy most akkor hogy lehet az Krisztus teste vére, vagy mit jelent ez, vagy, és akkor magyarázgatjuk magunknak, de valójában arról van szó, hogy ezt az isteni életet akarjuk ezt Jézus is továbbadja, és nem félt attól, hogy akár a saját életét is feláldozza, mert valamiképpen ez a természete ennek, ez az odaadás a természete ennek az életnek, és nem kell félteni az elvesztésétől. Na most ebbe kell valahogy nekünk belekapcsolódnunk. Az áldozás az nem egy ilyen, nem tudom, valami fétistárgynak az érintése, vagy kabalának a megfogása, hogy majd akkor annak nem tudom milyen hatása lesz ránk, hanem arról van szó, a mi áldozásunk, hogy mi magunkat szeretnénk hát valahogy Krisztusnak adni, azt követni, amit ő tett és cselekedett. A másik ugye nagyon fontos, hogy az, amit Krisztus is tett 2000 évvel ezelőtt, annak a mi számunkra azért van értelme, mert Istenről úgy gondolkodunk, hogy Isten örök. Nyilván, hogyha nincs föltámadás, akkor az eleve az egész értelmetlen, ezt már Szent Pál megmondta, hogyha a Krisztus nem támad föl, akkor semmi értelme nincs a hiteteknek. De viszont, hogyha Isten örök, ha Krisztus él, akkor az ő odaadása, önfeláldozása, az nem egyszerűen csak ott akkor történt, hanem azóta is érvényes mindenki számára. Na most mi azáltal kapcsolódunk ehhez, hogy részt veszünk abban, amit ő az egyháznak adott. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Tehát, hogy mi attól áldozunk, hogy az egyháznak a cselekményében veszünk részt. Sokszor törjük ezen a fejünket, hogy mi az, hogy átváltozás. Tehát az átváltozás az nem egy csoda, hogy most ott volt egy darab kenyér, és akkor egy hús darab lesz helyette, hanem az első átváltoztatást Krisztus hajtotta végre a Golgotán. Hogy azt, amit mindenki egy elég brutális kivégzési jelenetnek látott, azt ő átváltoztatta egy szeretetből való önfeláldozássá, a világnak a megváltásává, az isteni szeretet kinyilvánításává. Tehát ez az igazi átváltozás. Az, hogy ott a kenyérről és a borról úgy beszélünk, mint ami átváltozik, hát bizonyos értelemben nem változik át, amikor a szánkba vesszük, akkor kenyeret érzünk, bort érzékelünk. A lényeg az viszont az, hogy ezáltal mi az egyháznak abban a cselekményében veszünk részt, amit Krisztus akart. És ez azáltal válik értelmessé, hogy Krisztusnak a cselekvése nem egyszerűen csak egyszer megtörtént 2000 évvel ezelőtt, hanem ő él, föltámadt, az ő önfeláldozása az nem kötődik térhez és időhöz, hanem ebbe az atyától induló az életnek az kiárasztásába, a teremtésnek a vonulatába illeszkedik bele. Na, tehát, hogy tulajdonképpen ezt ünnepeljük, hogy mi nekünk ebben az életben lehet részünk.
0: Van-e valamilyen zene mára, ami most kiegészítjük ezeket a gondolatokat?
1: Hát nyilván, méghozzá akkor egy mise kompozícióval, méghozzá hát két rengeteg misét komponáltak, persze zeneszerzők, ugye Bach a Hámol misét, Beethoven a Missa Solemnis, tehát most a Beethoven-től a Gloria tételből fogunk ma részleteket hallani, ami hát úgy érzem, hogy nagyon szépen kifejezi ennek az ünnepnek a lenyűgöző voltát, és akkor hát itt rögtön az elejéről egy szűk 3 perces részletet hallgassunk meg.

0: Beethoven zenéje után a vonalban Kő Boldizsárt köszöntöm nagy szeretettel, képzőművészt, grafikust. Szép jó reggelt kívánunk!
1: Szép jó reggelt kívánok mindenkinek!
0: És abból az apropóból beszélgetünk hamaros, vagy mindjárt, tehát már el is kezdtük, hogy az édesapja Kő Pál ezen a napon hunyt el 2020-ban. Munkácsi Kossuth Díjas művész, a nemzet művésze, aki hát a nevének azt a egyik anyagot választotta, amivel dolgozott. Hogyan lett ő Kő Pál, hiszen Pataki Lajos néven született, és művész neve, vagy hát amit használt, amilyen néven ismerjük, az már voltak éppen a harmadik hivatalos neve volt.
1: Igen, hát édesapám nagy névváltoztató volt egész életében, mert mi is sokféleképpen neveztük, a barátai is. Nagyon sokáig őt, illetve élete végéig is Lujosnak hívták, ami pont a korábbi nevéből, hogy Pataki Lajos, abból eredt, és egy szobrász barátja, Andromitidis Rigasz, aki meg görög volt, ő nevezte el Lujosnak, és ő, amikor nagykorú lett, akkor vette föl ezt a nevet, hogy Kő Pál, mert akkor ő már tudta, hogy szobrászattal szeretne foglalkozni, és pont azért, mert náluk egy ilyen családi különös helyzet volt, hogy az édesapja az egy nemesi családnak volt az egyik legifjabb tagja, ők voltak a Borbély Macki család, és az édesanyja viszont a ott takarító, a családnál takarító cselédlány volt, egy csodálatos ember volt a nagyanyám, ő pedig Pataki Terike volt, vagy Teréz, és egy nagyon mélyen katolikus ember volt, aki egész nap imádkozott, mindent megköszönt a Jóistennek, nagyon szerettem a nagyikát, és ő rengeteget énekelt is nekünk, és hát amikor megszületett édesapám, akkor mind a két család kitagadta őket, mert igazából a nemesi család az fel volt háborodva, ugye, hogy a cselédlánnyal állt össze a nagypapa, a nagyika családja is kitagadta őket, mert hogy azért ez szégyen volt, hogy házasságon kívül összejött egy gyermek, és akkor ebből fakadt az, hogy igazából édesapám először Pataki Lajos lett, mert ráadásul még azzal volt fűszerezve a történet, hogy Macki nagypapa, ő az 56-os forradalomban aktív szerepet vállalt, és ezért ki is végezték volna, csak sikerült egy éven át bujkálnia, és emiatt végül 10 év börtönre ítélték. Mindenesetre a Pataki Lajos nevet az édesanyja adta apának. Utána, amikor a nagypapa kiszabadult a börtönből, akkor ő a nevére vette, úgymond, és akkor lett Macki Lajos Levente. És aztán, amikor édesapa úgy döntött, hogy amikor nagykorú lett, hogy akkor ő egy saját művész nevet szeretne választani, hogy Kő Pál lett belőle.
0: Hát igen, egy börtönviselt forradalmár nevével valószínűleg még annyira se rugott volna labdába. Biztos, hogy se volt könnyű.
2: Csak egy zárójeles kérdés, így, hogy ön, mint Kő Boldizsár, hogy ő gondolkodott ezen, hogy válasszon nevet, vagy hogy ez mennyire hagyományozott, tehát ez a névválasztás, vagy egyszerűen így nevezték önt, amikor megszületett?
1: Igen, hát én igazából Faboldizsár kéne legyek.
2: Így van, így van.
1: Hogyha az alapján választanám a nevemet, hogy mivel foglalkozom, de kőfaragást is tanultam. Nem gondolkoztam ezen, én nagyon szeretem a nevemet, és az az igazság, hogy édesapát is nagyon szerette mindenki, úgyhogy nekem ez a kőnév, ez jól cseng az életembe, és nem kellett már ezen gondolkoznom sem.
2: Most már ebből egyébként ki is derült, hogy ön is egy művész, és mi is felfedeztük ezt a titkot, hogy nem csak a Kőpál fia, hanem még ön is művész, de mielőtt még arról is beszélnénk, de előtte egy pár mondatban, hogy milyen volt egy ilyen művész családban az élet, vagy hogyan nevelkedtek önök, mennyire volt teljesen természetes, hogy akkor ön is ezt a képzőművészeti irányt viszi tovább, vagy hogy ez kötelező volt valami művészettel foglalkozni, vagy csak egyszerűen kedve lett mindenkinek, hogy milyen volt ez az élet gyermekkorában?
1: Hát igazából a kedve lett mindenkinek, talán ez a jó megfogalmazás, mert a húgom is művész lett, őt pedig Kővirágnak hívják egyébként, és ő festőművész lett. Olyan volt a gyerekkorom, mint egy tündérmese igazából, mert általában láttuk, ahogy dolgoznak a művész szüleink, ugye édesanyám is festőművész volt, műterem lakásban laktunk a Terézvárosban, és a műteremben mindig állt egy szobor vagy egy festmény, amin éppen dolgoztak a szüleim. Sok munkát együtt is végeztek el, tehát édesapa faragott valamit, édesanya kifestette, és édesapám ő festőművész szeretett volna lenni, csak amikor a képzőművészeti gimnáziumban volt, akkor ott a tanára azt mondta, hogy olyan drótosan rajzolsz, Lujoskám, hogy inkább lehet, hogy te szobrász leszel, és akkor ott változtatott ezen, igen, és szobrász lett. Szóval nekem az életem, vagy felnövekvésem azzal telt, hogy mindig bejöttek hozzánk társaság, nagy társaság, akik mindenféle művész emberek voltak. Volt köztük ugye Jankovics Marcell, aki egy csodálatos ember volt, de Hoppál Mihályt említeném még, Szem Adám Györgyöt, szóval nagyon sok művész vette körül a szüleimet. Közel is laktunk ugye az Epreskerthez, ahol szintén nagyon sok művész volt, és akkor ott volt nálunk néha a muzsikás együttes, Sebestyén Márta ott énekelt az asztalunknál. Közben édesapának mindig volt egy citera az asztalán, és nagyon szerette az embereket ennivalóval kínálni. Leültette, sonkát szeretett, és akkor gyönyörű szendvicseket készített nekik, katonákat, ahogy mondta, és mindig volt egy kis jó minőségű vörösbor is egy kancsóba, az emberek ott ettek, ittak, beszélgettek, nagyon magas szintű beszélgetések voltak ezek számomra, vagy én amikor egész kicsi voltam, akkor a legjobban nem játszani szerettem, hanem a nagy asztal alatt ülve hallgatni, ahogy ezek a bölcs művészek beszélgetnek, hol nagyon fennkör dolgokról, hol gyarló huncutságokról, de mindig nagyon érdekes volt hallgatni. És hát a művész életünkből fakadóan nem volt olyan egyszerű nekem a pályaválasztás. Én biológus szerettem volna egyébként lenni, a Gerard Darrell könyvek nyomdokán nagyon megszerettem a teremtett világot, és nagyon foglalkoztam is vele, de aztán egy idő után azt mondta a szüzem, hogy nekem inkább művésznek kell lennem, és akkor aztán ebbe az irányba álltam, és így lettem képzőművész én is, meg a húgom is egyébként.
0: De akkor családi háttér azért így magasra tette a mércét, hogy lehetett ezzel megbirkózni, vagy fölnőni ehhez, vagy az ember, egy fiú talán mondjuk, hát úgy szeretne túl is nőni a szülein, hogy birkózott meg ezzel a ezzel, hogy ilyen magasra tették a lécet?
1: Hát igen, a rivalizáció azért embereknek a természetes viselkedése. Én valószínűleg azért lettem először, képzőművészeti egyetemen, én grafika szakon végeztem el, mert édesanyám festő volt, édesapám meg szobrász, és nyilván ösztönösen választottam egy harmadik utat, hogy ne is merjem összemérni magamat velük, akiket máig magasabb polcon gondolok, mint ahova én eljutottam mondjuk ezekben a dolgokban. Illetve hát én aztán elkezdtem felnőtt koromban mesés játszótereket készíteni, ami meg nyilván egyrészt az ő meghosszabbításuk is, hiszen, mint említettem, édesapa fából nagyon gyönyörű szobrokat faragott, édesanyja meg kifestette őket, és én gyerekkoromban láttam ezt készülni, illetve hát mi játszottunk is ezek közelében a hugommal, és akkor nyilván ez akkor rögzült belém, hogy én is azt szeretném, hogyha ilyen gyönyörű színes szobrok között játszhatnának a mostani gyerekek a köztereken, úgyhogy tulajdonképpen az ő hagyományukat folytattam, ami meg szerintem nagyon szép lehetett a régi világban, mondjuk a 19. században, amikor az asztalosnak is asztalos lett a fia, és az ő fia is asztalos lett, mert hát ott voltak a szerszámok, van ennek értelme, hogy amiben felnősz, azt folytatod.
2: És akkor azért mondjuk el azt is, hogy mert azért lehet, hogy így, hogy játszótér, ez nevesítve is érdekes, hogy a Zöld Péter játszótér a Millenárison is az ön nevéhez fűződik. Egyébként nekem a kicsi gyerekeim még ott azon a játszótéren nevelkedtek, most viszont Szentendrén lakunk, a Skanzenben a Mesekert is ugye az önök, vagy az ön nevéhez fűződik, és a Tündér Ilona játszótér, tehát ezeket úgy meghatódik az ember, hogy valaki a teljes művészetét így a gyerekeknek ajándékozza ilyen módon, de azért ez ennél több is, hogy itt nagyon komoly történelmi, nem tudom én, magyar történelem szeretete is van a háttérben, hogy hát hogy látja, hogy ez valóban egy koncepció, hogy valahogy a kicsi gyerekek a magyarságot már a játszótéren a magukba szívják, vagy ez, erről hogy gondolkodik?
1: Hát azt gondolom, hogy minél többet foglalkozom a játszóterekkel, hát ugye azért kezdtem el foglalkozni velük, mert nekem is 4 gyermekem van, és a játszóterekre sokat jártunk velük, és ott elgondolkoztam, hogy ez egy milyen csodálatos közeg tulajdonképpen, hogy ott van a szülő, ott van a gyerekek ott egymással játszanak, tehát egy ilyen nagyon, nagyon szabad és ugyanakkor nagyon érdekes helyzet, általában valami szép természeti környezetben is vannak, jó levegőn vannak, és hogy ez a nevelésnek lehet akár egy terepe is, illetve hát ahogy a köztéri szobroknak is van egy olyan feladata, hogy az utcán járó embert szólítsák meg, igazából a játszótér is egy lehetőség arra, hogy ne csak egy tornaterem legyen, hanem legyen egy, a nevelésnek egy terepe, ahova nagyon sok mindent be lehet tenni, mert készítettünk gyógyító játszótereket, például Betesda gyerekkórházba, ami kifejezetten a gyógyítást is szolgálja, a testi és lelki gyógyítást egyaránt. Én, mivel magam is hívő embernek tartom magam, szerintem a hitnak is az üzenetei, hogy mondjuk ki írok egy táblát egy játszótérre, hogy hit, remény, szeretet mondjuk, és akkor az, hát ott eljátszik a gyerek, használhatja Csillagok háborújára is a játszóteret, de közben meg esetleg az a pár szó, az valamit ott a szívében elindít akár, vagy csináltunk ugye István királyunkról, Szent Istvánról játszóteret Budafokon, ahol élő történelmórákat szoktak tartani, a mellette álló Nádasdi iskolának a tanárai eljátszák, hogy hogy hogyan kerülhettünk be a Kárpát-medencébe. Oda egyébként nem csak azért lett a Szent István játszótér, mert hogy Szent István téren van, hanem mert az egy olyan érdekes adottságú hely, ahol egy medencében van a játszótér, tehát egy ilyen mélyebben fekvő területen, és kicsit azt éreztem, hogy ez a mi magyar sorsunk is benne van, ahogy megtaláltuk ezt a csodálatos helyet magunknak, ezt a Kárpát-medencét, ahol így fészket rakhattunk. És hogy ezek a játszóterek, ezek pont attól nagyon érdekesek, hogy mindegyik más, egyedi műalkotás, nincs kétszer ugyanolyan játszóterünk, nincsenek olyan játékaink, amik, vagy játszóeszközeink, amik a polcon vannak, hanem mindig próbálunk itt valami történetet, vagy például Varsóba készítettünk lengyel-magyar barátság játszóteret, ami meg a két népnek a történelmi összefonódását dolgozta fel játékos formában. Szóval ez egy ilyen nagyon, nagyon izgalmas műfaj, és szerintem sokáig tágítható még. Most a Borszem Jankó játszótéren dolgozunk, a Borszem Jankó meséjét készítjük el Miskolc mellé, ahol van a Szimbiózis Alapítvány, ahol pedig pont egy ilyen csodálatos alapítvány, ahol gyógyítással is foglalkoznak, illetve dankóros és autista emberek dolgoznak is ott, és hát azért választották ők a Borszem Jankó meséjét, mert ugye az egy ilyen nagyon szép történet, hogy még egy borszemből is lehet egy királyfi szinte, tehát hogy ez a lehetőség benne van a mesében. És hát a mesék, a régi magyar népmesék pedig nagyon sok szép üzenetet hordoznak magukba, amik szerintem a mai embernek is megszívlelendő, vagy segítséget nyújthat abban, hogy ne adja fel az életet, hanem örüljön, hogy Istentől ezt kapta ajándékba, és bánjon jól a rábízott javakkal. Tehát, hogy igen.
2: Ez így van, mert én, mint felhasználó, vagy a gyerekeimmel felhasználója az önök játszóterének, tereinek, azt lehet mondani, hogy lelke van a játszótereknek, tehát nem csak valóban nem egy tornapálya, hanem lelke van, és ott tényleg a szülő is úgy feltöltődik, amikor a gyereke ezeken játszódik, és az egyediségük az mindent visz, tehát hogy nincs két egyforma. És hogy annyit hadd kérdezzek ezzel kapcsolatban, hogy ez könnyű egy ilyet létrehozni olyan szempontból, hogy ilyen EU-konform szabályok, és akkor ilyen alakú legyen egy, mert különben a, nem tudom, egy valamilyen tárgynak meg kell felelni mindenféle szabálynak, hogy ez, hogy egy fából, és ilyen egész különleges dolgok, ez simán lehet engedélyeztetni, tehát hogy nincs ilyen gond velük, hogy akkor hogyan lesz ez örök életű, hát minden műanyagból gyártunk.
1: Hát ez jó kérdés, ez abszolút megoldható minden, igazából ugye a szabályok azok vannak, igen, és egyébként szerintem elég jól vannak ezek a szabályok kitalálva. Ezek biztonságtechnikai szabályok, amik arra vonatkoznak, hogy a gyereknek ne legyen súlyos sérülése játszótéren. Ez nem azt jelenti, hogy nem törheti el véletlen a kezét, mert az nem is lehet kizárni, de hogy ne legyen olyan sérülés, ami hosszú távon baj legyen, és hogy ezek a szabályok között nagyon jól lehet lavírozni, hogy így mondjam, minden játszóterünk szabványos, tűzszabványos, és EU-kompatibilis. Hát természetes, hogy azért mi nehezebben tudunk úgymond működni, mert minden egyes játszóterünket külön be kell vizsgáltatnunk, minden eszközünk, mivel egyedi, ezért külön meg kell vizsgáltatnunk, emiatt persze ez nekünk többletköltséget jelent, de én úgy gondolom, hogy az egyediséghez ragaszkodom, és nem akarok futószalagon gyártani dolgokat gyerekeknek, hanem én személyes ajándékot szeretnék adni, illetve most azt mondom, hogy én, de igazából egy csomó művésztársamat kéne említsem, többek között a saját fiaimat is, akikkel nagyon sokat dolgozunk együtt, vagy a kis menyemet, akinek nem sokára gyermeke születik majd augusztusban, ő is nagyon sokat dolgozott velünk, illetve hát az egész az igazából úgy kell elképzelni a mi működésünket, mint egy művésztelepet, ahol nagyon sok művész kollégát és barátot vonunk be a készítésbe, és az ő saját világukat is beleteszik ebbe a minden mesetér azért is más, mert nagyon sok szabadsággal dolgoznak a művész ezeken a meseterek, művésztelepeken, ahogy mi szoktuk nevezni magunkat. És pont ezt szeretném, hogy az a régi világnak az a szépsége, hogy minden egyedi volt, és minden személyes volt. Egy kicsit ezt hozza vissza ez a játszótérkészítés is, ami szerintem megint csak egy fontos üzenet, hogy ilyen személyes tárgyak vegyenek körbe minket, és ne rájje mindegyikre rá írva, hogy Made in China mondjuk, és valami.
2: Ez így van.
1: Tehát egy antiglobalista működést csinálok igazából.
0: Na hát akkor még Kőpárról fogunk beszélgetni Mészáros Ákossal, de hát tőle indultunk, és csak egy záró kérdés, nagyon röviden, mert sajnos az időnk az rettenetesen megy, hogy az édesapjának melyik művét szereti a legjobban, vagy melyikre a legbüszkébb?
1: Hát nehéz a választás. Rengeteg munkája van édesapának, és csodálatosak. Hát nem tudom, most csak amit megemlítek, az egyrészt a Mohácsi emlékpark, ahol 30 vagy 29 darab hatalmas szobrot faragott édesapa Samu Gézával együtt. De azt most a másolatait el kellett készítsük, mert pont mostanra elpusztultak, és hamarosan felállítjuk őket, a tanítványaival együtt csináltuk ezt a munkát. Ezt nagyon szeretem, mert ott teljesen újra értelmezte ő az egész kopjafa műfajt, és a szobrászatot olyan mértékbe tette bele a kopjafa világba, ahogy senki rajta kívül, talán a világon sem. És a másik, amit nagyon szeretek, az meg a kakason ülő fiú, aminek szintén most érdekes módon most kell majd restauráljuk, az egyik újja letört a nagy kőpál kiállítás előtt már, de majd most meg akarják csináltatni velünk. És azt meg azért szerettem, mert én ültem modellt még gyerekkoromban hozzá, és van egy ilyen személyes kötődésem, illetve azt édesanyám festette ki, és édesapám faragta, és hát az is egy mestermunka, úgyhogy akkor őket említeném most.
0: Hát nagyon köszönjük, hogy így Kőpáról is megemlékeztünk, örülünk, hogy méltó örökösei vannak. Én nagyon bíznék benne, hogy valamilyen ilyen portré jellegű műsorban itt a hallgatók még jobban megismerkedhetnek önnel, de hát Kő Boldizsánra beszélgettünk, és egyébként hamarosan fogjuk folytatni Kőpál művészetének a megismerését Mészáros Ákossal, úgyhogy addig egy percnyi zenét hallgatunk Beethoventől, de Kő Boldizsártól viszont elköszönünk, nagyon szépen köszönjük, és további szép vasárnapot kívánunk.
1: Köszönöm, és áldás békességet.
0: Így
1: ahogy
0: van.
1: Reformátusok mondják.
0: Meg a ferencesek.
1: Meg a ferencesek.
0: Köszönjük, minden
2: köszönjük
0: jót.
2: Köszönjük szépen, szép minden vasárnapot. Jót.

0: Kőpállal beszélgetünk itt most a, előbb a Kőboldizsárral, az ő fiával, most pedig Mészáros Ákos, újságíró és művészeti szakíróval itt velünk a vonalban. Jó reggelt kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok, csókolom!
0: Hát először is hadd kérdezzük meg, hogy milyen személyes szál köti önt össze, mert amikor az ember olvassa egy írását, amit mondjuk Kőpáról ír, akkor azt hinném, hogy ön egy képzőművész, vagy egy kolléga, de közben azt látom, hogy újságíró, hogy mégis milyen személyes szál hozta önt ebbe a képbe?
1: Hát úgy, az a személyes szál, hogy ugye Kőpál egy nagyszerű szobrászgeneráció egyik tagja volt, még az 1970-es évek elején, és én is, ahogy ő is, a képzőművészeti gimnáziumban jártam annak idején. És ez a generációhoz tartozik Csíkszentmihályi Róbert, aki nem még halt meg, vagy Borbás Tibor, Konyovcsik János, Cindemantal, aki még él szerencsével, és ilyen módon mintázást is tanultunk, és időről időre ellátogattunk a műcsarnokba közösen az osztállyal, és megnéztük ezeket a kiállításokat. Például a Nemzetközi Kisplasztikai Biennálét akkor többször is volt ilyen az évek során. És ott láttam meg én először egy szobrát, ezt a Tátos című fafaragványát, ami már akkor a társaságunkban, meg akár az egyéb nézőközönség körében is feltűnést keltett, és megnéztük, hogy ki ez az ember, és akkor láttuk a nevét, hogy Kőpál. Ami egyébként egy nagyszerű név, mert egy szobrásznak jobb név nem is lehetne, mint hogy Kő. Miközben Kőpál nagyon sokoldalú művész volt, tehát ő nagyon szerette a fát faragni, nagyon szeretett, ha kellett, követ faragni, és bronzot is használt. Tehát egy sokoldalú ember volt, tehát személyesen én nem ismertem őt sajnos, a többieket igen, de őt nem. Egyszer lett volna vele egy találkozásom, az is spontán jellegű lett volna még a képzőművészeti főiskolán, csak megelőzött egy tévéstáb, és utána el kellett mennie. Tehát személyesen így nem ismertem, de az elmúlt 50 évben úgy végig kísértem a munkásságát, amennyivel ezt lehetett. Nemrég volt az emlékkiállítása február körül, ahol hát rengeteg szobrát meg lehetett nézni.
0: Igen, erről az írásban is ön erről ír részletesen, és az is egy elég személyes hangú írás, amiről az ember erre következtet. Hogy önnek melyik irány tetszik a legjobban, vagy hogyha most itt a kőről beszéltünk, milyen kő munkái vannak, amiket is szívesen most itt szóban megidézne a hallgatók számára?
1: Hát vannak, hát van sív emléke, amit csinált, azt hiszem, hogy Fehérvárra, például az kőből van, meg hát kisebb, ugye a kiállításra, amit el tudtak hozni, ugye egy szobrász kapcsán mindig nagyon nehéz kiállítást rendezni, mert ugye általában ezek a szoborművek nagyok és súlyosak és nehezek. A Kőpálét azért lehetett ilyen jól megrendezni, mert a többsége vagy kis plasztika, vagy legfeljebb egy méteres nagyságú, tehát be lehetett hozni őket. És hát nyilván a kőszobrokból, ami van, például a Szent István szobra, ami ott van a Szent Gellért kápolna, illetve kis templom mellett a Gellért egy oldalában, az is kő. Az a legnagyobb kőszobra talán, biztos látták igen, már igen, sokan. Igen. És tehát azt nem tudták elhozni, aznak egy kis bronz változata volt kint, és a fényképe persze. De a műveinek többsége tényleg fából van inkább, tehát az is bronzból.
2: Érdekes ez a Szent István, mert áll a ló mellett. Hát mindenki úgy ábrázolta, hogy rajta ül a lovon.
1: Igen.
2: Mi van ebben a kompozícióban?
1: Hát ebben az az érdekes, hogyha meggondoljuk, hogy, vagy gondoljunk arra, hogy melyik az egyik legismertebb, vagy talán legismertebb Szent István szobor, az bronz, és Klóbő Alajosé, ami ott a Szentháromság tér mellett, ott a Mátyás templom mellett áll bronzból. És azt teljes, mondhatjuk úgy, hogy teljes menetfelszerelésben, tehát koronával, díszes ruhával, szépen feldíszített lóval áll, úgy, ahogy azt úgy a történelemkönyvekben elképzeljük, ugye? Tehát, hogy valószínűleg István az egy hatalmas méretű nagy hős volt, valószínűleg 1,80 magas, erős, ugye? Így képzeljük a nagy hősöket. Most Kőpál másképp közelített, ő megnézte, hogy hogy néz ki a koronázási palást, és ott látott egy kicsinek tűnő, alacsony, kicsit görnyedt hátú, egy ilyen egyszerű arcú kis embert látunk ott, ha megnézzük, és ő azt vette mintául, tehát próbált közelíteni a való élethez. Vajon milyen lehetett volna akár ilyen is, hiszen valós ábrázolás nem maradt fent Szent Istvánból, csak elképzelések vannak, és ezt a Szent Istvánt ábrázolta, ugye nem csak ugye egy hatalmas ló mellett áll, ami egy óriási lepellel van letakarva, hanem még egy sámli félén is, hogy fölérje a szobor, mármint hogy a kőpál szobra ilyen. Ha jól megnézzük, akkor egy pici kis ember olyan, mint egy kis aprót figura. És ebből az oldalból, tehát egy inkább egy emberi oldalból, egy intimebb oldalból közelíti meg, egyébként az egész szobrászati életműve ezt mutatja, hogy nem a monumentum, az emlékmű a hatalmas méretek alapján gondolkodik, hanem megpróbál közel jutni az emberhez. És így ábrázolt a Szent Istvánt is, ami ott a Gellért egy oldalában látható. Tehát egész másfajta megközelítés, mint a századforduló ekletikus művészei volt.
2: Külföldre is eljutottak az alkotásai, és hát ezek közül emeljük ki azt, hogy a vatikáni, ez a Szent Péter Bazilika altemplomában lévő magyarok nagyasszonya kápolnának a domborműveit is alkotta.
1: Hogy igen, erre, három domborműve készült oda.
2: Erre hogy kapott megbízást, vagy hogy vonódott be ebbe a történetbe?
1: Hát ez egy nagyon érdekes dolog, mert akkoriban elég jó néhány ismert bőle, a Varga Imre kapott megbízást, Csíkszentmihályi Róbert, Kőpál is, tehát többen is, akik tulajdonképpen nem voltak egyházművészek. Hiszen egyházművészet így a maga mai, tehát régi fogalmak szerint ma tulajdonképpen nincs is, de szakrális művészek ma is vannak. És ők erre azzal együtt, hogy alapvetően világi művészek, tehát mindenfélét csinálnak, ezt is szívesen vállalták. Tehát ebbe a csapatba így került bele, hogy keresték a legjobb szobrászokat, akik abban az időben hát alkalmasak voltak, és kedvük is volt ilyen jellegű munkát végezni.
0: Itt az anyaghasználatról, ugye kővel kezdtünk, hogy akkor ezt a Szent István szobrot emeltük ki, hogy nagyon sokféle anyagot használ néha egy alkotáson is, és hát ön is kiemelte ezt, azt hívta fel az ön írásában a figyelmet erre a utcaseprő szoborra, igen, hogy néha, vagy még ott a cirok is megjelenik, hát nem tudom, hogy ez popártos vagy, de hogy nagyon sokszor az anyagok egy alkotáson belül is megjelennek. Hogy ebből ön milyen, mi a kedvence, vagy mi az, amit erről itt tudni érdemes?
1: Hát igen, ahogy ön is mondta az előbb, hogy a pop art, tehát a populár art, hogy a népművészetből vett motivumokat figyelhetünk meg nála, és így bizony nem csak ezt a három kemény nemes anyagot, hogy így mondjam, használja, hanem sokszor a textilt is, vagy egyéb tárgyakat is beépít, ugye ez a jellemzője a pop art művészetnek, hogy mint egy kollásszerűen beépít a szobraiba, az egyik ilyen valóban a utcaseprő, a másik kérdezi, hogy melyik a kedvencem, az a Kossuth Lajos szobra, ami egy ilyen kis, megint csak nem egy ilyen heroikus Kossuth Lajos látunk, mint amilyen mondjuk Kisfaludy Strobl Zsigmond szobra volt, amíg el nem távolították a parlament elől, hanem egy ilyen kis magába zökkent, kis aranyos, ilyen sárga mentés, kalpagos, ilyen mókás alakot látunk. És ahol valóban textil a ruhája, ugye, a tollak alapjában valódi toll, ahogyan az utcasöprőnek a kezébe egy valódi utcácsöprő, ilyen ágakból csinált söprű van. Tehát a népművészetből emeli ki nagyon sokszor a témáit, a motivumait, sőt a tárgyait is Kőpál. És ami még nagyon fontos, hogy az ő személyével, ami nagyon ritka a szobrászoknál, borzasztó jó humora van. Mindezt humorral képes tenni, anélkül, hogy komédiát csinálna belőle. Tehát a szobrai nagyon sokszor nagyon is humorosak.
2: Hosszú időn keresztül tanított a Képzőművészeti Egyetemen, ha jól tudom, akkor 38 éven át.
1: Igen.
2: Vajon ez mennyire állt közel ő hozzá, vagy milyen tanár volt, hogyan emlékeznek rá a hallgatói növendékei?
1: Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, megint kicsit vissza kell, hogy nyúljak a 70-es évekre. Abban az időben volt egy műsor, amit úgy hívtak, hogy a TV galériája. ez egy nagyon jó kis kulturális műsor volt, főleg képzőművészettel foglalkozott, és hát időnként megkérdeztek ott képzőművészeket, festőket, szobrászokat, és kitűnően beszélni tudott magával, a műveivől, a szobrászokról, például Csíkszentmihályi Róbert, vagy Somogyi József, megkérdezték néha Kőpát is, és hát ő bizony alig-alig tudott megszólalni. Egyszerűen nem volt abban az időben a szavak ember, hát ki 30 év körül járt ő is, mint a többiek akkor, 70-es évek eleje. És egyszerűen nevettünk, hogy hát remek szobrász a Pali, de beszélni azt alig-alig tudna. Most ez később nagyon megváltozott, tehát ha most visszanéznénk, mert azóta sok év, ugye eltelt 50 év legalább, ha megnézzük az utóbbi évtizedekben készült vele interjúkat, vagy hivadófilmeket, vagy riportfilmeket, szóval azt látjuk, hogy nagyszerűen beszél, nem csak saját magával, hanem az életéből, hanem a művészetről is. Most a hallgatók a legjobb véleményt tudom csak mondani. Úgy tudom például a fiatalabb szobrász generációból, a Herma Zsolt, aki a Mindszenti szobrot mintázott nem olyan rég a Mindszenti téve a Józsefvárosban, ő is csak a legjobbakat mondta róla, amikor nála jártam a Százados úti művésztelepen. Tehát az a terem, az a szoba, ami a Bencz úr műteremházban van, és ahol Kőpál tartózkodott, és az ő szobája volt, ma is Kőpál teremnek hívják. Tehát az ő népszerűsége, ahogy hallom, fiatalabb szobrászoktól, most nem akarok még egyéb neveket mondani, akik még emlékeznek rám, azok is a legjobb véleménnyel voltak róla.
0: És itt, ha már a műtermet említette, hogy a műterme bejárata felett az állt, hogy itt Isten a gazda, mi csak lakók vagyunk. Igen. Mit gondol az ő hitéről, vallásosságáról, mennyire volt ez a környezetének is egy üzenet?
1: Hát ez, én azt gondolom, hogy mindenképpen az volt. Egyrészt, ha megnézzük a munkáit, akkor azt látjuk, hogy ha nem is volt, ahogy mondtam, nem is volt egyházművész, de szakrális jellegű művész volt. Tehát mindig valahol ott van a transzcendencia az ő művei mögött, megbújva. Nem direkt módon, hanem indirekt módon. És a személyéből pedig azt lehet tudni, hogy igen, ő egy katolikus ember volt, egy hívő ember volt. Kőpál, én erről tudok. De elmondom, elég megnézni a műveit, vagy egyáltalán az ő megszólalásait az utolsó évtizedekben. Egy csöndes, békés, szerény embernek látszik, aki képes elmélyülni az élet dolgaiban, és ez tükröződik a szobraiban is.
2: Na hát ma 6 éve hunyt el Kőpál, róla beszélgettünk a fiával is, illetve az egyik fontos értőjével, szakíróval, művészeti szakíróval, Mészáros Ákossal. Nagyon szépen köszönjük a lendületes beszámolót Kőpárról, és hát reméljük, hogy amit a művészetében keresett, azt most már színről színre láthatja. Úgyhogy további nagyon szép vasárnapot kívánunk.
1: Köszönöm szépen önöknek is.
2: Viszonthallásra.
1: Viszonthallásra.
2: Mi pedig a hírekkel folytatjuk, és a hírek után jövünk vissza hamarosan.

0: Hírek.
1: Megújult a Badacsony-tomai Közösségi Ház és Gyermek-Ifjúsági Tábor. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Június 4-én dr. Udvardi György veszprémi érsekatya megáldotta a Badacsony-tomai plébániához tartozó, teljes körű felújításon átesett közösségi házat és gyermek-ifjúsági tábort. A megújult létesítmény a jövőben még magasabb színvonalon fogadhatja az ideérkező gyermekeket, fiatalokat, zarándok csoportokat és közösségeket. Az ünnepség után érsekatya a következőket mondta rádiónknak.
2: Az egyház Jézustól kapott küldetését teljesítve az evangéliumot hirdeti, és az evangélium hirdetésének egy nagyszerű és nagyon, nagyon hatékony módja a nevelés szolgálata. Az egyház a maga nevelői tevékenysége során nem csak az iskolai kereteket, nem csak a szervezett oktatási kereteket használja föl, hanem azokat az egyébként ugyancsak szervezett szünidei kereteket is, amikor a gyermekek, fiatalok a teremtett világ szépségével találkozva, a közösségi formában találkozva tudják a tanult hittananyagot, vagy éppen művészeti, kulturális anyagot elsajátítani és elmélyíteni. Nagyon sok lehetőség van a közös beszélgetésekben, a kirándulásokban, a játékokban, és ezért nagyon fontos, hogy olyan körülményeket teremtsünk, táborhelyeket vagy pihenőhelyeket, ahol a fiatalok, iskolásaink, hittanosaink, vagy éppen plébániai csoportok össze tudnak jönni. Ezért is nagy öröm, hogy a Badacsony-tomai plébániához tartozó, nagyon régóta szállásépületként, zarándokházként működő épületet meg tudtuk újítani pályázati támogatás segítségével, Aktív Magyarország program segítségével tudtuk ezt megtenni. Egyébként is szándékunkban állt a fejlesztés, így most két forrást tudtuk összekapcsolni. Nagyon örök, hogy egy teljes körű felújítás, eszközök felújítására sor kerültett fűtés, tisztálkodás helységeket tudtuk felújítani. Hiszem azt, hogy ez segít a gyerekeknek, a nyári szünidő, egyéb szüneteknek a felhasználásában, de ezek a beruházások, ezek azt is lehetővé tették, hogy az év többi részén is lehetőség legyen itt, ezen gyönyörű körülmények között találkozni. Jó azt is tudni, hogy a Főegyház megyében ezeket a pihenőhelyeket hálózatosan próbáljuk kialakítani, hogy minden igényt, minden korosztályt, vagy éppen szakmai igényt tudjuk szolgálni ezzel. Remélem, hogy ez így lesz az Úristen segítségével.
1: A megújult közösségi ház és gyermek-ifjúsági tábor így a jövőben is fontos helyszíne lehet a hitben, közösségben és emberi kapcsolatokban való növekedésnek, valamint a Veszprémi Főegyházmegye evangelizációs és nevelési küldetésének. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.
3: Folytatjuk a hírek után élő műsorunkat a mikrofonnál.
4: Dubovszkiné Bodó Mária.
3: Illetve Lukovics Milán. És az első blokkban ugye kőpárról volt szó. Hát most ehhez képest nagyot ugrunk, hiszen az Élelmiszerbiztonsági Világnap van 2018 óta, és dr. Kassa Gyula van velünk a vonalban, aki az Állatorvos Tudományi Egyetem élelmiszerhigiéniai tanszékének docense, és az Élelmiszer Gazdaságtudományi Kutatócsoport vezetője. Szép jó reggelt kívánunk!
5: Jó reggelt kívánok!
3: Ennek az idei világnapnak az üzenete kockázatoktól a megoldásig biztonságos élelmiszert mindenkinek. Hogy jött létre ez a világnap, és

0: konyhája. Tehát ezért az embereknek is, nem csak a szakembereknek, hanem a fogyasztóknak is tisztában kell lennie azokkal a gyakorlatokkal, amikkel meg tudják védeni az egészségüket.
1: Ezt hadd kérdezzek bele, még bocsánat, ne haragudjon abba, hogy létezik, hogy olyan betegségekre gondol itt, amit esetleg, mert az ember úgy gondol erre, hogy élelmiszer biztonság, hogy hát fogyasztottam egy romlott ételt, hát lejött egy kis gyomorrontásom annak a velejáróival, de hogy lehet, hogy komolyabb betegségeink is az élelmiszer fogyasztása kapcsán keletkeznek?
0: Az ilyen hasmenéses, hányásos tünetekkel járó betegségek, ezek teljesen banálisak, első körben erre gondolunk, de vannak komolyabb, hosszú távon jelentkező betegségek, ilyenek a kémiai kockázatok miatt előálló, lassan, alattomosan a hatásukat kifejtő mérgezések például. Lehet egy kémiai kockázatnak is egy heveny mérgezés természetesen a következménye, de nagyon gyakorta előfordul, hogy egy hosszú távú kitettségből kifejlődik egy mondjuk egy rákos betegség, és ilyenkor már nem tudjuk megmondani, hogy pontosan milyen tényezők járultak hozzá. Kockázati tényezőket fel tudunk sorolni, de annak az egy egyénnek az életéből nehéz kiragadni azokat a mozzanatokat, amik ide vezettek. A legtöbb esetben azt mondhatjuk, hogy megelőzhetők a kockázatok, a mikrobiológiai kockázatok nagy része megelőzhető, ezek a leghétköznapibbak. És egyébként egy hasmenést hajlamosak vagyunk félvárról venni, mert mindannyian körülbelül évente átesünk egy-egy ilyen tüneten, enyhébb lefolyással, de vannak olyan emberek közöttünk, akiknek ugyanez a betegség halálos lehet, őket kockázati csoportokként nevezzük, közéjük első körben a gyerekeket sorolnám, a legtöbb haláleset arányaiban a gyerekeket érinti globálisan, élelmiszer eredetű betegségeknek a következtében, de az időskorúak, a legyengült immunállapotúak és a várandós nők is a kockázati csoportokhoz tartoznak. Tehát ők egy olyan betegségtől, amit esetleg mi észre sem veszünk magunkon, meghalhatnak.
1: Hát itt borzasztó izgalmassá válik a beszélgetésünk, hogy hát mit lehet tenni egy átlagos fogyasztó, mit tehet azért, hogy elkerülje főleg ezeket a alattomos, nem tudom én, ilyen műanyagokat, amiket azt hisz, nem esetleg észre se vesszük, hogy ezt nem is tudunk róla, hogy ezt mi elfogyasztottuk, és akkor egyszer csak hát a daganatos betegséggel találkozunk. Hogy mit lehet tenni?
0: A legfontosabb, hogy tudatosan vegyünk részt az élelmiszerláncban, és ez ott kezdődik, hogy már a vásárlást átgondoljuk. Nem kell persze minden nap, minden egyes órában ezen töprengeni, de amikor döntünk arról, hogy melyik boltba megyünk, és abban a boltban milyen terméket veszünk le, akkor legyünk tudatosak, illetve legyünk elővigyázatosak. Bármilyen gyanús jel észlelése esetén tegyünk föl kérdéseket magunknak, hogy ez normális-e, ennek így kell-e kinéznie, biztos, hogy egy nagy akció, akár az interneten látott nagy akció, az hiteles lehet, vajon miért nem ennyibe kerül más helyen. Nagyon sok ilyen intőjel van, a gyanúsan jó ajánlatok, illetve azok a termékek, ahol valami a normától eltér, ezek mindig aggodalomra adhatnak okot. A vásárlásnál azt szoktuk tanácsolni, hogy már csak azért is érdemes a magyar termékeket előnyben részesíteni, mert ezeket Magyarországon egy szigorú hatóság ellenőrzi. Nem minden egyes terméket ellenőriznek a hatóságok, ez természetes, hiszen ennyi kapacitást nincsen, de a gyártónak kötelessége önellenőrzést végeznie, és Magyarországon a NÉBIH, illetve a megyei hatóságok ezeket a cégeket felülvizsgálják. A másik pedig, hogyha bármilyen probléma magyar termékkel előfordul, azt sokszor órákon belül képesek visszahívni a boltokból. Tehát a magyar termékek vásárlásával eleve nagyobb biztonságban érezhetjük magunkat. Ezután...
1: Igen, bocsánat, nyugodtan mondja, majd utána kérdezem.
0: Ó, ez még végigvenném a teljes sort, hogy milyen feladataink vannak, csak felsorolás szerűen. A személyi higiénia, a kézmosás, ez már egyértelműen a mi felelősségünk. Itt egy érdekes tényt mondanék, ha minden egyes elmaradt vagy elrontott kézmosás, az nagyjából ilyen 1-2 tízezrelékes valószínűséggel vezet betegséghez,

0: erre hajlamosak lehetünk legyinteni, de ha ezt összeszorozzuk minden olyan alkalommal, amikor ételt veszünk magunkhoz, akkor bizony könnyen kijöhet az, hogy egy-két évente egy súlyos betegség erre is visszavezethető. A másik ezek a járványügyi területen ragályfogó tárgyaknak nevezett eszközök, tárgyak, amikkel behurcoljuk tulajdonképpen a mikrobiológiai eredetű kockázatokat a saját konyhánkba. Ezek közé például oda tartozik a mobiltelefonunk, amit hát ritkán tisztítunk, semmiképpen a legtöbb ember nem fertőtleníti nap, mint nap, de ott van a konyhában, sokan főzés-sütés közben telefonálnak, vagy erről nézik kifejezetten a recepteket, de ilyen egyébként az ékszer is, például egy gyűrű, ez kézmosás esetén sem tisztítható tökéletesen. Az előkészítés, ez egy nagyon fontos dolog. A mi kutatásaink szerint a csirkemosás az egyik legnagyobb kockázatú tényező, ami egy teljesen felesleges dolog. Hiszen a csirkét meg kell sütni, vagy meg kell főzni, semmiképpen nem szabad nyersen fogyasztani. És ha megsütjük, főzzük, akkor a hőkezelés az megteszi a dolgát, tehát fölösleges előtte megmosni, viszont a mosással befertőzök minden olyan konyhai felületet, amire ráfröcsköl ez a húslé. És ők jól érzik magukat, a baktériumok ezeken a vizes, nedves felületeken, képesek sokáig túlélni, és utána visszafertőzni minket. A vágódeszka a másik érdekes felület. Azt figyeltük meg, hogy nem kevés ember ugyanazt a vágódeszkát használja a húsok darabolásához, és a saláta, tehát frissen fogyasztott élelmiszerek darabolásához. Ez a kockázatok átvitelének egy nagyon egyenes módja. És utána az étkezésnél, például a közös tálból szedés, ez sem egy jó gyakorlat, hogyha a saját nyálunkkal visszafertőzzük a közös edényeket, és utána eltesszük, ez utána nagyon fertőzőképes. A hőkezelés, a hűtvetárolás, ezekre hívnám még fel a figyelmet.
1: Húha, hát akkor itt sok minden.
2: Igen, rengeteg kérdés tolult elő. Én egy pici, egy mini kérdést a nagy kérdés előtt, hogy említette a kézmosást, és hogy ez mint egy középiskolai tanár, úgy kérdezem, hogy ezek a rettentő hosszú körmök a lányoknál, hogy jól gondolnám azt, hogy esetleg az ott mondjuk egy mosdóra menetel, most mondjuk WC-t használva egy lány, hogy képes lehet úgy megmosni a körmei alatt, hogy utána az bármilyen módon gusztusosnak mondaná ön?
0: Én ezt rendkívül kockázatosnak tartom, különösen, hogyha van egy vastagabb fedőanyag ezen a körmön, például egy műköröm, ez egy nagyon nagy kockázatú dolog élelmiszerhigiéniai szempontból. Profi konyhai dolgozóknál, szakácsoknál például kifejezetten ez ellenjavalt.
2: Hát igen.
1: Pazarlás, illetve a szavatossági idő összefügg, ugye kettő szerettünk, félünk az éghaláltól, tehát akkor teletömjük a hűtőszekrényt, és akkor hát már ott áll, ugye jó ideje az az étel, de hát nem baj, nincs annak semmi baja, még elfogyasztjuk. Ön sokat foglalkozott a pazarlás megszüntetésével. Hogy küszöböljük ki a pazarlást, és hát mennyire kell komolyan venni ezeket a szavatossági időket, amik a csomagoláson olvashatók?
0: A lejárati időknek két típusa van. A fogyaszthatósági idő, ez egy kőbevésett üzenet a gyártótól, hogy ezután ne fogyasszuk el. Ez a nagyon mikrobiológiailag érzékeny élelmiszereknek a sajátossága, tehát ezek a lejárat után fertőzőképesek lehetnek. Ha meg tudunk róla győződni, hogy egyébként jól tárolták ezt az ételt, akkor még egy-két napig esetleg fogyasztható, de ez már csak a mi saját felelősségünkre történhet. Ha kisgyerekről van szó, vagy egy beteg, vagy időskorú emberrel élünk együtt, ne adjunk neki lejárt fogyaszthatósági idejű élelmiszert, legfeljebb magunkon, ha egészségesek vagyunk, kísérletezhetünk, de ez maximum egy-két nap, és csak akkor, ha a tárolási hőmérsékleteket betartották. Viszont van egy másik kategória, ez a minőségmegőrzési idővel rendelkező élelmiszereknek a csoportja. Ezek tartós élelmiszerek, hagyományosan így is hívjuk őket. Itt nem jelent semmit egy-két hét, hogyha megint csak jól voltak ezek tárolva, nem volt felbontva, hiszen már a levegőtől befertőződhetnek az élelmiszerek, de hogyha ez az eredeti gyári csomagolásában van, nem volt felbontva, akkor ez még hetekig, hónapokig fogyasztható marad. Előfordulhat, mondjuk egy méz esetében, hogy találunk rajta lejárati időt, minőségmegőrzési időt. Egy mézet én egy év múlva is nyugodtan kibontanék és elfogyasztanék.
2: És amikor ilyen akciók vannak, nyilván ez a, pont a pazarlás megszüntetésére, hogy ténylegesen kiosztják azokat a lejárt termékeket, akár a nagycsaládosok, vagy bárki más, akkor tulajdonképpen önök azt támogatják, vagy ezek ilyen stikában történő dolgok, hogy hát ne pazaroljuk el, akár néha csokoládé egyébként nagyon le tud járni, és még hát mindig az ember örömmel megesz egy merci csokit, ami egy évvel ezelőtt lejárt, hogy ezt aki szakértő, az a családján, aki ezt nem ad, vagy hogy kell erről gondolkodni?
0: Ez egy nagyon fontos kérdés. Támogatjuk, sőt olyan szinten támogatjuk, hogy van róla Európai Uniós jogszabály is, hogy a tartós élelmiszerek, tehát ahol mi a fogyasztók a minőség megőrzési időt olvashatjuk, ezt oda lehet adni adományként embereknek, és egyébként én például a családomat biztatnám arra, hogy ezeket fogyasszuk el, ezeknél nincsen ilyen kockázat. Elővigyázatosnak kell itt is lenni, tehát meg kell nézni, hogy biztos nem látunk-e rajta penészesedést, nem szennyezette a termék, jól zárta a csomagolása, az eredeti gyári csomagolása. Ha ezekre mind megnyugtató választ tapasztalunk, akkor ezeket meg lehet tenni. Nem végtelenségig, például a csoki esetében egy ilyen kakaóvaj kiválás tapasztalható, és hát elindulhat valamiféle oxidációs folyamat, nem biztos, hogy tökéletes lesz az állaga, íze ennek a terméknek egy év múlva, két év múlva, de a csokinál egy-két hónap az bőven belefér. A fagyasztott termékek is, ez egyébként a legjobb módszer az élelmiszer tartósításra, különösen most nyári időben ajánlanám, de még a fagyasztás során is romlik a termékeknek a minősége. Tehát ezért van az, hogyha rábukkanunk egy három éve a fagyasztóban heverő húsra, akkor annak az élvezeti értéke már nem közelíti meg egy friss húsét, vagy egy hete fagyasztott húsét.
2: Hát ez így van. Néha van ilyen generációs különbség is, hogy én a szüleimtől még azt tanultam, hogy bármit megfőzök, akkor az egészen jó lehet, és azt fogyasztani lehet, hogy létezhet az, hogy ez a főzés, hiszen az előbb említette a csirkének is a kőkezelését, hogy az egésznek az a lényege, hogy mik azok a makacs hiedelmek, amiket mi így tartunk, esetleg így generációról, generációra áttevődve, amelyeket önök már rég kutatások során cáfoltak, és próbálják terjeszteni a jó hírt.
0: A mikrobiológusok már hosszú évtizedek óta hangsúlyozzák, hogy a hőkezelés is a jó minőségű élelmiszerek esetén működik. Azoknál az élelmiszereknél, amik már mikrobiológiai szempontból rossz állapotúak, nem igazán hatásos, nem tökéletes megoldás, bár úgy gondoljuk, hogy 75 fokra melegítve az élelmiszert nagyon sokat tudunk tenni az egészségünkért, de vannak spórás baktériumok, amik túlélik akár ezt a hőmérsékletet is, és amikor elkezd visszahűlni az élelmiszer vagy az étel, akkor újra fertőzőképessé válnak ezekből a spórákból kikelő baktériumok, és elkezdenek szaporodni. Tehát még a hőkezelés sem tökéletes, ezért a friss, jó minőségű alapanyagok fontosak. Egy másik ilyen tévhit, hogy a lekvár, hogyha bepenészedik, akkor elég lekaparni a tetejét, és az alja fogyasztható. Ez abból indul ki, hogy nem látjuk szabad szemmel ezeknek a penész gombáknak a fonalait, és a penészt egyébként is hajlamosak vagyunk félváról venni, mert nem okoz azonnal betegséget a legtöbb esetben egy penészes élelmiszer elfogyasztása. Ez tipikusan a hosszú távú kockázatokhoz járul hozzá. Ha megeszik valaki egy penészes lekvárt, úgyhogy lekaparja a tetejét, sajnos el fogja fogyasztani a azokat a gomba fonalakat, amik már benne vannak az egész lekvárban, ez garantálható, és ha ez éppen egy méregtermelő penészfajta volt, akkor mérgeket visz a szervezetébe.
2: Mit kellene tenni egyébként? Meg főzni a lekvárt újra, mert rendszeresen csináljuk, amit most mondott.
0: Ezt ki kell dobni. Ezt ki kell dobni sajnos, akkor is a nagymamának ez volt az utolsó lekvárja, ezt ki kell dobni. A penész kezelhető olyan esetekben, amikor ez természetes módon van jelen, mint mondjuk a téli szaláminál, vagy bizonyos ilyen nemes penésszel érlelt sajtoknál, de olyan esetben is, amikor mondjuk egy szilárd élelmiszeren van rajta, mondjuk egy kemény sajt, elkezd penészedni, ott elég körbevágni, kb. Egy ilyen másfél centi réteget, ha levágok róla, akkor a maradék az fogyasztható, de a lekvárnál nem szabad.
1: Húha, hát sokat kéne még erről beszélgetni, hát valószínűleg a figyelemfelhívásra alkalmas volt ez a beszélgetés, illetve akkor már is ezzel hozzájárultunk az élelmiszerbiztonsági világnapnak a sikeréhez. Hát nagyon szépen köszönjük a hasznos információkat dr. Kassa Gyula docens úrnak, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt vasárnap reggel, és további szép vasárnapot kívánunk.
2: Nagyon szépen köszönjük.
0: Köszönöm szépen a beszélgetést, én is szép vasárnapot kívánok önöknek és a kedves hallgatóknak.
1: Mi pedig még hallgassunk meg egy rövidke részletet Beethoventől, a Missa Solemnisből, hogy még utána legyen pár percünk.

0: Nagyon sok érdekes téma volt. Engem még nagyon mozgat a vágódeszka kérdése, hogy ezt valóban néha az ember a salátát ugyanazon vágja, mint a húst.
1: Meg de a hát kenyeret.
0: Meg a kenyeret. Szóval, hogy izgalmas témák voltak itt az előbb ebben az élelmiszer biztonsággal kapcsolatban.
1: Hát előtte meg kőpárról, ugye, csak az jutott eszembe, hogy ugye ezt felvetnév, hogy az én egyetemista koromban a magfizikai laboratórium vezetője pedig magpál volt. Nem tudom, hogy ez felvetnév volt-e, vagy így adódott, de hát kőpál fia és egyik hát szakértő írója tette ki a műsornak az első blokkját.
0: Nyilván az is érdekes lenne, hogy te milyen nevet vennél föl, ha cserélhetnéd a Lukovicsot, de most egy másik témát még nagyon pici időnkben, ami maradt, hadd kérdezelek meg róla, hogy itt egy német fizikus, csillagász és optikus, ezeket te nagyon szoktad szeretni, bukkan föl a mai napon, június 7-én, ez a Joseph von Fraunhofer. Soha nem hallottam a nevét, ami talán nem meglepő, de viszont te neked kedves a szívednek. Mit lehet róla tudni?
1: Hát ugye 1826-ban, vagyis napra pontosan 200 évvel ezelőtt halt meg Fraunhofer, és 39 éves volt, tehát elég rövid életet élt, és sorsának az alakulása miatt fiatalon elvesztette az édesanyját, így lett üvegcsiszoló, és akkor ebből aztán az üveg öntése, hogy annak kellően homogén legyen az az üveg, mármint a fénytörés szempontjából, és hát így, mondom, rövid élete alatt hát eljutott odáig, hogy ő lett az akkori optikának a legnagyobb szakértője, illetve hát ezáltal csillagász, és hát úttörő munkát végzett. Na, hogy most mit is csinált ez a Fraunhofer, azt úgy lehetne összefoglalni, hogy látjuk azt, hogy süt a nap. Hát tudjuk azt, hogy egy ilyen sárgás színű fénye van. Na most mindenki tudja a fénytörésnek a jelenségét. Ha valaki ki szeretné próbálni, a konyhában is megteheti, mondjuk a mosogató medencében engedünk egy 10 centi vizet, és abba ferdén beleteszünk egy hurkapálcát, teszem azt, vagy akár bármit, ami egyenes, akkor látjuk azt, hogy része kilóg belőle vízből, akkor azt látjuk, hogy nem egy egyenes vonalat látunk. Ez a fénytörés. Na most, az a fénytörés azt mutatta meg, hogy a napnak a fénye, amit mi látunk, az különböző színű fénysugárzásoknak a keveréke. Erre már talán nem gondolunk, a szemünk ezt nem érzékeli, a fülünk érdekes módon igen. Tehát, hogyha hallunk egy zenekart, akkor abban ki tudjuk hallani azt, hogy vannak hegedűk, vannak részfúvósok, van üsdob. A szem nem képes ennek a sugárzásnak így a felbontására. Viszont, hogyha nem ilyen párhuzamos üveglapokon keresztül, vagy síkfelületekkel határolt felületeken keresztül jön ez a napfény, tehát nem az ablaküvegen keresztül, hanem mondjuk egy háromszög alakul, amit prizmának nevezünk, akkor abban az esetben ez színekre bomlik, és ez a Fraunhofer azt fedezte föl, hogy a csillagoknak a fénye az nem egyforma, és ezért ő volt az első 200 évvel ezelőtt, aki már csillagoknak az osztályait fel tudta állítani. Tehát ugye borzasztó érdekes az, hogy ma egy csillagásznak csak a csillag fénye áll rendelkezésére, és abból mondja meg, hogy ez a csillag milyen korú, vagy milyen anyagokból áll az a csillag. Úgyhogy hát erről van szó, tehát nekünk most viszont lejárt az időnk, és a hírekkel folytatjuk.
2: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
0: Június 7-én, azaz a mai napon, 14 óra 20 perckor Böjte Csaba testvér "Arra születtél, hogy ajándék legyél" című kötetének 10. fejezete hangzik el Vukovics Edit tolmácsolásában. A füves könyv a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szól. A műsor minden hónap első, harmadik és ötödik vasárnapján 14 óra 20-kor jelentkezik, illetve visszahallgatható a hangtárunkban is. Magyar Költők Jézusa címmel új sorozat indul június 10-én 16 óra 30-kor. A sorozat a 2026-ban Balassi Emlékkar című irodalmi díjjal kitüntetett Bozók Ferenc piarista szerzetes pap, tanár, költő és esszéista Magyar Költők Jézusa című kötete alapján készült. Bozók Ferenc a kötetben 33 Jézus verset választott ki 20. századi magyar költőktől. Jézus földi életének 33 éve előtt tisztelegve. A versekhez 10 mondatos meditációkat írt, ezáltal segítve az irodalmi alkotások megértését. Idézett Bozóktól a könyv előszavából. Vágytam felmutatni, hogy a magyar költők egy profánnak mondott évszázadban is milyen gyengét szeretettel idézgették, hívták elő verseikben Jézus alakját. Minden műsorrészben egy-egy vers és a hozzátartozó meditáció hangzik el. A sorozat szerdánként 16 óra 30 perckor jelentkezik. Június 11-én 21 óra 5 perckor jelentkezik a Hit a Művészetekben című sorozatunk ünnepi adása, mely a negyedik éve tartó műsorsorozatunk gyümölcseként az ünnepi könyvhéten a Püski Kiadó gondozásában megjelenő Hit a Művészetekben könyven szereplő művész nagyságok riportjaiból idéz fel felejthetetlen részleteket. Műsorunk többek között Pitti Katalin operaénekes, Madarasi István, ötvös szobrászművész, Weber Marian jelmeztervező, Pártai Lilla balettművész koreográfus, Medvecki Ádám karmester, Vásári Tamás zongoraművész karmester, tehetséggel áldott, hittel vezérelt gazdag életművéből, teremtő sugallta alkotásaiból és bölcsességeiből válogat, hogy hallgatóságunk számára kedvet csináljunk a művészek pályáiról, alkotásairól készült színes fénykép illusztrációkkal gazdagított Hit a Művészetekben könyv megvásárlásához.
1: A hírek után a Szent Rita Nagy Kilenced 15. részét hallhatjuk, ugye ez azért Nagy Kilenced, mert nem 9, hanem 15 részből áll, tehát akkor a 15. rész az utolsó, Kulcsár Sándor atya prédikációját hallhatjuk 8 óra 35 perckor, vagyis mindjárt. Szentmisét 9 óra 30 perckor közvetítünk Bodajkról, a Mindenkor Segítő Szűz Mária Kegytemplomból, a Szentmisét Móroc Tamás atya mutatja be. 13 óra 25 perckor kezdődő aktuális című műsorunkra külön szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hiszen Tátos Viktória beszélgetését hallhatjuk Tóth Norbert rendezővel, Jankovics Marcell Hitremény és rajzfilm című vándorkiállítása kapcsán. Tehát még egyszer, el ne felejtsük, 13 óra 25 perckor Jankovics Marcell Hitremény és rajzfilm című vándorkiállítása kapcsán hallhatunk beszélgetést. Ezek voltak a Mária Rádiónak a hírei. El is köszön a mai két műsorvezető.
0: Rubovszkiné Bodó Mária.
1: És Lukovics Milán. További szép úrnapját kívánva a kedves hallgatóknak, illetve élelmiszer biztonsági világnap kapcsán azt, hogy mindig egészséges és minél frissebb, jobb minőségű élelmiszereket fogyaszthassunk.

0: Rádió.
1: Hírpercek.
2: A Caritas országos zarándoklattal ünnepelt Bodajkon. Új kis buszt kapott a Pető intézet. Akolitus találkozót tartott a Kaposváron. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A katolikus Caritas május 30-án Bodajkon a segítő Szűz Mária kegyhelyen ünnepelte országos zarándoklat keretében alapításának 95. újjáalakulásának 35. évfordulóját. A jubileumi alkalomra készülve egy a Caritas munkatársaiból és önkénteseiből álló csapat vállalta, hogy a 35 évnek megfelelően 35 kilométert gyalogolnak a kegyhelyre a katolikus Caritas zászlójával és egy feldíszített zarándokkereszttel. A Caritas intézményeiből 850 vezető, munkatárs és önkéntes érkezett a nagyszabású eseményre, melyen Fekete Szabolcs Benedek püspök, a katolikus Caritas elnöke mutatta be szentmisét. A püspök beszédében Máriáról, mint a segítő szeretet példaképéről beszélt, írta a Magyar Kurér. A zarándokok délután több program közül választhattak, a nap zárásaként a résztvevők elimádkozták a Lorettói litániát, majd a záró áldás után hazaindultak. Új kis buszt kapott a Pető intézet, amely nagy segítséget jelent a mozgássérült és központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek mindennapjaiban. A járművet gyereknapon adták át ünnepélyesen, a támogatók pedig azt remélik, hogy ezzel még több közös program és kirándulás válhat elérhetővé az intézet tanulói számára, tudósította Tények. Az intézet kedvezményesen vásárolhatta meg a kis buszt a Porsche Hungáriától. A cég már több éve fogadta örökbe a Pető intézetet, ami azt jelenti, hogy bizonyos időközönként segítenek nekik, amiben tudnak. A mozgássérült gyerekek helyreállítását célzó konduktív pedagógiai rendszert dr. Pető András hozta létre. A róla elnevezett intézetbe jelenleg 140-en járnak, jelentős részük itt él. Nagy segítség, hogy mostantól saját járművel közlekedhetnek. A 9 személyes busszal egy kis osztályt tudnak fuvarozni. Május 30-án tartották a Kaposvári Egyházmegye akolitusainak találkozóját 45 elkötelezett szolgálattevő részvételével. A nap kezdetén Varga László megyés püspök mutatott be szentmisét a Kaposvári Székesegyházban, tudósította a Magyar Kurír. A főpásztor arra buzdította az akolitusokat, hogy szolgálatokban Krisztus örömhírének hiteles tanúiként a föld sólyaként és a világ világosságaként legyenek jelen közösségeikben. A sötétséget fénygyújtással, nem hadakozással győzzük le. Krisztus apostolai vagytok a mindennapokban, mondta az akolitusoknak a kaposvári megyés püspök. A szentmise után fórumbeszélgetésen oszthatták meg egymással tapasztalataikat a résztvevők. Az ebédet követően a délután a gyakorlati képzés egyében telt, különböző fakultációkon vettek részt az akolitusok.
1: Híreinket hallották.
3: Kulcsár Sándor atya Szent Rita nagy kilencedének 15. részét hallják.
4: Isten hozott mindenkit, akár délről, akár északról jöttek, és itt vagyunk ezen a Szent Rita ünnepen, és az Isten tényleg adja nekünk ezt, hogy legyen egy találkozás az Isten, mert sokan közületek, vagy otthon, vagy a tévén, vagy a rádión keresztül, de követtétek a nagy kilencedet. És ennek a nagy kilencednek a végén aztán van a búcsú. Ez a mai nap. És Szent Rita a lehetetlen ügyek szentje, és vannak olyan imádságok, ahol úgy van, hogy a lehetetlennek tűnő ügyek szentje. Hát nem a lehetetlennek tűnő ügyek szentje, hanem azoknak az ügyeknek a szentje, amelyek valóban is teljességgel lehetetlenek. Nem csak annak látszanak, hanem azok is. És ahogy anyukám szokta mondani, hogyha valamit kérünk Istentől, akkor legalább valami nagyot kérjünk. Kicsi dolgot minek kérünk tőle? Valami nagyot. És épp így ma is remélem, hogy Szent Ritától valami nagyot kértek. Valamit, ami igazán komoly, amit nagyon szeretnétek, vagy valakinek nagyon nagy szüksége van rá, és lehetetlen. És itt az első olvasmányban Pál apostolt hallottuk, aki beszél arról, hogy Jézus Krisztusnak fölséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok, mindent szemétnek tartok. Az egész világ az ő számára semmit nem jelentett. Amit megismerte, ki ez a Krisztus? És ugyanígy volt Szent Rita is, hogy Krisztushoz képest mindent hátránynak tartott. És ami talán a legtöbb, amiben közben tud járni, értünk sok mindenben, de hogy bennünk is legyen ez a lélek, hogy Jézus Krisztus fönséges ismeretéhez mérten mindent hátránynak tartok, mindent személynek. Egyetlen egy fontos van, Jézus Krisztus. És itt a hegyi beszédben pedig hallottuk ezt, szeressétek ellenségeiteket. Egy Szent Rita is ezt tette, és legfőképpen Jézus ezt tette. Szerette az ellenségeit. Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket. És mikor szerette az ő ellenségeit, és kik Jézus ellenségei? Jézus ellenségei mi vagyunk. És Pál apostol életében egyetlen egyszer sem találkozott Jézussal. Ez kimaradt az életéből, és mégis azt mondja, hogy az ő fönséges ismeretéhez képest mindent szemétnek tartok. És ő tapasztalta azt, hogy ő Jézus ellensége volt. Bár ő személyesen soha nem találkozott Jézussal. És kikkel szemben volt nagyon ellenséges, vagyis brutálisan kegyetlen, a keresztényekkel, azokkal az emberekkel szemben, akik ezt a jézusi tant követték. Pál apostol beszél róla, hogy embereket, nőket és időseket kínzatott meg, hogy megtagadják Krisztust. Úgyhogy nem csak az volt, hogy csúnyát mondott, vagy valami, hanem hogy nagyon komolyan. És ezt tapasztalták jó páran, akik ismerték ők, azok tudták, hogy ki volt ez az ember. És ő tapasztalta azt, hogy mit jelent Krisztus ellenségének lenni. És amikor mi gyűlölünk valakit, vagy ítélünk valakit, vagy megrágalmazunk valakit, vagy rosszat mondunk valakiről, akkor benne Krisztusról mondunk rosszat. És akkor vagyunk mi Krisztus ellenségei. És itt mondja, hogy szeressétek ellenségeiteket, mert Krisztus ezt tette velünk. Mert amikor mi ítélkeztünk, amikor mi valami gonoszságot tettünk, egyébként ez érdekes, mert van egy ilyen mondás, ezt most nem is tudom, hogy pontosan hogy van, hogyha egy nő bosszút akar állni, akkor az ördög leül és tanul. Nem kis dolog. Az ördög leül és tanul. És azért mondom, mert sokszor az ember saját maga számára vak. Saját magunkkal szemben vak vagyunk. Van egy mondás, hát most csak azért mondom el ezt a mondást, mert sokat utaztatok, fáradtak vagytok, és egy kicsit felüdítselek benneteket. Tegnap hallottam, hogy az Isten igazságos, mert akinek rövidebb a jobb lába, annak viszont a bal lába hosszabb. Tehát, hogy ez nagyon szimpatikus, és hogy az ember saját magával szembe vak. És azt mondom, hogy ez egy butaság, egy vicces dolog, mert hogy igazságos, és ugyanígy vagyunk azzal, hogyha én valakinek egy picit tettem valamit, igazából csak igazságos voltam. ő rosszat tett velem, én egy picit visszaadtam, nem is annyira, amennyire ő csinálta. És ezzel saját magunknak így szépen jóvá is írtuk, hogy nem is történt semmi. Mint a, nem tudom, hogy közületek ki játszott rögbi csapatba, vagy a foci. A rögbi az egy kicsi sportszerűbb. És abban van egy olyan mozdulat, én valamikor egy rövid ideig játszottam ezt a sportot, amikor az ellenfél fogja a labdát, ugye a rögbibe lehet a labdát fogni, és elkezd vele szabadni, és a védő az nem csinál semmit, hagyja, hogy elszaladjon mellette. A támadó, aki vitte a labdát, az már ott van, hogy hátha lesz egy nagy ütközés, de a védő még egy picit félre is áll. És elszalad mellette a támadó a labdával, és amikor pont mellette van, egy nagyon finom mozdulattal összeüti a bokáját. Azért nagyon finom mozdulattal, épp hogy csak hozzáér. Pam! És az ember, aki elszaladt mellett, egy levegőben spirálisan pörögve hatalmasat fog esni. Na így vagyunk mi is magunkkal szemben, én csak egy apró dolgot csináltam, ugyan épp hogy csak hozzáértem. Mert én tehetek róla, hogy ekkorát esett. És így saját magunkkal szemben vakok vagyunk. Azt mondjuk, ő tett velem valamit, és én még alig egy picit csak hozzáértem. És így nem látjuk azt, hogy mi milyen gonoszságra vagyunk képesek. Az ember igazságérzete sokszor nagyon rossz dolgokra viszi, és így egy másik embernek elég nagy kárt lehet okozni. Egy Ferenc pápa mondta azt, hogy a pletyka hideg vérügyilkosság. Egy másik emberről egy gonoszságot elterjeszteni, és utána minél jobban védekezik az illető, annál gyanúsabb. Mert amiért ennyire védekezik, ebből látszik azt, hogy bizony, na ugye? És ezért nagyon gonosz dolog a pletyka, a rossz indulatú rágalom, épp csak egy-két szó. De pont elég ahhoz, hogy valakinek a becsületét elvegye. És így, amikor ilyet tesz az ember, persze a jelenlévők ugye mindig kivételek, a jelenlévők soha nem tettek ilyet, hanem mindig csak a többiek, legfőképp a szomszéd, és... De az ember vak magával szemben, és itt ez a szeressétek ellenségeiteket. És igazából nem arról van szó, nem az az első, hogy én egy kicsit most jó vagyok az ellenségemhez, és most, hanem hogy én Krisztus ellensége vagyok, amikor egy másik ember ellen vagyok. Amikor egy másik emberről rosszat mondok, amikor egy másik embernek a rossz tulajdonságait kibeszélem, amikor egy másik embernek épp csak így összepocintem a bokáját, épp csak hogy teszek valamit, hogy nehogy jól érezze magát. És az Isten ezért nem büntetett meg minket. És ez a csodálatos, mert ma, amikor ide bejöttetek, mindegyikőtökre sütött a nap, nem? Mikor ide bejöttünk? Sütött a nap. És Jézus mondja, legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, aki felkelti napját igazakra és bűnösökre. Ez az Istennek a szíve. Ez az Isten szíve, hogy mindegyik gyerekét szereti. Azt is, aki gonosz, meg azt is, aki nem. És így Isten, aki nagyon jól tudja, hogy mi van a szívünkben, nagyon jól tudja, hogy mi a mi múltunk, és mégsem büntetett minket. És ez az, amikor ezt tapasztalja az ember, hogy ő Krisztus ellensége volt, és az Isten megbocsátott neki, de nem csak, hogy megbocsátott neki, de szeretettel egy teljesen új életet ajándékozott, és ez volt Pál apostolnak a tapasztalata, hogy ő, aki egy gonosz ember volt, aki egy kegyetlen ember volt, és mindezt a vallásos törvényesség nevében, nem akármi, ő nagyon vallásos volt, és azt gondolta, hogy Istennek tesz szívességet, egy vallásos dolog ez az, amit csinál. És utána tapasztalta azt, hogy Jézus nem ítélte el, és adott neki egy teljesen új életet, nem csak, hogy megbocsátotta a bűneit, hanem tapasztalta ezt a szeretetet. Mint amikor mondjuk így, hogy a filmekben szokott lenni, hogy van úgy hívják, hogy bűnbánók, hogy aki ilyen bűnszervezethez tartozik, akkor utána megvallja a bűneit a bírónak, vagy az ügyésznek, és akkor ezért kap egy olyan lehetőséget, új nevet, új lakhelyet, új munkát, minden. Ez a ilyen tanúvédelmi programok, és Pál apostol is ezt tapasztalta. Ugye Isten nem csak, hogy megbocsátotta a bűneit, hanem adott neki egy új nevet, egy új életet, egy új munkát, egy teljesen új életet, hogy újból kezdhette az egész életét. És az Istennél van ez, hogy teljesen újból lehet kezdeni az életünket. És utána mondja azt Pál apostol, hogy Jézus Krisztus fölséges ismeretéhez képest minden szemétnek tartok, mert tapasztalta, hogy van valaki, aki nagyon jól ismeri, hogy ki ő, és mégsem ítéli el. Aki nagyon jól tudja, hogy mit tett, és mégis szereti őt. És egy új életet ajándékoz neki. És innentől kezdve neki teljesen más jelent, szeressétek ellenségeiteket. Ez nem egy felszólítás, hogy mi szuperemberek legyünk, hanem annak a viszonzása, amit az Istentől kaptunk. Mert ő szeretett minket, amikor még az ő ellenségei voltunk. És itt testvérek, Szent Ritához visszatérve, aki tapasztalta ezt, hogy mit jelent az ellenségeskedés, mit jelent a vérbosszú. Ez ugye Perugiában van, Cassa, és egy kicsit lejjebb Kalábriában, és nem jut eszembe a neve, a mai napig van egy olyan csúnya szokás, hogyha valakinek, tegyük fel, egy balesetben meghal egy családtagja, akkor mondjuk egy balesetben, vagy valami más dologban, vagy egy bűnesetben, akkor az elhunyt illetőnek, a családjának mondjuk így kötelessége bosszút állni, és nem azon, aki elkövette ezt a gyilkosságot, hanem a családján, hogy jobban szenvedje. És én voltam olyan családnál, ahol talán hárman voltak testvérek, és az egyik testvér egy ilyen valami nagy butaságot csinált, és ő börtönbe volt, és a testvéreit egymás után. És ott voltam egy családnál, ahol ennek az illetőnek, aki valami rosszat elkövetett, az egyik talán húga vagy nővére volt, szép családdal, gyerekekkel, és nem tudta, melyik napja lesz az utolsó. Valami olyan miatt, amit nem is ő követett el. Szerencsére ez már kihalóba való van az a szokás, de látjuk azt, hogy Szent Rita életébe is volt egy ilyen, ez a bosszú, mert amikor a férjét megölik, akkor a gyermekei, az ikrek, bosszút esküdnek. És ebben a mondjuk így légkörben ez egy teljesen legális, sőt, szinte társadalmi elvárás volt, hogy ezt megtegyék. És Rita teljesen másképp gondolja, nem az emberek szemével nézi ezt, hanem az Isten szemével. És azon aggódik a legjobban, hogy a gyermekei a pokorra fognak jutni, el fognak kárhozni, hogyha gyilkosok lesznek. És ezért imádkozik, hogyha lehetséges, Isten inkább vegye magához őket, mint hogy elkárhozzanak. És aztán Rita maga az, aki a férje gyilkosát rejtegeti, nehogy megtalálják a fiai, akik mindenhol keresik, csak otthon nem. És aztán majd egy pestis járányban ez az ember is, aki meggyilkolta a férjét, és majd a két fia is meghal. És itt, testvérek, megjelenik ez a szeretet az ellenség iránt. Mert Paulót akkor ölték meg, Rita férjét, amikor végleg abba hagyta ezt a nagyon durva életmódot, és amikor már volt bátorsága ahhoz, hogy fegyver nélkül járjon. A kardja nélkül járt, bárkinek könnyű prédája lehetett, ugye ő egy harcos ember volt, katona volt, sok vér, gyilkosság tapadt a kezéhez, volt bőven haragosa, és utána ott hagyta a saját, mondjuk így, csapatát is, és hát azok se vették jó néven, hogy valaki, aki közülük való volt, az kilépett. Az ilyeneket nagyon nem szokták szeretni. És volt egy olyan pillanat Paulo életében, amikor azt mondta, hogy tényleg, hogy teljesen Istenre bízta az életét, hogy fegyver nélkül járt. És szerintem ő is biztos volt benne, meg Rita is, hogy ez nem fog sokáig tartani. De teljesen Istenre bízta az életét. Isten tudja. És nem akart utána többé már úgy élni, mint egy gyilkos. És az Isten megadta így Paulónak is ezt az új életet. Ezt a teljesen új életet. És itt majd a Rita életében majd látjuk azt, hogy majd apáca lesz, ott is sok nehézség van, amint tudjátok, de tele volt a szíve Isten iránti szeretettel. És ez a tövis korona seb, ami a homlokán volt, ez ebből származott, ebből a szeretetből, hogy állandóan Jézus keresztje volt előtte. Nagyon sokszor úgy van a képeken, hogy ott Jézus keresztjét nézi. És ez nagyon jó a mi számunkra is. Egyik ilyen lelki atya mondta, hogyha van valami probléma, súlyos probléma az életedbe, ülj le, vagy térdelj le a kereszt előtt, és ne állj fel addig, amíg Jézus nem válaszolt. Ha van valami nagy probléma, állj, ülj, vagy feküdj a kereszt elé, és ne állj fel addig, amíg Krisztus nem válaszolt. És Rita ezt tette. És a Jézusnak a válasza ez volt, hogy részesült egy kicsit Krisztus szenvedésében. Mert ez az egész emberi életnek a titka ebben a keresztben van. Az emberi élet értelmének a titka ebben a keresztben van. És ez világítja meg a mi életünket is. És ezért, testvérek, nagyon jó ez nekünk is Szent Itával együtt nézni ezt a keresztet. És nem csak azért, mert Jézus szenvedett, hanem ezen a kereszten át ment a feltámadásba is. És mi soha nem fogjuk megtapasztalni a feltámadást, hogyha nem hordoztuk Krisztussal a keresztünket. És ezért ez a nagy szeretet, amikor az ember tapasztalja azt, mint Pál apostol is, mint ez a Paulo is, Rita férje, hogy az Isten egy teljesen új életet ad neki, akkor innentől kezdve már a keresztje nem egy szörnyű dolog, még akkor is, ha nehéz, még akkor is, mint Paulo keresztje, az ő gyilkos múltja volt. Hogy Pál apostol mondja, elfelejtem azt, ami mögöttem volt, mint ahogy Rita férje és Paulo egy gyilkos volt, egy többszörös gyilkos, de tapasztalt, hogy Isten megbocsátott neki. És utána ez a keresztje volt, hogy ennek a bűneinek vannak következményei. És nem félt ezektől, mert tapasztalta azt, hogy az Isten szereti őt. És hogyha Jézus megbocsátott neki, akkor nem érdekelte, hogy mi lesz vele. Ez volt Paulónak is, Rita férjének is a legnagyobb kincs az életébe. Hogy találkozott Krisztussal, aki megbocsátott neki, és egy teljesen új, szeretettel teli, boldog életet adott. Talán nem volt hosszú ez az élet, de nagyon boldog. És ő volt az, aki magára vette ezt a keresztet, az ő múltjának a keresztjét, de nem ezt nézte, hanem hogy az Isten egy teljesen új teremtményét tette őt. Ezért, testvérek, ma mindannyian kérjük Szent Ritával együtt, hogy tegyen minket is egy új teremtményé.
3: Kulcsár Sándor atya Szent Rita nagy kilencedének 15. részét hallották.
1: hírek.
2: A nemzeti összetartozás erejét idézte fel a Jónak lenni jó különleges adása június 4-én a Duna TV csatornán. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén is figyelmeztet a varjú támadások lehetőségére. Városi oázist ígér a július 1-én megnyíló biodóm, a 2,5 millió literes akvárium azonban még sokáig üres marad. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A közmédia nagymúltú jónak lenni jó karitatív kampányának legmeghatóbb és legfelemelőbb pillanatait felidéző visszatekintő adással várt a nézőit június 4-én délután a Nemzeti Összetartozás napján a Duna TV. A közmédia jótékonysági kezdeményezése az évek során nem csak Magyarországon, hanem a határokon túlélő magyar közösségeket is összefogásra ösztönözte. A különleges adás azt mutatta meg, hogyan válhat a nemzeti összetartozás kézzelfogható segítségé, olvastuk a hiradó.hu oldalon. A jónak lenni jó történetében a világ minden pontjáról, még a Vatikánból is érkezett már többször is támogatás, az adásban felidézték, hogy a legutóbbi akcióban 14. Leó pápa egy személyes relikviát, Pideleusát ajánlotta fel a jótékonysági kampány számára. Tavaly a kegyes kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése alapítvány részére történt gyűjtés. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az év ezen szakaszában sajtóközleményben figyelmeztet a varjú támadások lehetőségére. Most tanítják a fiókáikat repülni, és ha azok a földre esnek, védelmük érdekében akár támadhatnak is a varjak. Ilyenkor karunkat széttárva mutassuk magunkat nagyobbnak és félelmetesebbnek. Nyugodtan kiabáljunk is rá a madárra. Az állatvilág Einsteinjei ettől azért meghátrálhat, hallottuk az M1 híradó időjárás jelentésében. A varjú okos madár. Kísérlettel bizonyították, hogy nem csak eszközhasználatra képesek, hanem jövőbeli események megtervezésére is. Egy kísérletben a varjak mindig azt az eszközt választották, amely később hasznossá vált számukra, nem pedig a korábban bevált tárgyakat, vagy az azonnal elérhető, kevésbé értékes ételt. Ez arra utalt, hogy a varjak képesek előre tervezni jövőbeli feladatokat. A tervek szerint július 1-én nyílik meg a fővárosi biodóm. A helyszínen egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodóm alapterülete a parlamentével vetekszik, 36 méteres legnagyobb belmagassága pedig egy panelházhoz hasonlítható, tudósított a híradó. A több mint 3 focipálya méretű térségbe 1,5 millió literes cápa medencét is terveztek, de ez utóbbi sorsa még kérdéses, írta az Építész Fórum. A biodóm a bezárt vidámpark területén valósult meg, ahova mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett a természetben veszélyeztetett állatokkal is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Hrabóczky József Sándor beszélgetését hallják a misszióról magunk Franciscus Xaverius atyával.
3: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat, Rabucki József Sándor vagyok, és abban a szerencsés helyzetben, hogy magunk Franciscus Xaverius Verbita atyával ülhetek itt együtt a stúdióba, és beszélgethetünk e havi témánkról, a misszióról. Ugye ez a misszió is nagyon tág fogalom, vagy sokan mindig csak egy dologra gondolnak belőle. Sokan ugye a misszióban mindig ilyen távoli országokban küldetésre gondolnak, és legtöbbször el is felejtjük, hogy nekünk minden egyes hívőnek van egy missziós küldetésünk itt a világban, amit a jó Istentől kaptunk. Tehát nagyon tág ez a témakör. E havi címlapunkat is Francis atya írta. Egy-két dolgot majd idézünk is, és megbeszélünk itt a cikkben leírtakkal kapcsolatban. Először is köszönteném a Francis atyát itt a stúdióban.
4: Én is köszöntöm szeretettel a Mária rádió hallgatóit. Örülök, hogy itt lehetek.
3: Elárulom a hallgatóknak, hogy jól tudom, Indonéziából jött Francis atya, de már nagyon hosszú ideje van itt nálunk.
4: 2005-ben érkeztem Magyarországra, Aztonál papszentelésem után. Igen.
3: És mi késztette erre, hogy...
4: Hát ez hosszú történet, mondhatom így, úgyhogy ugye nekünk örökfogadalom előtt három helyet lehet jelölni, hova szeretnénk menni, vagy szolgálni, mint misszionárius, és ezt küldünk Rómába. Akkor nekem az volt az három hely, első Szlovákia, második Magyarország, harmadik Kuba volt. És akkor Rómától kaptam ugye az utazítást, vagy kinevezést, hogy Magyarországra kerülök. És visszatekintve, akkor jöttem rá, ez is benne szerepel, mert a

0: idézettel, nagyon szép idézettel indul a cikk. Szent Arnold Jensent atyától, az örömhív továbbadása a szeretet legnagyobb foka. Hogyan is kell ezt egészen pontosan értelmeznünk? Mit jelent ez?
1: Igen, mert az örömhír továbbadása azt jelenti, hogy az örömhír, ami bennem van, valójában nem tudok tartani magamban. És akkor tovább kell adnom, ez igazából a szeretetnek a kifejezése. Onnan lehet látni például Szűz Mária, amikor Gábor angyaltól kapta ezt az örömhírt, ugye jó hírt, nem tudta ugye tartani magában, azonnal útra kell, ugye oda ment például Szent Erzsébethez, ugye keresztelő Szent Jánosnak az anyukához segíteni. Vagy két emmausi tanítvány, ugye, amikor láttak ugye az Úr Jézus a kenyértörésben, éjszaka volt, de azonnal abba hagytak minden, visszatértek Jeruzsálembe. Ez az öröm, ami bennük van, ilyen tovább akarnak adni, és igazából ez a szeretetnek, ugye ez a legmagasabb fokának mondjuk, mert nem tudunk tartani bennünk ezt az igazi örömhírt, amit kaptunk, tovább kell adni.
0: És sajnos ez az, amiről gyakran elfeledkezünk már a mai világban, hogy nekünk ez a missziós küldetésünk, és sajnos ezt sokszor elfelejtjük megtenni, és gyakorolni ezt a örömhír továbbadását. A cikk utolsó mondata is nagyon tanulságos. A misszióról zárja, ugye át arról szól az egész cikk a gondolatait, és a záró mondat így szól, a kérdés nem az, hogy szükségünk van-e rá, tehát a misszióra, hanem az, hogy felismerjük-e, mi magunk is részesei vagyunk ennek az isteni küldetésnek. Tehát a misszió az nem csak egy feladat, nem csak egy olyan dolog, amit úgymond elvár tőlünk az Isten, meg ránk bízott az Isten, hanem mi benne vagyunk, ennek része vagyunk, részesei vagyunk, és ugye részeseinek lenni valamit, tehát egy feladatot végrehajtani, az lehet szép és nemes izé, na de benne lenni, benne élni, részesének lenni, hát igazán az a legszebb és a legjobb dolog. Mit gondolsz erről, Francis atya?
1: Igen, pontosan. Igazából ugye az történelem folyamán változott mindig a missziónak az értelmezése. Volt olyan időszak, amikor azt gondolták, hogy csak egy külön hivatás, ez a missziós hivatás. Azok a papok, misszionáriusok, akik mentek külföldre vagy messzire kihirdetni, ahogy hívják az evangéliumot. De ha visszatérünk az összegyházban, igazából mindenkinek a feladata volt. És most újra visszatérünk erre, hogy nem a hivatásunk által vagyunk misszionárisok, hanem a keresztelés által. Minden megkeresztelt embert, egy misszionárius, akár egy kis baba is, az, hogy ő meg lett keresztelve, és olyan vidáman mosolyogva, ez is már egy misszió örömhír továbbadása másoknak. Ez nem egy külön feladat, hanem minden keresztény embernek a feladata. Benne vagyunk, szóval nem tudunk elválni tőle, amikor azt mondjuk, hogy igen, meg vagyok keresztelve, de nem vagyok misszionárius, de az vagy, mivel Krisztusnak a jele a keresztelés által már homlokunkon van, bárhova megyünk igazából, akarva, nem akarva, és ott vagyunk. Jelenlétünkkel, szavainkkal, csorgalatainkkal, örömhír.
0: Akkor igazán nem is annyira jó szó ez rá, hogy feladat, mert ugye egy babának nem is adhatok feladatot, meg ő nem is érti ezt, mert maga a léte, ami sugározza ezt a mosolya, ezt a missziós küldetést, tehát tulajdonképpen azt is mondtam, hogy a misszió a lételemünk.
1: Szerintem ez a legjobb, igen, kifejezés arra, hogy misszionárisok vagyunk, nem a feladatunk a misszió, hanem azok vagyunk. És akkor tényleg a jelenlétünkkel nem csinálunk semmit. Mondom konkrét példát. Például mi verbiták itt vagyunk Magyarországon, és különböző országokból származunk, amikor csak állunk meg, nem szólalunk meg, például általában ilyen missziós hétvégéket szoktunk végezni egy adott plébányán, csak ott állunk, már az emberek látják a világegyházt, meg nem szólalunk meg, de mivel ilyen különböző országból ilyen származtunk, és akkor csak ott állunk az emberek előtt, a létezésünk már egy tanúságtétel, vagyis egy képet ad, hogy a világegyház itt van köztünk, vagyis a világegyház részei vagyunk, tagjai vagyunk.
0: Igen, hogyha az olvasók megnézik a magazinunk címlapját,

0: akkor ez a csoportkép, ami rajta van itt a Verbit atyákról, ez nagyon jól illusztrálja ezt, tehát egy nagyon találó kép ebből a szempontból, mert ezzel látszik, hogy így a különböző karakterekből, hogy valószínűleg a világ sok részéről jöttek ezek az atyák ide hozzánk, és ez egy nagyon szép és nagyon jó. Térjünk vissza viszont most egy kicsit a missziónak az nem is azt mondom, hogy eredeti megfogalmazásához, hanem ami úgy meggyökeresedett az emberek gondolkodásában, különösen a történelmi idők alatt, egy hosszú évszázadok alatt, úgy meggyökeresedett az emberek gondolkodásában. Az elmúlt évszázadok történelméből nagyon sok negatív dolog is a misszióhoz kötődik. Tehát az, hogy ugye Dél-Amerikába, Közép-Amerikába, Észak-Amerikába is, de főleg Dél- és Közép-Európába, ugye a spanyolok, portugálok, akik hódítottak, ugye ott a misszionáriusok nem mindig pozitív szerepet töltöttek be. Mi siklott félre akkor ott?
1: Valójában igazából minden misszionárius akármikor is meggyőződésből indulnak el. De mindig azt mondták, hogy jó szándék nem elég. Jó szándék nem elég. Azt akarnak, hogy minél több ember ugye üdvözöljön. Ahogyan ezt különböző, ugye emberi, nem csak gyárországból igazából, meggyőződéséből azt gondolták, hogy például amikor Dél-Amerikába mentek, ami itt minden rossz, akkor át kell terelni valami kereszténységgel. És ami miatt nagyon sok botrányt mondhatunk, vagy sok ilyen rossz megközelítés is történt akkor. De igazából ők meggyőződésből mentek oda jó szándékból. De misszióban jó szándék nem elég. Kell tanulni, azért mostanában már azt mondták, hogy a misszió ez két irányú, vagyis párbeszéd, dialógus. Mert először, amikor én jöttem Magyarországra, nekem hallgatni kell, figyelnem kell, tanulnom kell ugye a helyi kultúrát, nyelven, mindegy, csak utána tudok felszólalni. És így nagyon alaszattal kell járni. Innen indult 60-as években egy Szabó Imre Verbit atya Papua New Guineába. Ő mesélte azt, hogy egy évig csak marad egy faluba, vagy egy törzsnél, nem szólalt meg, csak figyelt. Egy év után akkor az emberek jöttek. Azt mondták, hogy általában az emberek, idegen emberek jönnek, mennek, de te maradtál. Akkor biztos jó ember vagy. Akkor ők már nyitottak voltak arra, hogy szólhatsz meg. Akkor már ő kezdi megbeszélni, de megfigyelés után, hogy mi az jó benne ebben a kultúrában, mi a nem ugye, egészen jól, akkor mit tudok hozzászólni?
0: A jó szándék az sokszor rossz eredményre is vezethet, hogyha erőszakosan ragaszkodom hozzá, és akkor itt valószínűleg az volt a félresiklás, hogy erőszakosan ragaszkodott a jó szándéka, és nem volt meg a türelme, hogy hallgasson.
1: Pontosan, és nagyon sokszor, mint egy képkeret, ugye, megyünk valamelyik kultúrához, és van nekünk keretünk, a kultúránknak kerete. Ezzel próbálunk az új kultúrát mérni. De nagyon sokszor ez a keret, ez oda nem illik. A saját keretével kell mérni, hogy látni, hogy akkor meg tudunk érteni. Megérteni, hogy ja, akkor itt kicsit másképpen, nem ugyanúgy, mint az én kultúrámból. Tényleg ezt a tanulással jár, türelemmel jár, idő kell hozzá.
0: Mikor és mitől változott meg ez a történelem során jó irányba? Mikor ismerték föl, hogy nem ez a misszió lényege, hogy ottan erőszakkal, korbáccsal térítem kereszténységre, úgymond kereszténységre a ottani őslakosokat, hanem ugye hittel és példamutatással, és őket megismerve, hiszen az egyház nagyon sokszor a helyi kultúrát, népszokásokat befogadja, és magá részesévé teszi a egyházi világnak. Volt itt nálunk egy atya, illetve hát papnövendékként jött Gánából, nálunk, most a nálunk alatt Őrbottyánt és Veresegyházat értem, mert én ott lakom, és onnan jöttem, és ott teljesített szolgálatot, ott szentelték fel diakónussá, utána ott szentelték fel papnak is, és hát ő tartott nekünk egy ilyen diavetítéses előadást, hogy náluk hogy megy egy mise, egy ilyen 3-4 órás egész napos népünnepé az egész zenével, tánccal, meg minden. Tehát egy kicsit nagyon más, mint nálunk Magyarországon egy mise, és hát annyi vicces dolgot mondott, hogy tulajdonképpen itt a fiatal pap vezetésével hát végig nevettük, majdnem azt mondtam, hogy végig röhögtük, csak nem akartam a rádióban ilyen csúnyát mondani. Tehát végig nevettük az egész előadását, és nagyon sokat, hogy az ottani szokásokat az egyház hogy tudta befogadni a magáévát és beépíteni akár a szentmisébe is.
1: Igen, igazából ugye ez közmondás, ugye ez az Ecclesia Semper Reformanda, ugye az egyház mindig megújul. Igazából elég korán látták már, hogy mielőtt elmegyünk misszióba, akkor tanulnunk kell például antropológiát, ugye, hogy legalább a verbitáknál mindig így volt, antropológia, szociológia, nyelvet. És akkor közben, amikor ott vannak az emberek, látják, hogy azért van szépség ebbe a kultúrába. Csak talán ők másképpen fogalmaznak azt, amit mi is ugyanaz fogalmazunk. És igazából, amikor megyünk egy új helyre, nem teljesen nullából lehet kezdeni, hanem van, ami már létező. Mondjunk például az én kultúramban, amikor ugye Indonéziából származom, oda érkeztek a misszionárisok, van már létező például koncepció, hogy van élet, ugye halál után. Ez már jó kapu annak, hogy lehet az örök életről beszélni. Ők nem úgy fogalmaztak, ennyit fogalmaztak, hogy van élet, hogy és kapcsolat van az, ugye, az élők és a halottak között. Ez már egy ugye belépés. És elég korán, ugye, amikor ott megjelent a misszionárisok, akkor felfedezték ezek az, ugye, a jó szokások, ha így lehet mondani, akkor tudnak pár húzzámot nézni, és akkor látszák, hogy azért ez hasonlít. Utána lehet már belemenni, és akkor így ez az a gondolata, hogyan megközelíteni a missziót, és változik. Van egy sziget például, Floresen, Halmahera-nak hívnak, és akkor ott a balnát, az egész világon csak ott lehet vadászni. Miért? Mert ők nem komerciális dolgok motivációból mennek érte, hanem ebből élnek, mert ugye tengerpartnál élnek az emberek Halmahera-ban, és akkor 6 havonta csak egyszer mennek vadászni. Egyet vadásznak, és akkor az egész falu ebből fog élni 6 hónapig, fél évig. Ez mindig van szertartás előtte, mint egy háborúba küldenek a fiatalokat. Régen úgy volt, hogy a helyi szokás szerint küldtek, ugye a fiatalok vadászni, az egész falu benne van, dolgosnak, készülnek rá, és utána elküldtek mind háborúra. Most már például szentelt vízzel, ugye ez imával küldték őket. Szóval helyi szokás, de utána érkezik a kereszténység, akkor inkulturációnak mondjuk, ugye, és akkor ez már most keresztény, hogy hívják, szertartással indítanak, vagy imával indítanak ugyanaz a kultúr szokás.
0: Ugyanígy a címlapcikkünkben szerepel Francis atyától, hogy ugye úgy fogalmazott, hogy megfordult a papoknál a misszióba menők iránya, tulajdonképpen gyümölcsénként tekint erre a dologra Francis atya, és mi nekünk is arra kell tekinteni, hogy ugye míg régen Európából mentek a világ minden tájára a misszionáriusok, ugye a kereszténységet terjeszteni, jól, rosszul, erről az előbb ejtettünk szót. Ma viszont az van, hogy ide jönnek Európába és Magyarországra is, mert hát szomorú kimondani, de mintha itt elfogytak volna a papok, tehát most már nekünk nagy szükségünk van a misszionárius papokra, tehát megfordult ez az irány. Mitől történt ez meg? Mi az, ami ezt kiváltotta, hogy...
1: Igazából másképpen is lehet fogalmazni, hogy Isten mindig nagy képben gondolkodik. Mi csak ugye a kicsiben gondolkodunk, hogy ilyen, akkor nagyon sok misszionárius indult innen, és akkor most már kevés van, és lám most már jönnek onnan. De igazából meggyőződöttem azt, Isten tervében ez benne van. Benne van. Ő napképpen látja, hogy mindig mondtam itt Magyarországon, hogy nektek köszönhetően, hogy itt vagyunk, mert annak idején a magyar emberek ilyen nagy lelkűen odaadtak a fiúkat, lányukat, mint misionárius vagy apacák, és elküldtek, elengedtek őket misszióba, hogy majd 50 év múlva, 60 év múlva kapnak vissza. Szóval annak a gyümölcsét, ugye, amit bele is írtam a cikkben, hogy igazából minden Isten tervében van. Hogy valamikor ott gyengé volt a kereszténység, vagy egyáltalán nem ismernek Krisztus, azért oda mennek innen a misszionárius. Most fordítva van, ott virágzik az egyház, és akkor már ez a kereszténységnek a szépsége, hogy segítünk egymást, hogy Krisztusban testvérek vagyunk, bárhol vagyunk a világban. Azért például itt Magyarországon, amikor keresztelés van, mindig mondom neki, hogy ez nem családi esemény, hanem egy gyerek kilép a család, szűk családból, akkor ő világegyháznak a tagja lett. Azt jelenti, hogy eddig talán csak egy testvére van, most már 1,5 milliárd testvére van az egész világon. Bárhova megy ez a gyerek mostantól a világban, belép a templomba, mindenki a testvérei Krisztusban.
0: Az első magyar misszionárius tulajdonképpen mondhatnám a cikk alapján, ugye a cikk szerint az első magyar missziós Szent István volt tulajdonképpen, ahogy a Francis atya utal rá. István is úgy érezte, úgy hiszen a kereszténységet meghonosította és terjesztette Magyarországon. István is így érezhette, hogy ő itt missziós tevékenységet lát el, vagy hát csúnyán fogalmazok, vagy ő inkább egy ilyen praktikus politikai döntésként tette ezt a dolgot. Tehát valóban mondhatjuk, hogy ő misszió küldetéssel, misszionáriusként terjesztette Magyarországon kereszténységet, vagy tudom, nehéz ezt megmondani, hogy 1000 évvel ezelőtt mit akart egy ember, de hogy gondoljunk most erre? Hogy ítéljük ezt meg?
1: Igen, valóban ugye nem lehet tudni, viszont azt mondanám, hogy minden kettő szerintem, minden kettő, mert a misszió igazából Istentől származik. Az mostanában sokat beszélünk arról, hogy missio dei, szóval a misszió isteni, mi csak csatlakozunk hozzá, vagy eszközök vagyunk, vagy tanítványok vagyunk. Szerintem Szent István ilyen szempontból ő is, annak a missziódejének része volt. Akár emberi vagy praktikus szempontjából gondolt akkor is, de benne van ugye a Szentléleknek az indítatása, ami lehet, hogy ő nem tudja, hogy utána mi lett belőle. Például Janssen-szer alapító atyánk szerintem, amikor elindította a missziós kongregációt, nem gondolta arra, hogy 2005-ben egy indonész misszionárius fog Magyarországra jönni például. Ezek nem volt benne, de az Isten már tudta, már benne van a térben. Merem mondani, hogy Szent Istvánban is minden kettő volt benne. Volt ilyen missziós irány gondolat, de volt ilyen praktikus gondolat is benne.
0: A cégben az is szerepel, hogy ugye volt nekünk itt magyaroknak Magyarországon, meg a környező államokban egy sötét korszak, ugye a kommunizmus korszak, ami vagy 4 évtizedig tartott, és hát erről is van egy szép mondat, nem a kommunizmusról, hanem ebből a korból, az, hogy ugye akkor pusztítás volt, tehát egy papokat börtönbe zártak, meg is öltek, ugye üldözték a vallást, tiltották a vallást, sokan csak titokba jártak templomba, titokba keresztelték meg a gyerekeket, és van egy szép mondat ezzel kapcsolatban a cikkben, hogy mégis, ami pusztításnak tűnt, Isten kezében magvetésé vált. Tehát, hogy Isten a negatív dolgokból is tud pozitívat csinálni. Én a szakdolgozatomban hasonló gondolatokról írtam, nem egyházi vonatkozásában, de hanem gondolkodás elméletről írtam, és az, hogy én ezt úgy hívtam a gondolkodás elmélet, ezt a részét, hogy negatív technika, mert ugye itt a negatív dologból pozitívumot tud csinálni. Mi missziósként képesek vagyunk erre, hogy mint ugye Isten misszionáriusa itt a Földön minden keresztény ember, mi is képes vagyunk arra, hogy a negatívok, vagy képesnek kéne lennünk arra, hogy a negatívokból pozitívat csináljunk, magot vessünk?
1: Valóban képesek vagyunk rá, arra vagyunk teremtve igazából. Szoktam mondani ilyen Bibliát idézni, hogy az, ugye, az Úr utcai kifürkezhetetlenek. Ugye, hogy nem tudunk, hogy ebből, ami rosszból, például itt ez volt a szötét időszak kommunizmus. Nálunk Indonéziában például 70-es években már látták ott a kormány, hogy nem jó irányba megyünk, ha engedjünk tovább a misionárisokat ide jönni, mert több keresztelés mind évről évre, mert jó iskolák vannak, jó kórházak vannak. Azért jött egy kormány rendelet, vagyis törvény igazából, hogy mostantól már nem lehet misionárist kapni külföldről. És akkor hát panikba esünk, hogy mi lesz velünk. És ebből, hogy már nem lehet misionárisokat ugye kapni külföldről, úgy robbant, mint egy bomba hivatás Indonéziában, hogy onnantól fogva az állam már nem tud mit kezdeni vele, nekünk ez pedig meglepetés volt, hogy nem gondoltunk volna. Azt gondoltunk, hogy már végünk van, mert már nem lehet misionárisokat kapni, akkor mi lesz velünk? Onnantól fogva úgy robbant.
0: Olyan sokan jelentkeznek a hivatásra, hogy a helyiek közül.
1: Igen, például ahol tanultam filozófiát, a szeminárium, ugye a Floresen Ledelőróban, ott most is kb. Ilyen 300-500 kispap tanul. Egy olyan országban, ahol legtöbbségük ugye a muzulmánok.
0: Igen.
1: Ez kifülkezhetetlen az úr útjá, ugye? Nem...
0: Igen. Erre nem is gondoltam ténylegesen. Azt lehet mondani, hogy mindenkorban, minden élethelyzetben van missziós küldetésünk. Most utalva itt az előzőekben elhangzottakra is, hogy a mai Magyarországon, mai Európában, ami ugye tudjuk, hogy nagyon sok negatív folyamat, nagyon sok olyan dolog zajlik, ami nekünk keresztényeknek nem igazán tetszik, és őt félünk tőle, megijedünk tőle. A mai Magyarországon, a mai Európában mi lehet a mi igazi missziós küldetésünk?
1: Ugyanaz szerintem, mint akkor is, tanúságtétel. Tanúságtétel azt jelenti, hogy életünkkel, akár szavainkkal is tanúságot tenni az örömhírről. Ugye a legrövidebb tanúságtétel lehet látni, amikor ugye a feltámadás pont most húsvét időszakban vagyunk, hogy mindig csak azt mondta, Mária Magdolna azt mondta, hogy láttam az Urat. Vagy két tanítványja, Emmaus tanítványja, láttunk az Urat. Vagy többi tanítványok mondtak Tomásnak, láttunk az Urat. Erről tanúságot tenni a saját tapasztalatunkból, akár közösségi tapasztalatunkból, hogy láttunk az Urat. Konkrétan másképpen lehet fogalmazni, hogy régen egy földrajziról volt a misszió, hogy oda megyünk, ahol nincs kereszténység, Ázsiába, Afrikába. Most már arról beszélünk, hogy egzisztenciális, vagy élethelyzeti misszió. Szóval nem területi misszió, nem földrajzi, hanem egzisztenciális. Azt mondta Ferenc pápa, hogy ad vulnera. Azt jelenti, hogy oda megyünk, ahova szükség van segítségünkre, a szegények perifériában élő emberek. Szerintem itt például Európában nagyon sok magányos ember van. És szükségük van egy élő közösséghez. Ha keresztény közösségek, olyan élő közösségek, befogadó közösségek lennének, akkor már valamit tudunk adni a társadalomnak. Mert mostanában már mindenki, nem mindenki, hanem sok magányos ember, aki én központ, ugye, én vagyok a fontos, akkor mindenki más Isten is körülöttem forog. De vissza kell tenni, hogy nem, Isten a közepén, mi vagyunk, aki körülötte forgunk, és akkor onnan már igazából helyre jönnénk.
0: Hát reméljük, hogy ez sikerül, és sikerül megfelelnünk ezeknek a nehéz kihívásoknak, de igazából az is lehet, hogy nem is olyan nehéz kihívások ezek, mert hiszen csak azt kell tennünk, amit Jézus is elvált tőlünk, hogy önmagunkat adjuk. És ha önmagunkat adjuk, akkor azzal, és valóban hiteles keresztényként tudjuk élni az életünket, és önmagunkat adjuk, és csak ezen a példán keresztül mutatjuk a többieknek, akkor már lehet, hogy valamennyire teljesítettük is a missziós küldetésünket.
1: Igen, pontosan ugye Jézus is ugye azt mondta, ez egyetlen parancs, hogy szeressétek egymást, ugye. És akkor vonzó volt az elején a kereszténység, mert látszák, hogy mennyire szeretik egymást. Szeretetben élni. Kezdjünk a családdal.
0: arról ismerjenek meg benneteket, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. Tehát, hogy ez legyen az ismertetőjel, hogy szeretjük a másikat, mert ugye az a zsidó között az nem teljesen általános volt abban a korban. Most nem akarok hitvitát megbírálni őket, de abban a korban, hogy a történelmi korban, ugye írástudóknál, farizeusoknál nem feltétlenül ez a magatartás volt a általános és elfogadott. Nagyon szépen köszönöm Francis atyának értékes gondolatait, és hogy eljött hozzánk a stúdióba, remélem találkozunk még vele máskor is itten. A hallgatóknak további jó rádiózást kívánok.
1: Én is nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és én is kívánom a hallgatóknak, hogy a Szentlélek bátorítsa őket, hogy tényleg a szeretetben élni, tanúságot tenni az örömhírről.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
2: Hrabóczky József Sándor beszélgetését hallották a misszióról magunk Franciscus Xaverius atyával.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: A Szent misét Móroc Tamás atya mutatja be Bodajkon, a mindenkor segítő Szűz Mária kegytemplomban.
2: Szép ünnepen, úrnapján imádkozhatunk mindazokkal együtt, akik a rádió készülékeken keresztül tudnak bekapcsolódni közös szentmisénkbe. Szeretettel köszöntjük őket a Bodajki mindenkor segítő Szűzanya Bazilikából, ahol ünnepi szentmisénket majd körmenet követi, a szentmise közvetítést tudjuk adni. Várhatóan 10:45 körül kezdődik majd a körmenet, de addig is együtt tudunk imádkozni az oltári szentség ünnepén. Bodajkról Móroc Tamás plébános atya vagyok, jó magam fogom a szentmisét bemutatni, amelyet már is kezdünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek. Kedves testvérek, Krisztus szentséges testének és vérének ünnepe van, ahogy elnevezésében mondjuk Úrnapja, az oltári szentség ünnepe. Szentmisénkben ma különösen is hálát adunk, hiszen az eukarisztia maga a hálaadás. Azért jövünk el templomba, hogy hálát adjunk az Úrnak életünkért, mindennapjainkért, családtagjainkért, és ezt a hálát helyezzük oda Jézusban, legfőképpen ő érte, hálát adva az oltárra, aki a kenyér és a bor színével valóságosan jelen van köztünk. Szentmisénket elhunyt Nagy Erikáért ajánlom fel. Szeretettel köszöntöm a megemlékező családtagokat, és köszönöm most már évről évre, hogy szép virágdíszítéssel is megajándékozzák kegyhelyünket szerettükért mondatott szentmise kapcsán. Szentmisénk elején vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogyha méltók nem is lehetünk, legalább alkalmassá váljunk a szent misztériumok ünneplésére.

0: Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Hadd kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük. Aki ölsz és uralkodol az Atyával és a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
1: Olvasmány Mózes 5. könyvéből. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr, a te Istened, 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Sanyargatott, és hagyta, hogy éhez, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáit sem ismertek, hogy megtudd, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, és a szolgaság házából, átvezetett a mérges kígyók, és skorpiók lakta nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek. Ez az Isten igéje.

Szent lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, az áldás kelyhe, amelyet megáldunk, nem de Krisztus vérében való részesedés? És a kenyér, amelyet megtörünk, nem de Krisztus testében való részesedés? Mi ugyanis sokan egy kenyér, egy test vagyunk, mert mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Ez az Isten igéje. Istennek legyen.

Abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között. Hogyan adhatja ezt testét elederül nekünk? Jézus így felelt nekik. Bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a kafarnaumi zsinagógában. Ezek az evangélium igéi. Legyen bűneim bocsánatára. Kedves testvérek, egy nagyon szép, kedves és hagyományokkal teli ünnep az Úr napja, és nem kevesebbet ünneplünk, mint a legféltettebb kincsünket, amit persze nem azért féltünk, mert ellopják, hanem azért, mert ez a legdrágább ajándékunk, és talán ezt kellene legjobban megtapasztalnunk, hogy mit is jelent megáldozni, találkozni Jézussal a kenyér és a bor színében. Hittanos gyerekeket most, amikor az első áldozásra készültünk minden évben, de most különösen is megkérdeztem, hogy az eukarisztiát tanulják Jézus Krisztus valóságos teste a kenyér és a bor színe alatt. Mondják meg, hogy ebből a mondatból mi a egyik legfontosabb szócska, amit, hogyha elhagyunk, akkor törik az értelem. És nagyon szépen tudták a gyerekek mondani, hogy valóságos. Mert ha csak azt mondanánk, hogy nem valóságos, jelképes, vagy megjelenített ajándék, akkor nem az lenne az eukarisztia, amit az egyház tanít. És idén ez a szó fogalmazódott meg bennem, hogy Krisztus valóságosan jelen van, és azt mondja a mai evangéliumban nagyon szép, János evangéliumának van egy ilyen eukarisztikus beszéd része. Nem is értik az ott lévők, el is oldalognak, nehéz beszéd ez, ki érteni. És az apostolok ekkor vallják meg Simon Péter apostol személyében, hogy Uram, kihez menjünk, nálad van az örök élet kulcsa, tanítása. És ebben az eukarisztikus beszédben is Jézus azt mondta, ahogy az előbb az evangéliumban felolvastam, hogy az én testem az valóságos étel. Ez a valóságos szó gondolkodtatott el, mert nem csak egy jelképet ünneplünk, nem csak jelképesen vesszük magunkhoz Krisztust. Testvérek, nincs más kincse az egyháznak, amelyre szabadna nagyobb figyelmet fektetni, mint az eukarisztia. És nincs más kincse az egyháznak, amely minduntalan évszázadokon, évezredeken keresztül túléltette az egyházat a maga nehézségeivel, gyengesége, vagy az emberi gyengeségeivel, bocsánat, hogy pontosítsam a szót, mint maga az eukarisztia. Szent II. János Pál pápa mondja, hogy az eukarisztiára fordított figyelem, az soha nem lehet sok. Tehát, hogyha azt tiszteljük, és amikor meggyengül az egyház földi látható struktúrája, akkor mindig az eukarisztiához kell visszanyúlnunk. Mert minden más az olyan ideig, óráig hat, és működhet darabig. De nekünk egyetlen egy kincsünk van, maga Krisztus a kenyérben. Igen, egy picit hagy induljak el onnan, hogy nem történik más a szentmisében, mint egy szép családi étkezésen. Ezt olyan sokat mondom, és talán egyre fontosabb is mondani, fiatal testvéreimnek különösen, hogy milyen szép és milyen szent az, amikor vasárnap a család leül enni.
és készül a család, és ünnep van. És van egy fehér terítő, vagy egy díszesebb abrosz. És úgy van rítusa az étkezésnek. Készül a családfő, a család édesanyja, az édesanyja, esetleg a nagyihoz mennek el, akkor ő. És az ember rádöbben arra, hogy ez az étkezés, ez nem arról szól, hogy a gyomrunk tele legyen. Ez az étkezés arról szól, hogy annak a szeretetét elfogyasszuk, aki azt elkészítette. Nem vagyok ellene a mai modern világ sokszor rohanó dolgainak, és gyors étterem, meg egyéb dolog. De azért az, amikor az ember tényleg a családban elmegy, és reggel óta készülnek, hogy odaüljünk az asztalhoz, és ebédeljünk. Nem lehet összehasonlítani, és nem lehet megfizetni azt, hogy elém tegyék az ételt is. Amikor elém teszik, az csak arról szól, hogy gyomrunk tele legyen. De amikor együtt van a család, amikor készülnek, amikor várnak valakit, hazajön az unoka, vagy nem tudom, gyerekek összejönnek, és ott az ember elfogyasztja, valóságosan táplálja a lelkét, az az ünnepi összejövetel. Egyébként nagy sérülés van ebben is. Hát milyen szép egy, majd ezt a végén fogok egy példát mondani erre. Én most kicsit írtam, én is egyet, nem magamat akarom idehozni, de milyen szép, amikor egy étkezés egy imával kezdődik. És annak az imának van ereje, hogy most mi Krisztus nevében az őt, ő benne adunk hálát egymásért. És abban az ételben megköszönjük azt, hogy együtt lehetünk. És akkor talán a végén is egy lezárást, vagy valahogy úgy vége van, és akkor hálát adunk, mennyei atyánk, minden jó téteményedért, amelyet a te jó voltodból magunkhoz veszünk. Testvérek, igen, valóságosan elfogyasztjuk azt a szeretetet, amellyel készül valaki a családban. És ez is olyan eukarisztikus. Mert, még egyszer mondom, visszatérve a képre, beül az ember egy autóba, elfut egy gyors étterembe, útközben a megrendeli, mire odaér már, hívják is a sorszámot, leül, kiteszi a kis telefonját, nézegeti közben a gondolatokat, és eszik egyet. Nem figyel a másikra, mert esetleg ketten mennek, nem ráfigyel, hanem a telefonra. Nincs kit megdicsérni. Nincs kinek azt mondani, hogy köszönöm. Esetleg magamnak, hogy jót rendeltem, vagy sikerült most a legújabb menüsort kiválasztani. Testvérek, nem ez ellen vagyok, mert valamikor az élet erre visz, hogy erre van idő, vagy lehetőség. De van valami, ami itt a templomban ugyanúgy megtörténik, mint az életünkben. Nem tudom, hogy folytatódik-e, vagy azt hozzuk ide a templomba, mindegy is. Egy terített asztal vár bennünket, és ott valakinek a szeretete ott van. Hát, hagyj szóljak ki egy kicsit. Azért igaz, milyen jó bejönni ebbe a templomba? Nyilván most esküvő volt a héten, azért ilyen szép, a rádió hallgatóknak mondom, föl vannak díszítve a padok, és hát gyönyörű virágdíszítések. Köszönjük szépen. Tényleg, amikor megláttam, mondom, milyen gyönyörű, szép, friss virágok, és ragyog minden. Valahogy ki akarjuk fejezni, hogy egy ünnep van, és itt van velünk a meghívó Úr, akit közénk fogadhatunk, és mi készülünk. Valakik reggel óta építik a sátrakat, fölöltöznek, eljönnek szentmisére. Nagyon köszönöm a sátrak, oltárok felépítését, hogy Jézust meg odaadhatjuk a családok portájához, oda vihetjük, kivihetjük a településre, vendégünk lehet. Testvérek, van ebben, van az életben is valami eukarisztikus vonás. Tudjuk egymás szívét is táplálni a fizikai dolgokkal. Amikor valami finomat készítünk, valami szeretetnek a kis gesztusát tesszük,
amikor egy édesapa kikészíti a gyerekeknek reggel az ünnepi ruhát, kivasalja, éjszaka, amikor gyerekek már alszanak, mi utána kezd el vasalni. És másnapra ott van a friss ruha az asztalon, mert valami ünnep lesz, vagy valami esemény lesz. Ez is olyan eukarisztikus. Abban a vasalt ruhában ott van a szeretete annak, aki azt lehet, hogy éjszaka közepén készíti el, vagy mossa ki. Emlékszem, ezt is már elmondtam, de elmondom. Szinte nem mondom, most megkönnyezem, mert már talán jó párszor elmondtam, de amikor alsósok voltunk, hát ugye volt ez a 10 órai szünet. Egyébként hozzáteszem, hogy nagyon jó volt a régi rendszer az iskolában, akkor lehetett enni, amikor azt mondták, hogy most van 10 órai. Tehát nem az volt, hogy egész nap csipegetett a gyerek, meg előjöhetett minden, hanem megvolt, hogy most van, egy hosszabb szünet volt, azt hiszem talán 15 vagy 20 perc. És akkor leültünk ott alsóba, mindenki elővette a kis 10 órait. Még megvan az a kis kendő, amiben be volt csomagolva a szendvics. Volt olyan osztálytársunk, aztán felsőbbe talán már inkább én is így voltam, de sajnos alsóba is volt olyan osztálytársunk, akinek adott az édesanyám pár száz forintot, azt vegye a büfébe valamit. De legtöbbünknek ott volt a szendvics összekészítve. Akkor nem tűnt föl gyerekként, hogy micsoda az anyukánk vagy az apukánk, attól függ, ki csinálta. Hát ott van velünk. Az ő szeretete ott megmutatkozik. Abban a frissen kent kenyérben egy kis szalámi, vagy nem tudom, paprika darab. Ez is olyan eukarisztikus. És testvérek, azért beszélek ilyen gyakorlati dolgokról, mert most, amikor megáldozunk a szentmisében, erre hív bennünket az Isten, hogy úgy tápláljuk mi is a ránk bízottakat, mint ahogy ő táplál bennünket. És higgyék el, nem a gyomor éhsége a legnagyobb probléma. Nagy baj, ha az van, nagy baj. Hanem a mai társadalomban ez a rettenetes lelki éhség, amit visszatérek erre a képre, egy gyors éttermi odatett, pénzért megvásárolt étel nem tud kielégíteni. Tehát azt az éhséget, hogy valaki szeressen engem, és hogy én szerethessek valakit. És testvérek, hogy ennyire, hogy fogalmazom, hétköznapi az Úrnak ez a ünnepi szeretete, amit itt kapunk a templomba. Hogy ezt tovább kell vinni, hogy ebből az eukarisztiából életet kell adnunk nekünk is, másoknak, és ahogy az Isten a mi lelkünket táplálja, és azt mondja, amikor megáldozol, azt mondja az Úr, hogy szeretlek. Ezt, vagy talán nem is mondja, hanem csak úgy megölel. Veled vagyok, itt vagyok neked. És hogy ezt a szeretetet kell nekünk is az élet apró gesztusaiban, mindennapjaiban továbbadni, és hagyd zárjam azzal, hogy megköszönni egymásnak. Hagy mondjak egy asztali áldást, hát én is írtam egyet, nem biztos, hogy ez a legszebb, vagy nem tudom, de ugye ennek a prédikációnak a végére, hogy amikor mielőtt a gőzölgő levest meg ki nem mernénk, a gyönyörű terítő, azok a tisztára mosott ünnepi tányérok, és akkor egy ilyen imával oda engedjük Jézust is az asztalhoz.

mondani. Add, hogy ajkunkon mindig ott legyen a hála és a köszönet testvéreink felé is, akik eszközeid a te tápláló szeretetet kiosztásában. Miközben hálát adunk a földi táplálékért, segíts, hogy soha ne feledkezzünk meg a mennyei kenyérről sem, amely fiadban az örök életre táplál bennünket. Segíts, hogy végső soron mindig a te igazságodra éhezzünk, téged szomjazzunk és felismerjük, igazi éhségünket és szomjúságunkat egyedül te tudod betölteni. Gondolj azokra is, akiknek a szükségesnél kevesebb jut az asztalára. Urunk, indíts bennünket irántuk segítő szeretetre és nagy lelkűségre. Mennyei atyánk, áld meg mindazokat, akiknek szeretetéből ezt az ételt most elfogyaszthatjuk, és erősíts bennünket a hitben, a szeretetben és a hálában. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak is.

0: Testvéreim, ünnepi örömmel imádjuk az oltári szentséget, kérjük megváltónkat és jó pásztorunkat, hogy hallgassa meg alázatos könyörgésünket.
1: Addurunk, hogy egyházad mindig egy legyen a kenyértörés közösségében. Kérünk téged, hallgass meg minket. Szenteld meg papjainkat, hogy szentek legyenek, és szentül szolgáltassák ki szentségeidet. Kérünk téged, hallgass meg minket. Úgy nevelj minket az oltári szentség gyakori vétele által, hogy mindennél többre becsüljük lelkünk kegyelmi állapotát. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, hogy szeretett lakomádra a szentmisére szóló hívásnak mindig örömmel és áldozatkész lélekkel engedelmeskedjünk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Végül ne engedd, Urunk, hogy a szent útra való nélkül távozzunk a földi életből. Kérünk téged, hallgass meg minket. Add, hogy egyházunk imájára megújuljon erkölcseiben a magyar társadalom. Segítsd megértenünk nemzetünk szentjeinek életpéldáját. Add, hogy Kassab Istvánt, a magyar fiatalok példaképét, és a mindig Isten jelenlétében élő Bognár Mária Margitot mielőbb közöttük tisztelhessük.
0: Urunk Jézus Krisztus, add meg, kérünk, hogy a szentmise kegyelmeiben mindig bőven részesüljünk, és az oltári szentségben őszinte odaadással, tiszta lélekkel vegyünk téged magunkhoz, aki elsz és uralkodol mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Amen.

valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetem.

Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét is hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon, tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Antal püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, szeretett nővérünkről, Erikáról, akiért ezt a legszentebb áldozatot felajánlom, és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkról, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő egyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szent Lélek keletségben. Minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi Atyánk,

0: meg kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözít önnek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek, ne védkeinket nézzed, hanem egyházat hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki lesz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a veletek.
0: Engesztelődjünk a szívvel egymással.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy ha eljöjjön, hol eljöjjön.

0: Könyörögjünk! Kérünk, Urunk, töltse be lelkünket Istenséged örökké való élvezetével, amelyet drága testednek és vérednek mostani vétele már előre jelez, aki elsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Kedves testvérek, most kezdődik a hagyományos úrnapi körmenet, amelyben Jézust az oltári szentségben kivisszük településünkre. Négy oltárnál, sátornál megállunk, megáldjuk településünket, és Jézus szeretetét átadjuk mindazoknak, akik velünk tartanak. Köszönöm, ha együtt tudunk imádkozni, elő fogunk menni, és utánunk énekelve, imádkozva menjünk a körmenetben, és valljuk meg legszentebb hitünket, az oltári szentségben jelenlévő Jézus szeretetét. A Mária Rádió kedves hallgatóitól és a közösségi médiában követőktől elköszönünk, áldott vasárnapot kívánunk, és kívánjuk, hogy sokáig tudjunk még együtt imádkozni, és köszönöm a rádió budapesti munkatársainak, munkájukkal lehetővé tették, hogy most is tudjunk együtt imádkozni mindazokkal, akiknek ez az egyetlen egy lehetőség, hogy a szentmise közösségébe bekapcsolódjanak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Reményik Sándor. Zsolozsmázik a kórházi szoba. Fenn a függöny, s az ablak nyitva tárva. Özönlik be az őszi napsugára. Fertőtleníti, mossa a szobát, lemossa szenvedéseim nyomát. Előttem vajon kik feküdtek itt? Lemosta-e itt létük titkait az éjszakákon győzedelmes nap? Vagy belőlük valami itt maradt? Róluk nem szólott nekem e szoba, s most mégis, mintha vallana. Elődeim mozdulnak meg a csendben, s utódom hangja is lelkembe döbben. A szenvedés nem apad el soha, zsolozsmázik a kórházi szoba, és soha el nem fogy a szeretet, zendül vissza rá a felelet. Mikor majd ezt a szobát elhagyom, magamtól tisztán másnak átadom. Egy kívánságot hagyok örökül, mint engem, annyi lélek, tisztaság, és annyi szeretet vegye körül.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Megújult a Badacsony-Tomai Közösségi Ház és Gyermek-Ifjúsági Tábor. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Fődi Gábor. Június 4-én dr. Udvardi György veszprémi érsekatya megáldotta a Badacsony-Tomai plébániához tartozó teljes körű felújításon átesett közösségi házat és gyermek-ifjúsági tábort. A megújult létesítmény a jövőben még magasabb színvonalon fogadhatja az ide érkező gyermekeket, fiatalokat, zarándok csoportokat és közösségeket. Az ünnepség után érsekatya a következőket mondta rádiónknak.
3: Az egyház Jézustól kapott küldetését teljesítve az evangéliumot hirdeti, és az evangélium hirdetésének egy nagyszerű és nagyon, nagyon hatékony módja a nevelés szolgálata. Az egyház a maga nevelői tevékenysége során nem csak az iskolai kereteket, nem csak a szervezett oktatási kereteket használja föl, hanem azokat az egyébként ugyancsak szervezett szünidei kereteket is, amikor a gyermekek, fiatalok a teremtett világ szépségével találkozva, a közösségi formában találkozva tudják a tanult hittananyagot, vagy éppen művészeti, kulturális anyagot elsajátítani és elmélyíteni. Nagyon sok lehetőség van a közös beszélgetésekben, a kirándulásokban, a játékokban, és ezért nagyon fontos, hogy olyan körülményeket teremtsünk, táborhelyeket vagy pihenőhelyeket, ahol a fiatalok, iskolásaink, hittanosaink, vagy éppen plébániai csoportok össze tudnak jönni. Ezért is nagy öröm, hogy a Badacsony-Tomai plébániához tartozó, nagyon régóta szállásépületként, zarándokházként működő épületet meg tudtuk újítani pályázati támogatás segítségével, Aktív Magyarország program segítségével tudtuk ezt megtenni. Egyébként is szándékunkban állt a fejlesztés, így most két forrást tudtuk összekapcsolni. Nagyon örök, hogy egy teljes körű felújítás, eszközök felújítására sor kerültett fűtés, tisztálkodás helységeket tudtuk felújítani. Hiszem azt, hogy ez segít a gyerekeknek, a nyári szünidő, egyéb szüneteknek a felhasználásában, de ezek a beruházások, ezek azt is lehetővé tették, hogy az év többi részén is lehetőség legyen itt, ezen gyönyörű körülmények között találkozni. Jó azt is tudni, hogy a Főegyház megyében ezeket a pihenőek, helyeket hálózatosan próbáljuk kialakítani, hogy minden igényt, minden korosztályt, vagy éppen szakmai igényt tudjuk szolgálni ezzel. Remélem, hogy ez így lesz az Úristen segítségével.
2: A megújult közösségi ház és gyermek-ifjúsági tábor így a jövőben is fontos helyszíne lehet a hitben, közösségben és emberi kapcsolatokban való növekedésnek, valamint a Veszprémi Főegyházmegye evangelizációs és nevelési küldetésének. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatókat. Pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnap, a Szentlélek kiáradásának az ünnepe. Pünkösd hétfő, a boldogságos Szűz Mária, az egyház anyja emléknapja, Ferenc pápa 2018-ban hozott döntésének köszönhetően. Lehetőleg pünköstkor vagy annak közelében vannak a bérmálások. Május 16-án az zalaegerszeg csácsbozsoki Szent Sebestyén templomban dr. Udvardi György érsek úr 15 fiatalnak szolgáltatta ki a bérmálás szentségét. A következőkben az ő tanítását és a bérmáláson elhangzottakat hallhatják a kedves hallgatók.

mindennapi körülmények között tud a Szentlélek Úr is bátorító, erősítő, vigasztaló lenni mindannyiunk számára. Hálásan köszönöm Vibáns atyának, munkatársainak a fölkészítést. Köszönetet mondok kedves szülőknek, köszönetet mondok vérmaszülőknek, akik vállalták, hogy kérdéseitekre, vagy az élettel kapcsolatos dolgokkal fordulhattok hozzájuk, és hídben segítő választ tudtok kapni. Adja Isten, hogy ez a személyes ünnep, közösség, Plimálek közösség és a helyi közösségek javát tudja szolgálni.

0: Abban az időben a 11 tanítvány elment Galileába fel arra a hegyre, ahová Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak előtte a földre. Egyesek azonban még mindig kételkedtek. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta nekik. Én kaptam meg minden hatalmat az égen és a földön. Ezért most menjetek el, és tegyetek tanítványommá minden nemzetet. Kereszteljétek meg őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Tanítsátok meg őket mindannak megtartására, amit parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Ezek az evangélium
1: hírjék.
0: Köszönöm, Atya, minden plébános életében ezek azok a pillanatok, amelyek a legmeghatóbbak, mikor egy hosszú út után felkészült fiataljaink a szentségekben találkozhatnak az három személyű egyistennek valamelyik tagjával, egy csúnya szóval személyével, és most ugye ez következik. Ők már 8 éve készülnek erre, bár nyilván még alsóban nem ilyen tudatosan, mint most az utóbbi időben, de úgy gondolom, hogy nagyon lelkesek voltak idáig, most meg aztán főleg azok lesznek, és ez valahol itt a lényeg, hiszen már az éltető lélekre várunk, hogy megkapják, amelyel aztán tényleg mint megkorú keresztények, most már egy kicsit úgy szabadabban, elengedve. Mi is a kezüket, nem csak a szülők, mondhassuk, hogy akkor hajrá, halljátok az evangéliumi küldetést, nektek is ezt kell tenni, úgyhogy bemutatom, ifjú hívei meg 15-en készültek fel a mai napra, hogy a Vérmárás szentségében részesüljenek. Kérem éseket, hogy szolgáltassuk ki számukra ezt a szentségben.
2: Imád Atyának, mint felelős lehet pásztornak bemutató szavait. Nyilván ezekben a szavakban benne van a jogi aktus is, miszerint egy felelős lelki pásztor beszámol arról, hogy a szentségvételére fölkészültetek, tudjátok, mit kértek, és azt kéritek, amit az egyház a Vérmárás szentségében adni kíván. Lelki beszámoló is ez, hiszen itt életutakról van szó, és nem csak a tiétekéről, hanem a szüleitekéről, az egész közösségről, hiszen nagyon fontos szülők számára is, Vérma szülők számára, egész közösség számára, de az én számomra is, mint az egyházmegye püspöke számára, hogy mi történik bennetek, mi történik veletek, hogyan készültök saját életeteket élni, hogyan tekintetek önmagatokra, egymásra, kapcsolatra, társadalomra, hogyan tekintetek a hitetekre, mire alapozzátok azt, hogy boldogok akartok lenni. Mert a kérdés mégiscsak ez, hogy milyen az életünk, hogyan éljük azt, mi az, ami biztos az életünkben, mi az, ami bizonytalan körülményektől függ, és mire tehetem fel az életemet. Mert pontosan érzitek, tudjátok, ahogyan haladtok előre a korba és az önmagatok megismerésére, hogy az életetek nagyszerű, egyszeri, megismételhetetlen, de odaajándékozható. És éppen ez minden embernek, mindannyiunk életének a titka. Egyszeri, megismételhetetlen, de odaajándékozható. Mert aki önző módon meg akarja tartani, ez mindig egyedül marad. Mindig boldogtalan lesz. Mindig sebeket oszt, sebeket kap. Elfeledkezik arról, hogy milyen méltóságra kaptunk meghívást. Nagyon érdekes időszakban is vagyunk itt az egyházban, hiszen néhány héttel ezelőtt ünnepeltük a húsvét ünnepét, ahol megvallottuk, hogy hiszünk Krisztusban, bízunk benne, bízunk az ő személyében, elfogadjuk az ő tanítását, és számtalan módon próbáltuk megélni, a vasárnapok ebben segítettek, a szentírási szakaszok ebben segítettek, hogy mit jelent Krisztust megismerni? Mit jelent az ő parancsai megismerni, elfogadni? Miért jó ez nekünk? Jó ez egyáltalán? Hogy az ember képes arra, hogy az Istennek az akaratát, szándékát fölfedezze? Vagy hogyha vallási előírásokat megtartunk, akkor az tényleg jó? Boldoggá tesz bennünket? Boldoggá békésé teszi a közösségünket? Boldoggá békésé teszi a társadalmat? Mert az igazságot akarjuk szolgálni, mert az igazsághoz akarunk ragaszkodni. Mert azt a méltóságot, amit az emberi lét hordoz, ezt őrizni akarjuk, és nem akarjuk, hogy bármilyen sebesülése, sérülése legyen. Hiszünk a férfinő méltóságában, hiszünk a szülő-gyermek kapcsolatában, hiszünk abban, hogy ez az élet, ez azért csodálatos, mert Istentől van, és mi ezt az életet abban az örök életben akarjuk szemlélni, amit Jézus megígért, éppen a föltámadáskor. Hiszen ő mondta, aki hisz bennem, nem hal meg örökre, hanem él. Amikor mi az életet keressük, mert szeretnék boldog lenni, szeretnék sikeres lenni, szeretnék egészséges lenni, szeretném értelmesen élni az életemet, akkor ezek a vágyak, ezek mind-mind túlmutatnak önmagukon, és valahogyan az örök élet ígéretében teljesedik be. Ahol nincs félelem, ahol nincs sírás, ahol nincs betegség, ahol nincs jaj, mert az Isten meggyógyít bennünket. És persze mindannyiunk számára az a nagyon nagy kérdés, hogy megtanulunk-e bízni Jézus Krisztusban, aki meghalt, föltámadott, él, igaznak bizonyult. Igaznak bizonyult az ő tanításában is. És azt látjuk, hogy hosszú évszázadokon keresztül az elődeink, akik előttünk éltek, az őseink, akik a hithez ragaszkodtak, a hitet megismerték, az ő életpéldájukon, az ő tanításukon keresztül eljutott hozzánk Jézus Krisztusnak az ismerete. Ahogy a mai evangéliumból ezt hallottuk. Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot. Tanítsátok őket mindannak megtartására, amit én tanítottam nektek. Kereszteljétek meg őket, és én veletek vagyok minden nap a világ végéig. Most ezt is ünnepeljük, hogy ez a krisztusi szándék, ez a krisztusi üzenet, krisztusi jó akarat elérkezett hozzánk. És most azt is ünnepeljük, hogy ti emellett a krisztusi üzenet mellett akartok dönteni. Mert megtanultátok, hogy érdemes bízni Krisztusban. Mert megtanultátok, mit jelent megtenni, amit ő kíván. Mert pontosan tudjátok, hogy annak az akaratát teszed meg, akit szeretsz. Akit nem szeretsz, nem fogod megtenni az akaratát. Nem fogod megtartani a parancsolatot sem. De mi úgy vagyunk itt, és erről akarunk tanúbizonyságot tenni, hogy bízunk Jézusban. Megtesszük az ő parancsait, kéréseit, miért? Mert ő életét adta értünk. Mert szeret bennünket. Ezt a szeretett tapasztalatot akarja a mai ünnep, a birmálás szentsége megerősíteni bennetek. Sok mindent láthatok szüleitektől. Sok mindent láthatok a közösség tagjaitól, megtanultatok hittanról, az egyházról, Jézusról. De most arról is tanúbizonságot akartok tenni, hogy úgy akartok élni, ahogyan ezt Jézustól megtanultátok. Miért? Mert ez jó. Mert ez biztos. Mert ez az életre vezet. Ez nem azt jelenti, hogy ne lenne küzdelem. Nem azt jelenti, hogy ne kellene az igazságért áldozatot hozni. Nem azt jelenti, hogy ne kellene megküzdeni saját magaddal, mint legfőbb ellenfeleddel, akkor, amikor jó döntéseket akarsz hozni. Az igazságért a kényelemmel szemben, a szűklátókörűséggel szemben, a kicsinyességgel szemben, az önzéssel szemben, és ezt csak te tudod meghozni, ezeket a döntéseket. Mi pedig a hívek úgy tekintünk rátok, hogy ti erre képesek vagytok. És nem csak most, az ünnepi pillanatban, hanem képes vagy akkor is, amikor hivatáson gondolkozol, képes vagy akkor is, amikor értelmesen akarod élni az életedet, és ennek a helyét keresed a világban. Hiszünk bennetek, bízunk bennetek, mert megtapasztaltátok a bizalmat, hogy tudtok boldogan élni. tudtok magatokról gondoskodni. Ez a bizalom vezet bennünket, és ezért nem félünk. Jézus, amikor tanított bennünket, Jézus, amikor az Atya szeretetéről beszél, az örök életről beszél, a szolgálatról beszél, az értelmes életről beszél, akkor pontosan tudja, hogy nem mindig könnyű ezt felfedezni. Sem a magam életében, sem a társadalomban, sem a gonosz léleknek a zaklatott működésében szükség van segítségre. És ő azt mondta, elküldöm nektek lelkemet, aki most bátorít, aki vigasztal, aki eszetekbe juttatja mindazt, amit én tanítottam nektek, aki majd bátorít, aki majd előtött tagjaitokba, aki megújít benneteket, aki irgalommal magához ölel, nem mond le rólad sohasem. Birmána szentségében a Szentlélek ilyen módon való ajándékait kapjátok meg. Mivel egy személyes kapcsolatról van szó, ami alapvetően bizalmon alapul, ezért nem olyan ajándékokat kaptok. Nem olyan ajándék csomagot, amit átveszel, és azt mondod, hogy ez valószínűleg életem végéig kitart. Hanem olyan ajándékot, ami a kapcsolat, amit naponta meg kell újítani, a döntésekkel bizonyítani, hogy szereted őt, hogy értelmesen akarsz élni, hogy hit szerint akarsz élni, boldogan akarsz élni. De dönteni neked kell. Az ajándék úgy ajándék, hogy minden nap akarod éltetni. Mint ahogyan az emberi kapcsolatainkban. A házasságban pontosan ez van, a családban pontosan ez van. Nem elég tudni, hogy anya, apa szeretik egymást, hanem annak jelei vannak, napról napra. Nem elég tudni, hogy szüleim szeretnek engem, de jeleit nem látom. Mert ők adják napról napra. És nem elég a szülőknek azt tudni, hogy gyerekeim rendesek és szeretnek bennünket, napról napra adjátok a jeleit, a kapcsolat miatt. Ebben akar erősíteni benneteket Szentlélek Úristen. És persze ebben, ahogy már utaltam rá, döntenetek kell. Minden nap, akár sokszor is, de nem egyedül, hanem a Szentlélek segít benneteket. A döntés az nem máshol történik, és nem más alapján történik, mint a hitünk alapján. Hiszünk Jézus Krisztusban, aki föltámadott, aki él, aki szeret, aki értetni akar bennünket. És mert nem akarunk másnak szolgálni, nem akarunk a gonosz léleknek szolgálni, aki kísért, aki csábít, aki olyan megoldásokat kínál, ami nem az életre vezet, ezért ellenmondunk a gonosznak és minden csábításának. És megvalljuk, hogy hiszünk az Atyában, a Fiúban, a Szentlélekben, az Egyházban, a bűnök bocsánatában. Kedves bérmálkozók! A Birmána Szentségének a vételénél szükséges, hogy erről a hitről tanúbizonságot tegyetek. Hitvallást adjatok. Ezért kérlek benneteket, kedves bérmálkozók, és csak ti álljatok fel. És válaszoljatok azokra a kérdésekre, amely kérdéseket az egyház nevében intézek hozzátok. És kedves szülők, bérmaszülők, közösség tagjai pedig, legyünk tanúi ennek a hitvallásnak, amelyben bérmálásra készülő testvéreink ellenet mondanak a sátánnak, és igen mondanak mindarra, ami Krisztus, ami az élet, ami a boldogság. Kedves bérmálandók, tehát az egyház nevében kérdezlek benneteket, ellene mondatok-e a sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának? Most pedig valljátok meg hiteteket. Hisztek-e Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadta a halálból, és ül az Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, Urunkban és értetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültök úgy, amint bűnköskor az apostolok részesültek? Hisztek-e a katolikus anya szent egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testnek föltámadásában és az örök életben? Hiszem. Ez a mi hitünk, ez az anya szent egyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.
1: Amen.
2: Kedves vérmálkozók, miután a közösség szín előtt hitvallást tettetek, megvallottátok a bizalmat, ezért veletek együtt kérjük a Szentléleknek az ajándékait. Kérem, hogy a kedves testvérek és a Szentlélek hívás idejére álljunk fel.

0: és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a vigasztaló szent lelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az isteni tudomány és a jámborság lelkét. És töltsd el őket az Isten félelem lelkével, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Kedves virmálkozók, most következik a virmálás szentségének az ünneplése.

0: Kedves megvérmelt fiatalok, kéréssel, hálódással fordultok az Úrhoz, mi örömmel csatlakozunk ehhez. Az egyetemes könyörgések idejére kérem, hogy mindannyian álljunk fel. Kedves testvéreim, könyörögjük a mindenható Atya Istened, és imádkozzunk egy szívvel, lélekkel, hiszen egy a hitünk, egy a reményünk és egy a szeretetünk, amelyet a Szentlélektől kaptunk.
1: Könyörögjünk az Úrhoz, a megvérmeltekért, hogy hitükből táplálkozva és a szeretetben megerősödve

0: életükkel tanúskodjanak Krisztus utunkról.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
2: Könyörögjünk a szülőkért és a bérmeszülőkért, hogy szavukkal és példájukkal ezután is szüntelenül buzdítsák bérmátakat Krisztus követésére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
3: Könyörögjünk Leó pápáért, György püspökért, valamint az összes püspökért, hogy a Szentlélek átadása által tegyék tökéletessé Isten népét, Krisztus Úrunk eljöveteléig.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
4: Könyörögjünk Isten szent egyházáért, hogy a Szentlélek ereje által terjedjen és növekedjék a hit és a szeretet egységében.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Könyörögjünk az egész világért, hogy az emberek testvérnek tekintsék egymást faji és nemzeti különbségtétel nélkül, és őszinte szívvel keressék Isten országát, ahol a Szentlélek békét és örömet ad a szívekbe.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket!
5: Istenünk, te megadtad apostolaidnak a szent lelket, és általuk, valamint utódaik által tovább akarod adni híveidnek. Hallgass meg kegyesen imádságunkat, és szent lelked erejével alakítsd át híveid szívét úgy, amint az apostolokét átalakítottad az első pünkösd napján. Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.

0: a mai nap emlékeztet minket arra, hogy nem vagyunk egyedül. Isten mindig velünk van. Vezet, erőt ad és hív bennünket. A bérmálkozás által nem csak megerősítést kapunk, hanem küldetést is. Hogy merjünk hinni, merjünk szeretni, és merjünk kiállni a hitünk mellett, még akkor is, amikor nehéz. Kedves Érsek Atya, hálás szívvel köszönjük, hogy eljött hozzánk, és kiszolgáltatta számunkra a bérmálás szentségét. Nagy öröm számunkra, hogy ezen a különleges napon együtt ünnepelhetünk Önnel. Köszönjük jelenlétét, imádságát, és azt, hogy megerősített bennünket hitünkben. Kérjük a Jó Istent, hogy áldja meg szolgálatát. Adjon ennek egészséget, örömöt, és sok erőt a továbbiakban is. Kedves Gellért Atya, köszönjük, hogy türelemmel, figyelemmel és szeretettel kísért bennünk ezen az úton. Hálásak vagyunk azért, hogy segített közelebb kerülni Istenhez, és felkészített minket a bérmálás szentségére. Köszönjük hitoktatóinknak is a támogatást és segítséget. Isten áldása kísérje mindjártunkat. Végül pedig kérjük a Szent Lelket, hogy töltse a szívünket. Vezessen minket, és segítsen abban, hogy életünkkel tanúságot tegyünk Isten szeretetéről.
1: Én magam is hálásan köszönöm a megköszönő gondolatokat. Gondolom, hogy mindannyiunk számára teljesen érzékelhető volt, hogy szívből jövő átgondolt, hát imádkozott gondolatok ezek, és kiadnak a gondolatai, amely arról tapasztalatról tesz van a bizonságot, hogy Istennel találkozni lehet. Egy gondolatot külön szeretnék megköszönni, megerősíteni, hogy nem csak ajándékot, nem csak egy találkozást kaptatok, hanem egy küldetést is a mai napon. Ez pedig az egyháznak a küldetése, az, amiről hallottunk az evangéliumban. Menjetek az egész világon, és képessék el az evangéliumot. Hálásan köszönöm ezt. Kívánom nektek itt, akik itt most jelenlátok, hogy mindig örömmel tudjátok élni az életeteket, és ezt a küldetést, ezt örömmel fogadjátok el. Nekem magamnak is olyan megerősítő, de hallottam egy szülőkkel, kedves testvérekkel, hogy idei esztendőben 970 fiatal készül a főegyház megyében a bérmálás szentségének a vételére. Hálás vagyok ezért. És nagy bizalommal is tekintek rátok, hogy olyan közösségé tudtok lenni, mert ismeritek Krisztus, akik bátran hirdetik Jézusnak a szeretetét. 970 ember az egy jelentős sok. Ott már elvárható bizonyos eredmény is, hogy ez a világ, ami körülvett bennünket, ez emberhez méltó legyen, ez a szentségre törekvő legyen, ez az ember méltóságnak megfelelődni. Kérem ezt tőletek. Keressétek későbbiekben is, hogyan lehet, mit jelent jól élni, mit jelent Krisztus módjára élni, és egészen biztos, hogy Katekét a testvére, egészen biztos, hogy Gellért vagy te is, vagy Kárt is, segítenek benneteket ebben. Így szeretném adni az áldást, miközben ismét megköszönöm a szülőknek az áldozatát, Vilma szülőkét, Katekét a testvéreket, és én is köszönetet mondok, Gellért atya a szolgálatnál.
2: Az Úr legyen vele. Áldjon meg benneteket a mindenható Atya Isten, aki vízből és szemtélekből új életre támasztott és fiaivá fogadott. Őrizze meg lelketeket atyai szeretetével.
3: Amen.
2: Áldjon meg benneteket az egyszülött Fiú Isten, aki megígérte, hogy az igazság lelke az egyházzal marad, és adjon erőt nektek az igaz hit megvallására.
3: Amen.
2: Áldjon meg benneteket a Szentlélek Isten, aki lángra gyújtotta a tanítványok szívét a szeretet tüzével, és vezessen el mindnyájatokat Isten boldogító országának.
3: Amen.
2: És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak, Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor.
3: Amen.
4: A Szent Mise véget ért, menjetek békével.
3: Istennek legyen hála.

Kedves Mária Rádió hallgatók! Az előzőekben dr. Udvardi György érsek úr által tartott bérmáláson elhangzottakat osztottuk meg önökkel. Köszönjük, hogy bennünk hallgattak. A felvételt Furján Zoltánné zalaegerszegi önkéntes készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Csodás a dalokkal élni, dalokat énekelni, magasan szárnyalni a felhők között.

Harsányi Lajos, falusi templomok illata. Barokk templomban údon selyen fényű zászlók. Rajtuk búzavirágból nyári koszorú. Alattuk nép, magyar, dacos és szomorú. De a zászlókon Szent Istvánok s Lászlók. A templom forró, jószagú és álmos. Egy-egy öreg szem lassan lecsukódik. Izsóp lilium fonnyátszaga bódít. Az örök mécs körül kis méhecske száldos. A pap miséz. Az urat felmutatja. Térden a nép. A roppant pillanattól eláll az orgona dübörgő hangja. Majd felviharzik újra ezer ajkról. Nagy boldog asszony, árva népek anyja, ne feledkezz el a szegény magyarról.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.
1: Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Ezen a szent napon örvendjünk, emberek! Szívben és ajkakon himnuszok zengjenek, a régi múljon el, újuljanak mindenek, szó és a tett, szív és kebel. A végső vacsorát ünnepli e sereg, hol az Úr Krisztus ad bárányt és kenyeret, testvérei elé, amint a régiek, szentelt törvénye rendeli. Testét így adta át gyengék falatjakép, búsaknak így borát vérének serlegét, amit nektek adok, hozzájuk így beszélt, vegyétek mind és igyatok. E szakramentumot eképpen adta át, és egyedül a papok kezére bízta rá, előbb a pap vegye, hogy majd kiosztaná, mit rábízott Krisztus kegye. Emberek étke lett az angyali kenyér, az előkép jelek sorait véget ér. Ó, mi csodaszép, hogy Istenéből él, szegény, nyomorult szolganép. Hármas egy Istenünk, hozzád fohászkodunk, Urunkul tisztelünk, jöjj és légy gyámolunk, vezes ösvényeden, hová iparkodunk, a fénybe, mely körülveszen. Amen. Mondjátok a meghívottaknak, hogy a lakomát előkészítettem, gyertek a mennyegzőre, halleluja. Az Úr az én pásztorom, nincs is semmiben hiányom. Zöldellő mezőkön terelget engem. Csöndes vizekhez vezet, és lelkemet felüdíti. Az igazság ösvényén vezérel, nevéhez híven. Járjak bár halál sötét völgyekben, ott sem félek semmi bajtól, mert te velem vagy. Pásztorbotod és terelővessződ az én bizodalmam. Asztalt terítesz nekem ellenségeim szem előtt. Dúskenettel frissített fejemet, csordultig megtöltötte serlegem. Jóság és irgalom jár velem, életemnek minden napján. S az Úr házában lesz otthonom, örök időkön át. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Mondjátok a meghívottaknak, hogy a lakomát előkészítettem, gyertek a mennyegzőre, halleluja. Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék az örök élet forrásából. Mint szarvas sóvárog a forrás vízre, úgy áhít a lelkem téged, Istenem. Isten után szomjazik a lelkem, az élő Isten után. Mikor mehetek, hogy megjelenjek az ő színe előtt? Éjjel-nappal könny a kenyerem, mert azt hallom naponta, hol a te Istened? Csak arra gondolok, elmém azon mereng, hogyan vonultam be a csodás hajlékba Isten házáig, miközben ujjongott és énekelt az ünneplő sokaság. Miért csüggetsz, lelkem, miért vagy nyugtalan? Bízzál az Úrban, fogom még áldani arcom szabadítóját, Istenemet. Szomorkodik bennem a lélek, hozzád röpül ezért gondolatom, a Jordán és a Hermon távoli hegyes tájairól. Harsognak zuhatagjaid, örvény kiált az örvénynek. Minden kavargó hullámod átzuhog fölöttem. Árassza rám az Úr irgalmát naphosszat, ne kizeng éjjel háladalom, és áldom éltető Istenemet. Így szólok az Úrhoz, oltalmazom vagy? Miért feledkeztél meg rólam? Miért kell bánatban élnem ellenségeimtől gyötörten? Keserűség marja bensőmet, amikor kínzóim gúnyolnak, s naponta azt mondják, hol a te Istened? Miért csüggetsz lelkem, miért vagy nyugtalan? Bízzál az Úrban, fogom még áldani arcom szabadítóját, Istenemet. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Aki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék az örök élet forrásából. Az Úr a búza legjavából táplált minket, és jól lakatott mézzel a sziklából. Örvendjetek Istennek, a mi segítőnknek, újjongjatok Jákob Istenének. Csendüljön a zsoltár, hozzatok dobot, és lágyhangú hárfát citerával. Fújjátok meg a harsonát új holdkor, és holtöltekor a mi nagy ünnepünkön. Izraelben ez a törvény, ezt így rendelte Jákob Istene. Ő hagyta meg ezt Józsefnek, amikor Egyiptom földjéről kivonult. Beszédet hallottam, amit nem ismertem. Válláról levettem a terhet, keze megszabadult a kosártól. Gyötrelmedben segítségül hívtál, és megszabadítottalak. A vihar leple mögül meghallgattalak. Próbára tettelek Meriba vizénél. Népem, hallgass rám, hadd incselek. Izrael, bár csak figyelnél szavamra. Ne legyen soha más Istened. Ne imádj soha idegen Istent. Mert én vagyok a te Urad Istened, aki kivezetett téged Egyiptomból. Csak nyisd ki szádat, és én betöltöm. De népem nem hallgatta meg szavamat, és nem figyelt rám, Izrael. Szívük keménységére hagytam őket, járjanak csak kedvteléseik szerint. Bár csak hallgatna rám népem, és Izrael követné utaimat. Ellenségeit hamarosan megaláznám, és gyötrőire emelném kezemet. Akik gyűlölik az Urat, meghódolnának neki, és sorsuk örökké tartana. Népemet pedig a búza legjavából táplálnám, és jól lakatnám őket mézzel a sziklából. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az Úr a búza legjavából táplált minket, és jól lakatott mézzel a sziklából. A bölcsesség házat épített magának, alleluja! Borát megkeverte, és asztalát is megterítette, alleluja!
2: Olvasmány a kivonulás könyvéből. Azokban a napokban így szólt az Úr Mózeshez. Menj fel az Úrhoz, te és Áron, továbbá Nadab és Abihu, meg 70-en Izrael vénei közül. De már messze le kell borulnotok. Csak Mózes járulhat az Úr elé, a többiek nem mehetnek közelebb. A nép nem mehet fel velük. Mózes ezután lejött, kihirdette a népnek az Úr minden szavát és minden parancsát. Az egész nép egy szívvel felelte. Az Úr minden szavát megtartjuk, amelyeket hozzánk intézett. Ezután Mózes az Úr minden törvényét leírta. Másnap reggel a hegy lábánál felállított egy oltárt és 12 emlékoszlopot, Izrael 12 törzsének megfelelően. Azután megbízott fiatal izraelitákat, hogy égő áldozatot mutassanak be, és fiatal bikákat ajánljanak fel az Úrnak közösségi áldozatul. Mózes pedig vette a vér felét, és áldozati csészékbe öntötte, a vér másik felét az oltárra hintette. Azután vette a szövetség könyvét, és felolvasta a népnek. Ők kijelentették. Amit az Úr parancsol, azt követjük és megtartjuk. Erre Mózes vette a vért, meghintette vele a népet, és így szólt. Ez annak a szövetségnek a vére, amelyet az Úr ezen feltételek mellett kötött veletek. Mózes és Áron, Nadab és Abihu, s Izrael vénei közül 70-en újra felmentek. Látták Izrael Istenét. A lába alatt olyan valami volt, mint a zafír kövezet, és fény lett, mint a tiszta ég. De a kezét nem emelte fel Izrael fiainak képviselői ellen, ezért láthatták az Istent. Ettek és ittak. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki a kenyérből eszik, örökké él. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszik, nem hal meg.
3: Olvasmány Aquinói Szent Tamás műveiből. Isten egyszülött fia az ő saját istenségének részeseivé akart tenni minket. Ezért fölvette természetünket, emberré lett, hogy az emberek az isteni természet részeseivé legyenek. Ezen felül pedig, amit természetünkből fölvett, azt egészen odaadta áldozatul a mi üdvösségünkért. A kereszt oltárán ugyanis feláldozta testét az atyának kiengesztelésünkért, vérét ontotta megváltásunk áraként és lelki újjászületésünk fürdőjének megalapítására, hogy kiszabadítson a gyászos szolgasságból és lemossa minden bűnünket. Hogy pedig ennek a nagy, ajándékozó örök szeretetének emléke velünk maradjon, testét eledelül és vérét italul hagyta ránk, hogy azt a hívek magukhoz vegyék a kenyér és a bor színe alatt. Ó, drága, csodálatos üdvösség szerző és minden gyönyörűséggel teljes vendégség! Lehet-e valami is ennél drágább vendégség? Itt nem borjak és bakok húsát eszik, mint az Ószövetségben, hanem magát Krisztust, a valóságos Istent kapjuk eredelül. Van-e ennél a szentségnél csodálatosabb dolog? Ez a legüdvösségesebb szentség is, hiszen eltörli bűneinket, növeli erényeinket, és szívünket teljesen eltölti mennyei adományaival. Az egyház áldozatként ajánlja fel élőkért és holtakért, hogy mindenki javára legyen, hiszen Krisztus mindnyájunk üdvösségére lapította. Kimondhatatlanul édességes szentség, hiszen ebben vesszük magunkhoz minden lelki öröm igazi forrását. Annak a kitüntető jóságos szeretetnek az emlékét ünnepeljük e szentségben, amelyről Krisztus a kínszenvedésével tett bizonyságot. Hogy e mérhetetlen szeretetével hívei szívét minél jobban betöltse, az utolsó vacsorán, amikor tanítványaival együtt ünnepelte a húsvétot, és már az atyához készült távozni a világból, megalapította az oltári szentséget. Így lett az oltári szentség Krisztus szenvedésének örök emlékezete. Az ószövetségi előképek beteljesülése, Krisztus legnagyobb csodája, amely erőt adó vigasztalás mindazoknak, akik eltávozásán szomorkodtak. Ismerjétek fel a kenyérben a testet, amely a kereszten függött, a kehelyben a vért, amely oldalából ömlött. Vegyétek tehát és egyétek Krisztus testét, vegyétek és igyátok az ő vérét. Ti most már Krisztus tagjai vagytok. Vegyétek magatokhoz az egység kötelékét, nehogy szétszakadjatok. Igyátok üdvösségtek drága bérét, nehogy értéktelenné váljatok. Ti most már Krisztus tagjai vagytok.
1: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk. Téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre. Mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vélünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
4: Úrunk, felséges Istenünk,

és délben tűző ragyogást. Oltsd el minden viszály tüzét,

0: Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta tanítványainak. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm. És megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta tanítványainak. Örülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Örülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt fel engem, az Úr jobbja művel csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta tanítványainak. Tárjátok ki az igazak kapuit. Bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Vacsora közben Jézus kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, s oda nyújtotta tanítványainak. A bölcsesség házat épített magának, 7 faragott oszloppal ékesítette. Áldozati állatait leölte, borát megkeverte, és megterítette asztalát. Mennyei kenyeret adtál nekik, alleluja! Amely minden gyönyörűséggel teljes, alleluja! Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kínszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

Reményik Sándor. Zsolozsmázik a kórházi szoba. Fenn a függöny, s az ablak nyitva tárva. Özönlik be az őszi napsugára. Fertőtleníti, mossa a szobát, lemossa szenvedéseim nyomát. Előttem vajon kik feküdtek itt? Lemosta-e itt létük titkait az éjszakákon győzedelmes nap? Vagy belőlük valami itt maradt? Róluk nem szólott nekem e szoba, s most mégis, mintha vallana. Elődeim mozdulnak meg a csendben, s utódom hangja is lelkembe döbben. A szenvedés nem apad el soha, zsolozsmázik a kórházi szoba, és soha el nem fogy a szeretet, zendül vissza rá a felelet. Mikor majd ezt a szobát elhagyom, magamtól tisztán másnak átadom. Egy kívánságot hagyok örökül, mint engem, annyi lélek, tisztaság, és annyi szeretet vegye körül.

0: Rádió. Hírpercek. A nemzeti összetartozás erejét idézte fel a Jónak lenni jó különleges adása június 4-én a Duna TV csatornán. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén is figyelmeztet a varjú támadások lehetőségére. Városi oázist ígér a július 1-én megnyíló biodóm, a 2,5 millió literes akvárium azonban még sokáig üres marad. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A közmédia nagy múltú jónak lenni jó karitatív kampányának legmeghatóbb és legfelemelőbb pillanatait felidéző visszatekintő adással várt a nézőit június 4-én délután a Nemzeti Összetartozás napján a Duna TV. A közmédia jótékonysági kezdeményezése az évek során nem csak Magyarországon, hanem a határokon túlélő magyar közösségeket is összefogásra ösztönözte. A különleges adás azt mutatta meg, hogyan válhat a nemzeti összetartozás kézzelfogható segítségé, olvastuk a hiradó.hu oldalon. A jónak lenni jó történetében a világ minden pontjáról, még a Vatikánból is érkezett már többször is támogatás, az adásban felidézték, hogy a legutóbbi akcióban 14. Leó pápa egy személyes relikviát, Pideleusát ajánlotta fel a jótékonysági kampány számára. Tavaly a kegyes kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése alapítvány részére történt gyűjtés. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az év ezen szakaszában sajtóközleményben figyelmeztet a varjú támadások lehetőségére. Most tanítják a fiókáikat repülni, és ha azok a földre esnek, védelmük érdekében akár támadhatnak is a varjak. Ilyenkor karunkat széttárva mutassuk magunkat nagyobbnak és félelmetesebbnek. Nyugodtan kiabáljunk is rá a madárra. Az állatvilág Einsteinjei ettől azért meghátrálhat, hallottuk az M1 híradó időjárás jelentésében. A varjú okos madár. Kísérlettel bizonyították, hogy nem csak eszközhasználatra képesek, hanem jövőbeli események megtervezésére is. Egy kísérletben a varjak mindig azt az eszközt választották, amely később hasznossá vált számukra, nem pedig a korábban bevált tárgyakat, vagy az azonnal elérhető, kevésbé értékes ételt. Ez arra utalt, hogy a varjak képesek előre tervezni jövőbeli feladatokat. A tervek szerint július 1-én nyílik meg a fővárosi biodóm. A helyszínen egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodóm alapterülete a parlamentével vetekszik, 36 méteres legnagyobb belmagassága pedig egy panelházhoz hasonlítható, tudósított a híradó. A több mint 3 focipálya méretű térségbe 1,5 millió literes cápa medencét is terveztek, de ez utóbbi sorsa még kérdéses, írta az Építész Fórum. A biodóm a bezárt vidámpark területén valósult meg, ahova mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett a természetben veszélyeztetett állatokkal is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé.
1: Híreinket hallották.

0: Hírpercek.
1: A Caritas országos zarándoklattal ünnepelt Bodajkon. Új kis buszt kapott a Pető intézet. Akolitus találkozót tartott a Kaposváron. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A katolikus Caritas május 30-án Bodajkon a segítő Szűz Mária kegyhelyen ünnepelte országos zarándoklat keretében alapításának 95. újjáalakulásának 35. évfordulóját. A jubileumi alkalomra készülve egy a Caritas munkatársaiból és önkénteseiből álló csapat vállalta, hogy a 35 évnek megfelelően 35 kilométert gyalogolnak a kegyhelyre a katolikus Caritas zászlójával és egy feldíszített zarándokkereszttel. A Caritas intézményeiből 850 vezető, munkatárs és önkéntes érkezett a nagyszabású eseményre, melyen Fekete Szabolcs Benedek püspök, a katolikus Caritas elnöke mutatta be szentmisét. A püspök beszédében Máriáról, mint a segítő szeretet példaképéről beszélt, írta a Magyar Kurér. A zarándokok délután több program közül választhattak, a nap zárásaként a résztvevők elimádkozták a Lorettói litániát, majd a záró áldás után hazaindultak. Új kis buszt kapott a Pető intézet, amely nagy segítséget jelent a mozgássérült és központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek mindennapjaiban. A járművet gyereknapon adták át ünnepélyesen, a támogatók pedig azt remélik, hogy ezzel még több közös program és kirándulás válhat elérhetővé az intézet tanulói számára, tudósította Tények. Az intézet kedvezményesen vásárolhatta meg a kis buszt a Porsche Hungáriától. A cég már több éve fogadta örökbe a Pető intézetet, ami azt jelenti, hogy bizonyos időközönként segítenek nekik, amiben tudnak. A mozgássérült gyerekek helyreállítását célzó konduktív pedagógiai rendszert dr. Pető András hozta létre, a róla elnevezett intézetbe jelenleg 140-en járnak, jelentős részük itt él. Nagy segítség, hogy mostantól saját járművel közlekedhetnek. A 9 személyes busszal egy kis osztályt tudnak fuvarozni. Május 30-án tartották a Kaposvári Egyházmegye akolitusainak találkozóját 45 elkötelezett szolgálattevő részvételével. A nap kezdetén Varga László megyés püspök mutatott be szentmisét a Kaposvári Székesegyházban, tudósította a Magyar Kurír. A főpásztor arra buzdította az akolitusokat, hogy szolgálatukban Krisztus örömhírének hiteles tanúiként a föld sólyaként és a világ világosságaként legyenek jelen közösségeikben. A sötétséget fénygyújtással, nem hadakozással győzzük le. Krisztus apostolai vagytok a mindennapokban, mondta az akolitusoknak a kaposvári megyés püspök. A szentmise után fórumbeszélgetésen oszthatták meg egymással tapasztalataikat a résztvevők. Az ebédet követően a délután a gyakorlati képzés egyében telt, különböző fakultációkon vehettek részt az akolitusok.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: Mária Rádió Pápa, FM 90,8.
3: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
5: Görgényi Tünde.
4: És Tibor atya, a szokott módon a szerdai általános kihallgatás a Szent Péter téren, ahol 14. Leó pápa találkozik az Olaszországból és a világ minden részéről érkezett zarándok csoportokkal és hívekkel. Olasz nyelvű beszédében a Szent Atya folytatja a katekézis sorozatát a II. Vatikáni zsinat dokumentumairól, és elmélkedésének középpontja ugye a liturgika, és a múlt szerdán erről beszélt, és gondolom, hogy most is ezekről, erről a dokumentumról fog a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról katekézist tartani. Aztán különböző nyelveken összefoglalják a katekézisét, és ezt a pápa személyes üdvözletet intéz a jelenlévő zarándokokhoz, és az általános kihallgatás a mi atyán közös elimádkozásával és az apostoli áldással zárul. Ez az áldás természetesen érvényes mindazokra, akik az éter hullámain, interneten vagy akár YouTube fórumon követnek. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Az Úr békéje legyen veletek, vagy békesség veletek. Kedves Mária Rádió hallgatók, a Szent Atya katekézisének alapjául a Szentírásból, Lukács evangéliumából a 24. fejezet 28-31-es versorait választotta. Ez pedig így szól: közben odaértek a faluhoz, ahová tartottak, úgy tett, mintha tovább akarna menni, de marasztalták: maradj velünk, mert esteledik, és a nap már lemenőben van. Betért hát, és velük maradt. Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte, és oda nyújtotta nekik. Ekkor megnyílt a szemük, és felismerték, de ő eltűnt a szemük elől. Ezt több nyelven most hallhatjuk a háttérben, hogy felolvassák, és majd utána kezdődik a Szent Atya katekézise.
6: Attraverso i riti e le preghiere, il rito dà forma all'azione liturgica e attraverso di essa alla nostra vita, generando in noi una sensibilità spirituale che ci rende capaci di gustare la presenza di Dio per mezzo di Gesù Cristo.
4: Kedves testvérek, folytatom a Sacrosanctum Concilium zsinati konstitúcióról szóló katekézist. A liturgia néhány alapvető eleméről szeretnék elmélkedni: a ritusról, a jelről és a szimbólumról. A liturgikus mozgalom értékes munkájára támaszkodva segített újra felfedeznünk egy olyan igazságot, amely nagyon élő volt az ősegyház tudatában és az egyházatyák tanításában. A keresztény liturgia szertartásai nem pusztán őső díszítő elemei a szentségi misztériumoknak, nem önkényes ceremóniák összessége, hanem az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk. Éppen ezért a zsidat arra hív bennünket, hogy a liturgiában megvalósító hit misztériumát a szertartások és az imádságok által értsük meg, és a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk, amely képessé tesz arra, hogy Jézus Krisztus által felismerjük és megtapasztaljuk Isten jelenlétét, és ez akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók és néma szemlélők, hanem testünkkel, elménkkel, szívünkkel részt veszünk

0: il valore di questi segni.
1: Ünnepélyes egyszerűséggel megszakítja a rohanást, és visszavezeti a lényeghez. Így felfedezzük a cselekvés egy másik dimenzióját, amely nem hasznosság vagy termelékenység irányít, és a liturgiában megtapasztalhatjuk az ajándék logikáját, a szívet megújító megállást, felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. A liturgikus rítus nyelvtanát a jelek és a szimbólumok alkotják, és a zsina tanítása szerint az ember megszentelődése érzékelhető jelek által jut kifejezésre, és ezek révén valósul meg. Az egyház katekizmusa mélyíti a jelek jelentőségét. Az Ószövetség eseményeiben pontosodik, és Krisztus személyében és művében tárul fel teljesen. Különösen beszédes példa a víz szimbóluma. A teremtéstől kezdve az özönvízen, a Vöröstengeren való átkelésen és a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig ugyanaz a jel vezet bennünket. Amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem jelentések és értékek egész világát idézi. Amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, felébred bennünk a kerességben kapott ajándék tudata, és Krisztus új életéhez való tartozásunk. Lehetnek egyszerűek, mint a térthajtás vagy a békejele, vagy összetettebbek, mint a szentségek cselekményei. Tehát a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket. Megérintik a szívet és az értelmet, hatnak az anyagi elemekre, emberre, tehát valódi egyházi kapcsolatot hoznak. A Desiderio Desideravi apostoli leveiben Ferenc pápa Romano Guardini gondolatát idézve azt írta, a liturgikus nevelés első feladata az, hogy az ember ismét képessé váljon a szimbólumok megértésére. Szükségünk van arra, hogy a liturgia ritusai neveljenek bennünket. Gondosan, önkényességtől mentesen kell ápolnunk ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Az élő és áhítatos liturgia tapasztalata, amelyet megfelelő misztagógiai tanítás kísér, a legjobb eszköz arra, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. A megtestesülés logikája szerint ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, az egész ember bevonja a szellemet, a lelket és a testet egyaránt. Kedves hallgatók, most a különböző nyelveken összefoglalják a Szent Atya katekézisét.
0: Saluto cordialmente i pellegrini di lingua francese.
1: Szeretettel köszöntöm a francia nyelvű zarándokokat. Különösen a Mauritiusról érkezett fiatalokat, adja Isten, hogy liturgiáitok szépségükkel és ünnepélyességükkel mindig a Szent Misztériumra irányuljanak, és lelketeket a Szent Háromságos Isten szemlélésére vezessék. Legyenek liturgikus ünnepléseitek az egyház egységének építő és látható jelei, az őszinte és befogadó szeretetnek a légkörében. Isten áldjon meg benneteket és családjaitokat.
0: Dear brothers and sisters, in our series of catechesis on the Second Vatican Council, we continue our reflection on Sacrosanctum Concilium.
1: Kedves testvérek, a tovább folytatjuk a Sacrosanctum Concilium dokumentumról a katekézisünket, különösen a Szent Liturgiában jelenlévő rítus jel és szimbólum jelentőségéről, és a keresztény liturgia ritusa az az egyházi közvetítés, amelyen keresztül Isten ajándéka eljut hozzánk, és a liturgiában arra kapunk meghívást, hogy egész valónkkal, vagyis testünkkel, lelmünkkel, szívünkkel vegyünk részt és lépjünk be a Szentlélek által átjárt valóságba. Tehát a liturgia jelekből és szimbólumokból épül fel, amelyek nem csak kifejeznek valamit, hanem alakítják.

0: tanak, és át is formálnak bennünket. Például a térhajtás Isten imádását fejezi ki, míg a béke jele az egyházi közösségünkre mutat rá. Tehát a béke jele a közösségre mutat rá. És a jelek segítenek felidézni a szentségek alapvető cselekményeit is, amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, emlékezünk Krisztus iránti elköteleződésünkre és a keresztségi fogadalmunkra. És ahogy közeledünk Krisztus testének és vérének ünnepéhez, mindannyian újítsuk meg a nyitottságunkat az Istennel való találkozásra, a szimbólumok mélyebb megértése által. És köszöntöm szeretettel az angol nyelvű zarándokokat, az Egyesült Királyságból, Svédországból, Ausztráliából, Indonéziából, Myanmarból, Fülöp-szigetekről, Dél-Koreából, Kanadából és az Amerikai Egyesült Államokból érkezett zarándokokat.
1: I greet in particular the scholars and participants in the conference revising the World Medical Association Declaration of Taipei and the organizing partners of the Global Summit Fostering Hope for Children.
0: Külön köszöntöm a Taipei nyilatkozat, ez pontosan nem értettem című konferencia résztvevőit, valamint reményt adni a gyermekeknek elnevezésük globális csúcs találkozó szervezőit és résztvevőit, és miközben készülünk az Úr napjára, erősítsen meg bennünket az az isteni ajándék, ez az isteni ajándék, és tegyen bennünket Krisztus szeretetének tanúivá minden ember számára, akivel találkozunk. Isten áldjon benneteket.
2: Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua tedesca.
0: Szeretettel köszöntöm szívesen a német nyelvű zarándokokat. Kívánom, hogy a Rómában eltöltött idő segítsen benneteket, hitetek elmélyítésében és lelki gyarapodásotokban, és külön szeretném üdvözölni a Rómában élő osztrákok egyesületét, amely alapításának 100. évfordulóját ünnepli. Az Úr áldása kísérje valamennyiüket.
2: Queridos hermanos y hermanas, continuando con la catequesis sobre la Constitución Sacrosanctum Concilium, hoy nos centramos en tres elementos constitutivos de la Sagrada Liturgia: el rito, el signo, el símbolo. El rito, en el que estamos llamados a participar con cuerpo, mente y corazón, es el medio eclesial.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, röviden összefoglalnám a Szent Atya katekézisét. A Sacrosanctum Concilium konstitúció, zsinati konstitúcióról, amely a Szent Liturgia néhány alapvető eleméről szól, a rítusról, a jelről és a szimbólumról. A zsinat arra hív bennünket, második vatikáni zsinat kihangsúlyozza a Szent Atya, hogy a liturgiában megvalósuló hit misztériumát tulajdonképpen a szertartások és az imádságok által értsük meg. És azt mondja, hogy a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, tehát a ritus formát ad a liturgikus cselekménynek, és ezen keresztül az életünknek is. Lelki érzékenységet alakít ki bennünk a ritus, és képessé tesz arra, hogy felismerjük és megtapasztaljuk Istennek a jelenlétét. És ez csak akkor történik meg, ha nem maradunk kívülállók vagy néma szemlélők, hanem egész testünkkel, elménkkel és szívünkkel részt veszünk a liturgiában. Másodszor a ritus által megtanulunk figyelni Isten szavára, hálát adni és imádni őt, testvéri közösségben élni egymással és az egyházi egységre törekedni. Ezáltal felfedezzük a ritus által, hogy sokféle emberből álló közösség vagyunk, akiket ugyanaz a hit gyűjt egybe. Tovább harmadjára pedig a ritus meghatározott gesztusok és imádságok rendjébe kapcsol bennünket össze. Ez ugye sokszor szemben áll a spontán egyéni hajlamainkkal, de nem a szabadság korlátozása a célja ellenkezőleg a ritusnak, hanem egyszerűségével megszakítja a rohanást, és visszavezet a lényeghez. És így felfedezzük a cselekvésnek egy olyan dimenzióját, amelyet nem a hasznosság irányít. A liturgiában megtapasztaljuk az ajándéknak a logikáját, vagyis felismerjük, hogy a kegyelem mindig megelőz bennünket, és megtanulunk a Szentlélek által áthatott ritmusban élni. Tehát a rítus nyelvtanát jelek és szimbólumok alkotják. Különleges beszédes példa a víz szimbóluma, hogy a teremtéstől kezdve az özönvíz, a Vöröstengeren való átkelés, a Jordán folyón át egészen Krisztus megnyitott oldalából fakadó vízig, ugyanaz a jel vezet bennünket. Tehát a víz szentségi jellé válik, amely Krisztus halálába és feltámadásába való belemerülésünket fejezi ki. A jel és a szimbólum szavakat gyakran szinonimaként használjuk, de valójában a jel akkor válik szimbólummá, amikor nem csupán egy gondolatra utal, hanem az értékek egész világát idézi fel tulajdonképpen. Tehát a jel és a szimbólum hasonlata, ugye, tehát a jel szimbólummá válik. És amikor például szentelt vízzel hintenek meg bennünket, akkor felébred bennünk az a tudat, hogy én Krisztus új életéhez tartozok a keresztség által. Tehát a szimbólumok tulajdonképpen gyakorlati jellegűek, cselekvések. Mint egyszerűen a térdhajtás, vagy a békejel, amelyet a szentmisében gyakorlunk, és ezek a szentségeknek úgymond az alapvető cselekményei. És a szimbólumok különleges ereje abban áll, hogy átalakítanak bennünket, ha engedjük, közösséget teremtenek, megérintik a szívet és értelmet, és valódi egyházi kapcsolatokat hoznak létre. Szükségünk van arra, hogy a liturgia rítusai neveljenek bennünket, ápolnunk kell az ünnepléseink szépségét, és törekednünk kell a hiteles misztagógiai katekézisre. Tehát a legjobb eszköz arra az élő liturgia tapasztalata, hogy minden emberben felébressze az Istennel való találkozásra való nyitottságot. De ez a találkozás csak úgy valósulhat meg, ha az egész embert bevonja. Szellemet, lelket és testet egyaránt.
3: Kedves hallgatók, különböző nyelveken még folyik az összefoglaló, a Szentatyának a beszédét tolmácsolják a jelenlévőknek. Én köszönöm, Tibor atya, hogy így érthetőbbé, vagy közelebb hoztad azt, amit a Szentatya mondott. Úgy érzem, hogy amióta ez a katekézis sorozat elkezdődött, ezt egy kicsit többet kell rágni, vagy emészteni, vagy nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom.
0: Nem,
3: én.
0: Nem, ezt úgy jól mondod, ezt be kell rágni, úgy, igen, hogy érezzed jól az ízeket.
3: Igen, és rágni. Nem lehet csak úgy átfutni, tehát igen, nem mondhatod, hogy na jó, hát jókat mondott, és tovább megyünk, ezeket tényleg át kell elmélkedni. Viszont itt most úgy, ahogy beszélgettünk, hogy el volt olvasva egy igerész, ugye a Lukács evangéliumából, ahol az Emmauszi tanítványokkal találkozik Jézus és a kenyértörés, de hogy erről nem esett szó. Ez valami papi szokás, hogy így időnként felolvasnak egy igerészt, de teljesen másról elmélkednek, vagy ez hogy van?
0: Hát igazad van, jogos a kérdés, igen. Szent Ágoston mondja, hogy az embernek meg kell nyitani a szívét a kegyelem előtt. És a mai evangéliumi rész, amit a Szent Atya kiválasztotta a katekézisének alapjául, van egy olyan szó felhívás benne, hogy maradj velünk.
3: Jaj, tényleg. És ez a legszebb szó.
0: Ez az egyháznak az örök imája, és ebbe sok minden belefér, mert ugye a tanítványok nem ismerik fel Jézust.
3: Igen.
0: És mégis érzik, hogy szükségük van rá, és akkor szívükben már ugye dolgozik a kegyelem. És Jézus jön, és megismétli, amit az utolsó vacsorán, megtöri a kenyeret. Tehát ez egy jel, egy szimbólum. És az egyház örök imája, ugye, hogy maradj velünk. És ez a kérés az egyház 2000 éves imája lett tulajdonképpen. Tehát maradj velünk, ez is sok mindent akar. Tehát például, amikor a hitünk meggyengül. A hétköznapi életünkben is így van, hogy amikor elérzékenyülsz, hogy valami bánt, akkor ott van valaki melletted, akkor mondod, maradj még egy picit velem, fogd a kezem, beszélgessünk még, ugye? Hát itt ez történik, egy jel, egy szimbólum. Uh-huh. Akkor, amikor szenvedésért, amikor nem értjük Istennek az útját, amikor a úgymond életünk estéjéhez érkezünk tulajdonképpen, akkor azt mondjuk, hogy az egyház imájába, hogy Uram, maradj még velem egy picit, ugye. Tehát különösen megható itt az evangéliumban is, amit felolvastak, hogy este letett már, ugye. És ez nem csak a napnak a végét jelenti, hanem az emberi életnek az alkonyát is. És éppen ezért mondja a Szent Atya is ma a katekézisében, hogy a jel, a szimbólum, a ritus, liturgia, az tulajdonképpen az egész emberi valónkat megkívánja. Követeli. Szellemi, lelki és a testi oda tartozást úgymond. Tehát Uram, maradj velünk, mert nélküled sötét lesz.
3: Ez az egy. Elveszünk.
1: Portana e le suore di nostro Signore del Cenacolo, incoraggiando ad essere un segno di speranza per quanti sono assetati di Dio, della sua verità e della sua pace. Una particolare parola desidero riservare ai sacerdoti e ai religiosi del Medio Oriente. Accompagno con la mia preghiera e la mia benedizione il vostro ministero e le attese dei rispettivi paesi. Mi rivolgo infine ai giovani, ai malati e agli sposi novelli.
0: Külön köszöntöm a jelenlévő gyerekeket, fiatal házasokat és a betegeket.
1: Secondo la più nota formulazione latina, la solennità del Corpus Domini.
0: Holnap ünnepeljük Krisztus szentestének és vérének főünnepét, vagyis az Úrnapját, és az Eukarisztiában Jézus szemléljük, aki megtöretett és nekünk ajándékozott kenyérként van jelen, és az eukarisztikus népi jámborság szép kifejezései a szentséggel tartott körmenetek, melyek sok ország utcái végig haladnak, és arra bátorítok mindenkit, hogy őrizze meg ezt a szép, nyilvános, hitvallást jelentő hagyományt. Mindnyájatokra apostoli áldásomat adom.

0: Kedves Mária Rádió hallgatók, ahogy halljuk a háttérben, egy taps viharral köszönik meg a Szent Atya mai tanítását, katekézisét. Mi is megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk voltak, velünk tartottak, és maradjanak továbbra is velünk, akik önökkel voltak.
1: Görgényi Tünde
0: és Tibor Atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.

0: Köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, Tátos Viktória vagyok. Hit, remény, rajzfilm. Ezzel a címmel nyílt meg tavaly Rómában Jankovics Marcell világhírű animációs filmrendező és grafikus munkáit tartalmazó kiállítás, melynek középpontjába számos nagy sikerű munkái közül a Biblia, a János Vitéz és az ember tragédiája került. A kiállítás járt Székesfehérváron, ősszel Székelyudvarhelyen is. Most a Pannónia filmstúdióban kerül bemutatásra, ennek kapcsán kérdezem Tóth Norbertet, a kiállítás rendezőjét. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Első kérdésem, mit láthatunk a kiállításon, és mennyiben más ez a budapesti kiállítás, mint az előző?
1: Igen, mint ahogy említette, az első kiállítás az a Remény Zarándokai Szent Év nyitása alkalmával kapott Magyarország felkérést, tehát egyik nyitó kiállításra. Ez a Palazzo della Cancellaria csodálatos reneszánsz palotájában valósult meg Róma belvárosában, és itt a kiállítás három tételben került megvalósításra, lényegesen nagyobb térben, mint most a Pannónia Filmstúdióval. A Pannónia Filmstúdió adta lehetőségek korlátai okán, most az első tétel kerül bemutatásra, amely a Biblia című alkotására készült ez a kiállítás Jankovics Marcellnek. Ugye erről a rajzfilmről annyit tudhatunk, hogy ez egy csonkán maradt film. Az eleje készült el, a teremtés része a filmnek, de így tulajdonképpen a kiállításra együtt egy teljes egységet alkot, és egy egészként mutatható be.
0: Milyen eszközöket, megoldásokat alkalmaztak a kiállítás felállításánál?
1: Maga a film szokásos módon kerül bemutatásra, technikailag, azonban ezt egy nagyszabású, nagyméretű installációban helyeztük el. Kortárs képzőművészetben, hogy ki akarunk emelni egy elemet, akkor az egyik módszer az, hogy színek nélkül csak a térélményekkel, a fény árnyék hatásokkal emeljük ki. Ez egy fehér a fehérben installáció, és azokat a motivumokat idézi meg a teremtésből, Ádám, Éva, kígyó, almafa, Isten szeme, stb. Elemekkel, amely Jankovics Marcellnek a vonalvezetését követi. És ez a fehér a fehéren, ez a fény és árnyék játék, ez még inkább kiemeli magát a filmet. De a kiállításon mindemellett azért számos egyéb elem is falra került. Tehát próbálunk egy kicsit betekintést nyújtani a rajzszínkészítés ősidőkbeli korszakába, így a klasszikus, hagyományos eljárással készült rajzfilmeknek olyan elemei jelennek meg, mint cellek, tehát azok a fólia felületek, amelyeken mozgatták a figurákat, hátterek, képes forgatókönyvek, számos eredeti rajz a művésztől.
0: Említette, hogy egy kerek egészet mutatnak mégis be, ha bár csak a teremtés készült el a Bibliában.
1: A teremtésről szól, nem a teljes Biblia valósult meg. Ennek a története az, hogy a elkészülés idejében egy kanadai üzletember kereste meg Jankovics Marcellt, aki felkért ennek a filmnek a elkészítésére, majd egy gazdasági válság elsöpörte az ő üzleti sikereit, és így félbe maradt az alkotás, de ez az első rész, a teremtés, ez megvalósult, és mint a európai vagy keresztény eredet mítosz, vagy identitásunk alapjaként, ez teljes kerekségében értelmezhető, és egy olyan elem, amely az európai kultúrának az alapja.
0: Jankovics Marcell munkáiban megjelenik a magyar néphagyomány és a kereszténység összhangja is. Ezt mennyiben láthatjuk ebben az első részben?
1: Hát ez leginkább a Bibliára szorítkozik, bár Marcellnek a vonalvezetése a vizuális világa azért a magyar népi hagyományokban tökerezik. Ez mindenütt visszaköszön, de ez nem egy célzott, nem tudatos ebben a filmben. Csak ez az egy film kerül itt bemutatásra azokkal az elemekkel, amiket említettem, tehát amik úgymond kísérik a filmkészítést, illetve betekintést nyújtanak maga a filmkészítés folyamatába, azon hősidők korszakából, amikor még manuálisan kézzel készültek a rajzfilmek, nem komputerrel.
0: Mekkora kiállításról beszélhetünk? A Pannónia Filmstúdióban hol foglal ez helyet?
1: Ez egy aulában kerül bemutatásra. Jankovics Marcellnek a vizuális világa az oly meghatározó, nem csak Magyarországon, hanem nemzetközi kitekintésben is, hogy mindenki fontos és jó dolog megismerkedni vele, illetve maga a témának ez a művészi megfogalmazása még izgalmasabbá és érdekesebbé teszi a mű bemutatását.
0: Mennyi ideig tartott a kiállítás előkészítése és felállítása?
1: Hát ugye ezek meglévő anyagok voltak nagy részt, az alkotások, sok-sok évtizedes. Ezeknek az előkészítése egy hosszabb folyamat volt, mint a maga az installáció gyártása is egy 2-3 hónapos folyamatnak a végeredménye.
0: A kiállítással, a kiállítás előkészületeivel kapcsolatban tud mondani számunkra valami érdekeset, ami az előkészületek során történt?
1: Ennek a jelentősége igazán, az egyik jelentősége az, hogy a apostoli szentszék után Székesfehérvárra, ugye a magyar szakkarítás egyik központi helyére, majd Székelyudvarhelyre, a Külhonnak a meghatározó településére, a külhoni közösség egyik központjába jutott el, és hát a Pannonia filmstúdióba a magyar rajzfilmgyártásnak, hagyományos rajzfilmgyártásnak egy olyan szentélyébe tért haza, amely ez rengeteg siker, hazai és nemzetközi siker köthető. A Pannonia filmstúdió egy ikonikus hely, amely az egész világ ismertek, ismernek az olyan kiváló rajzfilmrendezők munkái kapcsán, mint például Jankovics Marcell. Úgyhogy egy picit hazatérés volt ez a filmnek a bemutatása.
0: Köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, és elmondta a kiállításról a tudnivalókat.
1: Köszönöm szépen, nagyon kedves, köszönöm, és köszönöm szépen, hogy hírét viszik a kiállításnak.
0: Univerzális, kozmikus erő, magyarság iránti szeretet, páratlan szakmai megoldások, újjáteremtve a rajzfilm nyelvén keresztül. Ezt mondta Ravasz Ákos filmrendező, bibliakutató Jankovics Marcell rajzfilmjeiről. A biblia kiállítás ingyenesen megtekinthető október 21-ig a Pannonia Filmstúdióban hétköznap 9 és 18 óra között.

0: Rádió.
1: Kedves hallgatóink! Bíró László püspök atya Szent Háromság vasárnapján tartott homíliáját hallhatják.
2: Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Márk könyvéből. Abban az időben Jézus és a tanítványok úton voltak Jeruzsálem felé. Jézus elől ment, a tanítványok pedig aggódva követték őt. Jézus ismét magához hívta a 12-t, és arról kezdett nekik beszélni, hogy mi vár rá. Íme fölmegyünk Jeruzsálembe, és az ember fiát átadják a főpapoknak és az írástudóknak. Halálra ítélik, kiszolgáltatják a pogányoknak, és azok kicsúfolják, leköbdösik, megostorozzák, megölik. De harmadnapra feltámad. Akkor Zebedeus fia, Jakab és János oda mentek Jézushoz. Ezt mondták neki: Mester, szeretnénk, ha megtennéd nekünk, amit kérünk. Ő megkérdezte tőlük: Mit kívántok, mit tegyek nektek? Ezt felelték: Add meg nekünk, hogy egyikünk a jobbodon, másikunk a bal oldaladon üljön, a te dicsőségedben. Jézus így válaszolt: Nem tudjátok, mit kértek. Tudtok-e inni a kehelyből, amelyből én iszom? Vagy meg tudtok-e keresztelkedni a keresztséggel, amelyel én megkeresztelkedem? Azt felelték: Meg tudjuk tenni. Jézus így folytatta: A kehelyből, amelyből én iszom, ti is inni fogtok. És a keresztséggel, amelyel megkeresztelkedem, ti is megkeresztelkedtek. De hogy a jobb vagy a bal oldalamon kiüljön, azt nem én döntöm el. Az a hely azokat illeti, akiknek készült. Amikor a többi tíz ezt meghallotta, megnehezteltek Jakabra és Jánosra. Ezért Jézus odahívta őket magához, és így szólt hozzájuk: Tudjátok, hogy akiket a világ urainak tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken, és vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. De köztetek ez ne így legyen. Ha valaki közületek ki akar tűnni, és ha valaki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Hisz az emberfia nem azért jött, hogy szolgáljanak neki, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja válságul sokakért. Ezek az evangélium igéi. Testvéreim, ha Jóisten megadja a kegyelmet, hogy időt szenteljünk a szentírási szakaszokra, rengeteg szépség, igazság tör fölfele, olyanok ezek, mint a Gejzír. Péter levél. Péter az ő népének, akinek küldi a levelet, Kis-Ázsia egyházainak talán, ugye, először is próbálja tudatosítani övébe azt, amit mi tudunk is, meg nem is. Azt próbálja tudatosítani, hogy nem veszendő aranyom vagy ezüstön vagytok megváltva, hanem Krisztus drága vére árán. Ugye rabszolgatartó társadalomban vagyunk, a rabszolga sorsa nagyon reménytelennek látszott. Ő maga a kis juttatásból nem tudta magát kiváltani a rabszolgaságból. Ha szerencséje volt egyiknek másiknak, akkor a rokonság összefogott, és megfizették érte a válságdíjat. Amit Péter tudatosít az övében, hogy ti nem ilyen összedobott pénzen vagytok megváltva előző bűnös életetekvel, hanem Krisztus drága látos vére árán. Krisztus személyesen adta önmagát azért, hogy megváltott emberek legyünk. És akkor következtetést is levonja, ugye feltámadt mindent. Az igazságnak engedelmeskedve már megtisztítottátok lelketeket az őszinte testvéri szeretet számára. Tehát Krisztus drága vére árán szabadok lettetek, maradjatok szabadok, tiszták. Ma mondanánk, ne legyetek semmiféle függésnek áldozatai. De többet mond Péter. Azt mondja, hogy Krisztus életét adta értetek. Ugye, amikor a levél keletkezik, már üldözöttek a keresztények. És sokan földön futóvá lettek, csak azért, mert keresztények. És Péter azt kéri a keresztény testvérektől, őszinte testvéri szeretet legyen bennetek. Vagyis a száműzötteket fogadjátok be testvérként. Megint elmondja, hogy nem veszendő magból születtetek ugyanis újjá, hanem Isten élő és maradandó igéje által, amelyről Izaiás így beszél, és egy gyönyörű prófétai helyet idéz Izaiástól szó szerint. Az ember olyan, mint a fű, dicsősége, mint a rét virága. Elhervad a fű, lehull a virág, de az Úr igéje örökre megmarad. Tehát látjuk a gondolatívet, Krisztus vére által megváltottak vagytok, maradjatok tiszták, legyetek testvér szeretők, és minden elmúlik, mint a fű vagy a virág, de akik Istenre építenek, az Úr igéje örökre megmarad. Látjuk, testvéreim, ezt. Nagyon szép az evangélium. Ugye ismerős jelenet, az ember mindig ugyanaz. A versengés, első helyek. Jézus megy Jeruzsálembe. Most fölmegyünk Jeruzsálembe. Ez a Mecseknyi hegyet jelentem. Ugye a Júdea legmagasabb hegye volt, amire Jeruzsálem épült. Tehát valóban föl kellett menni a városba. És Jézus világosan beszél, hogy az emberfiának szenvednie kell, ez is az történik vele, döntsetek, hogy velem jöttök-e. A legbensőbb körhöz tartozó két apostol, Jakab és János, oda sonfordálnak Jézushoz, mert ők csak annyit hallottak meg ebből a jövendőlésből, nem a keresztre feszítést, meg a megostorozást, hanem ott a végét, de harmadnapra feltámad. Azt gondolták, hogy lesz egy átmeneti kis kellemetlenség, aztán jön a dicsőség. És Jánosnak, meg Jakabnak megvan az ötlete, hogy majd amikor eljössz a te dicsőségedbe, így jobbodon az első, meg a balodon a első helyen legyünk, mind a ketten. És a többi apostol féltékeny lesz rájuk. És akkor Jézus oda hívja, a csapatot. Ott van a két törtető, ott vannak a féltékenyek, mindegyik ember, nagyon ember. És Jézus kioktatja őket. A világban úgy van, akik urak, azok hatalmaskodnak. Látjuk a napi politikában is. Akár EU szintjén, akár amerikai szinten. Tudjátok, hogy akiket a világ urának tartanak, azok zsarnokoskodnak a népeken. A vezető embereik éreztetik velük hatalmukat. Köztetek ne így legyen. És ismerjük ezt a nehéz felszólítást. Aki közületek első akar lenni, legyen mindenkinek a szolgája. Még egy házon belül is. Pál apostol ezt megtudta, megjegyezte. Előzzétek meg egymást a szeretetben. Versenyezzetek a szeretetben. Gyakoroljuk a mai napon. Amen.
1: Kedves hallgatóink, Bíró László püspök atya Szent Háromság vasárnapján tartott homíliáját hallották.
0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
3: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
4: Június 7-e. Semmi sincs kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Izajás 39. fejezetének 4. mondata ez. Semmi sincs kincstáramban, amit meg nem mutattam volna nekik. Ezékiás királyt az érzelmei irányították. Babilónia királya meglátogatta a már meggyógyult Ezékiást, aki, talán korábbi betegségeinek utóhatása miatt, elfeledkezett magáról, és a kelleténél nyitottabban fogadta a vendégeket. Érzelmei és nem a Szentlélek által megragadott értelme irányította, érzelmei irányították. Kellenek az érzelmek, de nem lehet az érzelem a mozdony. Ezékiás király megmutatta palotája kincseit. Mi is a kincs, és hol a kincs? Vannak mérleggel nem mérhető kincsek. Milyen kincseket oszthatok meg másokkal? Milyen kincseket nem tarthatok meg magamban és magamnak? Illetve mit kell megtartanom magamnak és magamban? Ezt nyugodtan értsük átvitt értelemben is. Egyéni kitárulkozásainkra ugyanúgy, mint akár az egyház missziói szolgálatára. Nos, Ezékiás király megmutatja palotája kincseit. Ezékiás király ott tévedett, hogy mindent megmutatott a vendégeknek. Mindent megmutatni és szétosztani ugyanúgy ostobaság, mint mindent megtartani magamnak. Az evangélium megosztásával kapcsolatban is megfontolandó ez, ahogy Máté írja. Vannak olyan mérleggel nem mérhető kincsek, amelyek csak a tieid. És ne oszd meg azokat senkivel se. Soha ne légy olyan botor, hogy egy határon túl kitárulkozol. Ezékiás király döbbenetesen önző volt. Ezékiás király csak magára gondolt. A profécia szerint ugyanis csak utódait éri az elhurcoltatás. Ő és saját kora még megussza ezt. Hallottam már hasonlót. Az a lényeg, hogy én megusszam. Olyan semleges, impotensként tudunk viselkedni, hogy nem mi szorulunk. Sőt, a szánk sarkában még az ítélkezés és a kár öröm jele is megjelenik, más baját szemlélve. Lám, Ezékiás király, aki az Isten embere volt, ő sem volt jobb. Mi sem vagyunk különbek.
3: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
5: Mária Rádió.
6: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
7: A Mária Rádió él és éltet. Hosszú évtizedek óta már a magyar valóság része a Mária Rádió, amely imádságokat és tanításokat közvetít a hallgatók felé. Sok önkéntes dolgozik ebben a rádióban, de természetesen jelentős anyagi terheket is jelent, hogy ezt fent tudjuk tartani. A hallgatók jó szándékából, adományaiból él ez a rádió. Fontos, hogy életben is tartsuk, hogy másokat is az életre tudjon serkenteni, a lelki életre, amely a legfontosabb. Mindenkinek megköszönjük az adományát, aki ilyen vagy olyan módon hozzájárul a Mária Rádió működéséhez. Kedves hallgatóink jó szándékú adományait nagy szeretettel köszönjük meg. Szent Pál azt mondja, az Isten a jókedvű adakozót szereti. Ezzel a jókedve derítsük jobb kedvre a Mária Rádió dolgozóit, munkásait is, akiknek ilyen módon tudunk segíteni. Legyen áldott mindaz, aki ehhez hozzájárul, mindaz, akinek, aki részt vesz ebben. Köszönjük szépen!
8: Játszunk együtt! Csütörtökön 10 órától a Hitünk és Életünk című hitéleti műsorban Kirer Imre atya várja izgalmas kvízkérdésekkel a kedves hallgatókat. A hittanóra elején elhangzó 3 kérdésre a műsor ideje alatt telefonon várjuk a helyes megfejtéseket. 3 helyes válaszért cserébe a Kármelita nővérek kézműves csokijaiból küldünk egyet a nyertesnek. Játszani a Facebook oldalunkon is lehet, szerdán este 6 órától tesszük közzé a kérdéseket. A helyes megfejtéseket beküldők közül sorsolással választjuk ki a szerencsés nyertest. Szeretettel hívjuk játékos kedvű hallgatóinkat a rádiókészülékek mellé csütörtökön 10 órától. Tartsanak velünk!

0: Hírek.
1: Megújult a Badacsony-Tomai Közösségi Ház és Gyermek-Ifjúsági Tábor. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Június 4-én dr. Udvardi György Veszprém érsekatya megáldotta a Badacsony-Tomai plébániához tartozó teljes körű felújításon átesett közösségi házat és gyermek-ifjúsági tábort. A megújult létesítmény a jövőben még magasabb színvonalon fogadhatja az ideérkező gyermekeket, fiatalokat, zarándok csoportokat és közösségeket. Az ünnepség után érsekatya a következőket mondta rádiónknak.
2: Az egyház Jézustól kapott küldetését teljesítve az evangéliumot hirdeti, és az evangélium hirdetésének egy nagyszerű és nagyon, nagyon hatékony módja a nevelés szolgálata. Az egyház a maga nevelői tevékenysége során nem csak az iskolai kereteket, nem csak a szervezett oktatási kereteket használja föl, hanem azokat az egyébként ugyancsak szervezett szünidei kereteket is, amikor a gyermekek, fiatalok a teremtett világ szépségével találkozva, a közösségi formában találkozva tudják a tanult hittananyagot, vagy éppen művészeti, kulturális anyagot elsajátítani és elmélyíteni. Nagyon sok lehetőség van a közös beszélgetésekben, a kirándulásokban, a játékokban, és ezért nagyon fontos, hogy olyan körülményeket teremtsünk, táborhelyeket vagy pihenőhelyeket, ahol a fiatalok, iskolásaink, hittanosaink, vagy éppen plébániai csoportok össze tudnak jönni. Ezért is nagy öröm, hogy a Badacsony-Tomai plébániához tartozó, nagyon régóta szállásépületként, zarándokházként működő épületet meg tudtuk újítani pályázati támogatás segítségével, Aktív Magyarország program segítségével tudtuk ezt megtenni. Egyébként is szándékunkban állt a fejlesztés, így most két forrást tudtuk összekapcsolni. Nagyon örök, hogy egy teljes körű felújítás, eszközök felújítására sor kerültett fűtés, tisztálkodás helységeket tudtuk felújítani. Hiszem azt, hogy ez segít a gyerekeknek, a nyári szünidő, egyéb szüneteknek a felhasználásában, de ezek a beruházások, ezek azt is lehetővé tették, hogy az év többi részén is lehetőség legyen itt, ezen gyönyörű körülmények között találkozni. Jó azt is tudni, hogy a Főegyház megyében ezeket a pihenőek, helyeket hálózatosan próbáljuk kialakítani, hogy minden igényt, minden korosztályt, vagy éppen szakmai igényt tudjuk szolgálni ezzel. Remélem, hogy ez így lesz az Úristen segítségével.
1: A megújult közösségi ház és gyermek-ifjúsági tábor így a jövőben is fontos helyszíne lehet a hitben, közösségben és emberi kapcsolatokban való növekedésnek, valamint a Veszprémi Főegyházmegye evangelizációs és nevelési küldetésének. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, áldott szép vasárnapot kívánok!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Mária Rádió Péccel, FM 91,7.
3: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
4: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit úrnapja alkalmából. Nézzük a perikópa szövegeit, először az olvasmányt, melyik Mózes 5. könyvéből való. A 40 éves pusztai vándorlás után Mózes így beszélt a néphez. Gondolj az egész útra, amelyen az Úr a te Istened 40 éven át vezetett a pusztában, hogy megsanyargasson, próbára tegyen, megvizsgálja a szívedet, vajon megtartod-e majd parancsait, vagy sem. Sanyargatott, és hagyta, hogy éhezz, aztán mannával táplált, amelyet nem ismertél, és atyáid sem ismertek, hogy megtudd, nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal, ami az Úr szájából származik. Ne felejtsd el az Urat, a te Istenedet, aki kihozott Egyiptom földjéről, a szolgaság házából, átvezetett a mérges kígyók és korpiók lakta nagy és félelmetes pusztán, meg a víztelen sivatagon. A kősziklából fakasztott vizet neked, s a pusztában pedig mannával táplált, amelyet atyáid sem ismertek. Ez az Isten igéje. Úrnapja van, ahogyan említettem, ennek az ünnepnek a rövid történetét azért fölvázolnám. Az ünnep alapítása Liezsi Szent Juliannára megy vissza, és mások szerint meg Liezsi Szent Évára is. Látomásaiban, mert 1208 körül kezdődött, és több éven át tartott, egy üvegszerű holdat látott, amelynek a szélén sötét foltot fedezett fel, amit azzal magyarázott, hogy az egyházban hiányzik még egy ünnep, amely sajátosan az eukarisztia adományát ünnepelte volna. A liezsi püspök Róbert 1246-ban elrendelt egy ünnepet az eukarisztia számára az ő egyházmegyéjében. Amikor a liezsi fődiákónus Jakob Pantaleont 1261-ben pápává választották, IV. Orbán néven, bullájával 1264-ben Transitus de hoc mundo kezdetű bullájával elrendelte az ünnepet az egész egyház számára, amelyet a Szent Háromság vasárnapja utáni csütörtökre helyezett, ugye nagy csütörtök, azért talán csütörtök az eukarisztia ünneplésének ugye a fő ünnepe, amikor erre emlékezünk, csak ugye ahogyan akkor a beárnyék olyan nagy péntek ezt az ünnepet. Célja pedig az volt, hogy ellent mondjon és cáfolja az eretnekeket, jóvá kell tenni a hiányzó tiszteletet az eukarisztia iránt, és hálás emlékezetet kell ébreszteni az eukarisztia adományáért. Hát alig talált fogadtatásra pápa bullája, Magyarországon viszont nagy tetszéssel fogadták, és az eukarisztia iránt különös tisztelettel viseltető szerzetes rendek terjesztették, például a premontreiek, a ciszterciek, domonkosok, kármeliták, és ott egy ilyen milícia Christi, tehát egy úgynevezett laikus mozgalom is. A viennei zsinaton 5. Kelemen pápa erősíti meg, és teszi most már kötelezővé a Si Dominum konstitúcióval 1308-ban, és utána kezdődik az eukarisztia tisztelete. Tehát ennyit erről az ünnepről, még annyit megegyezhetünk, hogy aztán ez a Jakob Pantaleon, vagy más néven 4. Orbán, pályázatot írt ki, ma így mondanánk, az eukarisztia ünnepére, hogy annak a liturgiáját megírják. A vasvári templomban szépen ábrázolva is van, mégpedig Szent Bonaventura és Szent Tamás jelentkezett erre, És amikor Szent Tamás elénekelte ennek a liturgiáját, akkor Bonaventura magáit összetépte, és ma is ehhez az ünnephez, például Dicsércion üdvözítőt, ez magától, Szent Tamástól, Aquinoi Szent Tamástól származik. A 40 éves pusztai vándorlásról hallottunk, és magát itt fölmerül ugye

Ó, és így hangzik, abban az időben így beszélt Jézus a zsidó tömeghez. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér. Aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Az a kenyér, amelyet én adok, az én testem a világ életéért. Vita támadt erre a zsidók között, hogyan adhatja ez testét eledelül nekünk. Jézus így felelt nekik, bizony-bizony mondom nektek, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon, mert az én testem valóban étel, s az én vérem valóban ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Amint engem az élő atya küldött, és én az atya által élek, úgy az is, aki engem eszik, én általam él. Ez az égből alászállott kenyér, nem az, amelyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Így tanított Jézus a Kafarnaumi zsinagógában. Tehát lokalizálja ez az evangélium Jézusnak tulajdonképpen itt a harmadik csodájáról van szó. Ugye az első a kánai mennyegző, és utána pedig jön a inaszakatnak, a bénának a meggyógyítása, és ez a harmadik csoda, a kenyérszaporítás, és ezután egy hosszú beszéd következik, és ebben Jézus egyrészt élő kenyérnek mondja magát. A kenyeret mi, amit megsütünk, vagy elkészítünk, azt nem nevezzük élő kenyérnek. Tehát Jézus fölhasznál egy olyan dolgot, mint a kenyér, amely a mindennapi táplálékunk, és azt mondja, hogy ő ugyanígy számunkra a mindennapi táplálék, mégpedig élő kenyér, ugyanakkor éltető kenyér is, mert hozzáteszi, aki ebből a kenyérből eszik, örökké fog élni. Tehát az örök élet az magától Jézus Krisztustól függ, és azt mondja, hogy a kenyér pontosítja, hogy ez az ő teste lesz, amit a világ életéért ad, így a mi életünkért is. Nyilvánvalóan azonnal fölteszik a kérdést, hogy hogyan adhatja ez eledelét nekünk. Jézus így válaszol, ha nem eszitek az emberfia testét, tehát testet enni, nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Nyilvánvalóan a fizikai táplálékunk az a kenyér, ami összefoglalja tulajdonképpen mindazt az élelmet, amit az ember magához vesz, tehát ez egy összefoglaló, és ugyanakkor hát jelzi azt jelképszerűen, hogy nem csak magáról a kenyérről van szó, hanem az emberi életnek a táplálékáról, és ugyanakkor azt is mondja, hogy nem isszátok az ő vérét. Hát ez a zsidók számára, ez szinte brutálisnak tűnik, hogy a vért inni a szigorúan tilos zsidó ember számára, és később ugye sok félreértés jön a keresztény üldözések során, hogy ők aztán gyermeket sütnek kenyérbe, és azt eszik, stb. Ilyen vádak voltak ellenük. De az üdvözítő azt mondja, hogy aki ő belőle táplálkozik, annak örök élete van. Jézus az örökké való Istennek a fia, és ő tudja ezt az örök életet ajándékba adni nekünk. És azt is mondja, hogy föltámaszt bennünket az utolsó napon, magyarán, hogy akkor kerülünk tulajdonképpen testestül, lelkestül az ő közösségébe. És hozzáteszi, hogy az ő teste az valóban étel, és az ő vére valóban ital. És ugyanakkor megígéri azt is, hogy ha ezt, mint ahogyan az étel bennünk marad, vagy az ital, amit megiszunk, az is bennünk marad, és ezt megint kapcsolja, és egy mélyebb értelmet ad neki, azt mondja, hogy az bennem marad, és én ő benne. Tehát azt akarja mondani, hogy ha őt magunkhoz vesszük, akkor ő bennünk marad, és tulajdonképpen mi is ő benne maradunk.
amint engem az

0: Élő atya küldött, s én az atya által élek. Hát Jézus azt mondja, hogy mintegy az atya a Szent Háromságban, ugye múlt vasárnap, Szent Háromság vasárnapja volt, az atya tulajdonképpen mindennek az origója, ő a kezdete, főként ezt a görög atyák hangsúlyozzák, de mi is így ismerjük, hogy az atya az, aki tulajdonképpen aztán a fiút, a lelket szeret, és fiúval való szeretetük leheli tulajdonképpen a szent lelket, és azt mondja, hogy ő általa élünk, és az atya által él Jézus, mi pedig ő általa élünk. Ugyanakkor mondhatjuk ezt a Szentlélekről is nyilván, de azt mondja Jézus, aki őt magához veszi, azt ő élteti. És azt is mondja, hogy ez az égből, vagy a mennyből alászállott kenyér, ugye a magyar két kifejezést használ, egyrészt a profán az az ég, másrészt a menny az a vallási kifejezés, néha inkább mennyel kellene fordítani, és hozzáteszi egy kicsit kritikával a Ószövetséggel szemben, nem az, amelyet atyáitok ettek, és mégis meghaltak. Itt hát tulajdonképpen céloz az Ószövetség nagyjaira, hogy ők mégiscsak meghaltak, de azt mondja, hogy aki eszi ezt a kenyeret, tehát magát Jézus Krisztus magához veszi, az örökké él. Most a keresztény jámborságban nyilván ilyenkor úrnapján tartunk körmenetet, jó idő esetén nyilván ki is megyünk. Ez jelzi a mi tiszteletünket, hódolatunkat az üdvözítő iránt, hogy ő valóban jelen van az eukarisztiában, testestül, lelkestül, és az a történeti Jézus van jelen, aki itt élt közöttünk. Számos egyébként eukarisztikus csoda is létezik. Gondolhatunk magára a Szentvér csodájára, például a Szent Januáriusnak a vér, amikor megelevenedik. Ugyanaz nem az eukarisztiához kapcsolódik, de léteztek szent vér erekjék, és léteztek szent vér búcsújáró helyek. Ilyenek például nálunk Báta például. És Jézusnak ez a tanítása, ez nyilvánvalóan megütközést jelent. Majd ennek a folytatása, valaki elolvassa János evangéliumának a 6. fejezetét, ahol Jézus megszaporítja a kenyeret, utána kifejti, hogy ez mit jelent. Ugye itt a János evangéliumában hiányzik az utolsó vacsora elbeszélése, de hogy mi az eukarisztia, azt a 6. fejezetben nem csak egy csodát mutat be, hogy Jézus megszaporítja a kenyeret, hanem kifejti azt, amit mi tulajdonképpen az eukarisztia alatt értünk. És ebben a kifejtésben Jézus azt mondja, hogy maga az eukarisztia, ami életünknek egyik központi helye, ő maga, és egyrészt ugye ez minden szentmisére vonatkozik, és ugyanakkor ünnepélyesen az eukarisztiát, ami hitünket megmutatjuk a világnak is, és régente ugye áldást is kértek, amikor kimentek a természetbe, megáldották a természetet is, ilyen értelemben, hogy Isten áldása legyen, hogy a kenyerünket megkapjuk, hogy italunk is legyen, ahogyan ezt a liturgia visszatükrözi, amelyik a körmenetet mutatja be. És ez ugyanakkor azt is mutatja, hogy az embernek ki kell fejeznie a hódolatát, a tiszteletét. Ezt ünnepélyesen minden szentmisén kifejezzük, ugyanakkor lehetővé kell tenni magának az eukarisztiának az imádását, hogy csendesen az ember be tudjon térni a templomba, és ott együtt tudjon lenni az oltári szentségben köztünk lévő Jézus Krisztussal, és az ő jelenléte kiemelkedő. Tulajdonképpen, ha Jézussal együtt vagyunk, akkor a mennyországban vagyunk, ezt mondhatjuk tiszta szívből. Adja a Jóisten, hogy az eukarisztia legyen valóban a mi életünknek a forrása, tápláló ereje, és Ez egyúttal az örök élet záloga is számunkra, amelyet ahogyan most mond ebben az evangéliumi szakaszban Jézus, hogy aki eszi az emberfia testét és issza az ő vérét, annak örök élete van. Amen.
1: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia az Eukarisztiáról.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk.
1: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
1: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass minket.
1: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
1: Mennyei Atya Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Megváltó Fiú Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Lélek Úristen,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent Háromság Egy Isten,
2: irgalmazz nekünk.
1: Élő kenyér, ki a mennyből szálltál alá,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett Isten és üdvözítő,
2: irgalmazz nekünk.
1: Választottak eledele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Csodálatos kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szüntelen áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Tiszta áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeplőtelen bárány,
2: irgalmazz nekünk.
1: Elrejtett manna,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten csodáinak emlékezete,
2: irgalmazz nekünk.
1: Természet feletti kenyér,
2: irgalmazz nekünk.
1: Testé lett ige,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hitünk titka,
2: irgalmazz nekünk.
1: Fölséges és tisztelendő szentség,
2: irgalmazz nekünk.
1: A bűn ellen oltalmazó mennyei orvosság,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az Úr szenvedésének szent emlékezete,
2: irgalmazz nekünk.
1: Minden bőséget meghaladó ajándék,
2: irgalmazz nekünk.
1: Isten szeretetének legnagyobb jele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az isteni bőkezűség túláradása,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szent és felséges titok,
2: irgalmazz nekünk.
1: A halhatatlanság orvossága,
2: irgalmazz nekünk.
1: Éltető nagy szentség,
2: irgalmazz nekünk.
1: Vérontás nélkül való áldozat,
2: irgalmazz nekünk.
1: Kegyesség szentsége,
2: irgalmazz nekünk.
1: Szeretet köteléke,
2: irgalmazz nekünk.
1: Hívő lelkek tápláléka,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az Úrban meghalók úti eledele,
2: irgalmazz nekünk.
1: Az eljövendő dicsőség záloga,
2: irgalmazz nekünk.
1: Légy irgalmas,
2: kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Légy irgalmas,
2: hallgass meg minket, Jézus.
1: Szent tested és véred méltatlan vételétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A test kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A szemek kívánságaitól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A nyelv bűneitől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Az élet kevésségétől,
2: ments meg, Uram, minket.
1: A bűnre vezető alkalmaktól,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Nagy alázatosságodért, amellyel tanítványaid lábát megmostad,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Lángoló szeretetedért, mellyel ezt a szentséget rendelted,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szentséget tested és véred által, melyet az Eukarisztiában nekünk adtál,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent tested sebei által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Szent szíved sebe által,
2: ments meg, Uram, minket.
1: Mi bűnösök,
2: kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy a csodálatos szentség iránti hitet és tiszteletet bennünk megtartsd és erősítsd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bűneink igaz meggyónása által minket az Eukarisztia gyakori vételére vezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket kegyelmedben megtarts és megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket a gonosz kísértéseitől megoltalmazz.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünk szeretetet tüzét felélezd.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket halálunk óráján e mennyei úti eledellel megerősíts.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: hogy bennünket az örök élet lakomájához elvezess.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket,
1: Istennek fia.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Kegyelmezz nekünk, Jézus.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Hallgass meg minket, Jézus!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
2: Irgalmazz nekünk, Jézus!
1: Kenyeret adtál a mennyből,
2: amely minden gyönyörűséggel teljes.
1: Könyörögjünk! Istenünk, te az emberek megváltásának művét egyszülött fiat húsvéti misztériumával beteljesítetted. Add kérünk, hogy aki Krisztus halálát és feltámadását a szentség jelekben hívő lélekkel ünnepeljük, üdvözítő kegyelmedben szüntelenül növekedjünk Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
2: Amen.
0: Mária Rádió. Arra születtél, hogy ajándék legyél. Böjte Csaba testvér szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szóló füveskönyvét Vukovics Edit felolvasásában hallják.
3: Tizedik fejezet. Egy nő két dologért képes mindenre, hogy legyen gyereke, és hogy ne. Az egyház olyan eljárásokat tart elfogadhatónak a gyermeknemzésben, amelyek a házastársi együttlét során elősegítik a természetes fogamzást. A Lombik Baby programmal az a baj, hogy az embrió életének nagy fokú veszélyeztetésével jár. Mivel a kezelés nagyon költséges, több petesejtet is megtermékenyítenek, mert így nagyobb az esély, hogy egy-kettő életben marad és kihordható lesz. A felesleges, károsodott embriókat elpusztítják, vagy őrzik az újabb beültetésig. Szörnyű belegondolni, hogy lefagyasztott, megdermett, gombos tűnyi életek tízezreit őrzik a Föld rengeteg laboratóriumában, és sokakról nem tudják, ki volt az apjuk, ki volt az anyjuk. Nagyon tisztelem és megértem azokat a szülőket, akikben hatalmas vágy él a gyermek iránt, és alávetik magukat a rendkívül költséges, kellemetlen és nehéz kezelésnek. De megkérdezem azt, melyik szülő állna a gyermek elé, és mondaná, mi téged olyan nagyon szerettünk, hogy azért, hogy te megszülesd nekünk, néhány testvérkédet elpusztítottuk. Az egyház álláspontját, miszerint az embrióban a fogantatása pillanatától megvan minden genetikai információ, ami az ember teljes kifejlődéséhez szükséges, a tudomány is bebizonyította. Ma már nem csak az egyház vallja, hogy a megfogant élet ember, így megilleti minden emberi jog, köztük az élethez való jog is, hanem az orvostudomány számos kiváló professzora is. Az egyház minden olyan tettet elítél, amely az élet kioltását vonja maga után, az ember születése előtt épp úgy, mint születése után. Az embrionális őssejtekkel való kísérletezés és gyógyítás helyett, amely szintén nemes célt szolgál, az egyház a köldökzsinórvérből, a csontvelőből vagy a méhlepényből nyert őssejtek felhasználását javasolja, mert ezek nem veszélyeztetik aránytalanul az emberi életet. Semmilyen jónak tartott cél nem igazolhat olyan eszközt, amely az emberi élet nagyfokú veszélyeztetésével, kockáztatásával, elpusztításával jár. Súlyosan sérti az emberi méltóságot, ha az embriót eszközzé, nyers anyaggá degradáljuk. Mindannyiunknak tudnunk kell, hogy halhatatlan lelkünk van, és ez azt jelenti, hogy a gyilkossal találkozik az áldozat az utolsó ítéletkor. A megfogant gyermeknek is halhatatlan lelke, örök élete van. Halálunk után szembe jönnek velünk azok, akikkel együtt éltünk, családtagjaink, idősebb, fiatalabb, elhunyt rokonaink, és szembe jön velünk a magzat is, akit az édesanyja, édesapja eltaszított magától. Nem Isten ítél el minket az utolsó ítéletkor, hanem tetteink következményei vádolnak. Egy édesanyának, édesapának nagyon nehéz lesz ölbevenni a túlvilágon a kisbabát, és megmondani, drága gyermekem, tévedtem. Fájdalmas lehet az a pillanat, amikor a kisgyermek megszólal, és megmutatja. Nézd! Isten azt akarta, hogy én ezeket a dolgokat megtegyem. Ezek lettek volna a te unokáid, ha te fölnevelsz engem. Ez lett volna az én hivatásom. Ez lett volna az én ajándékom, amit általam akart az Isten a világnak küldeni.

Sok szép percet, örömteli pillanatot tölthettünk volna együtt, de te eltaszítottál engem, és velem együtt mindezt magadtól. Talán én lettem volna, aki lefogta volna az utolsó percben a szemedet, és ezért nem volt, aki téged gondozzon, nem volt, aki melletted álljon, amikor lázas betegen feküdtél. Nem volt senki, aki imádkozó lélekkel orvosságot adott volna neked.

Nagyon árnyaltan kell az abortuszról beszélni, de biztos, hogy ennél nehezebb, fájdalmasabb döntés nem születhet meg egy nő szívében. Ezért mindennél fontosabb, hogy segítsünk egymáson, hogy ez a szörnyűség soha ne következzen be. Vannak szélsőséges helyzetek, nagyon nehéz döntések. Én csak alázattal imádkozni tudok az ilyen helyzetbe került embertársaimért. Nem érzem magam fölhatalmazva arra, hogy ítéletet mondjak róluk. Ha egy édesanya szélsőséges helyzetbe, válságba került, talán egészségügyi okokból vagy a félelemtől, hogy föl tudja elnevelni a megszületett gyermekeit, és így hozta meg valamikor ezt a szomorú döntését, akkor azt gondolom, hogy az ő gyermeke a túlvilágon ezt meg fogja érteni. Ott mindenről lehull a fátyol, és színről színre fogjuk látni egymást, indítékainkat, félelmeinket. Egy ilyen döntés mögött is húzódhat szeretet, ragaszkodás, jóság. Még akkor is, ha ez kívülről szemlélve súlyos bűn. Egymást soha nem szabad elítélnünk. Magunk lelkiismeretét szabad csak megvizsgálnunk. Vajon képmutató, farizeusi magatartásommal nem én kényszerítem-e, taszítom-e a megesett lányt a bűne bűnnel való álcázására, az abortuszra, mert megvetem, mert értéktelennek tartom, mert gúnyosan összesúgok a háta mögött. Miért van az, hogy oly sokan félelmükben a bűnt egy még nagyobb bűnnel akarják meg nem történtté tenni? Nagy kérdés, vajon a tisztánlátó, elabortált kis lelkek kit fognak vádolni a mennyek országában? Prédikációimban, elmélkedéseimben soha nem az ítélkezésről beszélek, hanem azt szeretném elmondani, hogy milyen szép dolog anyává, apává lenni. Milyen szép és jó gyermeket vállalni.

Ha úszom egy folyóban, és úgy érzem már, magam is alig tudok fennmaradni a víz tetején, és mellettem nyúvadozik valaki, nem hiszem, hogy bárki elvárná, hogy odaússzak, és vele együtt vízbe fulladjak. Ha egy nő, elhagyva az apját, anyját, bemegy a nagyvárosba, keresi az egzisztenciáját, magányos, társra vágyik, de nem talál, kihasználják, ő meg várandós lesz, otthoni gyökereitől elszakadt, új gyökereket még nem eresztett, fizetése nagyon kevés, a szülei képtelenek elfogadni a helyzetet, sodródik az árban, akkor nem kellene az anyát dilemma elé állítani, vagy vállalja a gyereket, és mindketten megfulladnak, vagy ő nagy nehezen egyedül kivergődik a partra, és elveszejti a gyermekét.

mentőcsónakokat kell szervezni. Persze a szülői háznak kellene az első számú menedéknek lennie.

Ha otthon képtelenek segíteni, akkor a társadalomnak kell mentőövet dobnia az ilyen fiatal, sebzett életek támogatására.

Olyan házakat kell alapítani, ahol a gyermek az anyával együtt otthonra talál, ahol befogadják őket. Fontos lenne a társadalom szolidaritása. Az anyának segítséget kellene kapnia, hogy ne kövessen el egy még súlyosabb bűnt, az abortuszt.

Jó lenne, ha az ilyen nő anyagi gondjait egy időre a környezet átvállalná, és szelíd vigasztalással támogatná, míg erőre kapnak és talpra állnak, hogy hordozni tudja gyermekét.

0: Arra születtél, hogy ajándék legyél. Böjte Csaba testvér szeretetről, a házasságról, az intimitásról és a párkapcsolati karambolokról szóló füveskönyvét Vukovics Edit felolvasásában hallották.
1: Babis Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért, a pásztort, zengj himnuszt, zengj éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb ő, mint a dicséret, méltó nem dicsérheted. S a dicséret külön tárgya ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet is eleven, s hogy végvacsoráján kapta a tizenkettők csapatja, nem kétséges semmiben. Legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk újongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára, új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy rá emlékezvén cselekedjük mi is azt. Okultunk szent törvényéből. Így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegében, csak jel szerint más színekben égi jók lappanganak. A vér ital, a hús étel. Mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként étekből, s el se vág, és meg se szel. Veszi egy, és veszik ezren. Annyit egy, amennyit ezren. Fogyasztják, és nem fogy el. Veszik jók és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet. Ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, úton járók eledele, édes fiaknak étele, nem ebek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna szállt. Ó, igaz kenyér, jó pásztor, Jézus, óvj az elbukástól, te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s a földön táplálsz és éltetsz. Tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

0: Hírek.
1: A nemzeti összetartozás erejét idézte fel a Jónak lenni jó különleges adása június 4-én a Duna TV csatornán. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén is figyelmeztet a varjú támadások lehetőségére. Városi oázist ígér a július 1-én megnyíló biodóm, a 2,5 millió literes akvárium azonban még sokáig üres marad. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A közmédia nagymúltú jónak lenni jó karitatív kampányának legmeghatóbb és legfelemelőbb pillanatait felidéző visszatekintő adással várta nézőit június 4-én délután a Nemzeti Összetartozás napján a Duna TV. A közmédia jótékonysági kezdeményezése az évek során nem csak Magyarországon, hanem a határokon túlélő magyar közösségeket is összefogásra ösztönözte. A különleges adás azt mutatta meg, hogyan válhat a nemzeti összetartozás kézzelfogható segítségé, olvastuk a híradó.hu oldalon. A jónak lenni jó történetében a világ minden pontjáról, még a Vatikánból is érkezett már többször is támogatás, az adásban felidézték, hogy a legutóbbi akcióban 14. Leó pápa egy személyes relikviát, Pideleusát ajánlotta fel a jótékonysági kampány számára. Tavaly a Kegyes Kárpátaljai Elfelejtett Gyermekek Segítése Alapítvány részére történt gyűjtés. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az év ezen szakaszában sajtóközleményben figyelmeztet a varjú támadások lehetőségére. Most tanítják a fiókáikat repülni, és ha azok a földre esnek, védelmük érdekében akár támadhatnak is a varjak. Ilyenkor karunkat széttárva mutassuk magunkat nagyobbnak és félelmetesebbnek. Nyugodtan kiabáljunk is rá a madárra. Az állatvilág Einsteinjei ettől azért meghátrálhat, hallottuk az M1 híradó időjárás jelentésében. A varjú okos madár. Kísérlettel bizonyították, hogy nem csak eszközhasználatra képesek, hanem jövőbeli események megtervezésére is. Egy kísérletben a varjak mindig azt az eszközt választották, amely később hasznossá vált számukra, nem pedig a korábban bevált tárgyakat, vagy az azonnal elérhető, kevésbé értékes ételt. Ez arra utalt, hogy a varjak képesek előre tervezni jövőbeli feladatokat. A tervek szerint július 1-én nyílik meg a fővárosi biodóm. A helyszínen egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodóm alapterülete a parlamentével vetekszik, 36 méteres legnagyobb belmagassága pedig egy panelházhoz hasonlítható, tudósított a híradó. A több mint 3 focipálya méretű térségbe 1,5 millió literes cápa medencét is terveztek, de ez utóbbi sorsa még kérdéses, írta az Építész Fórum. A biodóm a bezárt vidámpark területén valósult meg, ahova mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett a természetben veszélyeztetett állatokkal is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel.
3: Imád kérnek szépen, két lányom, keresztfia, de egy jótevői ellenségeink, magam betegsége, a türelmet erőt, az orvosai még kezelői, és kérnek imád, minden lehetetlen helyzetet megoldásait, kedves elhúgy szeretteimért, azokért, akik nincs, és senki nem imádkozik, Ibolyámért, egészségéért, feladataihoz erőt, és kérnek meg imád elhunyt Szifrid atya lelki üdvéért, elhunyt szeretteiért, és kérnek imád a Frédi atya papi szolgálatáért, és minden Szent Kamil családtagért, és az egészségügyben dolgozókért, a látható kereszten rendelkező gyermek felnőttekért, és a ritka betegségben élőkért is kérnék imád, és Leó pápánkért, Mária Rádió munkatársaiért, önkéntes köszönet tisztelet a munkájukért, és technikus úrért, és kedves családjáért is. Köszönöm a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Megköszönöm a kapott kegyelmeset, és kérem továbbra is, kérek imád a családom élő és elhunyt tagjait, a férjem és a nászunom emlékére, és minden halottunk emlékére, a gyermekeim, unokáim, ifjúság hitükért, egészségükért, tanulásukért, munkájukért, és mindenféle kára szenvedélytől mentse meg őket a drága jó Isten. Kérek imádom magam testi és lelki felgyógyulásáért, és minden betegét, a lányomékért, hogy a négy gyerek mellett tudjanak ápolni, gondozni, a család, az ország, a világ békéjéért, a háború ellen, hogy ne legyen háború, a Mária Rádióért és dolgozóiért, az úton lévőkért, a hontalanokért, azokért, akikért nem imádkozik senki, mindnyájunkért, drága keresztény magyar hazánkért, és mindnyájunkért. Köszönöm szépen, dicsértessék Úr Jézus Krisztus.
5: Szeretettel és tisztelettel kérek szépen közös imád unokám testi-lelki gyógyulásáért. Sikeresen fejezhesse be tanulmányait, térjen vissza úgy útjára, kérem rá a Szentlélek kiárodását depressziójából. Az ő segítségét kérem, hogy gyógyuljon családomért, a hit és a szeretet legyen a legfontosabb számukra. Kérem rájuk úgy szintén a Szent Lélek kiáradását, magam testi-lelki felgyógyulásáért, elhunyt szeretteimért, férjem lelki üdvéért, fogadja drága jó Isten irgalmas szeretetében, a Mária Rádió dolgozójáért, munkájukért örök hála, a Szentlélek erősítő erelei legyen mindnyájatokkal.
6: Szeretnék közös imád kérni élő és halott családtagjaimért, betegeim gyógyulásáért, testvéreim családjaiért és testi-lelki gyógyulásokért. Keresztapámért és keresztanyámért, külön Daniért, Sokáért, Dorikáért, Zoliért, Kéz Zoliért, a háborúk megszűnéséért, a világ békéért, hazánkért és hazánk békéért külön, a magyar szentek közbenjárásáért, az úrnapi ünnepségért, orvosaimért, papokért, a pápa szándékaira, a saját magamnak nyugalmat és türelmet állapotom elviseléséhez. Köszönöm szépen!
7: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Az Isten irgalmasság oltalmába ajánlva kérem a közös imád 97 éves testvérünkért és népes családjáért. Köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imád kérek szépen gyógyulásomért, valamint Erzsébet, Mária, Katalin, Zsanna testvéreink gyógyulásáért, leányoméknak gyermekáldásért, fiamnak, hogy találja meg élete párját, és a világ békéért. Nagyon szépen köszönöm, Isten áldja Önöket!
9: Imád szeretnék kérni püspökökért, papokért, pápáért,
10: munkáért, és minden papi hivatásban dolgozókért, szervezőért, a háború megszűnését, hogy béke legyen. Én már szeretnék kérni a rádió összes dolgozójáért, családi békéért, fiam megtérésért, unokám szerencsésen hazaérjen a családjához, kérjem mi hamarabb gyógyulásáért, lányom mi hamarabb gyógyulásáért, hogy találják fel a betegségét a balesetből kifolyólag, az unokám munkahelye megmaradásáért, segítőmért, minden ismerősöm gyógyulásáért, minden élő családtagomért, most évfordulós, halálévfordulósokért, és minden elhunyt hozzátartozókért.
11: Megköszönöm a minden nap kapott kegyelmet, drága Jézusomnak és az üzenyának. Szeretnék továbbra is közös imád kérni elhunyt családtagjám lelki üdvért, lányom unokáim hídben való megmaradásukért, egészségükért, jó tanulmány eredményükért és a magam egészségért, Magyarország és a világ békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért, támogatóiért és a dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm.
2: A 061-354-17-05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Az Úrnak mit adhatnék mindazért, amit nékem adott? Veszem az üdvösség kelyhét, és az Úr nevét hívom segítségül.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, és áraz szeretet lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
3: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
1: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak,

0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
3: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedésért.
3: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
5: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
5: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.

Az utolsó vacsorán Jézus kezébe vette a kenyeret, áldást mondott, azután megtörte és odaadta tanítványainak ezekkel a szavakkal. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Azután a kelyhet vette a kezébe, hálát adott és odaadta nekik ezekkel a szavakkal. Igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.

0: Így beszélt Jézus a tömeghez.
1: Én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez a mennyből alászállott kenyér, aki ebből eszi, nem hal meg. Én vagyok a mennyből alászállott élő kenyér, aki e kenyérből eszik, örökké él. A kenyér, amelyet adok, a testem a világ életéért. Ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok a vérét, nem lesz élet bennetek. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, s feltámasztom az utolsó napon. A testem ugyanis valóságos étel, és a vérem valóságos ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, én meg ő benne. Engem az élő atya küldött, s általa élek. Így az is élni fog általam, aki engem eszik. Ez a mennyből alászállott kenyér nem olyan, mint amit az atyáitok ettek és meghaltak. Aki ezt a kenyeret eszi, az örökké él.

Az Úr lelke van rajtam, mert az Úr fölkent engem, hogy örömhírt hozzak a szegényeknek. Azért küldött engem, hogy szabadulást hirdessek a raboknak, és látást a vakoknak, hogy szabadon bocsássam a letiportakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.

0: Imádott Jézusom, lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensőnk együtt érezzen, elménk gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csöndességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintetünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön az örök atyához, irgalomért. Amen. Mária, béke királynője, könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
2: Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. Az örvendetes rózsafűzér következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
3: Az örvendetes rózsafűzért a Mári Rádió kápolnájában a Mária gyermeke imacsoport imádkozza. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen!
3: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
4: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki hitünket növelje.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra.
3: Az örvendetes rózsafűzér első titka, akit te szent szűz, a szent lélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, tetszartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényem gyökere az alázatban leírik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjék velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezted az Úr szolgálja vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária csöndjét, figyeld, hogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülbelül elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formája. Felcsendül a Magnifikát. Amikor Jézus hordoz a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak, öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordozzál.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébeted látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz
6: Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, Erzsébetet látogatván hordoztál.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hódoltatás magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becézgeti a gyermeket. Ebben a csöppember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézust imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkelti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit, csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele, Isten egy ember szívben. Csodálkozó által örvendezve, az ő békéjében nyúlsz haza. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Isten.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szűrtél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szűrtél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak évalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkerejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítését nyer a két öreg prófétáló szavaiban. Öröme a tisztán látásból fakad. Isten olyan feladatra hívta, mely felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz, minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton, minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet, s ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről minden. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg mindet a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér ötödik titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld Mária lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk. Szívébe véste az evangéliumot, az örömhírt, és abból táplálkozott, amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja, Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét. A megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,
4: akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, Szúr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mégében kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Urunk, Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérjünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasónak elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
5: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

0: Hírpercek.
1: A Caritas országos zarándoklattal ünnepelt Bodajkon. Új kis buszt kapott a Pető intézet. Akolitus találkozót tartott a Kaposváron. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A katolikus Caritas május 30-án Bodajkon a segítő Szűz Mária kegyhelyen ünnepelte országos zarándoklat keretében alapításának 95. újjáalakulásának 35. évfordulóját. A jubileumi alkalomra készülve egy a Caritas munkatársaiból és önkénteseiből álló csapat vállalta, hogy a 35 évnek megfelelően 35 kilométert gyalogolnak a kegyhelyre a katolikus Caritas zászlójával és egy feldíszített zarándokkereszttel. A Caritas intézményeiből 850 vezető, munkatárs és önkéntes érkezett a nagyszabású eseményre, melyen Fekete Szabolcs Benedek püspök, a katolikus Caritas elnöke mutatta be szentmisét. A püspök beszédében Máriáról, mint a segítő szeretet példaképéről beszélt, írta a Magyar Kurér. A zarándokok délután több program közül választhattak, a nap zárásaként a résztvevők elimádkozták a Lorettói litániát, majd a záró áldás után hazaindultak. Új kis buszt kapott a Pető intézet, amely nagy segítséget jelent a mozgássérült és központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek mindennapjaiban. A járművet gyereknapon adták át ünnepélyesen, a támogatók pedig azt remélik, hogy ezzel még több közös program és kirándulás válhat elérhetővé az intézet tanulói számára, tudósította Tények. Az intézet kedvezményesen vásárolhatta meg a kisbuszt a Porsche Hungáriától. A cég már több éve fogadta örökbe a Pető intézetet, ami azt jelenti, hogy bizonyos időközönként segítenek nekik, amiben tudnak. A mozgássérült gyerekek helyreállítását célzó konduktív pedagógiai rendszert dr. Pető András hozta létre. A róla elnevezett intézetbe jelenleg 140-en járnak, jelentős részük itt él. Nagy segítség, hogy mostantól saját járművel közlekedhetnek. A 9 személyes busszal egy kis osztályt tudnak fuvarozni. Május 30-án tartották a Kaposvári Egyházmegye akolitusainak találkozóját 45 elkötelezett szolgálattevő részvételével. A nap kezdetén Varga László megyés püspök mutatott be szentmisét a Kaposvári Székesegyházban, tudósította a Magyar Kurér. A főpásztor arra buzdította az akolitusokat, hogy szolgálatukban Krisztus örömhírének hiteles tanúiként, a föld sólyaként és a világ világosságaként legyenek jelen közösségeikben. A sötétséget fénygyújtással, nem hadakozással győzzük le. Krisztus apostolai vagytok a mindennapokban, mondta az akolitusoknak a Kaposvári megyés püspök. A szentmise után fórumbeszélgetésen oszthatták meg egymással tapasztalataikat a résztvevők. Az ebédet követően a délután a gyakorlati képzés egyében telt, különböző fakultációkon vettek részt az akolitusok.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
0: Mária Rádió, Göd, FM 97,3.

0: Itt van Ló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Vindics Tóth Lili Anna, olimpikon és ifjúsági Európa bajnok futóval Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, és szeretettel köszöntöm Vindics Tóth Lili Annát, akivel hitről, életről és a Szentírásról fogunk beszélgetni.
2: Köszönöm szépen a meghívást, én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Kezdjük egy rövid imával a beszélgetést, hogy Isten áldása legyen rajta.
2: Drága Istenünk, kérlek, add, hogy a következő percek beszélgetése gyümölcsöző legyen, hogy sok embertársunknak reményt és további hitet adjunk. Kérünk, hallgass meg. Amen.
1: Amen. Lilivel beszélgetünk, aki olimpikon országos csúcstartó maratonfutó, ifjúsági Európa bajnok és ifjúsági olimpiai bronzérmes, egy evangélikus hívő fiatal lány, fiatal asszony inkább, hiszen férnél van, 27 éves, komoly hitélete van, és erről tanúságot fog most tenni. Köszönöm nagyon, hogy eljöttél, és beszélgethetünk.
2: Köszönöm szépen a meghívást.
1: Milyen szentírási résszel készültél?
2: Ahogy a bemutatásban is elhangzott, futó vagyok, hosszú távfutó, most már maratonfutó. Az egész életemet, ahogyan a hit, ugye a futás is gyakorlatilag átszötte, és sokszor kéz a kézben fejlődtek és jártak, és nagyon sokszor a futás kapcsán a hitet is egyre mélyebben megtalálom.
1: Olvasd föl nekünk a szentírási részt.
2: Rendben, Ézsaiástól lenne. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szányra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.
1: Mit jelent ez a te életedben?
2: Számomra ez az ige részlet, ez nagyon sok reményt ad, és bizakodást, mert ahogyan telik az élet, és én is megtapasztalok egyre több dolgot, mélységeket és magasságokat, úgy az igének a reménye is átszövi a mindennapjaimat. Konkrétan ez a pár sor számomra a mélységből is kilábalást adott, mert egyszerűen az élsportban, vagy akár az életben is hullámvölgyeket, hullámhegyeket tapasztalunk meg, és szerintem amikor mélyen magunkban nézünk, akkor mindig kell, hogy tudjunk kapaszkodni valamibe, hogy ebből valami jó dolog fog kisülni, hogy az életünk az sikerülni akar.
1: Volt olyan konkrét esemény, amikor annyira mély ponton voltál, és segített ez a szentírási ige?
2: Igen, többször is. Az első, azt talán, amit elmesélnék, az a 2021-es Tokiói olimpiára való kvalifikációm, ott 3000 méter akadályfutásban jutottam ki, és azt is mondhatom, hogy az esélytelenek nyugalmával vágtam neki a kvalifikációnak, és itt három versenyt kellett úgy teljesítenem, hogy az a világranglista pontszámban megfelelő legyen. Hát ez úgy nézett ki számomra, hogy indultam egy versenyen, elértem egy egyéni csúcsot, a következőn volt egy nagy esés. És akkor utána megint jött az új verseny, és ebben a helyzetben, amikor hát tényleg azért az nagyon, nagyon rosszul tud elsülni, és nagyon tud fájni, amikor nem sikerül valami, amire nagyon régóta készülsz. De mindig ott volt az a remény, hogy tudtam, hogy bennem van a jó eredmény, és hogy tudtam, hogy érdemes küzdeni, és ezt le tudtam győzni, és volt, hogy egy-két héttel később újra odaálltam, és megint tudtam elérni egy egyéni csúcsot, és végül a 45 fős mezőnyben a 45. helyen jutottam ki az olimpiára, de ott nagyon komolyan megtapasztaltam azt, hogy futnak, és nem lankadnak meg, bár elesnek, de tovább futnak. Tehát nagyon érdekes számomra az is, hogy, hogy sokszor a nehéz pillanatokban tapasztaltam meg azt, hogy az Isten mégis meghív arra, hogy tovább menjek, és hogy nem lehet benne maradni semmilyen kudarcban, mert nem érdemes.
1: Otthonról kaptad a hitet, vagy felnőtt megtérő vagy?
2: Mondhatom, hogy otthonról kaptam, mert egy evangélikus család tagjaként nőttem fel, a szüleim mindketten evangélikusok, igazából kaptunk egy vallásos nevelést, négyen vagyunk testvérek. Nagyon hálás vagyok a családomért és a testvéreimért. Talán így ők a legnagyobb ajándék számomra. És az, hogy megkaptuk otthon a hitet is, nem tudom, hogy... Tehát szerintem van olyan is, hogy valaki mondjuk felnő egy vallásos családba, és utána más útra tér, de én azért azt gondolom, hogy ez mindenképp egy nagyon nagy előny volt nekem, mert tényleg amikor haladunk az életben, sokszor választások elé kerülünk, sokszor nehézségek elé kerülünk, és én azt gondolom, hogy amiatt, hogy kaptam otthonról egyrészt egy nagyon támogató hátteret, másrészt a hitnek az erejét, így sokkal

0: úgymond az természetes volt, de persze, tehát persze gyerekként, ahogy az ember, tehát én voltak ilyen történetek is, amit a szüleim meséltek, hogy volt, hogy így egyedüli gyerekként elmentem apával a templomba, mert hogy fel lehetett öltözni csinos ruhába, és akkor én emiatt is szerettem, hanem jó, nyilván ez teljesen más, mint amikor azért mész már oda, mert tudod, hogy kapsz egy lelki megnyugvást, vagy kapsz egy pár percet, amikor önmagadba tudsz nézni. Nem tudok konkrét pillanatot mondani, mert úgy érzem, hogy ez így folyamatosan alakult, és alakul, és folyamatosan tanulok magamról, és a hitről is, és azt, hogy ezt hogyan tudom az életembe megjeleníteni, és beépíteni. Mondjuk én szeretek ugye inkább úgymond a cselekedetekkel is mutatni a hitemet, és azt remélem, hogy akár azzal, hogy megmutatom azt, hogy mindig érdemes tovább haladni és küzdeni, azzal másoknak is adhatok egy kis reményt és motivációt. Meg ami eszembe jutott az, hogy én valahogy azt érzem, hogy nekem a Jóisten adott egy ilyen nagyon nagy adag jókedvet. És
1: ez egy nagy talentum.
0: Igen, és ez gyerekkoromban is így volt, és egyszerűen nagyon sokszor így tehát, hogy például én az edzéseimet, vagy sokszor a versenyeimet, vagy a mindennapjaimat úgy élem meg, hogy ez mekkora ajándék, hogy ezt csinálhatom, hogy kimehetek a természetbe, vagy kimentek a pályára, és futhatok, szóval én ezt nem egy teherként élem meg, hanem egy ajándékként, és persze van, hogy van egy sérülés, vagy egy betegség, nekem talán azok a legnehezebb pillanatok, amiken így át kell gördülni, mert amikor csinálhatom azt, amit szeretek, az egy óriási kegyelem. És nagyon sokszor azt is érzem, hogy ez az ilyen belső hívás és tűz, amit érzek, az nem lehet csak emberi. Tehát, hogy ezt, amit én kapok így a futás által, az nem lehet, hogy ne az Istentől jöjjön.
1: Jó kedvel futsz.
0: Igen.
1: Sokat kell edzened.
0: Igen, az örömmel végzett futás az a testimája.
1: Nagyon szép gondolat. Hol szoktál edzeni?
0: Nagyon sokféle helyen edzhetek, mert a futás megadja azt a szabadságot, hogy tényleg bárhol lehet futni. Otthonról sokszor futok a természetben, és azt nagyon szeretem, amikor van egy laza, könnyű futás, amikor nem is kell néznem a tempót, hanem csak az érzéseimre hagyatkozok. Elkezdek az erdő széle fele menni, és nagyon sokszor találkozok állatkákkal, nyulakkal, rókával, őzekkel, és csak én vagyok ott a természetben, és ott is megélem ezt igazából azt mondom, hogy csodálatos dolgot, hogy ott lehetek a gondolataimmal és az állatokkal körülvéve, és teljesen egyedül. Azt gondolom, hogy ez lehet, hogy ilyen meditációnak is elférne.
1: A te életedben az ima és a futás hogy függ össze?
0: Ahogy azt a korábban is az idézet feljött, az örömmel végzett futás, a testimája, hogy ez nem véletlenül van így, mert szerintem persze, amikor van egy nehéz edzés, vagy egy tempósabb futás, akkor nagyon sokszor az órára kell figyelni, meg a púzusra, meg hogy meglegyen az energiagélnek a bevétele hány kilométernél, de amikor van egy ilyen lazább futás, akkor azt gondolom, hogy sokkal jobban el lehet mélyülni. De érdekes, mert az Istennek a közelségét nem feltétlenül csak akkor érzem, amikor mondjuk mélyére tudok gondolkodni, mondjuk egy erdőben végzett futás kapcsán, hanem elképesztően érzem mondjuk egy versenynek a nehéz részén is, amikor mondjuk nagyon elkezd fájni a futás, és az a belső bizonyosság és cél, hogy a cél ugye nem bizonytalan, akkor azt onnan elő kell tudni, vagy én elő tudom hozni, és elő tudom rántani, és az értelme

0: megtalálni abban a küzdelemben, és most ide azt is behoznám, hogy a sport egyébként, tehát hogyha így sokszor szoktam ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazza, globálisan gondolkozni olyan szempontból, hogy az így tök jó, meg szép, hogy én így megtaláltam a hivatásomat ebben, meg a hívást meghallottam, és hogy tényleg ez egy ajándék, hogy megtapasztalhatom úgymond az önmegvalósításomat a sport kapcsán, de azért sokszor azért az is eszembe jut, hogy ez így mondhatni azt is akár, hogy ez egy nagyon ilyen egyéni és úgymond önző dolog is lehet, hogy te csak a sport eredményedet hajszolod, mert ez egy tényleg egy egyéni sport, valószínűleg neked lesz meg benne valamilyen szinten a sikerélményed, de elképesztő megtapasztalni számomra azt, hogy mennyire egyrészt nem egyéni ez a sport, tehát hogy mennyi embernek a segítsége és a munkája, a családomnak, a klubomnak, a terapeutáknak, akik foglalkoznak velem, akár azoknak a szponzoroknak, akik azt mondják, hogy ők is hisznek ebben a projektben, hogy mennyire közösen tesszük oda ezt a munkát, és amit én magamtól kérdezek, az az, hogy mi az, amit én vissza tudok adni az embereknek, akik szurkolnak, vagy akik nem szurkolnak, csak úgy egyáltalán, hogy meg tudom-e valahogy érinteni őket, vagy vissza tudok-e adni valamit a közösségnek, és azt hogyan. Azt gondolom, hogy a későbbiekben például szeretnék, attól függetlenül, hogy közgazdász a végzettségem, szeretnék majd edzősködni is, és szeretnék menedzselni is embereket, hogy segítsek másoknak is elérni az ő céljaikat, és ez még számomra egy ilyen kialakuló kérdés, hogy pontosan hogyan fogom ezt az ad vissza a közösségnek címszóval való dolgot megvalósítani. De még azt szerettem volna elmondani, hogy amikor mondjuk elérek egy jó eredményt, és valaki mondjuk akár egy félismeretlen vagy ismeretlen ember gratulál, és azt érzem, hogy neki adtam egy kis reményt, akkor arra is azt mondom, hogy jó, akkor megérte, hogyha már egy embert meg tudtam szólítani.
1: Nagyon jó. És hoztál még egy szentírási részt.
0: Tehát hoztam egy másik idézetet a Bibliából. Én tehát úgy futok, mint aki előtt nem bizonytalan a cél. Úgy öklözök, mint aki nem levegőbe vág. Ez az ige részlet az esküvőnkön is elhangzott, a Dombóvári Evangélikus templomba.
1: Megjegyezhettem, ugye, hogy a férjed is szintén futó, Vindics Balázs.
0: Igen, 800 méteren fedett pályás országos csúsztartó, a futás miatt ismerkedtünk meg. Látszik, hogy azért a sportnak mekkora ereje tud lenni akár egy kapcsolatnak a kialakulásában is. Meg ezt szerettem volna is, most nem az idézet kapcsán elmondani, hogy így elmondtam, hogy ugye a futás közben milyen megéléseim vannak, meg mondjuk, hogy közelebb tudok kerülni az Istenhez, de a futás annyi mindent adott, barátságot, szerelmet, utazásokat, egyszerűen elképesztő tényleg mélységeket, kudarcokat, meg magasságokat is, tehát hogy így belegondolok, tényleg így meg is hatódok, hogy mennyire ilyen szép, tehát járhattam be már eddig is, és remélem, hogy még azért ez nagyon sok évig tudom is csinálni, és utána meg majd, ahogy mondtam, hogy a sport közelében szeretnék mindenképp elhelyezkedni. És ez az idézet is elképesztően jól illik, szerintem nagyon-nagyon sok szegmensbe az életemnek, tehát most ezt emelném, hogy mindenki előtt nem bizonytalan a cél. Az lehet akár egy sérülésnek a leküzdése, hogy nem bizonytalan, mert meg fogom gyógyulni, hogy meg fogom csinálni azt a rehabilitációt, hogy kijöjjek belőle, vagy akár most idehozhatom a házasságot, hogy nem bizonytalan az, hogy mi együtt szeretnénk nőni és fejlődni, és szeretjük egymást, tehát, hogy ez sem bizonytalan, meg mondjuk az sem bizonytalan, hogy amikor ott vagyok egy versenyen, akkor én befogom magamat küzdeni a célba akkor is, hogyha nagyon fáj, meg hogyha úgy érzem, hogy nem megy. Hogy így összességében, amit én is szeretnék üzenni, hogy ez, én azt mondom, hogy szerintem nekem hogy nagyon hálás vagyok az életemért, mert hogy azt gondolom, hogy egy nagyon boldog és teljes életet élhetek, de hogy nem azt mondom, hogy ebben nincsenek fájdalmak meg nehézségek, hanem csak azt mondom, hogy ha van bennem egy belső béke, meg bizonyosság, akkor a nehézség is megoldható, és átugorható, és nem csak egy-egy pillanatnyi benyomás alapján döntöm el azt, hogy mondjuk én aznap hogy fogok mondjuk a családban megjelenni, vagy a baráti társaságban hogy fogok részt venni, hogy én milyen minőségben tudok jelen lenni a többi embernek az életében, hanem hogy persze most hibázik az ember, meg van olyan nap, amikor fáradt vagy van, amikor ingerültebb vagy, de hogy ezeket lehet sokszor így kicsit kívülről nézve úgy kezelni, hogy ez mégis az egy szép élet, és hogy ez mennyire egy ajándék. És tényleg, hogyha már itt tartunk, akkor az életnek az értelméről is így szoktam gondolkodni, meg gondolom mindenki, hogy igazából magába, amíg itt vagyunk a Földön, hogy a Jóisten így mit szeretne látni. És azt gondolom, hogy azt szeretné látni, hogy mi értékeljük ezt az ajándékot, amit kaptunk.
1: 27 éves vagy, igaz?
0: Igen.
1: Örülök, hogy mégis korod ellenére ilyen bölcsen gondolkodsz. Ezek nagyon fontos dolgok.
0: Köszönöm, nem tudom, hogy mennyire bölcs, de nekem ez volt így az eddigi megélésem az életemben, és azt hiszem, hogy azért gyorsan telnek az évek, és amíg itt vagyunk, az tényleg úgy, tehát hogy amikor, hogy ennek ugye nyilván így vége lesz egyszer, hogy magának a földi életnek, és tényleg azon szoktam gondolkozni, hogy persze tényleg tök jó, hogy minden jobb legyen az egyéni csúcson maratonom, meg hogy így elérni ilyen mérföldköveket, de hogy nem ez fog számítani a végén, hanem az, hogy én azt tudom elmondani, vagy azt tudom érezni, hogy egy teljes életet éltem, és hogy ajándékként kezeltem az ajándékot.
1: Tényleg tud fájdalmas lenni a futás?
0: Igen, tud.
1: Egészségesen is?
0: Amikor a határon vagyunk, tehát mondjuk amikor én ugye 3000 méter akadályfutásban versenyeztem sokat, azért ott a végén például nagyon lehet savasodni az utolsó mondjuk 600 méteren, és ott már nagyon nehéz átugrani azokat az akadályokat, de át kell.
1: Mit értel akkor?
0: Olyan, mint hogyha egy ilyen vaspáncélban futnék körülbelül itt a végén, de egyébként érdekes, hogy mennyire ezen így felül lehet emelkedni, tehát amikor már így nagyon közelít a cél, hogy szerintem tényleg ilyen a fizikai korlátokat lépnek át a versenyzők, meg én is ezt megtapasztaltam, főleg amikor látom is, hogy jó időre állok, és hogy így tényleg van értelme, úgymond az időért is, és teperni, úgyhogy ez nagyon érdekes tud lenni. Hát maratonfutásban ugye ott eddig két maraton van a lábamban, az első az olyan volt, hogy ott nagyon a határon futottam, és 35-6 kilométernél ott elkezdett így görcsölgetni a lábam, és azt éreztem, hogy itt most egy-egy rossz lépés, és én itt a földön fogom találni magamat, mert tényleg így úgy éreztem, tehát az nagyon érdekes, hogy olyat soha nem éltem még át, ugye rövidebb távokon, hogy ott így próbáltam így az agyammal irányítani, hogy jobban, és egyre nehezebb volt, meg így ott így megy el a kép a végén az utolsó pár kilométeren.
1: Hát 42 kilométer őrült sok.
0: Igen, viszont ugye azóta futottam a másodikat, és ott mondjuk egy kicsit, tehát az állapotomhoz képest gyengébb iram volt, amiben beálltam, tehát könnyebben tudtam teljesíteni, és ott nem is nagyon volt igazából így nagyon holtpontom, ott egyszerűen azért mentálisan talán az nehéz, hogy mondjuk ott vagyok 15 kilométernél, és még mindig 27,2 vissza van, tehát nagyon hosszan kell fejben ott lenni, és nem bepánikolni attól, hogy mennyi van még hátra, de egyébként én nem úgy tényleg ezt így nagyon szeretem, még amúgy a fájdalmas részét is úgymond lehet ugye élvezni, meg így harciasan teljesíteni, és amit az edzésen megtapasztalunk, ugye az felkészít azért a versenyre. Nem kell, abszolút nem arról van szó, hogy minden nap teljesen a végkimerülésig kell menni, hanem nagyon okosan kell edzeni, és jól felépítve, és akkor a verseny is jól fog menni, de ez nem azt jelenti, hogy ott nem kell átlépni egy bizonyos határon.
1: Egy ilyen erős verseny közben is eszedbe tud jutni a jó Isten? Tudsz olyankor is hálás lenni, amikor...
0: Amikor nehéz.
1: Amikor nehéz, akkor mire gondolsz? Mi ad erőt?
0: Hát, de tudok. Igen, tudok, mert van, de persze van, hogy az ember elkezd, nem is tudom, hogy mondjam, tehát így elkezd így üzletelni, hogy hát azért most már úgy nagyon régóta futok, meg most már úgy azért úgy el is fáradtam, és olyan, persze olyan, tehát volt már olyan felmerült bennem, hogy hát én ezt nem tudom végig futni normálisan, tehát hogy nem tudom, itt vagyok 32 kilométernél, és én most mondom azt, hogy véget bedobni a törölközőt, és azért ott a felszínen, tehát hogy na, ez az, ami fontos, hogy ott a felszínen vannak ilyen pillanatnyi dolgok, hogy az agy miket mond így a, hogy a test meg az agy hogyan kommunikál, és ott tényleg fejben kell azt mondani, hogy jó, hogy fáj már a lábad egy kicsit, vagy már feszít, de semmi baj, jó, hogy te ezt meg tudod csinálni, és ott amúgy az a hit, hogy nem bizonytalan a cél, ahova futunk, azt egyszerűen teljesen, vagy nekem például nagyon magamévá kell tennem ezt a bizonyosságot, mert különben tényleg könnyen úgymond lehetne azt mondani, hogy jó, hát eleget küzdetem, hogy most mi értelme van, és akkor kiállsz. De amikor mélyen megvan ez a bizonyosságod, meg mélyen megvan ez a célod, akkor azért hajlandó vagy küzdeni, és ott a hitet azt szerintem nagyon komolyan kell elővenni, mert nekem nagyon kell az, hogy higgyek egyébként magamban is, meg abban is, hogy nekem most ez a feladatom.
2: Vindics Tóth Lili Anna olimpikon és ifjúsági Európa-bajnok futóval Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják. Mária Rádió.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Vétes Ajai László. Szombati adásunk témái: Leó pápa megérkezett Spanyolországba. A Szent Atya beszéde a spanyol hatóságokhoz. Ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása a madridi Caritas szociális központban. Leó pápa beszéde a spanyol hatóságokhoz. Ne szítsák a polarizáció tüzét, törekedjenek egységre. A Szent Atya madridi repülőtérre szombat délelőtt a királyi palotába hajtott, ahol államfőnek kiáró tiszteletadással fogadták. Leó pápát a spanyol királyi lovas testőrség kísérte a palota udvarba, ahol a királyi pár a két lányával várta a Szent Atyát. A pápa és a spanyol himnusz alatt 21 ágyülövés köszöntötte a vendéget, akiket 6. Fülöp király és Letícia királyné nagy tisztelettel kísért a palotába, a magán megbeszélést folytattak. Ünnepélyesség, méltóság és tisztelet, amivel a spanyol királyi ház tisztelgett a lehető legillusztrissabb vendégük, a római pápa Péter utóda előtt. A királyi palota oszlop termében találkozott Leó pápa a királyi család jelenlétében az ország hatóságaival, a polgárélet képviselőivel és a diplomáciai testület tagjaival. Leó pápa hozzájuk intézett beszédében mindenek előtt megköszönte a meghívást, amely őt abba az országba invitálta, amelynek első evangelizálója Jakab apostol volt.
1: La primera evangelización de la península ibérica.
0: Ez a kapcsolat teológiai jelentőségű, mert kifejezése juttatja, hogy a helyi egyház folytonosságban áll a pünkösdi apostoli küldetéssel. A keresztény hit és a föld közötti ősi kapcsolat mélyen formálta annak kultúráját, amely reményt és iránymutatás jelent a mai kihívások közepete is. Leó pápa népi vallásosságra gondol, amely az ország minden városában és falvában, az év ritmusához igazodva megjeleníti az üdvösség valódi drámáját, együtt a művészeti, zenei örökséggel, a számos testvériséggel és jótékonysági egyesülettel együtt. A spanyol egy szenvedélyes nép, amely szereti az életet, és ezt meg is mutatja. Leó pápa azért jött közéjük, hogy megerősítse, bátorítsa és inspirálja a hívők megújult hűségét az evangélium iránt, valamint a nemzet különböző csoportjai közötti mélyebb megbékélést és együttműködést, amit a találkozás kultúrája mozdít elő. Az eszme és valóság két pólusú feszültségében a kettő között állandó párbeszédet kell kialakítani, elkerülve, hogy az elképzelés elszakadjon a valóságtól. Ezzel kapcsolatban a pápa két olyan személyiségre utalt, akik 5 évszázada segítik az ország egyház életét és sokak lelki keresését. Keresztes Szent János és Avilai Szent Teréz az isteni misztérium iránti szenvedélyükben barátokká is váltak. Misztikájuk nyitott szellemű, vagyis nem idegen a történelemtől, hanem éppen ellenkezőleg, a kérdések gyökeréhez, a valóság szívéhez vezet. Különösen a változások értelmezésében és a korunkat oly sötétté tevő feszültségek elviselésében segít nekünk az éjszaka témája, amely oly kedves keresztelő Szent Jánosnak, aki a fény iránti szomjúságában paradox módon megtanulta értékelni a sötétséget, amikor a lélek megszabadulhat attól, amit tudni és birtokolni vél, és ami ma is segíthet az értelem sötétségének és az érzelmek heves kitörésének a kezelésében. Hiszen ma is épp úgy szükségünk van olyan emberekre, akik a sötétben meglátják a fényt, a végben a lehetséges kezdetet, amely kivezet minket az éjszakából. Avilai Szent Teréz ugyanezt az utat a belső várkastély képével írja le. Ahogy szobáról szobára haladunk a legbelsőbb hely felé, vagyis mindannyian a saját szívünk felé, az igazság szentélye felé, a tér kiszélesedik, az elme megnyílik, az ellentmondások feloldódnak, a feszültségek eloszlanak, a többiek helyet kapnak, az univerzum otthonná válik, mutatott rá a pápa. Ez egy radikális megnyilás az egészen más, és a mindig új felé, ami akkor valósul meg, amikor visszatérünk önmagunkba. Az emberi lénynek ez a dimenziója az oka annak, hogy a vallás és lelkismereti szabadságot védeni kell, állapította meg a Szent Atya. Ma a polarizációk tüzét fújva a népszerűségre szert tenni vágyó kísértés egyre inkább növekszik, amivel az emberi méltóságot folyamatosan megsértik. Szükségünk van tehát kultúrára, belső életre, szabad és minőségi oktatásra, transzcendenciára. Ehhez pedig szobáról szobára kell előre haladni, egészen addig a pontig, ahol az igazságosság és a béke megöleli egymást. A katolikus egyház az emberi szív ezen vágyának szolgálatában áll. Nem kényszerítő módon, hanem az evangéliumi tanúságtétel révén, amelyet számtalan mártír és szent támaszt alá, és ma is készen áll arra, hogy egy olyan nép jövőjének szolgálatába álljon, amely megbékélést és békét keres. Leó pápa éppen ezért mindenkit arra kér, hogy hagyjon fel a társadalmi valóságot és annak történelmét megosztó, polarizáló narratívákkal, és a terméketlen leegyszerűsítésektől térjen át a komplexitás gyümölcsöző megértésére. A Szent Atya ebben látja Európa sajátos hivatását, amelyben Spanyolországnak eredeti és alapvető szerepe van. Ez az az ajándék, amit az öreg kontinens adhat a világnak,
1: es el regalo que el viejo continente puede hacer al mundo si quiere permanecer joven.
0: Ha fiatal akar maradni, hiszen fiatal az, aki úgy érzi, hogy van jövője és küldetése. Éppen ezért főként a gazdasági, politikai és intézményi felelősöknek minőségi ugrásra van szükségük, irányváltásra, hogy iskolákba, egyetemekbe és kutatásba, valamint a helyi közösségekbe fektessenek be, mint a részvétel és a kulturális közvetítés meleg ágyába. Az iszlám az ibériai félszigeten hosszabb távon politikai, kulturális és vallási valóságot jelentett. Ebben az időszakban a szembeállítások mellett arra is törekedtek, hogy a keresztények, a muszlimok és a zsidók között teret teremtsenek a kapcsolattartásnak, a párbeszédnek és az igazság értelméről szóló eszmecserjének. Tizedik bölcs Alfonz fordító iskolájában a három valláshoz tartozó szakértők együttműködtek az arab, görög és zsidó gazdag görögség fordításában, hozzájárulva olyan szövegek terjesztéséhez, mint például Averroes és Maimonides filozófusok művei. Különösen Cordoba és Toledo városai váltak a nyelvek, vallások és tudás közötti közvetítés helyszínévé. Ahogyan e föld egy másik nemes fia tanította nekünk, szólt a Szent Atya, a megpróbáltatások és a kudarcok során lehetőség nyílik mindent átgondolni. Loyolai Szent Ignác rendelkezett ezzel a bátorsággal, amikor szívének szomorúságaira és vigaszára figyelt a valóságot és képzeletet megkülönböztető gyakorlat során, amelynek eredményeként a fegyvereket a békével, a hatalmasságokat pedig a szentekkel cserélte fel. Megértette, hogy az a jó, amely vonzotta, nem utópia volt, és így válsága kegyelemmé változott. Ugyanezt történhet azokkal az új dolgokkal is, amelyek ma zavarnak minket, és amelyekkel kapcsolatban érzékenységünk jelenleg megosztott. Kerüljük a megalázó vagy ellentétet keltő szavakat. Válasszuk a megvilágosító egyértelműséget és az utakat megnyitó őszintességet. Ne áldjuk meg a naív lelkesedést, ne tápláljuk a terméketlen félelmeket. Inkább mutassunk rá a megkülönböztetés kritériumaira, az ember méltósága, a javak egyetemes rendeltetése, a szegények melletti elkötelezettség, a közös otthon gondozása, a béke, és ültessük át ezeket a gyakorlatba, mint ami a felelős tervezés, az emberi és társadalmi hatások értékelése, a legkiszolgáltatottabbak bevonása, digitális írástudás, az igazságosságra és a békére irányuló kutatás és ipar, ahogyan erről a Szent Atya a Magnifica Humanitas enciklikájában írt. Beszéde végén Leó pápa elismerését fejezte ki a vendéglátó ország iránt a nemzetközi jog és a sokoldalú kapcsolatok terén mutatott hűségéért, amely a béke és a népek közötti szolidaritás iránti aktív elkötelezettségben nyilvánul meg. Ugyanakkor arra biztatta őket, hogy belsőleg is ápolják a párbeszédet és a társadalmi barátságot, a jövő elképzelésekor pedig vegyék figyelembe a szegények és a fiatalok szempontjait, hogy az autonómia és az egység iránti igényeiket pozitív harmóniába fordítsák, és támogassák az európai egyesülés folyamatát nem más hatalmakkal szemben, hanem az egész emberi család számára adott ajándékként. Isten áldja Spanyolországot!
1: Que Dios bendiga España.
0: Zárta 14. Leó pápa a spanyol királyi családhoz és az ország hatóságaihoz intézett beszédét.
2: A szeretet nem tűr halogatást. 14. Leó pápa látogatása egy madridi szociális központban. Spanyolországi apostoli látogatásának első állomásaként 14. Leó pápa június 6-án este 6 órakor felkereste Madridban a Sedia 24 Horas szociális központot, amely a hajléktalanok, a kiszolgáltatott helyzetben lévő családok, a migránsok és a társadalom peremére szorult emberek befogadását és támogatását szolgálja. Az információs és befogadó központ néven működő intézmény az év minden napján, napi 24 órában nyújt segítséget azoknak, akiknek nincs otthonuk, vagy súlyos szociális nehézséggel küzdenek. A Szentatyát a központ bejáratánál José Cobo Cano bíboros madrid érseke, valamint az intézmény igazgatója fogadta. A pápa ezt követően megismerkedett a központ működésével. Az egyik ellátott röviden ismertette, miként gondoskodnak a hajléktalanokról és a leginkább rászorulókról. A projekt felelőse és munkatársai végigkísérték a Szentatyát az épületben, majd a közös étkezőbe vezették, ahol a pápa személyesen találkozhatott a központ lakóival és ellátottjaival. A találkozó során a jelenlévők tanúságtételeken keresztül mutatták be a Sedia mindennapjait. Megszólalt Niurka, egy édesanya, aki gyermekével együtt talált menedéket és új életlehetőséget a központ segítségével. Tanúságot tett Kadri is, aki migránsként érkezett Spanyolországba, és a központ támogatásával talált munkát és új jövőt. A jelenlévők meghallgatták Alicia önkéntes tanúságtételét is, aki hosszú évek óta segíti a nehéz helyzetben lévő nőket és családokat. A programot zenei előadás színesítette, majd 14. Leó pápa intézett beszédet a jelenlévőkhöz. A találkozó végén a Szentatya ajándékokat cserélt a központ képviselőivel, apostoli áldását adta a jelenlévőkre, majd a záróéneket követően a közeli Krisztus keresztre feszítésének templomába ment, ahol megáldotta a madridi főegyházmegye szociális szervezeteinek képviselőit. 14. Leó madridi programjának első állomása jól kifejezte egész látogatásának egyik központi üzenetét. Az egyház küldetése, hogy Krisztus irgalmas szeretetét tegye láthatóvá a legszegényebbek, a hajléktalanok, a migránsok és minden rászoruló ember szolgálatában. Beszédében a keresztény szeretet konkrét megéléséről, az emberi méltóságról és a rászorulók iránti felelősségről szólt. 14. Leó először örömét fejezte ki, hogy madridi útját éppen ezen a helyen kezdheti meg. Megköszönte a fogadtatást, és a madridiak egyik ismert mondására utalva így fogalmazott: aki Madridban van, az madridi. Ezért én is úgy állok most közöttetek, mint egy madridi. Köszönöm, Madrid, ezt a fogadtatást, amely miatt egy nagy és csodálatos család részének érzem magam. A pápa hangsúlyozta, hogy a Sedia valóban családként működik, ahol senki sem marad egyedül. Kiemelte, hogy ezen a helyen az emberek nem csak segítséget kapnak, hanem közösséget is találnak. Itt mindenkinek az öröme és a fájdalma, mindenki öröme és fájdalma. 14. Leó rámutatott, hogy a központ munkatársai nem hunynak szemet a problémák összetettsége előtt, ugyanakkor nem mondanak le a szeretet és az igazságosság követelményeiről sem. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a Sedia az evangélium útján jár, Krisztus példáját követve. Jézus, Isten fia, nem csak azért lett emberré, hogy meggyógyítsa nyomorúságainkat, hanem hogy magára vegye azokat. A pápa felidézte Jézus ismert szavait: amit el legkisebb testvéreim közül egyel tettetek, velem tettétek. Beszédében külön kitért azokra a tanúságtételekre, amelyeket a találkozó elején hallott. Niurka történetét említve arról beszélt, hogy a remény gyakran egyetlen nyitott ajtóval kezdődik. Egy álomnak és egy kis nyitott ajtónak köszönhetően Niurka életet, anyai szeretetet, a keresztség kegyelmét és egy boldog jövő ígéretét adhatta gyermekeinek. A migráns kádri története kapcsán Leó pápa hangsúlyozta a befogadás jelentőségét. Valaki kinyújtotta a kezét felé, megmutatva, hogy értékes embernek tartja és hisz benne. Ennek eredményeként nem csak munkát talált, hanem újra megtalálta az élet értelmét is. Új erőt kapott ahhoz, hogy ne csak folytassa útját, hanem ő maga is mások támaszává váljon, mondta Leó pápa. A Szentatya külön köszönetet mondott Alíciának és a többi önkéntesnek, akik nap mint nap segítik a bajba jutott nőket. Segítenek nekik visszatalálni méltóságukhoz, önállóságukhoz, reményükhöz, személyük szent értékének tiszteletéhez, és hogy új életet kezdhessenek. Leó pápa ezután a neki ajándékozott jelképekről beszélt. A gyermekek neveivel díszített szalag szerinte arra emlékeztet, hogy minden születés örömöt hoz a világba. A tartózkodási engedély a migránsok küzdelmes útját idézi fel, ugyanakkor a becsületességről és a befogadásról is szól. A szandál pedig Mózes történeteire utal, arra a szent földre emlékeztet, amelyet minden emberi életben tisztelnünk kell. A pápa hangsúlyozta, hogy a jelenlévők történetei nem elszigetelt esetek. Nagyon sok Niurka, nagyon sok Kádri, nagyon sok Alícia él közöttünk. Ezekben a történetekben ma is folytatódnak azok a cselekedetek, amelyeket Jézus véghez vitt az evangéliumban. A madridi érsek korábbi szavaira utalva Leó pápa a Betlehem képét idézte fel. Elmondta, hogy Madrid híres karácsonyi betlehemeiről, de az itt látott valóság még szebbennél. Ma ezekben a terekben egy egyszerű és befogadó jászol áll előttünk. Ez a jászol, magyarázta, maga a központ, amely éjjel-nappal helyet készít Krisztus számára azokban az emberekben, akik segítséget keresve lépik át küszöbét. A látogatás mottója Jézus szava volt, emeljétek fel tekinteteteket. Leó pápa szerint ez arra hívja a keresztényeket, hogy vegyék észre a segítségre váró embereket. A szeretet nem tűr halogatást, majd így folytatta. Ha a gabonát nem aratják le, amikor megérett, a termés elvész. Ez a keresztények felelőssége, mondta, hiszen minden találkozás kegyelmi pillanat. Minden találkozás a másikkal kairosz, egy megismételhetetlen kegyelmi idő arra, hogy szeressünk. A Szentatya figyelmeztetett arra is, hogy a keresztények olykor átveszik a világ gondolkodásmódját. Nem lehet megfeledkezni a szegényekről anélkül, hogy ki ne lépnénk az egyház élő áramából. 14. Leó hangsúlyozta. A hit mindig érzékenyé teszi az embert mások szükségletei iránt. Ferenc pápát idézve emlékeztetett arra, hogy a hívő emberben mindig él egy álom, egy szenvedély, amely arra készteti, hogy személyesen is elköteleződjön. Ezzel szemben a pápa óvott a közönytől. A közönyben megkeményedett szív hideggé válik, majd hozzátette, az élő szív meleg és lüktető, életet ad, a jéghideg szív mozdulatlan és a halálhoz vezet. Ezt követően 14. Leó pápa az Úr hívásának egy másik aspektusáról szólt. Arra emlékeztetett, hogy a segítségnyújtás mindenekelőtt találkozás. Nézzünk a szenvedő ember szemébe. A valódi szeretet ugyanis nem pusztán adományozás. Akik valóban szeretnek, nem csupán adnak valamit, meghallgatnak, párbeszédet folytatnak, megpróbálják megérteni a helyzetet és annak okait. A Szentatya végül Szűz Mária közbenjárásába ajánlotta a központ minden munkatársát, önkéntesét és ellátottját, kérve, hogy Madrid legyen egyre inkább a remény, az irgalom és a testvéri szeretet városa.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértesaljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Hírpercek.
1: Megújult a Badacsony-tomai közösségi ház és gyermek-ifjúsági tábor. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Június 4-én dr. Udvari György Veszprém érsekatya megáldotta a Badacsony-tomai plébániához tartozó, teljes körű felújításon átesett közösségi házat és gyermek-ifjúsági tábort. A megújult létesítmény a jövőben még magasabb színvonalon fogadhatja az ideérkező gyermekeket, fiatalokat, zarándok csoportokat és közösségeket. Az ünnepség után érsekatya a következőket mondta rádiónknak.
2: Az egyház Jézustól kapott küldetését teljesítve az evangéliumot hirdeti, és az evangélium hirdetésének egy nagyszerű és nagyon, nagyon hatékony módja a nevelés szolgálata. Az egyház a maga nevelői tevékenysége során nem csak az iskolai kereteket, nem csak a szervezett oktatási kereteket használja föl, hanem azokat az egyébként ugyancsak szervezett szünidei kereteket is, amikor a gyermekek, fiatalok a teremtett világ szépségével találkozva, a közösségi formában találkozva tudják a tanult hittananyagot, vagy éppen művészeti, kulturális anyagot elsajátítani és elmélyíteni. Nagyon sok lehetőség van a közös beszélgetésekben, a kirándulásokban, a játékokban, és ezért nagyon fontos, hogy olyan körülményeket teremtsünk, táborhelyeket vagy pihenőhelyeket, ahol a fiatalok, iskolásaink, hittanosaink, vagy éppen plébániai csoportok össze tudnak jönni. Ezért is nagy öröm, hogy a Badacsony-tomai plébániához tartozó, nagyon régóta szállásépületként, zarándokházként működő épületet meg tudtuk újítani pályázati támogatás segítségével, Aktív Magyarország program segítségével tudtuk ezt megtenni. Egyébként is szándékunkban állt a fejlesztés, így most két forrást tudtuk összekapcsolni. Nagyon örök, hogy egy teljes körű felújítás, eszközök felújítására sor kerültett fűtés, tisztálkodás helységeket tudtuk felújítani. Hiszem azt, hogy ez segít a gyerekeknek, a nyári szünidő, egyéb szüneteknek a felhasználásában, de ezek a beruházások azt is lehetővé tették, hogy az év többi részén is lehetőség legyen itt, ezen gyönyörű körülmények között találkozni. Jó azt is tudni, hogy a Főegyház megyében ezeket a pihenőhelyeket hálózatosan próbáljuk kialakítani, hogy minden igényt, minden korosztályt, vagy éppen szakmai igényt tudjuk szolgálni ezzel. Remélem, hogy ez így lesz az Úristen segítségével.
1: A megújult közösségi ház és gyermek-ifjúsági tábor így a jövőben is fontos helyszíne lehet a hitben, közösségben és emberi kapcsolatokban való növekedésnek, valamint a Veszprémi Főegyházmegye evangelizációs és nevelési küldetésének. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Maria Rádió, a lélek hangja.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Maria Rádió régió hallgatóit Zalaegerszegről. A következő percekben a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve Plébánia Szívhang című műsorát hallják önkénteseink előadásában és szerkesztésében. A megváltozott műsorrendben is változatlan lelkesedéssel készítették a most hallható adást is. Áldott időtöltést kívánok minden kedves rádióhallgatónknak!
2: Ünnepére szólnak a harangok, gyűl a népség tarka vegyítékben, s mint a tóba csermely gyors futása az utcákról az egyházba mégyen. Hogy ne zúgna a harangok nyelve, hogy ne gyűlne a népség a templomba, hisz az Úrnak diadalmi napja, Úrnap van ma. Jön a menet, szólnak a harangok, boruljunk le térdeinkre mélyen. Drága Jézus, légy kegyelmes hozzánk, bűneinkért haragod ne érjen. Kedves hallgatóink! Úrnapja az oltári szentségben köztünk és velünk lakó Jézus ünnepe. Szívhang műsorunk mai adásában irodalmi összeállítást hallhatnak az ünnepről.
3: Úrnapi ima. Urunk Jézus Krisztus, hisszük, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Hisszük, hogy valóságosan és maradandóan jelen vagy az átváltoztatott kenyérben és borban. Hisszük, hogy testedet és véredet adod nekünk, amikor szentáldozáshoz járulunk. Hisszük, hogy bennünk való jelenléted átalakít minket, hogy hozzád hasonlóvá váljunk. Hisszük, hogy a szentáldozás egyesülés veled. Hisszük, hogy a szentáldozás összeköt minket egymással is, mert egységet teremtő szentség ez. Azáltal, hogy te bemutatod áldozatodat, és önmagadat az örök élet kenyereként adod nekünk, egy új közösséget, az egyház élő közösségét hozod létre bennünk. Köszönjük, Urunk, hogy jelen vagy az oltári szentségben. Hiszünk benned, imádunk téged, és szeretünk téged. Amen.
4: Bán Aladár, Úrnapján. Kakukkfüvet és zsenge rózsaszálat, jácintot, liliomot, s árnyas cserágat, s mindent, mi az erdőn mezőn terem. Ó, hozzatok fehér ruhás leányok! Hadd mosolyogjon Jézus arca rátok ott fönn, a bíbor szélű fellegen. Fejünk fölött bárányfelhők vonulnak, és lengedeznek balzsamos fuvalmak halkan, miként ha angyal szány suhan. Dalos lakói a közel ligetnek, szívet igéző dallamokba kezdenek. Mindenféle öröm kell boldogan. A templomajtó megnyílik, s a népnek buzgalmas ajkán fölzendül az ének. A körmenet az utcán hömpölyög. Zászlók kibontva lengenek, s a zsoltár fölszáll. Az égnek illatterhű boltján tömjén s ezernyi gyertya füstölög. Itt állok én is egyik sátor alján, s az énekárját elmerengve halván megálmodom tűnt ifjúságomat, midőn kezemben, szentelt cserlevéllel, szívemben tiszta érzelem hevével ott zengtem a szent lobogók alatt. És diadallal pendül bennem újra a himnuszoknak alvó néma húrja, dicsérni a mi pompázó hitünk, mely fénysugárral vonja bé a lelket, viráglevéllel hinti meg a földet, bearanyozza borús életünk.
5: Babits Mihály úrnapi éneke. Dicsérd Sion a megváltót, dicsérd a vezért, a pásztort, zeng himnuszt, zeng éneket, ahogy bírod, akként merjed, nagyobb bő, mint a dicséret, méltón nem dicsérheted. S a dicséret külön tárgya, ma, hogy a kenyeret áldja, mely éltet és eleven, s hogy végvacsoráján kapta a 12 csapatja, nem kétséges semmiben. legyen teljes, legyen zengő, legyen vidám és illendő szívünk újjongása ma, mert azt a napot jelzi ünnepünk, melyen először adatott nekünk ez a lelki lakoma. Új királynak asztalára új törvénynek szállt páskája, elavult a régi már, fut az újtól, ami agg, igazságtól, ami vak, fut a fénytől a homály. Amit Krisztus tett ez estén, hagyta, hogy ráemlékezzén cselekedjük mi is ezt. Okultunk szent törvényéből, így lesz borból és kenyérből üdvösséges áldozat. Más és más, de nem lényegben, csak jelszerint más színekben égi jók lappanganak. A vérital, a hús étel, mégis Krisztus lényegével teljes mindkét szín alatt. Oly kenyér, melyet meg nem tör, aki vesz miként ételből, s el se vág és meg se szel, veszi egy és veszik ezren, annyit egy, amennyit ezren fogyasztják, s nem fogy el. Veszik jók és veszik rosszak, csak hogy különböző sorsnak részesei ők vele. Rossznak halál, jónak élet, ilyen az egyforma étek különböző ereje. Ím az angyalok kenyere, utoljárók eledele, édesfiaknak étele, nem ebeknek számára szánt, melynek előképe már a húsvéti bárány halála, valamint Izsák oltára, s hogy az égből manna száll. Ó, igaz kenyér! Jó pásztor Krisztus, óvj az elbukástól! Te táplálj, és te palástolj, s add, hogy a feltámadáskor üdvnek látói legyünk. Te, ki mindent bírsz és értesz, s e földön táplálsz és éltetsz, tedd, hogy szent népeddel ékes asztalodnál majd az édes örökségben részt vegyünk.

0: Úrnapja. Úrnapja Krisztus testének és vérének, az oltári szentség, az eukarisztia fő ünnep. Napja eredetileg Szent Háromság vasárnapja utáni csütörtök volt, és sok helyen ma is akkor ünnepeljük. Az ünnep gyökerei a 13. századig nyúlnak vissza, egy orvietói csodás esemény kivizsgálása után 4. Orbán a 1264. szeptember 8-án rendelte el, hogy minden évben pünkös 8-át követő első csütörtökön tartsák meg az Úrnapja ünnepét. Úrnapján ráfigyelhetünk hitünk szent titkára, keresztény életünk csúcsára és forrására. Arra, amit minden egyes szentmisében és minden vasárnap ünneplünk, a kenyér és bor színében Krisztus velünk maradt, itt van közöttünk. Az Úr itt van, velem van az Isten. Jézus jelen van az Eukarisztiában. Én vagyok az élet kenyere, ez a mennyből alászállott kenyér. Aki ezt a kenyeret eszi, örökké él. Aki ebből a kenyérből eszik, az bennem marad, és én ő benne, örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon, mondja Jézus. Ha nem eszitek az emberfia testét, nem lesz élet bennetek. Majd az utolsó vacsorán azt is hozzáteszi, mit kell ezzel a kenyérrel kezdenünk. Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem. De mi is igazából az ünnep mélyebb értelme? Elfogadni és hinni, hogy a szentmisében a Szentlélek által átváltoztatott kenyér és bor valóságosan Jézus Krisztus teste és vére. A meghalt és feltámadt Jézus jelen van a mi világunkban, közöttünk él, hisz ezt is ígérte. Én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Jelen van igéjében, jelen van az általa kiválasztott összegyűltek között, az egyházban, de jelen van a szentségekben, jelen van az Eukarisztiában. Az embernek szabad, lehet, sőt ennie kell a mennyből alászállott élő kenyérből. Isten táplálja gyermekeit, ő ad kenyeret övéinek, ő maga terít asztalt. Ő rendez lakomát az emberek számára. Ez a kenyér az élet kenyere és az örök élet záloga. Nem véletlen az sem, hogy Jézus éppen Betlehemben jött e világra, ami azt jelenti a kenyérháza. Ma az egyház a kenyérháza, és minden oltár Betlehem, ahol megtestesül, közénk jön, földre száll Jézus az örök ige, önmagával, isteni életével és szeretetével táplál minket. Az Eukarisztia az egység kenyere. Egy kenyérből eszünk, egy kehelyből iszunk. Ugyanannak az atyának az asztaláról részesülünk. Ha Krisztus teste táplál ma a földi életben, ő lesz örök életem boldogsága is. Krisztus teste őriz meg minket az örök életre. Amen.
1: Aquinói Szent Tamás, imádlak és áldlak. Imádlak és áldlak, Isten rejtelem, kenyér és bor színben titkon vagy jelen. Néked szívem, lelkem átadja magát, mert téged szemlélve elveszti magát. Látás, ízlés, érzék megcsalódhatik, de a hallás rólad hittel biztosít. Hiszem azt, mit hinnem Isten fiaszab, igéd igazánál mi van igazabb. A keresztván rejtéd Isten voltodat, itt a színek rejtik emberarcodat. De én mind a kettőt hiszem, s valhatom kérve, amit kért a bűnbánó Lator. Ahogy Tamás látta, nem látom sebed, mégis Istenemnek vallak tégedet. Add, hogy egyre jobban hinni tudjalak, te benned reméljek, s téged vágyjalak. Urunk halálára emlékeztető, áldott kenyér, élős embert éltető. Add, hogy éljen lelkem belőled csupán, s jó ízét te benned ne veszítse szám. Kegyes pelikánom, Uram, Jézusom, szennyes vagyok, szennyem, véreddel mosom. Elég volna egy csepp, hogyha hullna rá, világ minden bűnét meggyógyítaná. Jézus, ki csak rejtve szemlélhetek itt, mikor lesz, hogy szomjas vágyam jól lakik, hogy majd fátyol nélkül nézve arcodat, lejjem szent fényedben boldogságomat. Amen.
2: A Szent Mise minden egyes alkalommal olyan esemény, olyan ünnep, amikor a menny és a föld összeér. Az átváltoztatás nem csak a kenyér és a bor átváltozása Krisztus testévé és vérévé, hanem meghívás a mi átváltozásunkra is. Egy kis faluban szolgáló idős pap mesélte, hogy egyszer, amikor szentmisét mutatott be, egy gyermek rácsodálkozott az átváltoztatás szavaira: ez az én testem. A gyermek odafordult az anyjához, és suttogva megkérdezte: ez most tényleg Jézus? Az anya könnyes szemmel csak bólintott. A gyermeki egyszerűség rátapintott a lényegre: nem játszunk, nem színlelünk, hanem Jézussal találkozunk. Igen, az átváltoztatott kenyér tényleg Jézus. Mire hív minket ez a titok? Először is a tiszteletteljes imádásra. A jelenlévő Krisztus előtt nem lehet közömbösen állni. Ő ott van a tabernákulumban, az oltáron, a kehelyben, a szentáldozásban. Másodszor, bensőséges szeretetre, mert Jézus nem távoli Isten, hanem oly közel jött, hogy magunkba fogadhatjuk őt. És végül átalakító életre, mert akit Krisztus táplál, az Krisztushoz válik hasonlóvá. Az oltári szentség az egyház szíve, amelyből minden más élet fakad. Ha Krisztus bennünk él, akkor másképp tekintünk a világra és embertársainkra. De ehhez újra és újra meg kell állnunk előtte, le kell térdelnünk, meg kell nyitni a szívünket és kimondanunk: Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondd, és meggyógyul az én lelkem. Az oltári szentségben rejtve szemlélhetjük Krisztus arcát, amit az örök életben majd fátyol nélkül láthatunk.

0: a búcsúünnepet. Mert amidőn együtt ennék az utolsó vacsorát, és a páska régi rendjét jámborul megtartanák, étkül oszta a 12 főnyi népnek önmagát. Az igetest így igézte testévé a kenyeret, így lett a bor Krisztus vére, s elme ezt hogy rejtse meg? Tiszta szívnek segítsége, igaz hit és szeretet. Azért kell a nagy szentséget leborulva áldani, és a törvény új rendjének adjon helyt a hajdani. Amit elme föl nem érhet, hittel kell azt vallani. Az atyának, magzatának dicséret és tisztesség, üdv, dicsőség és imádat mind a kettőt illessék. S kettejükből, aki árad, az is velük áldassék.
1: Blaszkó Mária, imádlak téged, Jézus teste. Imádlak téged, Jézus teste, mely értünk annyit szenvedett, megváltásunkért eltörve ostort, tövist és keresztet. Imádlak téged, Jézus fére, mely értünk száz sebből fakadt, s megszentelte a földet újra a megváltó kereszt alatt. Imádlak, Jézus embersége, amely hasonló hozzánk egészen, alázatból és szeretetből, s azért, hogy szenvedhessen, értem. Imádlak, Jézus istensége, te mindenható, végtelen, ugyanegy az égi atyával, én Uram és örök Istenem. Test, vér, istenség, emberség, test, lélek és szív, együtt mind. Itt vagy Jézus az oltárunkon, oltári szentség, legfőbb kincs. Térden állva imádlak téged, ott térj be hozzám, várlak, kérlek.

0: Kedves hallgatóink, Szívhang műsorunkat hallották. Isten áldja Önöket!
1: Mária Rádió.
2: Mit üzen a Szent Lélek? Böjte Csaba Csíksomlyói kegytemplomban elhangzott homiliája következik.
3: Drága jó, kedves testvérek! Szent Lélek, hisszük és valljuk, hogy kiáradt, gyönyörű ünnep volt a tegnap, tegnap előtt. Áldott napok vannak, és még nem ért véget, hisz ma is ünnepelünk. Nagyon sokan kérdezték, gondolva a többi paptestvéreimtől is, hogy vajon mit üzel a Szentlélek, mit hoz a holnap, holnap után, milyen kormánya lesz Romániának, Magyarországon, Európában, liberális rendszerek hogy alakulnak. Az emberek kíváncsiak, mi lesz ennek a demográfia összeomlásnak a vége, gazdasági krízis hogy lehet megoldani. És hogy őszinte legyek, nekiálltam a tegnap annyi időm volt, egy kicsit megnézzem, hogy vajon Jézus mennyi atya, hogy mondjam, mit mond. És azt látjuk, hogy nagyon szűk szavú a mi mennyi atyánk. Teremtés hajnalán szaporodjatok, sokasodjatok, hagyjatok uralmatok alá a földet. De hogy, s mind, merre? Nincs válasz. Vagy ugye, Noé ősatyánk is, hát, megfogja a galambot, szájában a zöldág, és ennyi az egész. Szentírás, hogy mondjam, nem részletezi, hogy na most a Noé fiam ezt, meg így, meg úgy, meg amúgy. Rábízzam. Szabad akaratod van, fiam. Ugye, a világegyház ma Máriát, mint az egyház anyját ünnepli. Hogy belegondolunk, hogy hát a drága szűzanyának is az angyal néhány dolgot elmondott, de nem vitte túlzásba, nem? Nem ad használati utasítást a mennyek királyi asszonyi címhez. De nem csak Názáretben, hanem Betlehemben sincs. Hogy mondjam, úgy nem mondhatnánk azt, hogy mennyi, hogyha egy szószát jár, és ezt is, azt is mond. Vagy gondoljunk csak arra a pillanatra, amikor szegény József jön, és Mária, kicsi szívem, baj van, Heródes a gyerek életére től, menekülnünk kell. Ha onnan tudod, álmomban mondta nekem valaki. De hogy merre menjünk? Hát Egyiptom nagy. Hát miből? Ki ez? Nincs részletezve. És később sincs. Döbbenetes, nem? Ugye, mikor lett Mária az egyház anyja? Akkor Krisztus kereszten megszólal, és azt mondta Jánosnak, ime a te anyád. Pont. Mennek királyi asszonyi, a mennyei édesanyánk cím mellé vajon Mária kapott részletes útmutatást? Nem úgy tűnik. Igen, testvéreim, az ember kíváncsi. Annyira tetszik nekem a János evangéliuma utolsó fejezetének utolsó mondata, hát ugye János azért irodalmi szempontból is, hát nagyszerű alkotó. Péter szájába egy kérdést tesz, hogy Jánossal vele mi lesz? Kíváncsi Péter is. És döbbenetes, ami Úrunk Jézus Krisztus válasza, mit törődsz vele? Te kövess engem, és kész, pont. És ezzel vége van. Hát ugye ez a János evangélium, az utolsó, azt írták meg legkésőbb. Lezárultak az evangéliumok. Mit törődsz? Holnappal, másik sorsával, jövőjével? Szépen tedd, kövess engem, pont. Igen, testvéreim, gondolom, hogy látjátok, hogy mennyi megmondó ember van a YouTube-on, meg mindenütt a szent, hogy is hívják, és hatalmas véleményük van erről is, arról is, a közel-keleti háborúról, meg az ukrajnai konfliktusról, meg mindent, és kiellemeznek, és megmagyaráznak, és döbbenetes, meg se jelenik, már százezrek lájkolják, meg nézik, meg mindent. Én azt gondolom, hogy nagyon sok időt eltöltünk ezzel. És vajon marad-e időnk arra, hogy pont azt, amit én ma itt meg kell tegyek, hogy ezt jól elvégezzem. Elég a mának a maga baja. Úgy se kérnek tőlünk 4 évente közben véleményt, de olyan gyakran nem kérnek véleményt. Azt gondolom, fontos lenne nekiálljunk a dolgainknak. Ugye, hát a elmúlt napokban mi papok elég sok emberrel találkoztunk, beszélgettünk, itt-ott, gyóntatószékben, és tényleg azt láttam, hogy nagyon sok feszültség, gond van az emberekben. Idegesség. És hát én legtöbbnek azt mondta, azt, hogy atya, mit tanácsol? Hát mondom, hogy ütessen egy házfát, gyűjjön össze feleségével, gyerekeivel, minden, ház elé valahova, annak a teája, virágának nyugtató hatással van. Az biztos, hogy fontos. De azt is mondtam, hogy hát igen, a világ elindult egy irányba. Nekünk keresztényeknek álljunk neki is, lakásunkba csináljunk egy szentélyt. Nagyszüleinknél emlékeztek, biztos nálatok is úgy volt, hogy a szülői ágy felett ott volt a feszület, Mária szíve, Jézus szíve képe. De az udvaron is kint, ott is volt valami szent jel. Milyen szép lenne, hogyha igen, ott, ahol ne szoktál ülni kint a verondán, vagy a ház előtt, csinálál egy kis pavilont, egy keresztel, egy Mária szoborral, Szent Ferenc szoborral, Szent Ferenc év van, Márton Áronnal, esetleg egy-két idézetet is oda lehetne írni. Ültessél elé egy szép futórózsát, hogy szép legyen, hogyha valaki bejön hozzá, és leült a tere felére egy kávéra, ott van a szűzanya szobra képe, arca, hogy mondjam, könnyebb lesz mederbe tartani a párbeszédet, gondolatokat, és gyermeked is. Fölkes házadban van ott egy kis szent sarok, rápillant, mielőtt elmenned iskolába, ide-oda, vallásos, buzgó gondolatokkal indul neki az életnek. Igen. Adna az Isten, hogy merjünk. Ültessünk rózsatövet. Olyan büszke vagyok, vagy örülök nagyon, mert a románi egyik legnagyobb kertésze azt mondta, hogy segít, hogy Mária kertbe létrehozzunk egy olyan rózsakertet, hogy csodájára járjon mindenki. Hát én csak azt kértem, hogy valahogy olyan virágokat hozzam máshol már, pünköskor szépen nyílnak a rózsák, nálunk már tulipántok elkezdtek itt-ott, hogy mondják, bimbózni. Tehát, hogy kicsit hátul vagyunk itt a rózsakert, hogy hát, olyan lenne a pünkösre. Kis somi oldala, boruljon virágba. Igaz? Ezen tudok változtatni, ezen tudok cselekedni. Vagy az, hogy elmenj és meglátogass, ünnep van, nem szabad dolgozni, ne a YouTube-ot, vagy a mit tudsz, internetet böngészed, hanem böngészd, menj el régi ismerőseit, az rokonait, az látogasd meg. Talán maradt még egy kis pár szelet sütemény, tészta, ez az, egy üveg bor, menj el. Tudják, olyan érdekes, hogy ugye mi szerzetesek vagyunk, és még 92-3, amikor az első gyerekeket befogadtam, Hát, hogy mondtam vasárnap este, ne zavarjanak, mi rekreálunk. Kérdezték a gyerekek, hát mi az a rekreálás? Hát mondtam, kreáció az teremtés, ugye? Megmagyaráztam, románban is így van, hát latinban is hasonló. Re az újra teremtés, újra alkotás. Hitték is, nem is a gyerekek, aztán jött a hétfős, jöttek nagy vigyorogva, meglestek, lebuktunk. Ott nem volt semmi kreáció, pambácsi. Sört ittak, kolbászt tettek, römisztek, nagyokat kacagtak, nem volt ott semmi kreáció. Akkor próbáltuk elmagyarázni a gyerekeknek, hogy nézzetek gyerekek, egy közösség, ahhoz, hogy együtt maradjon. Nem elég csak dolgozni. És őseink úgy látták, még az se elég, hogy csak imádkozunk. Elírják azt, hogy hetente egyszer, kétszer legalább az a közösség üljön le, oldottan a vacsora mellett valahol beszélgessen el, viccelődjön, mint egy igazi közösség. Jó lenne, még közben nótázna is a pohárból mellett, vagy tényleg valamilyen társas játékkal egy kicsit oldja a mindennapok feszültségét. Tehát ugye a bencések azt mondják, imádkozzál és dolgozzál. Hát ugye mi nálunk szerzeteseknél, ferenceseknél az van, imádkozzál, dolgozzál, és egy kicsit tudjál játszani is, jókedvel, derűvel együtt lenni. Ez előírás. És úgy gondolom, hogy a házfőnök, hogyha nem, hogy mondjam, kötelessége neki ezt így nézze, hogy tényleg megvannak az imaórák rendese, hogy a mindennapi feladatainkat mind elvégezzük, de hogy milyen a lelki világunk, tudunk-e kacagni? De ez nem csak a szerzetesekre, a te családodra is érvényes. Gyertek el a Mária kertbe egyet sétálni. Friss levegő van, szép, de hát akár meg körbejárhatjátok a nagy somlyót. Ki van jelölve egy Tao van felrajzolva, és hát ugye Szent Ferenc útja, körbejárod. Jó, hogyha hangosan imádkozol, mert itt ott még medvékkel is találkozhatsz, de ha énekeltek, imádkoztak, a medve is végzi a maga dolgát. Én többször körbejártam, és hát ilyen szemkontaktot nem vettem fel velük. Lábnyomaikat azt láttam. Igen, de elmehetsz messzébre is. Szent Annától, gyerekeiddel. Kikapcsolódás. A jövőt bízzuk az isteni gondviselésre. Nincs olyan film, ami le tudná vetíteni, hogy mi lesz 5-10-20 év múlva. És azért nincs ilyen film, mert te kell ezt a filmet percről percre leforgasd. Az lesz holnap, mit ma teszel, mondasz, gondolsz, akarsz. Te formálod a holnapot, a magad holnapját. És együtt közösen formáljuk népünk holnapját. Én azt gondolom, hogy tegnapi nap nagyon szépen sikerült. Ugye, egy bácsi mondta, ott van a fent az interneten, hogy ő évről évre pünköstől pünkösdig számolja az évet. Neki ez a nem karácsony, nem szilveszter, nem húsvét, ő pünköstől pünkösdig, mert ilyenkor azért nekiáll és elgyalogol a drága jó szüzanyához, csíksomjóra, elvégzi a Szent Jónással, teljes búcsút nyer, újra kezd, és új elhatározásokkal, új gondolatokkal nekiindul az életnek. Igen, kedves testvéreim, csengjen a fülünkbe a Szentírás, az evangélium utolsó mondata. Mit törődöl vele? Te kövessél engem. Amen.
2: Böjte Csaba csíksomlyói kegytemplomban elhangzott homiliáját hallották.

Mária Rádió. Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallják.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

Június 4-e, úrnapja. Úrnapja ünnepét 1264-ben rendelte el IV. Orbán pápa. Ez Szent Háromság vasárnapja után az első olyan ünnep, amely nem konkrét bibliai eseményt jelenít meg, mint a húsvéti vagy a karácsonyi ünnepkör, hanem egy úgynevezett hittitkot. Úrnapja manapság a virágszőnyegekről, a falusi virágsátrakról és a körmenetről ismert, utóbbi szokás a 15. századtól terjedt el. A körmenetek a lakott területeket járták végig, szimbolizálva, hogy Jézus jelen van a falvakban, városokban egyaránt. Budaörsön a mai napig, mint egy 200 éve élő hagyomány az úrnapi virágszőnyeg készítése. A város látványos nevezetessége. Régebben a kijelölt útvonal közel 2 kilométer hosszú és 2 méter széles volt. Ezt a nem csekély felületet virágszirmokkal szórták az ünnepre. Ma ugyanez a katolikus templom körül zajlik, hasonló pompával. Mit érdemes tudni a virágszőnyegről? Az úrnapján az oltári szentség tiszteletére virágokból és virágszirmokból rakott, liturgikus szimbólumokkal díszített szőnyeg a templomban vagy a szabadban. A virágszőnyeg a Jeruzsálembe bevonuló Úr Jézus elé rakott ruhákra, illetve zöldelő, virágzó ágakra emlékeztet. A virágszőnyeg az úrnapi körmenetben, a monstranciában jelenlévő és a templomból a világba induló Jézus Krisztus számára készült, virágszirmot is hintenek eléje, az elkészült virágszőnyegre a hívők nem lépnek rá. A virágszőnyegek virága, az újjászületés és az örök élet jelképei. A középkor elején nálunk még nem használtak monstranciát, ezért az oltári szentséget kehelyben vitték, kísérletében az erekje tartókat virággal díszítették föl, de már ekkor is hintettek az oltári szentség elé rózsát és más virágokat. Később általános lett a fehér ruhás Mária lányok kezéből sziromszórás a szentség előtt. A Württembergből települt budaörs és budakeszi magyarosodó, de német hagyományait is őrizgető népe virágszőnyeget készít az úrnapi felvonulás számára. Szerényebb formában él a szokás Budafokon, Törökbálinton, Csömörön, Szigetszentmiklóson és egyéb sváb faluban. A virágszőnyeg készítésének egyes helyeken hosszú időre visszamenő hagyománya van. Megtervezett minta szerint a sátrak 4 oltár elé, a körmenet útvonalán és a templomban raknak gazdag szimbólumú virágszőnyegeket. A szárazabb virágokat, szalmát, füveket, rezgőket, mohát napokkal korábban gyűjtik. A virágszőnyeg alapozására a friss virágokat az úrnap hajnalán, olykor az előtte való éjszakán szedik. Általában kialakult, ismétlődő rendje van annak is, egy-egy család a virágszőnyeg mely részét készíti el, milyen formát rak ki. Készítésében a gyermekek is részt vesznek. Sajátságos hagyomány, hogy a virágszőnyeget nem hordják szét. Mindaddig megmarad, míg az eső szét nem áztatja, a szél el nem fújja, vagy az égmadarai föl nem csipegetik. Hazánkban már a középkorban szokás volt Mária tiszteletére a virágok megáldása. Az idősek elmondása szerint a megszentelt füvekhez, növényi szentelményekhez védelem fűződik, betegség, villámcsapás ellen. Az úrnapi koszorúk gonosz szellemek ellen védték meg a ház lakóit Budaörsön. A középkori kolostori hagyomány továbbélése is lehet ez, emlékezzünk csak a fűben, fában van Isten orvossága mondásra. Úrnapjára örömmel jönnek haza a körmenetre Németországból a kitelepített hozzátartozók, rokonok. Májusban, a természet ébredésekor, amikor a Frankhegyen megszólal a kakukk, amikor a békák elkezdenek brekegni, a virágillat felkelti a budaörsieket gyűjtésre. Ekkor már nyílik a rózsa, az akác is virágzik, a gabonaföldön búzavirág és pipacs virít. Szinte érzik, hogy közeledik az ünnep.
Az emberek szíve-lelke örvend ilyenkor, mondják az idősebbek. A virággyűjtés is ünnep a család életében. Még a 80-as években is az idős nagymama sütött, főzött a virágszedők számára. Budaörs apraja nagyja indul az ezerszínű mezei virágokat szüretelni. A határban, réten, hegyoldalon virágtörők gyűjtik a színes szirmokat. Hajnali 4 órakor szentmisével kezdik a napot a gyűjtők. Itt Isten áldását kérik a munkához. 1945 előtt több kilométeres virágszőnyek készítését megelőző napokon a főutca olyan volt, mint a Mékas. Az emberek arcáról le lehetett olvasni, hogy itt valami különleges következik. A mezei munka mellett csinosították a falut, meszeltek. Az asszonyok és a lányok szorgalmasan készítették elő a csíkokban vasalt szoknyákat, hajtogatták a sötétkék kötényeket. Mindezt megkívánta tőlük a hagyomány. Az utóbbi években a kitelepítettek segítségével rekonstruálták a Mária lányok ruháját. Most már ezekben jelennek meg a körmeneten. A férfiak az udvart, az istállót, a pincét, a présházat példaszerűen takarítják ki. Különös gondot fordítanak a pincére, annak asztalára, hisz ide hívják meg a vendégeket, a környék lakóit. A visszaemlékezők is azt tartják, hogy a jó hírüket, a rend és a tisztaság szeretetét nem akarták elveszíteni. A mészárosok és a pékek is szorgoskodtak, hogy friss hús és finom kalács kerüljön az ünnepi asztalra. Az úrnapja előtti este a lányok és asszonyok gyülekeznek azoknál a házaknál, ahol a kápolnát állítják fel. A nagy udvarokban csoportosítják a virágokat, kötik a koszorúkat. Az idősebbek a kápolna fa és vasvázát vonják be zöld levelekkel. A fiatalabb asszonyok az oltár fő díszét, az alfa és omega sablont nagy türelemmel fehér és rózsaszínű gerberákkal rakják ki. A tizenévesek készítik százszámra a kis koszorúkat margarétából. Régen is szokás volt a 4 oltár köré kápolnát állítani, napokkal az úrnapi előtt ácsolták össze vázát a férfiak. Az úrnapi virágszőnyeg nem öncélú megszentelt része a körmenetnek, létével megtiszteli az oltári szentséget. A díszlövés és rezes banda hangja mellett német egyházi énekeket énekelnek a hívek. A körmenet minden oltár előtt az oltári szentség ünnepén imával, bibliai idézettel, énekkel tisztelgett. Közben zúgtak a harangok, szállt az ének. A körmenet tedeummal zárult a templomban. A szöveg összeállításához dr. Kovács Józsefné Paulovics Terézia és honismereti szakkörének anyaga volt a segítségemre.

0: Erről az időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: A Szent Háromság vasárnapját követő csütörtököt emlegeti és ünnepli az egyház úrnapjaként. Az ezen a napon különös pompával megtartott szentmise és az azt követő körmenet az oltári szentség tiszteletének nyilvános kifejezése és megvallása, ebben a mezőgazdasági szempontból kulcsfontosságú időszakban könyörgés az Isten gondviselő védelméért, a természeti csapások, és ami most különösen is időszerű, a háborúk ellen. Pompás, az oltári szentség színeiben közöttünk lévő üdvözítő melletti hitvallás ez, s egyben gyönyörű nyárkezdő ünnep is, melyben ott visszhangzik a bibliai ige igazsága, a bölcsesség házat épít magának, borát megkeverve és asztalát is megterítve. Az úrnapi körmenet a barokk kor vallásos felfogásának máig élő formája. Az oltári szentséget rendszerint a miséző pap vagy püspök viszi díszes baldahin, azaz szent sátor alatt, melyet tekintélyes férfiak tartanak. Az utcák, házak, kapuk díszítése az ünnep szerves részét képezi. A település négy részén négy oltárt állítanak fel. Mindeniknél egy-egy evangéliumi részletet olvas fel a pap, majd hódolnak az oltári szentség előtt, és a pap áldása után folytatódik a körmenet. Ezeket az úrnapi oltárokat hagyományosan egy-egy család vagy egyházi kisközösség egylet imacsoport készíti el, sokszor generációk során örökítve ezt a szép, jeles feladatot. Meg kell említeni, hogy különösen szép virágszőnyeget készítenek ilyenkor hazánk németek lakta településein. Az oltári szentség elé szórt virágszirom, valamint az úrnapi stációkon elhelyezett ágak és virágok népünk legtöbbre tartott szentelményei közé tartoznak. Emlékszem, hogy nagyszüleink, de rokonaink, szomszédaink is az úrnapi sátorból hozott virágot az eresz alá szúrták, mint mondták, tűz és villámcsapás ellen. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Úrnapja szépségének, virágillatának, az oltári szentség méltóság teljes, tömjén illatú ünneplésének felidézése, emlékeimből egy ének töredékét sodorta elő. Szinte hallom öreg kántorunk, Rigó Gábor bácsi hangján, az idő mélyéről, talán éppen 1971-ből, amikor 6 évesen először minisztráltam ilyen alkalmon. Hajolj meg, ó ég felettünk, szálljatok le, angyalok, hozsannával mi helyettünk áldjátok-e szent valót. Jézus maga rejlik itten, drága szentség, szent istenség, imádjon a mindenség.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket, Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
3: Mária Rádió.
4: Hírpercek.
5: A nemzeti összetartozás erejét idézte fel a Jónak lenni jó különleges adása június 4-én a Duna TV csatornán. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén is figyelmeztet a varjú támadások lehetőségére. Városi oázist ígér a július 1-én megnyíló biodóm, a 2,5 millió literes akvárium azonban még sokáig üres marad. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A közmédia nagy múltú jónak lenni jó karitatív kampányának legmeghatóbb és legfelemelőbb pillanatait felidéző visszatekintő adással várta nézőit június 4-én délután a Nemzeti Összetartozás napján a Duna TV. A közmédia jótékonysági kezdeményezése az évek során nem csak Magyarországon, hanem a határokon túlélő magyar közösségeket is összefogásra ösztönözte. A különleges adás azt mutatta meg, hogyan válhat a nemzeti összetartozás kézzelfogható segítségé, olvastuk a hiradó.hu oldalon. A jónak lenni jó történetében a világ minden pontjáról, még a Vatikánból is érkezett már többször is támogatás, az adásban felidézték, hogy a legutóbbi akcióban 14. Leó pápa egy személyes relikviát, Pireleusát ajánlotta fel a jótékonysági kampány számára. Tavaly a Kegyes Kárpátaljai Elfelejtett Gyermekek Segítése Alapítvány részére történt gyűjtés. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az év ezen szakaszában sajtóközleményben figyelmeztet a varjútámadások lehetőségére. Most tanítják a fiókáikat repülni, és ha azok a földre esnek, védelmük érdekében akár támadhatnak is a varjak. Ilyenkor karunkat széttárva mutassuk magunkat nagyobbnak és félelmetesebbnek. Nyugodtan kiabáljunk is rá a madárra. Az állatvilág Einsteinjei ettől azért meghátrálhat, hallottuk az M1 híradó időjárás jelentésében. A varjú okos madár. Kísérlettel bizonyították, hogy nem csak eszközhasználatra képesek, hanem jövőbeli események megtervezésére is. Egy kísérletben a varjak mindig azt az eszközt választották, amely később hasznossá vált számukra, nem pedig a korábban bevált tárgyakat, vagy az azonnal elérhető, kevésbé értékes ételt. Ez arra utalt, hogy a varjak képesek előre tervezni jövőbeli feladatokat. A tervek szerint július 1-én nyílik meg a fővárosi biodóm. A helyszínen egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodóm alapterülete a parlamentével vetekszik, 36 méteres legnagyobb belmagassága pedig egy panelházhoz hasonlítható, tudósította a híradó. A több mint 3 focipálya méretű térségbe 1,5 millió literes cápa medencét is terveztek, de ez utóbbi sorsa még kérdéses, írta az Építész Fórum. A biodóm a bezárt vidámpark területén valósult meg, ahova mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett a természetben veszélyeztetett állatokkal is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé.
4: Híreinket hallották.

0: A rádió a lélek hangja.
1: 18 óra.
2: Mária Rádió Celldömölk, FM 92,5.
1: Kincses láda. Tanulságos történetek.
3: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindörökké, amen!
4: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
3: és Mihály atya.
4: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
3: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
4: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák, és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
3: Kedves hallgatóink, amikor 18 évvel ezelőtt felkérést kaptam, hogy azokból a történetekből, amelyeket megosztottam a közösségi oldalamon, készítsek egy műsort a Mária Rádióba, s ehhez felkértem Mihály atyát segítségül, majd a tervezgetés során a Kincses Láda címet adtuk neki, eszünkbe is sem jutott, hogy elérhetjük vele a 300. adást. Ma azonban elérkeztünk erre a szinte lehetetlen, hihetetlen számra. Ma 300. alkalommal szólal meg élőben a Kincses Láda műsor, nem beszélve a nyári ismétlésekről. Hálával tartozunk mennyei atyánknak és a szűzanyának, hogy eljutottunk ehhez a mérföldkőhöz. Éppen ezért mai adásunkat a hálának és a köszönetnek szenteljük. 300. élő adásunkban a hála érzését szeretnénk megerősíteni magunkban, de hallgatóinkban is. Az adás vége felé pedig várjuk majd telefonhívásaikat is. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
4: Bizonyos szempontból fokmérője egy-egy tévé vagy rádióadásnak az, hogy milyen hosszú ideig maradt fenn és folytatódik az adott adás. Ha néhány hónapig, akkor bizonyára nem a hallgatóság vagy nézők tetszésére való volt. Ha azonban évekig, netán évtizedekig is eltart, akkor valószínűleg tetszik a nézőknek vagy hallgatóknak. Egy kicsit ezzel az érzéssel ültünk ma le a mikrofonok elé itt a Mária Rádió stúdiójában, hiszen úgy gondoljuk, hogyha mennyei atyánk és a szűzanyánk segítségével immár a 300. adásnál tartunk, akkor valamiképpen szükség van a mi műsorunkra, szükség van arra, amit az éter hullámain keresztül közvetítünk hallgatóink számára. Azonban ez nem büszkeséggel és végképp nem önelégültséggel tölt el minket, hiszen jól tudjuk, hogy nem magunknak köszönhetjük, hogy néhány hónap hián 18 éve hallható műsorunk a Szűzanya rádiójában. Közeledve papságom 42. évének vége felé, világosan látom és tudom, hogy mindaz, amit tenni tudtam e bő 4 évtized alatt, az nem a saját okosságomnak, képességemnek, hanem egyedül Isten kegyelmének köszönhető. Így vagyunk mi is, a Kincses Láda szerkesztői, hogyha valami jó jött ki abból, amit tettünk, akkor az kizárólag Isten áldásának és kegyelmének, valamint égi édesanyánk közbenjárásának köszönhetjük. Ezért ma hála hangzik fel szívünkből.
3: Ha két szóban kellene összefoglalnom, hogy mit érzek, azt mondanám, hálát és köszönetet. Hála, hogy itt szolgálhatunk a Mária Rádióban. Hívott minket Mária, égi édesanyánk erre a szép feladatra. Hála, hogy két hetente szólhatunk történeteinkkel, verseinkkel, imáinkkal és zenével a kedves hallgatókhoz. Hálát adok azért, hogy Mihály atyával együtt teltek el az évek. Hétről hétre együtt gondolkodtunk és terveztük műsorunkat. Mihály atyának a munkája mellett áldozattal járó feladat volt, sokszor még a rádióba érkezése is. Hálásak vagyunk a Jóistennek és édesanyánknak Máriának, hogy ennyire szeretnek bennünket. Kezdetektől élő műsorunkban sok szép hozzászólásokat hallhattunk, amelyekkel megerősítettek bennünket, hogy érdemes és szükséges tovább is folytatni adásainkat. Hála és köszönet a Mária Rádióban minden munkatársért, a technikusokért, akik segítették a munkánkat. Hála és köszönet Ferenci Márknak, technikusunknak, aki régóta állandó munkatársunk. Hála és köszönet azokért a hallgatókért, akik bátran hozzászóltak eddigi műsorainkhoz, reméljük, hogy ezután is megtisztelnek minket, és elmondják gondolataikat, véleményüket. Hála és köszönet, hogy most a 300. adást közösen megünnepelhetjük. Mindenért, amit adtál, hálát adok neked, Istenem.
4: Mindenért, amit elvettél, hálát adok neked, Istenem.
3: Mindenért, amit segítségeddel megtehettem, hálát adok neked, Istenem.
4: Mindenért, amit megakadályoztál, hálát adok neked, Istenem.
3: Minden örömért, amivel boldoggá tettél, hálát adok neked, Istenem.
4: Minden szenvedésért, amivel formáltál, hálát adok neked, Istenem.
3: Minden békés óráért, amivel szépé tetted életemet, hálát adok neked, Istenem.
4: Minden problémáért, amitől megszabadítottál, hálát adok neked, Istenem.
3: Minden jó tulajdonságomért, amivel szolgálhattalak, hálát adok neked, Istenem.
4: Minden gyengeségemért, amivel alázatra tanítottál, hálát adok neked, Istenem.
3: Minden erényért, amit nekem ajándékoztál, hálát adok neked, Istenem.
4: Minden bocsánatért, amiből irgalmadat megismerhettem,

a hálaadás imáját, és a Soproni János által szerzett Hálát adok Uram című dalt hallották. A hála erénye nélkülözhetetlen a keresztény ember életében. Jól emlékszünk, amikor Jézus meggyógyított 10 leprást,

0: Csak az egyik ment vissza köszönetet mondani. Jézus meg is jegyzi. Nem akadt más, csak ez az idegen, aki visszajött volna, hogy dicsőítse az Istent. Mert bár mennyei atyánk nem erőszakolja ki, hogy hálát adjunk, mégis éppen a mi lelki előrehaladásunk miatt várja tőlünk a köszönetet. Hiszen látjuk, hogy Jézus nem mondja azt, hogy a többi kilenctől megvonom a gyógyulást. Gyógyultak maradtak azok is, mégis hiányolja tőlük a hálát. Annál is inkább, mert sokszor maga a hála is gyógyító eszköz. Igazából a hála teljesíti be a gyógyulást, s ezért, ha elmarad, ott még az is elképzelhető, hogy a gyógyulás visszájára fordul, s elveszíti a gyógyulás kegyelmét. Ezért nekünk mindig hálásnak kell lennünk, különösen is, amikor van mit megköszönnünk. Ez a hála azonban nem csak abból áll, hogy újra és újra elmondjuk köszönöm, hanem megnyilvánul a mindennapok eseményeiben, apró történeteiben is.
1: Boltban vagyok. Szedegetem le a polcokról a megvásárlandó dolgokat. A drogéria részlegnél öreg bácsika topog fel, alá, láthatóan tanácstalan. Gondolkodom egy pár másodpercig, segítsek neki, vagy sem, de úgy vagyok vele, biztos majd megkérdez egy dolgozót, ha végképp nem boldogul. Tovább megyek. Aznap éppen ráérősen vásárlok. A listám szerint minden megvan, indulok a pénztárhoz. Útközben villan be, hogy nem vettem meg a hajfestéket. Igaz, a listára is elfelejtettem felírni, de szükség van rá. Visszakanyarodok a drogéria részlegre. Rögtön meglátom a bácsikát. Még mindig tanácstalan, arca már megviselt. Eltelt jó 20 perc, amióta először észrevettem. Ezúttal hozzálépek. Jó napot kívánok, segíthetek?
0: Jaj, kedveském, itt dolgozik?
1: Ragyog fel az öreg arc. Nem, de szívesen segítek.
0: Hát én, tudja, magam sem tudom, mit kellene megtaláljak.
1: Mármint a márkát nem tudja, vagy az elfelejtett. Mit keres?
0: Nem felejtettem el.
1: Rázza határozottan a fejét.
0: Csak nem tudom, mi lenne jobb a feleségem hajára.
1: Ó, hát tessék felhívni telefonon.
0: Nem lehet.
1: Állunk tanácstalanul, immár ketten. Kínosan elmosolyodok. Így nehéz. Az öreg ember rám néz. Döbbenten látom, hogy könyvtől fátyolos a szeme. Átkarolom a vállát. Egyet se szomorkodjon, megoldjuk. Hálásan néz rám, majd megszólal.
0: Tudja, a feleségem nagyon beteg lett. Stroke. Elvesztette a beszélő képességét. Nem tudni, mennyit érzékel a külvilágból. Csak ül és néz maga elé. Holnap engedik haza. Ketten vagyunk, senkink nincs. Én fogom ápolni, gondozni. Erős vagyok én még.
1: Elmosolyodott. Látható, hogy az erő már rég nincs meg.
0: Persze, most azt gondolja, nem vagyok képes ekkora feladatot ellátni. Higgy el, a szeretet sok mindenre képes.
1: Elhallgat. Tekintete messze téved. Jó magam is merengek. Mennyi nehéz sors, mennyi megoldandó feladat. Kis idő múlva újra rám néz, folytatja.
0: Beszereztem már mindent, amit a kórházban mondtak, hogy szükséges. De ma jutott eszembe, hogy a tisztálkodáshoz is kellenek dolgok. A tusfürdőre, fogkrémre emlékszem, de a samponra nem. Én fogom fürdetni, én mosom majd a haját. Annyira fontos volt neki a kedvenc samponja. Szeretném neki továbbra is biztosítani, érezze, hogy szeretem, hogy vártam haza, de nem tudom, melyik lenne az a sok közül.
1: Töprengek a megoldáson. Kevés az információ. Sőt, tulajdonképpen nincs is. Az apóka reménykedve figyeli az arcom. Nem legyinthetek most már, nem hagyhatom cserben. Még ha meg is próbál egy itt dolgozó segíteni neki, ennyi ideje nincs. amennyire ebben a helyzetben szükség van. Aztán kipattan a szikra. Emlékszik az illatára?
0: Hát hogyne! Úgy szerettem belecsúkolni a hajába.
1: Írja le az illatot.
0: Ó, hát olyan én asszonyom illata volt.
1: Nyögi kizavartan, maga is tisztában lévén, ez nem segít. Nos, se baj, egyik szikra pattintja a másikat. Leemel a polcról a legközelebbi sampont, kinyitom a tetejét. Lám, de jó, hogy a samponokat ki lehet nyitni. Bácsika óra elé tartom. Fejet ráz, de ismét ragyog az arca. Megérti a taktikámat. Ő is elkezdi sorra levenni a flakonokat. Vadászunk. Samponra. Néha összemosolygunk, néha ő, mintha érezné az illatot, de aztán a fejét rázza. Sosem gondoltam, hogy ennyiféle sampon van. Bő fél óra is eltelik, mire az egyik óra elé tartott terméknél felkiált.
0: Megvan, ez az!
1: Még a lábával is toppant örömében. Egészen megfiatalítja a felvillanó mosoly. Kettecskén indulunk a pénztárhoz. Kiderül, a szomszéd utcában laknak. Telefonszámot cserélünk. Lelkére kötöm, ha több kettőnél és nem boldogul a hajmosással, fürdetéssel, csak hívjon, ha tudok és egészségem engedi, átmegyek, segítek. Búcsúzáskor sokáig szorítja kezemet ráncos, száraz markában.
0: Ugye tudja, milyen fontos volt ez nekem, hogy megtaláljam, ugye érti?
1: Bólintok, hát persze, hogy értem. A szeretet nyelve érthető, mindig, mindenhol. Nem kell hozzá nyelvtudás.
0: A hála igazából nem más, mint a megajándékozottság érzése. Úgy gondolom, s valójában így is van, hogy ajándékot kaptam attól, aki mellém állt, aki segítséget nyújtott, aki szeretett. De fordítva is igaz, hála az is, amikor ugyan én ajándékozom meg a másikat, segítek neki, szeretem, mégis magamat érzem megajándékozottnak, mert több és gazdagabb lettem azzal, hogy találkoztam vele, hogy a másik mellé álltam, hogy szerettem őt. Valami hasonló történik következő történetünkben.
1: Valaki becsöngetett hozzánk. Vasárnap volt, anyukám pont akkor lett készen az ebéddel. Kiment a folyosó végén lévő rácshoz, és egy nénit talált ott. Haja hófehér volt, fején kendő, ruhája sötétkék, tiszta, vasalt. Ott állt csendben. Anyukám megkérdezte, mit szeretne. A néni azt felelte, lesütött szemmel, hogy nagyon éhes. Nem is tudom, melyikük érezte magát kellemetlenebbül. Édesanyám beengedte, majd a bejárati ajtóig sétáltak. A vendég megtorpant. Anyukám látva ezt, azt mondta, 5 percet kér. A néni összekulcsolt kézzel áldogált a folyosón, és várt. Eltelt 5 perc, és anyu egy szatyorral a kezében jelent meg. 3 befőttes üveg volt benne. Az egyikben húsleves, a másikban pörkölt és rizs. Mellette kis zacskóban 4 kilónyi puha kenyér. Rámosolygott édesanyámra, és halkan egy szót dúdolt. Köszönöm. Anyukám a kezébe nyomott valamennyi kis pénzt, pedig emlékszem, akkor nekünk sem volt sok. Mindig is a több nap, mint kolbász elvet vallotta. A néni apró fekete szeméből hála sugárzott. Édesanyám megsimogatta a kezét, és kikísérte őt. Következő vasárnap ismét eljött, és anya megint csomagolt neki egy kis ételt, majd a következő hétvégén anyu már egyel több személyre főzött. A vendég minden vasárnap eljött, legalább 1/2 éven át. Sajnos a számlák kifizetése után már alig maradt egy kis pénze az életben maradásra. Megtudtuk, hogy se kutyája, se macskája. Egyetlen gyermeke kiment külföldre, de az már nagyon régen volt, azóta nem is kereste fel. Nagyon megszerettük őt, és anyuval, Minden vasárnap az ablak mögül kukucskáltunk, és lestük a liftet, hogy mikor jön már. Egyik hétvégén nem jött el. Gondoltuk, majd a következő vasárnap. Több héten át vártuk őt, de nem jött. Anyuval egymásra néztünk. Mindketten sejtettük, hogy ez mit jelenthet. Láttam, ahogyan két könnycsepp gördül le az arcán. Megsiratta a vasárnapi vendéget, akit igazából nem is ismert. Azután sok vasárnap maradt még az ebéd végén a tál alján. Pontosan egy adag.
0: Mindig jó érzéssel tölti el az igaz embert az, ha tud másokon segíteni. A Jézus tanítása szerint irgalmas szamaritánusként áll a másik ember mellé. De valóban az is igaz, hogy aki segítséget kapott tőlem, az is megajándékozottnak érzi magát. És ez a megajándékozottság magával hozza, hogy viszonozni akarom a jóságot, a szeretetet. Különösen is, ha egy nagy jelentőségű dologban kaptam segítséget. Egy ilyen esetről szól történetünk.
1: Andrés elsős volt a gimiben, amikor egy nap egy srácot látott az osztályából hazafelé gyalogolni. Péternek hívták. Úgy tűnt, mintha az összes könyvét cipelte volna. Andrés azt gondolta magában.
0: Miért vinne haza valaki az összes könyvét pénteken? Biztos egy eminens.
1: Kellemes hétvégét tervezett, bulik és foci meccsek a haverokkal, így hát megrázta a vállát és tovább ment. Ahogy sétált, látta, hogy egy csapat fiú közeledik Péter felé. Odafutottak hozzá, kiverték a könyveit a kezéből, és elgáncsolták, úgy, hogy teljesen piszkos lett a ruhája. A szemüvege elrepült, és körülbelül 3 méterre a füvön landolt. Felnézett, s a szeme kimondhatatlan szomorúságot tükrözött. Andrés oda sietett hozzá, és ahogy a szemüvegéért kúszott, könnyeket látott a szemében. Miközben átnyújtotta a szemüvegét, vigasztalni próbálta.
0: Azok a srácok csirkefogók igazán büntetést érdemelnének.
1: Péter ránézett és így szólt.
0: Köszönöm.
1: Hatalmas mosoly ragyogott az arcán. Azon mosolyok egyike volt, amely igazi hálát tükrözött. Andrés segített neki felszedni a könyveit, és megkérdezte, hol lakik. Kiderült, hogy nem messze tőlük. Furcsa volt számára, hogy soha nem látta errefelé eddig, mire Péter azt válaszolta, hogy magántanuló volt. Andrés még soha nem barátkozott magántanulóval ezelőtt, s ez érdekes volt számára. Egész hazafelé vezető úton beszélgettek, Andrés segített vinni a könyveit. Igazán rendes srácnak találta, megkérdezte.
0: Akarsz szombaton velem és a barátaimmal focizni?
1: Péter igent mondott. Egész hétvégén együtt voltak, s minél inkább megismerte Andrés Pétert, annál jobban megszerette, és a barátai is. Eljött a hétfő reggel, és Péter ugyancsak hatalmas könyvhalommal igyekezett az iskola felé. Andrés megállította, és így szólt.
0: Hé, fiú, igazán komoly izmaid lesznek, ha minden nap egy rakás könyvvel cipekedsz.
1: Ő csak mosolygott, és átadta a könyvek felét neki. A következő 4 évben Péter és András a legjobb barátokká váltak. Amikor végzősök lettek, mindketten a főiskolán kezdtek gondolkodni. Péter orvosnak készült, Andrés pedig jó esélyt látott a foci ösztöndíjra. Andrés tudta, hogy mindig barátok lesznek, és a távolság soha nem fog gondot okozni. Péterre esett a választás az osztályukból, hogy az ünnepségen elmondja a búcsúbeszédet. András állandóan azzal húzta emiatt, hogy eminens. De azért nagyon örült neki, mert úgy gondolta, ő nem tudott volna kiállni oda és beszélni. Eljött a várva várt nap. Péter nagyszerűen festett. Egyike volt azon srácoknak, akik önmagukra találtak a gimnázium évei alatt. Az arca kikerekedett, és valóban jól állt neki a szemüveg. Andrés néha egy kicsit féltékeny is volt rá, de csak önmaga biztatására. Ez is egy ilyen nap volt. Andris szurkolt Péternek, s látta rajta, hogy ideges a beszéde miatt. Barátságosan hátba veregette és bátorította.
0: Hé, fiú, nagyszerű leszel!
1: Péter ugyanolyan hálásan nézett rá, mint akkor, amikor először találkoztak és mosolygott.
0: Köszönöm,
1: mondta. Amikor kiállt az emelvényre, megköszörülte a torkát, és belekezdett a beszédébe.
0: Nagyszerű alkalom ez most arra, hogy köszönetet mondjunk azoknak, akik átsegítettek ezeken az éveken. A szüleinknek, a tanárainknak, a testvéreinknek, talán az edzőnek, de legjobban a barátainknak. Azért állok most itt, hogy tudassam veletek. Az, hogy barátja vagy valakinek a legnagyobb ajándék, amit csak adhatsz neki. Elmondok egy történetet.
1: András csak figyelte barátját, és hitetlenkedve hallgatta, ahogy felidézi a legelső napot, amikor találkoztak. Azt tervezte akkor, hogy véget vet az életének a hétvégén. Elmondta, hogy kipakolta az öltözőszekrényét, hogy az anyukájának később ne kelljen megtennie. Az egészet összeszedte, és vitte haza. Ekkor Andrisra nézett, és kicsit elmosolyodott.
0: Hála az égnek, megmenekültem. Megmentett a barátom. Megmentett attól, hogy megtegyem a kimondhatatlant.
1: Csodálkozással teljes moraj futott végig a tömegen, miközben ez a jóképű és népszerű srác a leggyengébb pillanatáról beszélt nekik. Andris látta, ahogy a szülei őt nézik, és ugyanazzal a hálás mosollyal tekintenek rá, mint Péter.
0: Uram, a szívem háladalba fog. Megköszönök neked minden napot, melyen szereteted érezhetem, minden parányi fényt az életen, minden vigaszt sivatag út alatt, minden mosolygó meleg sugarat. Vihart ígérők bár a holnapok, te vagy, aki a szívem biztatod. Ha ma egy porszem terhet hordozok, talán te holnap le is oldozod. Hogy adjak hálát, hogy te szüntelen, amerre járok, ott vagy én velem. Minden kicsiny madárka énekét, minden bajt, mely hozzád visz közelebb, minden nyugalmas percemet, tovasuhanó minden felleget, cseppecske boldogságot, örömet, újongó háladalban köszönök. Minden egyes meleg tekintetet, minden egyes virághintő kezet, minden testvérszívet felém verőt, közösen hívő, hordozó erőt. Mindezt, az üdvöt itt és odafönn köszönöm. Mindörökké köszönöm.

0: Turmezei Erzsébet Hála című versét, és Gergely Alajos szerezte Jézus Krisztus, mikor rám talált című éneket hallották. Kedves hallgatóink, ma ezeket a történeteket, verseket és zenéket szerettük volna átadni ünnepi 300. élő adásunkban. Hisszük és reméljük, hogy mindaz, amit átadtunk ma is és eddigi 300 adásunkban, a hit, remény és szeretet megerősítésére szolgált hallgatóink számára. Köszönjük, hogy velünk együtt ünnepelnek. Mivel a Mária Rádiótól a mai alkalomra egy kicsit több időt kaptunk, van időnk arra, hogy meghallgassuk hallgatóink hozzászólásait. Szeretnénk, ha ünneplésünk abban is megnyilvánulna, hogy elmondják gondolataikat, véleményüket a mai, de az eddigi 300 adással kapcsolatosan is. Örömmel vennénk, és megtiszteltetés lenne számunkra, ha telefonhívásaikkal megerősítenének bennünket abban, hogy érdemes továbbra is készítenünk ezt a műsort, annak ellenére, hogy egyre több feladat hárul ránk, de mégis megtaláljuk az időt arra, hogy tovább készítsük műsorainkat. Várjuk talán tehát telefonhívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon, de SMS-ben is küldhetnek üzenetet, SMS falunk telefonszáma 0630-558-2996-os. Várjuk tehát telefonhívásaikat a 061-374-0904-es telefonszámon. És amíg bátorságot vesznek, hogy felemeljék a telefonkagylót, megkérjük technikusunkat, Márkot, szóljon néhány szót ő is a műsorunkhoz.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Ferenc Márk vagyok, aki a Kincses Láda műsornak kb. Az 5. éve vagyok a technikusa. Hogyan kerültem én ide a Kincses Láda műsornak a technikusi pultja mögé? Hát amikor a Covid alatt kicsit így a rádióban átalakultak itt a pozíciók, meg ahogy voltak a technikusok, akkor láttam, hogy Juditék és Mihályhelyék egyre többször kerestek technikust, és akkor bevállaltam ezt a műsort még pluszban. Úgyhogy én leginkább azon látom ezt a műsort, ugye a rádióban 2015 óta vagyok, és ugye egyrészt az, hogy így vasárnaponként, vagy kétente vasárnaponként átvergődünk a budapesti dugókon, meg kitöltjük ezt a műsorfolyamot, ugye odaadjuk ezt az önkéntelési szolgálatot, de leginkább abból látszik nekem, hogy mennyien szeretik ezt a műsort, hogy minden egyes alkalommal hányan betelefonálnak ebből a műsorból, és tényleg azt látom, hogy nagyon sok mindenkinek nagyon sokat jelent, úgyhogy én azt hiszem, hogy ebből, illetve ez volt az, ami így megütötte, és ebből láttam azt, hogy tényleg mennyien szeretik ezt a műsort, úgyhogy én is köszönöm szépen Mihályhelyéknek a lehetőséget, hogy a műsoroknak a technikusa lehetek.
0: Köszönjük szépen Márknak, és látom, hogy van egy bejövő hívás. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Na, hát most akkor még nem jött, majd reméljük megpróbálja újra a hívást.
1: Akkor, hogyha amíg érkezik a következő hívás, akkor beolvasnám azt, ami az SMS falon érkezett. Az első Ági Erzsébetről, azt írja, dicsérdessék Jézus Krisztus, Istennek hálát adva köszönöm meg Juditnak és Mihály atyának a szép zenéket, verseket, a sok szeretettel, kitartással végző gyűjtő munkát, a megható történeteket, lélekemelő előadását. Kérem jó Isten áldását a következő sok száz adáshoz. Adjon értő fület, nyitott szívet a hallgatóknak, Isten szavának befogadására. Szeretettel, Ági.
0: Jó Isten, és úgy látom, mégiscsak van most már hívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Csak van most már hívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Halló!
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, tessék!
3: Mindörökké, amen! Hálát, szeretettel üdvözlöm Önöket, és hálát adok azért, hogy nagyon-nagyon az adás, és még kívánom, hogy szeretném, hogyha még ugyanennyi adás lenni, több is lenne, mert nagyon fölemelő, és annyira megnyugtató, és lehet belőle meríteni. Úgyhogy az ember egy kicsit föl, és magát nagyon szeretném a többször is volna, de hát biztos, hogy...
0: Hát az idő nem engedi, mert nekünk engedi, is sok feladat van. Köszönjük szépen.
3: Nagyon szépen köszönöm, még egyszer hála, viszont hálásat.
0: Mindenki amen. De úgy látom, van még egy hívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindenki amen.
0: Tessék.
4: Talán úgy gondolom, hogy ajándék, hogy ez a 300. élőadás egy gyönyörű ünnepen a úrnapján hangzott el nekünk, ahol a háláról hallhattunk szívhez szóló történeteket és dalokat. A mai és a eddigi adások is én úgy gondolom, hogy tanítottak minket, hogy értékeljük, amink van, és vegyük észre az élet apró örömeit. Igen, vegyük észre, hogy van nekünk egy kincses ládánk, amiért hálásak vagyunk Juditnak és Mihály atyának. Nehéz is ezt szavakkal kimondani, ezt a köszönetet, a 18 év önzetlen és áldozatos munkájáért. Én jóval rövidebb ideje hallgatom a adást, de talán mások nevében is mondhatom, hogy várjuk azokat a vasárnapokat, amikor Judit és Mihály atya megnyugtató és szeretetteljes hangján a történetek megérintik szívünket és a lelkünket.
0: Köszönjük
4: és segítenek
0: szépen
4: megérteni, hogy nem a vagyontárgyak, hanem a lelkünk gazdagsága fontos. És ha kívánhatok még valamit, hogy magunknak, hogy még sok-sok évig legyen kincses ládánk, ezért kívánunk Juditnak és Mihály atyának kitartást, jó egészséget, szűzanya segítségét és Isten áldását életükre.
0: Köszönjük szépen, és hát mivel az eukarisztia maga hálaadást jelent, tényleg szép dolog, hogy épp úrnapján tudunk hálát adni. Köszönjük szépen. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Úgy látom, hogy van még egy bejövő hívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Köszönjük, Dániel vagyok, 19. keretből. Hát én csak azért szeretnék beszélni önökhöz, hogy nagyon megérintők a történeteik, és hogy a lelkünket ez felruházza, és akkor ezáltal a lelkünk tud gyógyulni, illetve szépülni. Ez hasonló, mint a gyereknek a mese szombatonként, csak ez a felnőtteknek egy mese kalendárium.
0: Igen. Igen, hát köszönjük szépen. Hát reméljük, hogy valóban mindenkinek megérinti a szívét, lelkét, hogy közelebb kerüljön Istenhez és önmagához is mindenki. Köszönjük szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus. Van, úgy látom, még egy hívásunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
6: Mindörökké, amen. Lehet engem hallani?
0: Igen, igen.
6: Kedves Judit és Misi atya, a rádióhallgatók remélem megbocsátják nekem, hogy tegeződünk, hiszen egy ima csoportban vagyunk már, ki tudja, tizenvalahány éve, lassan 20 éve, és elég sok mindent olyat tudok, amit talán mások nem tudnak, és ezt szeretném most megosztani, hiszen nagyon áldozatos munka az, amit ti végeztek. Emlékszem, amikor még a műsorról volt szó, és akkor ott felvetődött bennem az a gondolat, hogy vajon a történetekből meddig futja, hányadás fog kijönni belőle, és mindig álmélkodva hallgatom, hogy újabb és újabb történetek kerülnek elő, úgyhogy valami fantasztikus, hogy a szűzanya, Isten, őrangyalok, meg sok-sok barát hogyan segíti azt a műsort, hogy sikerüljön újabb történeteket felkutatni, feltalálni. Ez egy hatalmas nagy áldozatos munka, és neked, Misi atya, aki nagyon szép és a mai időkbe szóló kommenteket fűzöl hozzá, ez tényleg nagyon-nagyon felemelő is, jobban érthető. És az, ami még nagyon fontos, hogy ugye ezeket a történeteket még dramatizálni kell, ki kell nyomtatni, készülni kell, és valami fantasztikus módon adjátok elő, úgyhogy az tényleg olyan, mintha egy rádiójátékot hallana az ember profi színészektől. És a másik pedig az, hogy még hát ugye vannak olyanok, hogy hát mint papként is Juditnak, meg ott vannak a lánya, unokái sok-sok elfoglaltsággal, hogy Bagról, Tóalmásról bejártál, most pedig Pásztorról, ami ugye az egyik legnagyobb filiával bíró plébánia, úgyhogy rengeteg elfoglaltságod mellett, és még a Kúzióról nem is beszéltem, úgyhogy én kívánom, hogy ezt az áldozatos munkát, amit Judittal is bele tesztek ebbe a műsorba, ez nagyon sok embernek valóban egy kincses láda, amiből mindig lehet meríteni, és én kívánom rátok az Isten áldását, hogy még legyenek újabb történetek, legyenek erőtök hozzá, és kitartásotok hozzá, és hát ugye én is nagyon boldog vagyok, hogyha néha helyettesítésre van alkalmam, és technikusként működtetek, és olyan jó volt, hogy a technikus kollégám hozzászólt, hiszen ő az első közvetlen hallgatója a műsornak. Ja, és nem beszélve még arról, hogy amikor a Covid volt, akkor is töretlenül ment ez a műsor, együtt készítettük a felvételt, és én Istennek köszönöm azt, hogy én is egy kicsit részese lehettem ebben. De hát ez egy másodlagos dolog, a legfőbb dolog az, hogy az az üzenet, amit a történetek hordoznak magukban, minél több emberhez eljussanak, és valóban felemeljék a lelküket. Isten áldja a munkátokat.
0: Köszönjük szépen, és reméljük még sokáig tudunk együtt dolgozni.
6: Isten áldása legyen rajta továbbra is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Jó, most köszönjük szépen Józsinak is. Most hallgassunk meg SMS-ben jött üzeneteket.
1: Dávidné Marianna mentálhigiéniás munkatárs írja, hogy nagy örömmel és hálával tölt el minket a Kincses Láda című műsoruk, melyet Karácsondi Mihály atya és Pölöske időt tartanak. Az idősek otthonában a rózsafűzér imádsága plusz lelki feltöltődést kapunk általuk. Köszönjük, hogy ők ilyen nagy szeretettel választják ki a sok lélekemelő történetet, zenét és tanítást. Sokszor elérzékenyülünk ezek hallatán, majd megbeszéljük, kiben mit váltott ki. Reméljük, hogy még nagyon sokszor hallgathatjuk őket. Isten áldja meg Mihály atyát, és Juditot, sok erőt és szeretetben eltöltött éveket kívánunk mindkettejüknek. Utána Ceglédi Katinka pásztorról, további sok erőt és kegyelmet kívánunk a műsor alkotóinak a folyamatos megújuláshoz. Köszönjük szépen!
0: Köszönjük ezeket az üzeneteket is. Várjuk még továbbra is a telefonhívásaikat. Addig is egy kis zenét hallgassunk, amíg megjönnek a telefonhívások.

0: Következő üzenetek érkeztek még üzenetben. Szekeres Lászlótól: Isten áldja meg ezen a nagyon szép ünnepen a Mária Rádiót, a sok önkéntest, és különösen ezúttal a Kincses Láda szerkesztőit is. Köszönettel és szeretettel, Szekeres László. Következő üzenet Marika Bagról: Kedves Mihály atya és Judit testvérünk, szeretettel köszöntelek benneteket ezen a szép napon. Köszönöm a sok kincset, imát, éneket, történetet, tanításokat, amivel megajándékoztatok bennünket. Kívánok jó egészséget, hogy még sokáig tudjátok a Mária Rádióból is hozzánk szólni.
1: Köszönjük szépen az üzeneteket is, a telefonhívásokat is. Mindez azt bizonyítja számunkra, hogy bár egyre nehezedik a helyzetünk, egyre több feladatunk van, mégis azért érdemes küzdeni érte, hogy elkészüljön legalább így két hetente ez a műsorunk. Sajnos akármennyire is mondják, hogy szeretnének, hogyha többször lenne, de hát az időnk nekünk is véges, és az erőnk is, és hát azért kell, hogy más egyéb feladatunkat is ellássuk, de köszönjük a támogatást, és kérjük is továbbra is, hogy a további alkalmakkor is bátran és szívesen telefonáljanak be, hogy elmondják nem csak a köszönetüket a műsorért, hanem azt, hogy mit gondolnak egy-egy műsorról, egy-egy műsor témájáról, mert ez valóban fontos és lényeges. Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió 300. Kincses Láda című műsorát hallották.
2: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb két hét múlva, június 21-én 18 órakor hallhatják újra műsorunkat. Mai adásunkat pedig kedden hajnali 1 óra 10 perckor megismételjük.
1: És természetesen ezután se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő irgalmas, sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén minden Mária Rádiót hallgatónak Isten bőséges áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a két műsorvezető,
2: Judit
1: Mihály atya és az este technikusa Ferenci Márk, akinek ezúton is köszönjük a mai és az eddigi összes szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

0: Hírpercek.
1: A Caritas országos zarándoklattal ünnepelt Bodajkon. Új kis buszt kapott a Pető intézet. Akolitus találkozót tartott a Kaposváron. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A katolikus Caritas május 30-án Bodajkon a segítő Szűz Mária kegyhelyen ünnepelte országos zarándoklat keretében alapításának 95. újjáalakulásának 35. évfordulóját. A jubileumi alkalomra készülve egy a Caritas munkatársaiból és önkénteseiből álló csapat vállalta, hogy a 35 évnek megfelelően 35 kilométert gyalogolnak a kegyhelyre a katolikus Caritas zászlójával és egy feldíszített zarándokkereszttel. A Caritas intézményeiből 850 vezető, munkatárs és önkéntes érkezett a nagyszabású eseményre, melyen Fekete Szabolcs Benedek püspök, a katolikus Caritas elnöke mutatta be szentmisét. A püspök beszédében Máriáról, mint a segítő szeretet példaképéről beszélt, írta a Magyar Kurér. A zarándokok délután több program közül választhattak, a nap zárásaként a résztvevők elimádkozták a Lorettói litániát, majd a záró áldás után hazaindultak. Új kis buszt kapott a Pető intézet, amely nagy segítséget jelent a mozgássérült és központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek mindennapjaiban. A járművet gyereknapon adták át ünnepélyesen, a támogatók pedig azt remélik, hogy ezzel még több közös program és kirándulás válhat elérhetővé az intézet tanulói számára, tudósította Tények. Az intézet kedvezményesen vásárolhatta meg a kis buszt a Porsche Hungáriától. A cég már több éve fogadta örökbe a Pető intézetet, ami azt jelenti, hogy bizonyos időközönként segítenek nekik, amiben tudnak. A mozgássérült gyerekek helyreállítását célzó konduktív pedagógiai rendszert dr. Pető András hozta létre. A róla elnevezett intézetbe jelenleg 140-en járnak, jelentős részük itt él. Nagy segítség, hogy mostantól saját járművel közlekedhetnek. A 9 személyes busszal egy kis osztályt tudnak fuvarozni. Május 30-án tartották a Kaposvári Egyházmegye akolitusainak találkozóját 45 elkötelezett szolgálattevő részvételével. A nap kezdetén Varga László megyés püspök mutatott be szentmisét a Kaposvári Székesegyházban, tudósította a Magyar Kurér. A főpásztor arra buzdította az akolitusokat, hogy szolgálatukban Krisztus örömhírének hiteles tanúiként a föld sólyaként és a világ világosságaként legyenek jelen közösségeikben. A sötétséget fénygyújtással, nem hadakozással győzzük le. Krisztus apostolai vagytok a mindennapokban, mondta az akolitusoknak a kaposvári megyés püspök. A szentmise után fórumbeszélgetésen oszthatták meg egymással tapasztalataikat a résztvevők. Az ebédet követően a délután a gyakorlati képzés egyében telt, különböző fakultációkon vettek részt az akolitusok.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 19 óra.
2: A Mária Rádió gyálon, az FM 98,9 MHz-es frekvencián fogható.
3: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
4: Az esti dicséretet Krisztus szent testének és vérének főünnepéről, úrnapjáról imádkozzuk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Az Úrtól kaptam, amit közöltem is veletek. Urunk Jézus elárulásának éjszakáján fogta a kenyeret, hálát adott, megtörte, és így szólt. Vegyétek és egyétek, ez az én testem, amelyet értetek adok. Ezt tegyétek az én emlékezetemre. Ugyanígy vacsora után fogta a kelyhet, és így szólt. Ez a kehely az új szövetség az én véremben. Ezt tegyétek, valahányszor isztok belőle az én emlékezetemre.

Krisztus mindnyájunkat meghív asztalához, ahol testét és vérét adja a világ életéért. Zengjük ezért örvendezve.

0: Könyörögjünk! Urunk Jézus Krisztus, Te ebben a csodálatos szentségben kénszenvedésed emlékét hagytad ránk. Add kérünk tested és véred szent titkát úgy tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelenül élvezzük, aki élsz és uralkodol az Atya Istennel és a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.
3: Az esti dicséretet a kismarosi ciszterci nővérekkel imádkoztuk.

0: Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbita atya elmélkedése.
2: Máriát dicsérni hívek, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. Előző elmélkedésekben a kurzióról beszéltem, hogy a kurzióban papok és világiak együtt dolgoznak. Itt egy nagyon kényes kérdés merül fel, amely nem csak a kurzió problémája, hanem minden plébániái is. Arról van szó, hogy milyen papot szeretnének a világi hívek. Eddig inkább arról elmélkedtünk, hogy milyenek legyenek a plébánián a hívek. De arról ritkán hallani, hogy milyen papokat keresnek a hívek plébániájuk számára. Ezt a kényes pontot szeretném érinteni. A pap Isten embere, az egyház embere és korának embere. Ez a három alapvető jellemvonás, amelyet az emberek a modern papságtól elvárnak. Ez nem csak a hívek igénye, hanem az egyháznak is elvárása papjaihoz. Ezt azért igényli az egyház papjaitól, mert ők a megváltó művének folytatói. Ugyanezt kérik a hívek is, mikor plébános szeretnének plébániájuk számára. Hosszú éveken át dolgoztam a püspöki irodában, Encarnacionban. Sokszor elbeszélgettem a küldöttségekkel, amikor papot kértek plébániájuk részére. Sok jellemvonás jöhet számításba, de az a tapasztalat, hogy végül mindig feloldódik abban az egyetlen egy tételbe, hogy hű papot kell találni. Mit kérnek a hívek, mit várnak el a paptól? Először is nem keresnek sem ritka, sem rendkívüli, sem elképesztő dolgokat, hanem csak a jellegzetes papi erényeket. Valószínűleg csodálattal néznének a ragyogó, elegáns és magával ragadó szónokra, de nem az elsősorban az, amit keresnek. A hívek figyelmét leköti a demagóg pap, de a szorongatás pillanatában, mikor problémák megoldásáról van szó, az emberek nem őt fogják keresni. Elbűvölő lehet a választékos beszédmódja, és ezt a papot a tehető családok örömmel ültetik asztaluk mellé. De a családi vagy egyéni drámák esetén a papjárén fogják keresni. Nem kell, hogy a pap lángész legyen, mégis képes lehet fényével elvakítani az értelmiséget és tömegeket magával ragadni. Nem tudom, mit mondott a fiataloknak Hofbauer Szent Kelemen, akiknek irodájából a fiatal lelkek átalakulva távoztak. Csak azt tudom róla, hogy hű pap volt. Hű papot keresnek az emberek, apostolt, akinek élete folyamatos áldozat, aki fáradhatatlanul várja a lelkeket. Aki számára a látogató sohasem jelent zavaró tényezőt, hanem akire a teljes lélekkel lehet figyelni, hogy Istenhez vezessen. A világiak hiányolják a papokat, akik vezetnek, akik megértenek, akik segítenek. Nekik olyan papok kellenek, akik a rutin ellenségei, akik széles látókörrel rendelkeznek ahhoz, hogy behatoljanak az élet problémáiba. A papok, akik maximálisan tisztelik a népet, jámborok az oltár lábánál, a szószéken, a gyóntatószékben, a plébánia hivatalban és a társadalmi érintkezésben. Pontosak időben és pontosak az egyházi szolgálatban. Áldozatkészek, kedvesek, önfeláldozók, akik tudják, hogy a szenvedés megváltás, akik készek arra, hogy elfogadják a kezdeti kudarcokat, már nem saját sikerüket keresik, hanem Isten dicsőségét. Tudják, hogy van, aki vet, és más az, aki arat. Mert aki meg akarja menteni életét, elveszti azt, aki pedig elveszíti életét én érettem, és az evangéliumért megmenti azt. És nagyobb szeretete senkinek sincs annál, mint ha valaki életét adja barátaiért. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell halni másokért, sokkal inkább, hogy adjunk sokat életünkből másoknak. Mert a hívek papokat keresnek, akik készek meghalni, mint a buzamag, hogy bőséges termést adjanak. Papokat, akiknek apostoli munkája nem csak kimerít őket, hanem Szent Pállal mondják, én pedig igen szívesen áldozok, sőt magam is áldozattá leszek a ti lelketekért. Papokat, akik tudják, hogy a legkisebb véletlenszerű kapcsolata a hívek egyikével döntő lehet egy lélek megmentésére. Innen van az, hogy a gondos pap jelentőséget tulajdonít a felebarát iránti szeretetnek. Minden hozzáfordulóval való magatartásában mutatja, hogy ez nem emberi ügyesség és bölcsesség, hanem a lélek iránt érzett tisztelet tudata. Tudja, hogy ezeket a lelkeket vonzani kell. Ez ugyanaz az érzés, amely a szenteket mozgatta kifinomult felebaráti szeretetükbe. Még 14. Piusztól származik a megállapítás, hogy a világi hívek apostoli mozgalmai nem tudnak előre haladni, sem eredményt elérni a papok állandó munkálkodása nélkül. Sorsom a te kezedben van, mondja a zsoltáros, hiszen a világi apostolkodás mozgalma a paptól függ, akinek kezében van letéve az egyletek jövője. Kétség kívül ők az apostoli buzgóság mozgatórugói és az egyletek alapja. Ha az isteni kegyelem gyümölcsöző tevékenységnek elindítására késztet, apostolkodásuk gyümölcse annak függvénye, hogyan találjanak olyan felkészült és szent életű papot, aki képes megérteni és vezetni őket. Ilyen papokat kérnek a hívek. Nincs ennél konkrétabb tevékenység, amelyet a papok a világiak körül végezhetnének. 12. Pius is fejtegette, szaporodó félben van a világiak között a szentségre és az apostolkodásra való meghívás. Napjainkban nem ritka, ha olyan lelkeket találunk, akik a katolikus mozgalmak keretében tevékenykednek, és ugyanakkor készek arra, hogy lelkipásztorok segítségére legyenek. Miután elmondtam, milyen papokat kívánnak a hívek, a következőben azzal foglalkozom, hogy milyen hívekre van szüksége a plébánosnak. Többször említettem a kurzi jó szót. Ez egy rövidítés, teljes szövege így hangzik, a kereszténység alapigasságairól szóló rövid tanfolyam. Ez csak egy a sok lelkipásztori módszer közül, amelyek csodát tesznek az egész világon. A hit terjesztésének és életben maradásának hathatós eszközei. Hogy a zsinat utáni új lelkipásztori eszközöket igazán használhassuk, szükséges, hogy a plébánosnak és a híveknek világos, pontos elképzelése legyen, mit jelent a plébánia az egyetemes egyház keretén belül. A vallás az ember összekötetése Istennel. Ez az életeszme nem egyedül létezik. Millió és millió ember ugyanúgy vallja, te vagy Krisztus az élő Isten fia. Krisztus nem ad meghatározást, hogy mi az egyház lényege. Isten országát képekben és példabeszédekben mutatja be. Szent Máté 13. fejezete beszél a magvetőről, a kankorról, a mustármagról, a gyöngykeresőről. Elmondja, hogy sok a köves talaj, és a kanka is megjelenik. Azt is mondja, hogy nagy kincs annak, aki megtalálja. A vatikáni zsinat, Gaudium et Spes, így határozza meg, az egyház azok közössége, kik a hit és a keresség által Krisztussal egyesülve vele együtt munkálkodnak a társadalomba, amelyet át kell alakítani a Isten családjává. A tagság az egyházban nem ugyanaz, mint a vadásztársaságban, vagy klubban és párban. Ez a tagság, mint a szőlőtő és a vennyige, egy szervezetet alkot. Ezért az egyház küldetése a világiak küldetése is. Az egyház ügye az ő ügyük, sikere az ő sikerük, kudarca az ő kudarcuk. Ebből következik, hogy mindenki felelős az egyház küldetésért. Vagy üdvözülünk, vagy elveszünk. Más választás nincs. Az egyház küldetését az Evangelii Nuntiandi így határozza meg, az egyház azért létezik, hogy az igét hirdesse. Az igét hirdetni pedig annyit jelent, hogy elviszük az evangéliumot a társadalom minden rétegébe, és segítségével belülről átformáljuk és megújítjuk az emberiséget. A Lumen Gentium zsinati irat szerint át kell alakítanunk az egész társadalmat, áthatni az emberi kultúrát, a felfogások mérveit, a gondolatok irányelveit, az ihlet forrásait és az emberiség életmodelljeit. Ehhez az egész titokzatos testnek közre kell működnie. Ha a világi hívő nem teszi meg feladatát az egyházban, akkor az sohasem lesz megtéve, mert fizikailag lehetetlen, hogy a pap helyette megtegye. A Lumen Gentium szerint mindnyájunk feladata az ige hirdetés, mindenki életstílusa, képessége, karizmája, körülménye szerint. Papok, szerzetesek, világiak, szegények, bölcsek és tudatlanok, munkások és munkanélküliek. A világiak küldetése az egyházban ugyanaz, mint az egyház egészének küldetése, a hitet hirdetni. De a világiak hithirdetési feladata nem a templomban van, hanem a világban. Ott kell a társadalmi berendezéseket és az evilági eseményeket átitatni keresztény szellemmel. A leghatásosabb ige hirdetés a keresztény nevelés. A világi hívő az egyház ember a világ közepén, és a világ ember az egyház szívében. Világi voltja beállítja az ige hirdetés élvonalába, hogy átalakítsuk a világot, és munkája megköveteli, hogy felépítsük a keresztény közösséget. Mind a két dolog az ő feladata, de a kettő közül legfontosabb világi elkötelezettsége. Munka, foglalkozás, művészet, tudomány, technológia, közélet, közügyek, kultúra és haladás mind olyan területek, ahol a világi hívő Krisztus üzenetének hordozójává válhat a világban. A világi hívek kereszténységüket a plébánián valósítják meg. A plébánia az egyetem és egyház legkisebb eleme. A plébánia Krisztus titokzatos testének alapsejtje. Mint ilyen, a vallásos élet és a hithirdetés kisugárzása, ahol a hívek a papok irányításával közösséget hoznak létre, és így módon a szeretet és az igazság céljai felé fordulnak. A plébánia célja, hogy fáradhatatlanul törekedjen arra, hogy Jézus ismerté, szeretetté váljon mindenki részéről. hogy Krisztus legyen a lelkek élete, és az ő evangéliuma formálja át az emberek gondolkodásmódját és tevékenységének egészét. Minden más oly mértékben kap jelentőséget, amennyiben az egyház által elérni kívánt célnak megvalósítását szolgálja. A plébániai iskola, könyvtár és a többi plébániai intézmény nem képezik a plébánia szívét. A plébánia szíve a templom. A plébánia nem hivatal, hanem egy olyan nagy család, ahol az emberek Isten gyermekei testvérként élnek egymás között, ahol senki sem idegen a másik számára. Hogy a plébános a valóság talaján tevékenykedjen, feltétel, hogy ismerje a plébánia igazi híveit. Az igazi híveket nem feltétlenül a plébániai zarándoklaton, a körmönetekben, még csak nem is egyedül a vasárnapi miséken fogja megtalálni. Az igazi hívek azok, akik Isten kegyelmében élnek. Ezek az érvek fogják segíteni a plébánost abba, hogy helyes rendet teremtsen a plébánia célkitűzései között. A tevékenységben a templomi képek, az oltárok építése, a szertartások és körmenetek megszervezése mindig csak eszközjellegűek, és sohasem a cél. Csak a célnak alárendelt eszközök, különben hamis elképzelés alakul ki a keresztény életről. Ne felejtse a plébános Jézus szavát, a tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. A plébános nem szükíteti le tevékenységét arra, hogy a híveknek csupán megőrizze a kegyelmi életet, és arra törekszik, hogy ne hiányozzék a lelki táplálék. Erőfeszítést kell tennie, hogy a kegyelmi élet növekedjen, hisz Jézus azért jött, hogy bőséges életük legyen. Ezeken a bárányokon kívül gondolni kell azokra is, akik az akolban tartózkodnak ugyan, nem akarnak onnan eltávozni, de még sincs életük. Krisztus testének halott tagjai. A plébánosnak keresnie kell az utat, hogy előmozdítsa feltámadásukat. Ha mi a plébánia lakból egy biztos kikötőt akarunk formálni, csak magunk számára, akkor nem leszünk emberhalászok, akik a viharos tengerre kiszállnak.
1: Legyetek apostolok címmel Gál Jenő verbitartja elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Megújult a Badacsony-Tomai Közösségi Ház és Gyermek-Ifjúsági Tábor. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Június 4-én dr. Udvari György Veszprém érsekatya megáldotta a Badacsony-Tomai plébániához tartozó teljes körű felújításon átesett közösségi házat és gyermek-ifjúsági tábort. A megújult létesítmény a jövőben még magasabb színvonalon fogadhatja az ideérkező gyermekeket, fiatalokat, zarándok csoportokat és közösségeket. Az ünnepség után érsekatya a következőket mondta rádiónknak.
2: Az egyház Jézustól kapott küldetését teljesítve az evangéliumot hirdeti, és az evangélium hirdetésének egy nagyszerű és nagyon, nagyon hatékony módja a nevelés szolgálata. Az egyház a maga nevelői tevékenysége során nem csak az iskolai kereteket, nem csak a szervezett oktatási kereteket használja föl, hanem azokat az egyébként ugyancsak szervezett szünidei kereteket is, amikor a gyermekek, fiatalok a teremtett világ szépségével találkozva, a közösségi formában találkozva tudják a tanult hittananyagot, vagy éppen művészeti, kulturális anyagot elsajátítani és elmélyíteni. Nagyon sok lehetőség van a közös beszélgetésekben, a kirándulásokban, a játékokban, és ezért nagyon fontos, hogy olyan körülményeket teremtsünk, táborhelyeket vagy pihenőhelyeket, ahol a fiatalok, iskolásaink, hittanosaink, vagy éppen plébániai csoportok össze tudnak jönni. Ezért is nagy öröm, hogy a Badacsony-Tomai plébániához tartozó, nagyon régóta szállásépületként, zarándokházként működő épületet meg tudtuk újítani pályázati támogatás segítségével, Aktív Magyarország program segítségével tudtuk ezt megtenni. Egyébként is szándékunkban állt a fejlesztés, így most két forrást tudtuk összekapcsolni. Nagyon örök, hogy egy teljes körű felújítás, eszközök felújítására sor kerültett fűtés, tisztálkodás helységeket tudtuk felújítani. Hiszem azt, hogy ez segít a gyerekeknek, a nyári szünidő, egyéb szüneteknek a felhasználásában, de ezek a beruházások, ezek azt is lehetővé tették, hogy az év többi részén is lehetőség legyen itt, ezen gyönyörű körülmények között találkozni. Jó azt is tudni, hogy a Főegyház megyében ezeket a pihenőek, helyeket hálózatosan próbáljuk kialakítani, hogy minden igényt, minden korosztályt, vagy éppen szakmai igényt tudjuk szolgálni ezzel. Remélem, hogy ez így lesz az Úristen segítségével.
1: A megújult közösségi ház és gyermek-ifjúsági tábor így a jövőben is fontos helyszíne lehet a hitben, közösségben és emberi kapcsolatokban való növekedésnek, valamint a Veszprémi Főegyházmegye evangelizációs és nevelési küldetésének. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, áldott szép vasárnapot kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A szabadságküzdelem hazaszolgálat. Amikor nemzetünkért kiáltunk Istenhez, akkor azért is kiáltsunk, hogy legyen erőnk a mi feladatainkat betölteni. Például kiállni és küzdeni olyan társadalmi keretekért, ami kifejezi és megvalósítja az emberek egyenlőségét. Kiáltsunk azért, hogy tudjunk fellépni például a szabadságért. Azért, hogy azt senki ne sajátíthassa ki. Mert minden emberi berendezkedés a demokrácia is ellenőrzésre, sőt organizálásra szorul. És erre tanítanak bennünket azok is, akik először értek el küzdelmükkel szabad berendezkedést. Hallgassuk meg, hogy 1847-ből Gyurmán Adolf mit üzen nekünk. Minden kormánynak, legyen az bár a legdemokratikább, természetes hajlama van az önkényre. Ám bár elismerem, hogy e hajlamnak nem mindig a zsarnokság ösztönei, de gyakran a legjobb, legemberségesebb szándékok szolgálnak alapul. E hajlamot örökös küzdésben látjuk a népek szabadsági hajlamaival, s nem létezett még kormány a világon, mely saját hatalmát mindenképpen erősíteni, a nemzetét ellenben lehetőleg korlátozni, s ha részt találhatott, az elébe szabott törvényes korlátokon áttörni a iparkodott volna. Innen napjainkban a kormányok szigorú ragaszkodása a status quo-hoz, mert a nemzetek lankadatlan alkotmányos törekvései közt a kormányok majdnem mindenütt megkísérlik,

0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adja házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet, hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és szívjóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság, béke és szeretet forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény idős, beteg és rászoruló testvéreim mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak, segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja, Besnyői Szűz Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlott teremzetünket, jár közben. Értünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emel.

0: járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
1: Ma este itt a Mária Bessői Nagy Boldogasszony Bazilikában, az Úr napján együtt fohászkodtunk magyar hazánkért, nemzetünkért. Most csatlakozzunk Fábri Kornél püspökatyának felhívásához, a 15 millió üdvözlégy Mária elimádkozásához, és közösen erre a szándékra, püspökatya szándékára, magyar hazánkért, nemzetünkért imádkozzunk a boldogságos Szűz Máriát, Besnyő csillagát kérve. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Tegnapi napon ünnepeltük rendalapítót. Itt hála a városban két rend is működik, itt Mária Besnyőn kapucinus atyák, és Gödöllőn pedig premontrai atyák. Kérjük Szent Norbert közbenjárását a két rend felvirágzásáért, papi szerzetesi hivatásokért. Ó Szent Norbert, rendalapító és szent, kérünk téged, segíts nekünk életünkben való eligazodásban, taníts minket igazságra és szeretetre, vezess bennünket az úton, amely mennyei boldogsághoz vezet. Segíts megértenünk, hogy minden tettünknek következménye van, és taníts minket a jóra törekedni mindig. Áldj meg minket az irgalommal, bölcsességgel, hogy életünk mindig a te akaratod szerint alakuljon. Amen. Ma este tehát együtt imádkoztunk a Mária Bessői Nagy Boldogasszony Bazilikában. Kérjük továbbra is a boldogságos Szűz Máriát, legyen a mi közbenjárónk Szent Fiánál, az Úr Jézus Krisztusnál. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Az Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében.
2: Amen!

0: Mária Rádió. Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallják.
1: Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat! Mai adásunk témája Nemes Nagy Ágnes Fák című verse, és ennek kapcsán az út, az önmagunkhoz vezető út témája. Dobri Imre vagyok, a Kortárs Online vezető szerkesztője, beszélgető társam pedig dr. Horváth Kornélia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalom Tanszékének professzora. És mint a korábbi adásokban tettük, a sok évre visszanyúló személyes baráti és munkakapcsolatokán tegeződni fogunk.
2: Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: És talán kezdjük rögtön a költőválasztással. Miért éppen Nemes Nagy Ágnes?
2: Nemes Nagy Ágnest a 20. század második felének kiemelkedő költőjeként tartjuk számon. Jelentősége Pilinszkyért és Vörös Sándorhoz mérhető. Ismert, hogy Nemes Nagy alapította meg akkori férjével, Lengyel Balázssal az Újhold című folyóiratot, amely 1946-ban indult, de 48-ban az acélféle kultúrpolitika be is tiltotta. Ezután Nemes Nagy Ágnesnek is a hallgatás lett az osztály része, mint oly sok nemzedék társának, e társak között Pilinszky, Rónai György, Vörös Sándor és számos további költő mellett olyan prózaírók nevét is meg kell említenünk, mint például Ottlik, Mészöly vagy Mándi Iván. Nemes Nagy költészetéről elmondható, hogy nagyon visszafogott, szűkre szabott mondatokkal, illetve versorokkal dolgozik. A verseiben megnyilvánuló szemléletmód objektív, tárgyilagos. Éppen ezért tárgyas költőként tartjuk őt számon. S maga is ennek vallotta magát tanulmányértékű esszéiben, utalnék itt egyebek között a Szó és szótlanság című esszékötetére. Érdekes fordulat, hogy a 70-es években a szabad, illetve a prózavers kerül alkotói munkásságának horizontjába. Ugyanakkor e szabad, avagy prózaversekben is valamiféle mértéket, egy jól kiszabott egyensúlyt követ. Azt hiszem, a mérték, mint olyan, legyen az a versritmus mértéke, az élethez való viszonyulás metaforája, mint mértékletesség, avagy a horáciuszi arany középút, kezdettől fogva meghatározó Nemes Nagy Ágnes költői habitusára és költői alkotásaira vonatkozóan.
1: És hogyan értelmezhetjük akkor a mérték fogalmát Nemes Nagy Ágnes életművében, illetve alkotásaiban?
2: A mérték Nemes Nagy Ágnes számára központi fogalom. Nemes Nagy Ágnes, mint utaltam rá, igen sok esszét írt, és ezek tanulmányoknak is tekinthetők, melyek közül nagyon sok tárgyalja a versritmus, a versmérték fogalmát és működését. Tudjuk, hogy Nemes Nagy a Magyar Tudományos Akadémia Verstani Bizottságának is tagja volt, és ilyen minőségében előadásokat is tartott az akadémián. Érdekes azonban, hogy ezek az előadások alapvetően a szabad versről szóltak. Mondhatnám, ha a 20. század közepének költői közül van valaki, aki a szabad verset, mint formát nem csak a saját költői szövegeiben, hanem megnyilatkozásaiban is propagálta és elemezte, az Nemes Nagy Ágnes volt. Paradox, hiszen egyszer mind a szoros, feszes, zárt költői forma híve és hírnöke is volt. Vagyis a mérték számára egyszerre jelentett egy nagyon feszes, számszerűen is leírható struktúrát, és ennek a struktúrának a bizonyos határok közötti feloldását is. Ám ezek a határok legalább annyira megvoltak szabva nála, mint a klasszikus mértékes vers esetében.
1: Viszont a mérték fogalma, a versritmus, mint metrum, azaz maga a mérték, miként válhatott ilyen fontossá, meghatározóvá Nemes Nagy Ágnes számára?
2: Köszönöm a kérdést. Itt első helyen alig, hanem a 20. századi, 20. század közepi német filozófiát és irodalmi hagyományt említhetjük meg. Elsősorban Heidegger, a híres egzisztenciál filozófus hatására gondolok. Heidegger az embernek a létben elfoglalt helyét, egzisztálásának mikéntjét teszi meg vizsgálódása tárgyának főművében, a lét és időben. Meglátásom szerint az ember létbevetettségének, egzisztálásának gondolata erőteljesen visszaköszön Nemes Nagy Ágnesnek nem csak a verseiben, hanem már említett eszéiben is. A mérték és a metrum kapcsán azonban talán még fontosabbak Heidegger kései írásai, amelyek a nyelv szerepét vizsgálják a művészetben, és amelyekben megfogalmazódik az a tétel is, miszerint a művészet nem más, mint, idézem, mértékvétel a világról. Hozzátehetjük, mértékvétel a saját életünkről, a világban elfoglalt helyünkről. A másik jelentős hatást egy német költő, Rainer Maria Rilke gyakorolta Nemes Nagy Ágnesre, akinek verseit, közöttük a híres duinói elégiákat a magyar költő, vagyis Nemes Nagy Ágnes fordította le. Összegezve azt mondhatnám, a mérték Nemes Nagy Ágnes számára távolról sem csak a puszta versmértéket, a versritmust jelentette, noha az is nagyon fontos volt számára, hanem életfelfogást, általános szemléletmódot is, a létezés alapkritériumának, a létben és az életben való részvételünk fogodzójának tekintette a mértéket, mint olyant.
1: Miért éppen Nemes Nagy Ágnes Fák című versére esett a választásod?
2: A vers kitüntetett pozíciót foglal el az életműben. Eredetileg a költő harmadik kötetében jelent meg, ám a 80-as évek végén megjelentett egy gyűjteményes kötet élén szerepel, megelőzve a kronológikus, azaz időbeli sorrendben kiadott köteteket. Vagyis a gyűjteményes kötet felsorolja a korábbi verses köteteket időbeli sorrendben, mégis a Fák című vers, amely eredetileg a harmadik kötetben jelent meg, kiemelődik ebből a lineáris kronológikus sorból, és a gyűjteményes kötet élére helyeződik. Vagyis egyfajta mottó szerepet tölt be, azaz mint egy magában foglalja, szimbolizálja költő egész életművét. Tehát némiképp leegyszerűsítve, a Fák a szerzői intenciótól is megtámogatott módon valamiképpen a Nemes Nagy Ágnesi költői életmű eszenciáját képviseli és hordozza magában. Ezért esett erre a verse a választásom.
1: Hallgassuk meg most tehát a Fák című verset Fazekas Katalin felolvasásában.
3: Nemes Nagy Ágnes, Fák. Tanulni kell a téli fákat, ahogyan talpig zúzmarásak, mozdíthatatlan függönyök. Meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög, és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. És a folyót a fák mögött, vadkacsa néma szárnyait, s a vakfehér kék éjszakát, amelyben csuklyás tárgyak állnak. Meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit.
1: Térjünk rá a vers értelmezésére. A Mária Rádió júniusi műsorai az Út önmagunkhoz, légy azzá, aki vagy, hívó szava köré szerveződnek. Miképpen nyilvánul ez meg a Fák című vers esetében?
2: Nos, először is, ha a vers szövegformáját vizsgáljuk meg, akkor láthatunk egyfajta utat, ami kirajzolódik. A hallgatóimnak az egyetemen mindig azt mondom, hogy a forma sosem puszta forma, hanem mindig jelentéssel is bír. Azaz a vers a maga sajátos jelentését csak is abban a formában tudja létrehozni és közvetíteni, amely formában íródott és rögzítődött a papíron. Mi a helyzet ezügyben a Fák című verssel? Ránézése is sajátos a formai tagolása, egy három soros, egy négy soros és egy hat soros versszakból épül föl. Önmagában a versszakok sorszámának növekedése valamiféle előrehaladást, ha tetszik, utat feltételez. Igaz, ez az előrehaladás lassú, de biztosnak tűnik. Ezt megerősítheti a három versszakot összefogó ismétlés, amely így hangzik. Tanulni kell, illetve meg kell tanulni. Ez a nyomatékos felszólítás, amely általános érvényű, tekintve, hogy a főnévi igenévit nem kap igeragot, vagyis nem tanulnom vagy tanulnod formában hangzik el a felszólítás, hanem általánosságban tanulni kell. Nos, ez a nyomatékos felszólítás össze is köti a három verszakban mondottakat, azaz megerősíti a lassú előrehaladásra vonatkozó hipotézisünket. És ez a lassú előrehaladás az önmegismerés, az önismeret útjaként is értelmezhető meglátásom szerint. Az első verszakban a téli fák mozdíthatatlan függönyökként tűnnek föl. vagyis megakadályozzák a fák által elhatárolt, lehatárolt horizont mögé látást. A második verszakban azonban ez a lezárt horizont, mintha mozdulni, felosztani látszana. Idézem a versből, meg kell tanulni azt a sávot, hol a kristály már füstölög, és ködbe úszik át a fa, akár a test emlékezetbe. A sáv, az úszik át, a kristály már füstölög, mind a két határ közötti átjárás, átlépés jelentését közvetíti. Az átmenetiségre helyeződik itt a hangsúly. S végül az utolsó verszakban, mintha az önismeret a megértés végpontjához érkeznénk, meg kell tanulni itt a fák kimondhatatlan tetteit.
1: Miről is szól, vagy miről is szólhat ez a vers? Mit is kell megtanulni, illetve megtanulnunk?
2: Természetesen nehéz a kérdés, és soha nem lehet definiálni azt, hogy miről szól egy vers, parafrazálni lehet és értelmezni lehet. Azt gondolom, amit az előbb is mondtam, az önismeret, az önmegismerés folyamatát szükséges megtanulnunk a vers sugalmazása szerint. Az utat, amelyet követve eljuthatunk önmagunkhoz. És erre a vers ritmikai kivitelezése újabb támpontot nyújt a rímek, pontosabban a rímszerkezet tekintetében. Mint említettem, a költemény verszakokra tagolása egyedi. Egy három, egy négy és egy hatsoros verszakot számlál. Láthattuk, hogy a hármas tagolás jelentéssel is bír, a meglátás a dolgok mögé látásának értelme szerint a dolgok mögé hatolásának megértésének útját járja be ilyen értelemben ez a három verszak és így a versszöveg. És ez a rímszerkezetben is igazolást nyer. Mindössze egyetlen rím szerepel a versben, amely mind a három verszakon végigvonul. Tehát egyetlen olyan rím szó van, amely visszatér mind a három verszakban. Tehát ezáltal egységben tünteti fel a vers egészét. Ez a rím az első verszakban a függönyök, a másodikban a füstölög, a harmadikban pedig a fák mögött.
1: Miként értelmezhetjük ezt a hármas rím sorozatot?
2: Értelmezésem szerint egy lassú, de áttörő önmegismerési folyamatként. A függönyök főként, mivel mozdíthatatlanok a vers szöveg szerint, az első verszak szavai szerint, mozdíthatatlan függönyök, tehát a függönyök a be- avagy meglátás szimbolikusan a megértés akadályai. A füstölők szó a második verszakban azonban a függönyök lezártságát látszik oldani. A függöny, főként a sötétítő függöny megakadályozza a látást, és ezáltal a megismerést, míg a füstölög rím a tisztábban látáshoz enged közel minket. Azt is mondhatnánk, a vers második szakaszában elkezd felszakadozni az, amit korábban teljes lezártságnak éreztünk. S végül a harmadik szakaszban a rím így szól, és a folyót a fák mögött. Vegyük észre, hogy a rímsorozatnak köszönhetően egy határátlépésben részesülünk, beléptünk az első verszakban teljesen elzárt közegből, idézem újra, mozdíthatatlan függönyök, a közvetítésen, a sávon keresztül, ez a középső verszak, beléptünk a fákon túli világba, idézem, és a folyót a fák mögött, amely világ a transzcendenciát képviseli. A harmadik verszak, a vadkacsa néma szárnyait és az amelyben csuklyás tárgyak állnak sorai ezt jól kinyilvánítják, utalva egyfelől a Kalevalára, a finnugor népi eposzra, amely szerint a világ egy vadkacsa tojásából született, másfelől a tárgyias költészetre, lásd a csuklyás tárgyak kitételt a versszövegben, vagyis a vers a tárgy szót nevesíti is önmagában. Ezáltal autopoétikus és önreflexív versnek tűnik, egy tárgyas költőként számon tartott szerző, aki magát is tárgyas költőnek vallja, a vers szövegében a tárgy szót nevesíti. Tehát ez az autopoézisnek egy nagyon erőteljes megnyilvánulása meglátásom szerint. Hozzátehetjük, a csuklyás tárgyak a finnugor mitológia alapján, erről Jankovics Marcel is ír a Fa mitológiája című könyvében, a világfa ágán a megszületésre váró lelkek szimbólumaiként is értelmezhetőek. Ennek alapján Nemes Nagy Ágnes költeményét az önmegismeréshez, az önmegtaláláshoz vivő, és ez alapján metaforikusan az újjászületés költeményeként is értelmezhetjük.
1: Köszönöm szépen a beszélgetést! Önök a Mária Rádió Tojásé című műsorának adását hallották, amelyben Nemes Nagy Ágnes Fák című verséről beszélgetett Dobri Imre és dr. Horváth Kornélia, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalom Tanszékének professzora. Kérdéseiket, hozzászólásaikat az ékezetek nélkül tojasekukac.mariaradio.hu e-mail címre várjuk. Kérjük, adományaikkal támogassák a Mária Rádiót, mert enélkül ez a műsor sem készülhetett volna el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.
0: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: Ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Enneagram bölcsességéről.

0: Köszöntöm tisztelettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, az Ismerd meg magad sorozat szerkesztője. Az Enneagram módszerét használjuk nem csak a megismerésre, önmagunk megismerésére, hanem arra, hogy feltárjuk, hogy hogyan tudunk fejlődni, hogyan tudunk jobbak lenni, hogyan tudjuk a személyiségünknek azokat a tulajdonságait valóban használni, kihasználni, amit az Istentől kaptunk. Ebben a részben viszont azzal foglalkozunk, hogy felfigyeljünk azokra a jelzésekre, amelyek nem a fejlődés, hanem a visszafejlődés, a romlás irányába vinnének bennünket. 4 jelzést szeretnék tudatosítani. Az első egy figyelmeztető jel, hogy a egészséges, átlagos, egészségtelen állapotunkból lefele megyünk. Tehát egy figyelmeztető jel. Elmondom, hogy ez mit jelent. Aztán a társadalmi szerep, amikor elkezdünk valamit felvettként megvalósítani. Idézőjelben eljátsszuk a szerepünket. Harmadszor szeretnék egy vörös zászlót mutatni, ami már arra figyelmeztetni bennünket, hogy a legalján vagyunk az átlagosnak, és az ólomszabályt is szeretném még elmondani, ami szintén arra utal, hogy valami húz bennünket lefelé, és nem fölfele megyünk. Tehát, mivel az Enneagram nem csak megismerésről, önmagunk megismeréséről szól, hanem a fejlődésünkről, ezért nagyon fontos, hogy ne lefele menjünk. Nos, mi is a figyelmeztető jele lesz is? A figyelmeztető jel azt jelzi, hogy kezdünk eltávolodni típusunknak az egészséges tartományától, és a fixációkkal terhelt átlagos tartomány felé haladunk. Hogyha ez történik, akkor konfliktusok és egyéb problémák fognak jelentkezni. A típusokat nyilván majd sorra vesszük, konkrétumon is, és egy kicsit részletesebben is, de ha megfigyeljük ezeknek a figyelmeztető jeleknek a megjelenését magunkon, akkor talán ez egy nagyon hatékony dolog arra, hogy elkezdjünk ellene tenni. Most csak gyorsan felsorolom a figyelmeztető jeleket, mint egy példaként. Az egyes típus figyelmeztető jele az, hogy úgy érzi, hogy a személyes kötelezettsége mindent saját maga rendbe tegyen. A kettes figyelmeztető jele az, hogy azt hiszi, hogy mások kedvébe kell járni, hogy megnyerje őket. A hármas figyelmeztető jele, hogy elkezdi hajtani magát, hogy magasabb státuszhoz, vagy több figyelemhez jusson. A 4-es figyelmeztető jele, hogy a képzelet segítségével akar egyensúlyt teremteni, álmokat sző. Az 5-ös figyelmeztető jele, hogy a fogalmak világába húzódik vissza, tanulmányokba húzódik vissza a valóságból. A 6-os figyelmeztető jele, hogy rajtunk kívül levő dolgoktól várunk útmutatást, tekintély személyektől, másoktól. A 7-es figyelmeztető jele, hogy úgy érzi, hogy valahol máshol jobbat kaphatna a más kertje zöldebb. A 8-as figyelmeztető jele az, hogy küzdelemmel, erőfeszítéssel előre tudja vinni a dolgokat. És a 9-es pedig az a figyelmeztető jele, hogy azt mutatja, hogy másokhoz alkalmazkodik. Nos, de ezekre majd mindenütt visszatérünk a konkrét személyiségtípusnál. A második ilyen, amire figyelnünk kell a leromlás kapcsán, a társadalmi szerep. Úgy érezzük az átlagos fejlettségi szintünkön, hogy valaminek lennünk kell, valaminek meg kell felelnünk, valamit el kell játszanunk. és szükségünk van arra, hogy a többi ember is úgy reagáljon, mintha olyanok volnák. Az átlagos tartományban, noha még elég jól működünk, és talán még elég kellemes emberek is vagyunk a környezet számára, a képben már van egy változás. Az ismétlési kényszer jelenik meg ezzel a társadalmi szereppel. És ha megfigyeljük magunkat, miközben hol feltöltjük, hol pedig levetjük a társadalmi szerepünket, ez egy rendkívül jó és erőteljes módszer arra, hogy az életet tegyünk önmagunk átalakításának a szinte révé. A harmadik ilyen útjelző, jelzések az utunkon, ez a mostani témánk, az útjelző, az az ólomszabály. Mit is jelent ez? Ha nincs meg bennünk a tudatosság, akkor ahelyett, hogy felhagynánk az önsorsrontó viselkedéssel, még agresszívebben alkalmazzuk azokat. Itt ez az ólomszabály ugye pont ellentéte annak, mint az aranyszabály. És hogyha elérünk idáig, mikor felbukkan az ólomszabály, nem csupán rávenni próbálunk másokat arra, hogy támogassák a mi egónkat és önös törekvéseinket, hanem rá is kényszerítjük ezeket a célokat másokra. Az önmagunk egója akkorára nőtt, a mi közvetlen cselekvésbe fordítjuk a szorongásainkat, és agresszívan, nyíltan vagy titokban a fő vágyunk elérésére törekszünk. Az ólomszabály talán úgy lehet megérteni, hogy az aranyszabály azt mondja, amit magadnak kívánsz, azt tedd embertársaiddal. Az ólomszabály meg úgy szól, azt cseleked másokkal, amitől a legjobban félsz, hogy megteszik veled. Az ólomszabály minden típusnak megvan. És ez egy sajátos módszer mások agresszív használatára, aláaknázására, hogy ezzel is saját egónkat támogassuk. És végül a vörös zászló, amit szeretnék felidézni. A vörös zászló az egy olyan jel, mint amit a vörös vonal, amit használunk a köznapokban, mert ha ezek jelennek meg, akkor átlépünk az átlagos tartományból az egészségtelen tartományba. És ez nem más, mint a vörös zászlós félelem, figyelmeztető jel. És arra ösztökél ez, hogy ébredjünk végre fel, mielőtt tovább süllyednénk az álomba, az egészségtelen tartományba. A vörös zászló is egy félelem, egy olyan félelem, amelynek van valóság alapja, és amelyre hallgatni kell ahhoz, hogy ellene tudjunk állni a romboló erőknek, amelyek azzal fenyegetnek bennünket, hogy még mélyebbre rántanak. A vörös zászló tehát egy félelem. És hogyha nem vagyunk hajlandók odafigyelni a vörös zászlóra, akkor szinte bizonyosan az lesz a következménye, hogy egyre destruktívabb állapotba kerülünk. És most nézzük a konkrét típusunknak ezeket az útjelzőit. Nos, nézzük tehát a hatosnak eme útjelzőit. Először is a figyelmeztető jelet. A hatosnak az a figyelmeztető jele, hogy elindult az egészségesből az átlagos tartomány fele, hogy önmagán kívül álló dolgoktól, személyektől, másoktól, tekintélyszemélyektől vár útmutatást, és függővé válik mások ilyen útmutatásától. A társadalmi szerep, ami hogy milyen legyek, és milyennek lássatok engem, az tulajdonképpen egy manipulációja a környezetnek. A hatos úgy manipulálja a környezetet, hogy panaszkodik, állandóan rosszakat mond saját magáról. Ez a panaszkodás, ez másoknak az irántuk való elkötelezettségének a próbatétele. Így teszik próbára az embereket. A hatosnak az ólomszabálya, Ugye az ólomszabály az, amikor nincs tudatosság, és valami nagyon húz bennünket lefele, az ólomszabály az arra ad választ, hogy azt cseleked másokkal, amitől a legjobban félsz, hogy megteszik veled, tehát ez egy negatív attitűd és negatív magatartás másokkal szemben, nos a hatosnak az ólomszabálya az. Mivel attól fél a hatos, hogy nem kap támogatást és nem kap útmutatást, a hatos aláássa mások támogató rendszerét, hogy elszigetelje őket, és ő maradjon fölül. Itt az ólomszabály azt jelenti, hogy közel van ahhoz, hogy az átlagosból az egészségtelen tartományba csúszik át, és ilyenkor érdemes azt megfigyelni, hogy mi az a vörös vonal, vagy vörös zászló, amit ha átlépünk, akkor egyértelműen átestünk az egészségtelen tartományba. A hatosnak a vörös zászlója, vagy a vörös vonala az, hogy fölismeri, vagy megérti, hogy a saját tettével a hatos árt a saját biztonságának. Jelzések az úton, a fejlődés vagy a romlás útján, ezzel foglalkozunk, és azt mondtuk, hogy van 4 olyan fejlődési kihívás, amit ha észreveszünk magunkkal, akkor bizony nagyon tudatosan kell cselekedni, mert nagyon leromlunk. Van egy figyelmeztetőjel, van egy társadalmi szerep, van egy ólomszabály, és van a vörös zászló, vagy vörös vonal, és hogyha ezeket a viselkedésformákat magunkon észrevesszük, ha tetten érjük magunkat, vagy egyszerűen meglátjuk, milyen általános reakcióink vannak, az bizony sokat segít, hogy megakadályozzuk a romlásunkat. A hatos alapvető figyelmeztető jele az, hogy valami biztos dolog után kutat. Mivel az átlagos hatos szinte állandóan aggódik a jövő miatt, és súlyos kétségei vannak önmagával kapcsolatban, sőt a világgal kapcsolatban is, biztos dolog után kutat. Azt teszi fel folyamatosan, hogy miben hihetek, kiben hihetek. Ez a biztos dolog, ő azt gondolja, hogy talán szavatolja a biztonságát, de valójában a hatos megnyugvást és biztonságot keres, esélyeket akar megjavítani, mert hogy ez úgy érzi, hogy az élet csupa veszély és bizonytalanság. Bizony, ilyenkor jobban érdekli őt a biztonsági védőháló, annak a kiépítés és fenntartása, mint a valódi céljaik valóra váltása. Ez a figyelmeztető jel. Ha állandóan azt mondja, hogy kiben hihetek, miben hihetek, és a biztonság valami egészen biztos dolog után, ha kutat a hatos, akkor bizony közel van ahhoz, hogy az átlagos szintre kerüljön. A társadalmi szerep. A hatos társadalmi szerepe, általában minden típus társadalmi szerepe az, hogy felvesz egy olyan mintát, mintha ő lenne az, és elvárja, hogy így tekintsenek rá, és mindent megtesz, hogy ennek látszódjon. A hatos társadalmi szerep úgy fogalmazható meg, hogy számíthatsz rám. Hogyha pedig messzebbről nézek rá, akkor azt mondhatnám, hogy ez a megbízható oszlopos tag, és annak megfelelni akar. Ugye az átlagos fejlettségi szinten vagyunk. A hatos meg akarja erősíteni a támogató rendszerét. Szorosabbra akarja fűzni a szövetségi rendszerét. És ezért az idejét, energiáját nem csak hogy a kötelezettségek teljesítésére fordítja, hanem fáradhatatlanul újra meg újra magára vállalja a felelős szerepet. Rengeteget dolgozik annak érdekében, hogy a kapcsolat, az állás vagy a meggyőződés virágozzék, és támaszt nyújtson neki. És persze állandóan fölteszi a kérdést, hogy nem használnak ki engem? Nem lehetséges, hogy mások csak kemény munkák és megbízhatóságok miatt számítanak rám? Így tehát a hatos, groteszk módon éppen a társadalmi szerek betöltése miatt van bizonytalanságban. A hatos biztosítékot szeretne kapni arra, hogyha mindent megtesz, amit meg kell tenni, akkor Isten a gondját fogja viselni. Köszönöm a hallgatói család figyelmét, jövő vasárnap ugyanekkor ismét lesz Ismerd meg magad.
1: Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Eneagram bölcsességéről.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A nemzeti összetartozás erejét idézte fel a Jónak lenni jó különleges adása június 4-én a Duna TV csatornán. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén is figyelmeztet a varjú támadások lehetőségére. Városi oázist ígér a július 1-én megnyíló biodóm, a 2,5 millió literes akvárium azonban még sokáig üres marad. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A közmédia nagy múltú jónak lenni jó karitatív kampányának legmeghatóbb és legfelemelőbb pillanatait felidéző visszatekintő adással várt a nézőit június 4-én délután a Nemzeti Összetartozás napján a Duna TV. A közmédia jótékonysági kezdeményezése az évek során nem csak Magyarországon, hanem a határokon túlélő magyar közösségeket is összefogásra ösztönözte. A különleges adás azt mutatta meg, hogyan válhat a nemzeti összetartozás kézzelfogható segítségé, olvastuk a hiradó.hu oldalon. A jónak lenni jó történetében a világ minden pontjáról, még a Vatikánból is érkezett már többször is támogatás, az adásban felidézték, hogy a legutóbbi akcióban 14. Leó pápa egy személyes relikviát, Pideleusát ajánlotta fel a jótékonysági kampány számára. Tavaly a kegyes kárpátaljai elfelejtett gyermekek segítése alapítvány részére történt gyűjtés. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az év ezen szakaszában sajtóközleményben figyelmeztet a varjú támadások lehetőségére. Most tanítják a fiókáikat repülni, és ha azok a földre esnek, védelmük érdekében akár támadhatnak is a varjak. Ilyenkor karunkat széttárva mutassuk magunkat nagyobbnak és félelmetesebbnek. Nyugodtan kiabáljunk is rá a madárra. Az állatvilág Einsteinjei ettől azért meghátrálhat, hallottuk az M1 híradó időjárás jelentésében. A varjú okos madár. Kísérlettel bizonyították, hogy nem csak eszközhasználatra képesek, hanem jövőbeli események megtervezésére is. Egy kísérletben a varjak mindig azt az eszközt választották, amely később hasznossá vált számukra, nem pedig a korábban bevált tárgyakat, vagy az azonnal elérhető, kevésbé értékes ételt. Ez arra utalt, hogy a varjak képesek előre tervezni jövőbeli feladatokat. A tervek szerint július 1-én nyílik meg a fővárosi biodóm. A helyszínen egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodóm alapterülete a parlamentével vetekszik, 36 méteres legnagyobb belmagassága pedig egy panelházhoz hasonlítható, tudósított a híradó. A több mint 3 focipálya méretű térségbe 1,5 millió literes cápa medencét is terveztek, de ez utóbbi sorsa még kérdéses, írta az Építész Fórum. A biodóm a bezárt vidámpark területén valósult meg, ahova mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett a természetben veszélyeztetett állatokkal is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 21 óra.
2: Mária Rádió Gyál, FM 98,9.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat. Mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él. És ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
5: Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hit tanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a Felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor, 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az ima szándékfogadásba és a rózsafüzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
0: Mária Rádió.
6: A műsorvezető Hudák Viktor mai vendége, dr. Dobszai Benedek, ferences szerzetes atya.
7: Vendégünk Dobszai Benedek, ferences testvér. Beszélj nekünk egy kicsit arról, hogy milyen volt a gyerekkorod, hogyan indultál?
8: Egy budapesti nagy katolikus családból származom, 7 vagyunk testvérek, én vagyok a legkisebb. Alapvetően szüleim nyilván sok szempontból meghatározóak, akár személyiségükkel is, akár mindazzal, amit itt a munkájukban, szolgálatukban letettek, akár az egyházban, akár azon kívül. Érdekes így ez a nagy családi helyzet, mert nem csak sokan vagyunk, hanem egy nem olyan nagyon nagy, de azért időben is egy nagyobb skálát fed le ez a 7 ember. Úgyhogy ebből kifolyólag például az én keresztszüleim a két legnagyobb testvérem, ami egészen egy érdekes helyzet megint. És alapvetően egy jó, tényleg örömteli gyerekkorom volt. Nekem is nyilván megvoltak a magam küzdelmei, de azért alapvetően nagyon hálás lehetek azért, amit kaptam.
7: Hogyan született meg benned az elhatározás? Volt-e valamilyen jel, vagy valami olyan dolog, amit el tudsz nekünk mondani, hogy ezt a hivatást választottad?
8: Tényleg kiskoromtól fogva a templom, az egyház, az fontos szerepet játszott az életemben. Tényleg a családi hagyományomból is, meg arról a plébániáról is hozom ezt, ahova tartoztam, 6. kerületi Szent Család plébánia. Nagyon sok pap lett Magyarországon onnan, és ezek nyilván meghatározóak voltak. Nagyon kicsi koromban megfogalmazódott már bennem esetleg így a papságnak a gondolata, aztán egy időben ez inkább elhalványult egy kicsit, és tulajdonképpen én azt szoktam mondani, hogy bennem egy ilyen kettős története van a hivatásnak. Mindenképp oda vezetem vissza mind a kettőt, hogy volt egy nagyon meghatározó időszaka az életemnek, amikor én nagyon személyessé vált a hitem. Nagyon fiatalon egyébként, ez ilyen 15-16 éves koromban volt, amikor így számomra lett nagyon fontossá az hogy a Jóistenhez tartozom. És onnantól kezdve bennem nagyon érlelődött a szerzetességnek a gondolata, akkor nem annyira a papsági egyébként, hanem a szerzetességnek a gondolata, amiben valamiféle, hát ilyen kizárólagos lefoglaltságot éltem meg, vagy nem tudom, hogy lehet ezt igazán jól megfogalmazni, de valami olyasmit, amiben azt érzem, hogy a Jóisten így valahogy nagyon, nagyon akar. De azért ugyanakkor még családban is gondolkodtam, akár abban is gondolkodtam, hogy akkoriban a rendszerváltás után voltak azok a Magyarországon is elinduló közösségek, ahol így a családi és a szerzetes élet egy kicsit nagyobb keveredésben volt. És aztán utána igazából egy ponton tudtam dönteni először így a szerzetesség mellett, és az nem volt kérdés, hogy teológiát tanuljak, vagy hogy valahogy akár a szolgálatban valahogy részt vegyek, de mégis az, hogy pap legyek, amellett egy, azt mondom, hogy egy külön döntést kellett meghoznom, amit tulajdonképpen véglegesen már a szerzetes életem alatt hoztam meg. Tehát ugye nálunk ferenceseknél vannak laikus testvérek, akik akár olyan típusokban is vannak, hogy kétkezi munkát végeznek, de úgy is, hogy egyébként akár tanári munkát végeznek, vagy más feladatuk van. És bennem nagyon sokáig volt az, hogy esetleg ilyen módon legyek a rendnek a tagja, és aztán egy ponton az viszonylag egyébként egy ilyen nem különleges jelben megélve, de mégiscsak egy ilyen viszonylag egyszerűbb döntésben hoztam meg, hogy akkor kérem a papszentelést.
7: Volt olyan személy, akinek a tanúságtétele nagy hatással volt rá?
8: Nyilván láttam mindenféle szerzeteseket, papokat élni. Olyan nem volt, akinél

0: maguk papságát vagy szerzetességét, és ez biztos, hogy mind-mind hatott rám.
1: A ferences lelkiség az szegénységről, tanításról szól. Mi az, ami mit téged visszavezetett ide, vagy mi az az érzés, ami miatt azt mondod, hogy hazaértél?
0: A ferencesség számomra nyilván nagyon korai időtől ismert volt. Egyik testvérem ferences iskolába járt, én is ferences gimnáziumba jártam Szentendrére, és mint mondtam, azért ismertünk ferenceseket, meg aztán egyre inkább én magam is a iskolán keresztül egyet többel megismerkedtem. Mégse feltétlenül ferencességben gondolkodtam először. És talán amit biztos, hogy ide érdemes hozni, az az, hogy mondjuk többször voltam Esztergomban, többször voltam így ott a noviciátusban, akkor még ott volt a noviciátus, nem Széchenyben, látogatóban, tehát mondjuk volt egy élményem arról, hogy milyen ez belülről, illetve, hogy különösen például Eloi Leclercnek, egy francia szerzőnek, egy Szent Ferenc életrajza, egy szegény ember bölcsessége került a kezembe, ami nagyon szépen az eredeti legendák és ferenci írások alapján hozza elénk a ferences lelkiséget. És abban valahogy azt találtam meg, hogy az az Isten kép, meg az az Isten kapcsolat, ami abban úgy szembe tűnik, vagy ami az úgy szépen közel hozza Ferencnek az Isten kapcsolatát, az nagyon sok mindenben rokon azzal, ahogy én a Jóistennel vagyok, vagy akarok lenni, vagy amit róla gondolok, vagy látok, vagy tapasztalok. És hogy ez önmagában nagyon fontos volt számomra. Aztán nagyon fontos volt számomra, hogy ez egy olyan közösség, ami azért sok szempontból így a földön jár, tehát hogy nyilván egy spirituális lelki közösség, de hogy azért nagyon ebben a világban van beágyazódva. És az is, hogy nem egy adott célra hozták létre a rendet, mondjuk, hogy tanítson, hogy betegeket ápoljon, ezek mind-mind szépek és jók, hanem hogy abban is van egy hihetetlen nagy tágassága, hogy nagyon sokféle szolgálat megfér benne. És nekem ez nagyon, nagyon tetszett, hogy így igazából nem egy feladat mellett köt le a ferences élet. És aztán nyilván még nagyon lényeges volt, hogy átjött a ferencességnek az a közösségi mi volt, a egyszerűségre való törekvése, derűje, ami mind-mind nyilván nagyon közel hozta hozzám ezt a lelkiséget.
1: Van esetleg így előtted olyan példa, amit ez a francia szerző leír, hogy hogyan kapcsolódik Istenhez, vagy erről tudsz egy konkrétabb, esetleg valami konkrétabbat mondani?
0: Hát önmagában egy ilyen nagyon erős belső istenkeresésben írja le Ferencnek az életét és életútját. Aztán nagyon fontos az a része, amiben ugye azt látjuk, hogy ugye az ember keresi valahogy azt, hogy neki hogy kéne jól csinálni az életet, vagy ahogy leírja azt a történetet, hogy az egyik rendtárs ugye azon szomorkodik, hogy nem tud elég tiszta lenni az életében, és akkor, hogy Ferenc leírja azt, hogy igazából az ember a tisztaságát, az Istenhez való kapcsolódását nem a köldöknézéssel, vagy a állandó magamban nézéssel éri el, hanem hogy az Istenre kell tekinteni, hogy ennek a merre irányul a szemünk, a tekintetünk. Ebben nagyon, nagyon erős Ferenc. És ez azért érdekes, mert nyilván Ferenc ugye azért bűnbánók rendjének nevezi a közösségét az elején, és mégiscsak nem ragad le abban, hogy ez egy ilyen önmarcangoló önvizsgálat, hanem hogy alapvetően az Isten, aki a tisztaság, ő teszi tisztává az embert, ez nagyon átjön a ferences lelkiségben. És hogy persze fontos, hogy mi magunk, hogy vagyunk, meg önreflexió, meg önismeret, de hogy ennél még sokkal fontosabb az Istenre rátekinteni, és valahogy annak ebben a tekintetben hagyni, hogy alakuljunk, meg alakítson minket az Úristen.
1: És amikor téged felszenteltek, akkor gondolom nagy volt az öröm, de hogy mi volt az első olyan nehézség, amivel találkoztál, és azt mondtad, hogy hú, erre nem számítottam.
0: Érdekes, hogy én nem a papságtól számítom ebből a szempontból az életemet. Ugye beléptem a rendbe 95-be, és elindult a szerzetesi életem. Ugye egy év után az ember már fogadalmat tesz, jó, akkor még ugye csak egy évre, és azt évenként újítja. Tehát egy elköteleződés sokkal gyorsabban elindul, mint mondjuk, bizonyos szempontból sokkal gyorsabban elindul, mint egy, mint hogyha az ember önmagában csak papképzésben van, nyilván az is egy nagyon erős elköteleződést jelent.

0: De hogy a szerzetes életben ez a fajta igen kimondás, ez sokkal előbb talán elindul. És ez azt is jelenti, hogy persze a növendékévek arra vannak, hogy az ember kicsit megpróbálja saját magát, a közössége megpróbálja őt, az élet megpróbálja őt. Ahogy mondtam, gimnázium alatt már nagyon érlelődött bennem az, hogy így az az Isten kapcsolat, ami olyan fontos volt számomra, ami ráadásul hozzákapcsolódott ahhoz is, hogy akkor nagyon tudatosan jártam arra a plébániára, ahova tartoztam. Ennek az a története, hogy a családom nagy része elköltözött onnan, a város másik felébe, és én pedig visszajártam erre a plébániára egy szem emberként abból a családomból. És az a plébániai közösség, az a fiatal közösség, ami ott volt, az nekem nagyon fontos volt. És talán az egyik ilyen első, hogy ez az élmény, hogy itt jó lenni, egy jó közösségben lenni, ez kezdett el elindítani még arra, hogy hol élhető még ez egy életen keresztül, hogy fontos nekem Isten, és ebből fakadóan fontos nekem abban a közösségben szorosan ott lenni, amelyik ebben az Isten kapcsolatban segít, meg ahol ezt az Isten kapcsolatot megéljük együtt. És tulajdonképpen ezen az úton kezdődött bennem az a gondolat, hogy így a szerzetesi élet tulajdonképpen ez, hogy olyan emberek közössége, akinek fontos az Isten kapcsolat, egészen sajátos, vagy egészen jelszerű és radikális módon. És aztán az nagyon fontos volt számomra, hogy tényleg többször eljutottam a ferences noviciátusba, akkor még Balsi Balázs, hogyha volt novicius magiszter, később nekem is magiszterem volt, és hogy lent töltöttem egy-két napot, vagy lelki gyakorlatot, vagy szervezett például akkor a én iskolám, meg az esztergomi iskola közösen szerveztek fiatal fiúknak ilyen nyári kvázi tábort, ahova együtt lementünk a noviciátusba. És ezek a találkozások, ez, hogy láttam, hogy ez így a mindennapokban hogyan működik, ez nagyon sokat alakított bennem, hogy akkor így a ferencesség mellett döntsek. Tehát kicsit ez a jöjj és láss, ez is benne volt, és közben ez a belső út, hogy kicsoda számomra az Isten, kicsoda Szent Ferenc, hogyan éli meg ő az Isten kapcsolatát, ugyanakkor milyen jó az Isten kapcsolatot közösségben megélni, és akkor ebből így együtt alakult ki. Talán az egy fontos határpont volt még benne, amikor úgy azt éreztem, hogy bár érték számomra a család, el tudnék képzelni párkapcsolatot, sőt, igazából volt is valamennyire párkapcsolatom, tehát hogy hanem is hosszú életű, de hogy végül is azt kimondani, hogy valahogy azt érzem, hogy ezt így erre most így egyedül fogok elindulni erre az útra. Tehát ez volt egy ilyen vonulat egy a szerzetesi történetemnek. És a másik, a papság, ott pedig tényleg az volt, hogy tehát beléptem a rendbe, noviciátus teológiát elkezdtem, úgynevezett gyakorlati év, az nálunk ugye a két év teológia után egy külön gyakorlatra el kellett mennünk, utána vissza folytattam a teológiát, elkezdtem mellette a másik szakomat, és én ugye biológusként, biológia tanárként végeztem, akkor közben elkezdtem kutatni, doktorit csinálni, szóval ment ez a verkli, és hát engem igazából a belépésem után 11 évvel szenteltek pappá, tehát hogy nem túl gyorsan. És akkor a papság felevezető úton nekem az volt egy nagyon fontos pont, amikor, és nem emlékszem pontosan, 2003-4 magasságában, vagy már lehet, igen, akkoriban, kikerültem Svédországba a tanulmányaim folytán, egyetemi kapcsolat folytán, én kétszer egy évet voltam kint Stockholmban kutatni, és a második évenben, amikor kint voltam, addigra megszűnt az a rendház, ahol én előző évben éltem. És emiatt gyakorlatilag egy albérletben laktam egy évig, úgyhogy egyébként örökfonos szerzetes voltam közben. És dolgoztam egy olyan országban, ahol ugye télen egész nap sötét van, amikor nincsen sötét, akkor én egy sötét laborban töltöttem az életemet, és azért ez egy elég ingerszenyék környezet tud lenni egy pár hét vagy pár hónap után. És arra emlékszem, hogy akkor került kezembe valamilyen teológiai könyv, és csak azért úgy így este így olvassak valamit, így elkezdtem azt olvasgatni. És valahogy nagyon ebben a sivár környezetben, hogy ugye idegen helyen, azért ott nagyon egyedül, folyamatosan szinte sötétben, nagyon sok munkával, nagyon kevés társadalmi kapcsolattal. Szóval az a szöveg ott valahogy nagyon máshogy szólalt meg. És ahogy megszólalt, az is vele jött, hogy az, amit most én ebből megértek, azt milyen jó lenne továbbadni. És tulajdonképpen ott valahogy azt fogalmazódott meg bennem, hogy a papságban számomra az egyik nagyon fontos pont a prédikáció. Tehát, hogy valahogy az, hogy az szólított meg ott, hogy azért vállaljam a papságot, mert valahogy hívást érzek arra, hogy ezt tovább lehet ilyen nagyon-nagyon erősen adni, amit én így nagyon mélyen meg tudok érteni. Úgyhogy tulajdonképpen ez volt, amikor így utána, amíg nyilván gondolkodtam, de utána akkor kértem a papszentelésemet. Nagyon érdekes, hogy én egyébként a papságommal kapcsolatban mondtam, hogy hoztam egy döntést. Az, hogy én erre alkalmas vagyok a papságra, az nekem mind a mai napig kérdés. Ez lehet, hogy érdekes, meg nyilván látom azt, hogy járnak emberek hittanórámra, vagy csoportba, meg tudom én, vannak, akik szívesen hallgatják azt, amit te prédikálok, meg jönnek jönni, meg föl lehet még sorolni, mennyi mindenben kérik az embernek a tanácsát. De hogy egyébként én nekem az mind a mai napig egy érdekes tapasztalat, hogy az én saját személyes életemben, vagy habitusomban, vagy képességeim tekintetében nem vagyok benne biztos, hogy emberi szempontból minden arra predestinált volna, hogy én pap legyek. A szerzetességemben nem így érzem, tehát ott sokkal inkább azt érzem, hogy nem jó az, hogy önazonos vagyok, mert ezt nem mondom, hogy a papságomban nem, de hogy ott sokkal természetesebben jön a személyiségemből. A papságomnál ezt nem tudom így kimondani. És hát nyilván ez olyan szempontból okozhat küzdelmeket, hogy az ember naponta találkozik a korlátaival, a képességeinek a határaival. Ez most azért lett furcsa, mert ezt kívülről általában nem is szokták érzékelni az emberek, tehát hogy a visszajelzésekből nem ezt kapom, de ettől ez még belül történik. Ezért nyilván arra is nagyon jó, hogy az ember folyamatosan azt tapasztalja meg, hogy a papságban szerintem fontos az, hogy az embernek legyenek emberi alapjai, meg nem mondom azt, hogy nekem egyáltalán nincsenek, de hogy nagyon sokszor megtapasztalja az ember azt, hogy az, amit az ember csinál, abban a kegyelem működik. Mert egyébként ez így az emberi történetből nem biztos, hogy mindenestül így következne, ahogy. Úgyhogy ez például biztos, hogy egy küzdelem. Aztán nyilván nagyon sok küzdelme csatlakozik az embernek ahhoz, ahogy a szolgálatában különböző feladatokat kap. Ezek lehetnek nagyon hétköznapiak, tehát amikor sorozatban az ember reggel 6-kor van beosztva, vagy gyóntatni, vagy misézni, és mondjuk este még dolgozott éjféli fél egyig, akkor mondjuk ott kellenek érvek, hogy az ember fölkeljen. De van az is, amikor tényleg olyan dilemmák elé kerül, vagy olyan helyzetek elé kerül az ember. Ugye én voltam előjáró, meg hát előtte is, utána is a vezetés közelében azért voltam, tehát nagyon sok mindenre volt rálátásom, és például az biztos, hogy nekem a személyi döntéseknek a meghozatala, az mindig egy küzdelmes dolog volt. Tehát az ott, amikor az embereknek a sorsáról, a helyzetéről, akár fegyelmi ügyekről dönt az ember, azért az ott nagyon-nagyon húsba vág. Különösen akkor, hogyha egyébként tudom azt, hogy mit tudom én, egy helyzetben olyan döntést kell hoznom, ami nem egyszerű, de egyébként még hosszú évtizedekig együtt fogok élni azzal a testvérrel, akivel kapcsolatban ők döntést kellett hozni. Ez biztos, hogy ezek hoztak küzdelmet.
1: Említetted, hogy visszajelzéseket is kapsz. Biztos, hogy pozitív visszajelzést is kapsz, rengeteget. Milyen meglepetésszerű pozitív visszajelzést kaptál a pályafutásod során? A közösségtől, vagy a rendtársaktól? Amit azt tudnám mondani, hogy igen, ezért megéri csinálni ezt. fajta hivatást?
0: Nyilván mindenki vágyik az elismerésre, meg nekem is ez egy fontos feladat, hogy el is fogadja az ember az elismerést, de ne ezért csinálja, hogy akkor se essen kétségbe, hogyha nem kap elismerést, de egyébként úgy érzi, hogy beletette a munkát. Hát inkább azt mondom, hogy vannak olyan helyzetek, ahol tehát van az a helyzet, amiben tényleg az ember azt látja, hogy igen, ebben most beletettem a magam erejét is, és hogy tényleg megdicsérik érte, vagy azt mondják, hogy igen, jó az, amit írtál, vagy jó az, amit mondtál, vagy jól lett összerakva az a program, vagy nem tudom, tehát vannak ezek. Mindig meglepőek voltak, és ezt tudtam, hogy van ilyen, csak hogy meglepő, amikor az ember a mindennapjaiban találkozik vele, hogy azok a helyzetek, amikor mondjuk úgy mentem ki egy szentmisére, hogy tényleg az ember megpróbált beletenni mindent, hogy összeálljon mondjuk egy prédikáció. De hát, hogy nem akar összeállni. Tehát, hogy hát az, amikor, azt úgy szoktam fogalmazni, hogy van, amikor az ember úgy van benne, hogy elkezdek egy mondatot, és a harmadik szónál már szidom magamat, hogy miért kezdtem el ezt a mondatot. Tehát hol lesz ennek vége? És nagyon sokszor az van, hogy egyébként többé azt kell, hogy mondjam, hogy legtöbbször pozitív visszajelzés beszédre olyankor kaptam, amikor én úgy jöttem ki, hogy hú, hát ezt túléltük. És ez azért egy szép dolog, mert megint mutatja azt, hogy biztos, hogy kellett az, hogy az ember az emberi erőt beletegye. De az is, hogy az, nem csak a papságban, biztos, hogy más hivatásban is az ember ezt megéri, de hogy nagyon sokszor azt éljük meg, hogy mégiscsak a kegyelem dolgozik, vagy a Jóisten dolgozik. Tehát, hogy nem biztos, hogy akkor van nagyon elől az ember, amikor nagyon ügyesnek érzi magát. Hanem pont amikor annak ellenére, hogy küzd, és azt mondja, hogy édes jó Istenem, hát ez borzalmas volt, ha tehettem volna, én is kimentem volna a saját prédikációmról, és hogy mégiscsak ott valami történt emberekben. És megint csak abszolút nem érdem, ez végképp nem érdem, amikor akár tényleg olyan dologról számol be valaki, hogy ő neki az élete valamilyen okból, valamilyen szolgálat hatására elkezdett megváltozni. Tehát akár mondjuk itt nagyon kevés ilyen helyzetem volt, de azért ez is, amikor az ember azt látja, hogy egy beteg mondjuk, aki nagyon rossz állapotban van, akár már nagyon régóta semmilyen kommunikációban nincsen mondjuk a környezetével, és mondjuk pont egy betegkeret, ez kiszolgáltatás, akkor magához tér, és látszik, hogy még egy utolsó pillanatában a Jóistennel ki tud békülni, és elmond pár olyan szót, ami a környező családnak is megdöbbentő, vagy megrendítő, vagy amikor egy függőséggel élő ember mondjuk egyfajta megszabadulást tapasztal, meg mondjuk egy szentmisén, amit történetesen éppen az ember maga mondott el, de éppen ő lett beosztva, tehát nem mi tettük, hanem a Jóisten kegyelme. Szóval hogy ezek nyilván nagyon érdekes tapasztalatok.
1: Nagyon sokan ítélik el a papságot kívülről, mert nem annyira ismerik, vagy egyáltalán így támadják ezt az egészet. Ezt te érzékeled, vagy hogy jön ez neked át? És mit teszel, vagy hogyan reagálod ezt le?
0: Hát nyilván egyébként én azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor van helye a kritikának. Tehát, hogy szerintem az első, az ember engedje közel magához a kritikát. Mert még egy támadó gonosz kritikából is ki lehet nyerni olyan dolgot, amiben van megfontolandó. A második az, hogy nagyon sokszor a támadás, vagy az nem ismeretből forrásozik. Tehát én azt gondolom, hogy az egyháznak, vagy a papságnak, vagy a hívő embereknek igenis azért is érdemes elkezdeni kapcsolatokat létesíteni, akár olyan emberekkel is, akik nagyon mások, mert az információ hiánynak a hiátusait az emberek kitöltik sokszor hülyeséggel. És hogy ezen úgy lehet segíteni, hogy az ember elkezd beszélgetni, meg elkezdi mondani, hogy egyébként nekem mi a meggyőződésem, vagy miért gondolom azt, amit gondolok, vagy miért hiszem azt, amit hiszek, vagy miért nem igaz, amit te mondasz, mert egyébként azt mi se gondoljuk. Ez szerintem nagyon fontos megint. És hát van az a része, ahol meg az embernek elviselni kell, vagy és bennem sok szempontból ott van az, amikor meg úgy vagyok, hogy én tudok ilyen, vagy azt hiszem, hogy tudok ilyen empátiával viszonyulni helyzetekhez, hogy ő most az életében itt tart, vagy őt az életében ért egy olyan hatás, hogy szerintem mindnyájunknak van olyan tapasztalata, amikor arra kell rájönni, hogy én tótágast állhatok, nem fog a másiknak a véleménye megváltozni rólam, mert valahol máshol van a hiba. Nem abban, amit csinálok, hanem mert ő, lehet, hogy ő benne nyom meg az én személyiségem valami olyan gombot, amiről nem is tudok, hogy mi az. Nem én miattam van, hanem a múltjából, de rám vetíti. Tehát, hogy szerintem ez is egy jó olvasat, hogy az ember ezeket úgy elfogadja, hogy jó, hát most nem dől össze a világ, nem kell mindenkinek tetszeni.
1: Volt olyan időszak, amikor krízisbe estél, és azt gondoltad, hogy ez a hivatás nem is neked való is. És kellett küzdened, hogy megmaradj ebben.
0: Nem mondom azt, hogy nem, de már csak ez azért lesz ilyen furcsa, amit most mondok, mert valahogy nekem igazából a hivatásom korai időszakától az volt, hogy vannak olyan helyzetek, amikor az ember úgy el tudja képzelni, hogy lehetett volna máshogy is, hogy kevésnek tartom magam, vagy mit tudom én, de hogy ez az élet velejárója bármilyen hivatásban, és hogy pár évvel ezelőtt került kezembe egy könyv szerzetesi nevelésről, és az nagyon sokat beszél arról, hogy az őszintességet ne keverjük össze az igazsággal, és ezt úgy érti a könyv szerzője, hogy az, hogy őszintén kimondom valamiről, hogy nehéz, az még nem biztos, hogy arra is kell elindulnom. Ugye nagyon sokan, amikor elhagyják a hivatásokat, akkor azt mondják, hogy most fedezték föl magukat, most jöttek rá, hogy nekik mi a valódi énjük. És egyáltalán nem biztos, hogy ők magukat fedezték föl, egy mostani állapotukat fedezték föl. De ha az ember megy évtizedeken keresztül egy irányba, nem mondom azt, hogy akkor biztosan nem fog tudni más irányba menni, de hát egyrészt magával fogja vinni azt a személyiséget, amit eddig hurcolt, másrésztről meg fogja élni azt, hogy lehet, hogy három évvel rájön, hogy na, se biztos, hogy teljesen az ő útja. Szóval, hogy valahogy ezt akarom idehozni, hogy számra az, hogy az ember kitart olyan helyzetben is, amikor nem könnyű, ez szerintem minden hivatásnak vele járója, és ezzel nincsen baj. Ez egyébként formál minket. Egyébként ez egyszerűsít minket. Egyébként ez a személyiségünk részévé válik. És itt a személyiségünkön nem csak az emberi pszichét, hanem azt a spirituális személyiségünket is értem, akivel Isten előtt állunk. Tehát, hogy ez szerintem ugyanúgy része a történetnek.
1: Említetted a közösségi életet, gondolom nálatok. Amit elmondasz, az alapján egy ilyen elég élénk közösségi kapcsolat van. Ez ugye egy részét elfedi annak a magánynak, ami együtt jár a szerzetesi léttel. Ezt a fiataloknak hogyan tudod elmagyarázni, hogy nem lehet családjuk, nem lehet gyerekük, hogyha ezt a hivatást választják? Mit tudsz nekik tanácsolni? Vagy hogyan tudnád ajánlani ezt a szakmát? Szakmát, bocsánat. Hivatást.
0: Is egyébként. Nyilván, amitől óvnék valakit, az az, hogy szerintem van helye a keresztény életben és a szerzetes életben is a lemondásnak. De hogy az valószínűleg nem egy jó motiváció, hogyha valaki kizárólag lemondásból vállal a szerzetességet. Tehát, hogyha valaki azt mondja, hogy ő egyébként nem is akar családot, meg nem tudom, nem mondom azt, akkor biztos, hogy nincsen hivatása, de hogy kell, hogy legyen egy pozitív indítatás arra, hogy ezt a hivatást vállalja. És én tényleg ezt tudom mondani, hogy valahogy azt keresse magában, hogy éreze arra elhívást, hogy az Isten valahogy le akarja őt foglalni. Hogy éreze arra valamiféle hívást, hogy Isten olyan egészen sajátosan akarja őt megragadni. Ha ennek semmi szikrája nincsen az illetőnek az életében, akkor inkább ne ezt a hivatást válassza. Ez nem azt jelenti, hogy ezt tűpontosan meg tudja fogalmazni, de hogy ennek valami belső tapasztalata legyen. Mert ez az a pozitívum, amire azt lehet mondani, hogy belefér, hogy az ember lemond mondjuk a családról. A második az, hogy ő nyilván az ember alaptermészetében benne van egyfajta kizárólagos kapcsolatra való vágy, meghívás, és ennek is nagyon sok rétű, ennek nyilván ott van a szexualitás, az intimitás, a bensőségesség, nagyon-nagyon sok rétű a bajtársiasság, a szenvedély, nagyon sok minden van ebben benne. Egyébként ebben nagyon sok minden megvan a szerzőzőségben is. Tehát egyfajta bensőségességet, mondhatjuk egyfajta intimitást, bármelyik hivatásban szerintem meg lehet élni. Itt szerintem azt kell az embernek eldönteni, hogy ő el tudja elképzelni, hogy az a fajta kizárólagosság az életéből hiányzik, hogy nem egy embert sajátságosan és különlegesen szeretek, és ő sajátságosan és különlegesen szeret engem, hogy ettől erre azt tudja elmondani, hogy ez jó, fontos, de nem arról fog szólni az életem, hogy azon keseregek, hogy ez nincs. És hogy benne van az, én nekem is nagyon sok növendéktársam elindult ebben az életben, és aztán a növendékévek alatt rájött, hogy nem ez az ő útja, és emlékszem, egyik korábbi tartományfőnökünknek volt ez a mondata, hogy a ferences élet azért nagyon közel áll a családi élethez. Tehát azok a kapcsolódások, amiben mi vagyunk, az nagyon családias, meg nagyon otthonos. És hogy közben meg nyilván nagyon meghívó, meg az Isten kép, ami mögötte van, vagy az Isten tapasztalat, ami mögötte van, az a derű, az egyszerűség, közösségre való meghívás, ezek olyan alapvető emberi dolgok, amit nagyon sok embert meghívnak. És ez a tartományfőnökünk mondta azt, hogy neki az a tapasztalat, hogy van olyan ember, aki számára nagyon tetszetős a ferences lelkiség, csak rossz úton talál bele. Tehát, hogy eljön Ferencesnek, és rájön, hogy de ő neki mégiscsak az igénye van a családra. Csak ez egy ideig úgy nem derül ki számára, mert nagyon sok minden, ami a családban megvan, az itt is megvan. És akkor lehet, hogy ő aztán rátalál arra, hogy nem itt van a helye, de az nem azt jelenti, hogy egyébként teljesen kiesik a ferences lelkiségből. Számos olyan munkatársunk van, aki ferences növendékként indult. Aztán megházasodott, gyerekei lettek, és utána visszatért hozzánk, mint munkatárs, mint tanár, mint egyéb kollega. Tehát, hogy ennek is, vagy akár világi rendnek tagja. Tehát, hogy nagyon sok lehetőség van. De az biztos, hogy van, akit meg azt éli meg, igen, hogy ő tudja ezt itt, és hogy egyébként nagyon sok mindent tényleg ez a közösség is megad, ami egyébként a családiassághoz, meg az otthonossághoz kell.
1: Aki nézi ezt a sorozatot, annak mit kell megértenie ebből az egész papsági létből, vagy szerzetesi létből? Te mit szeretnél nekik átadni, szerinted?
0: Én tényleg nagyon oda vezetném vissza mindenkinek a történetét, hogy mi az ő Isten kapcsolata, mik az ő mély vágyai, hogy legyen vágya arra, hogy ő Istennel akar lenni. Nyilván sokféle egyéb dolog is motiválhat valakit. Az, hogy szép a liturgia, hogy jó a közösség. Ezeket nem vetném el teljesen, mint motiváló tényezőket. Hogy ő segíteni akar az embereken, hogy le akar hajolni a szegényhez, a nehéz sorsúhoz, vagy tanítani akar. Ezek mind-mind nagyon szép dolgok, és segíthetnek a hivatásban, meg elirányíthattak, meg a hivatásnak a mindennapi megélését megadhatják. De hát, hogy segíteni a Vöröskereszten keresztül is lehet, tanítani más módon is lehet, keresse azt, hogy van a jó Istennel, és hogy akarjon egyfajta szenvedélyes Isten kapcsolatot, amit abban a lelkiségben akar megélni, ami Ferencnek is a lelkisége volt. Egyfajta szenvedélyes Isten szeretetben, de ugyanakkor nagyon ebben a világban élve, nagyon elfogadva a világnak a szépségét, és ugyanakkor a teljes abszurditását, ami körülvesz minket, ezzel megbékélve, hogy a világ az ilyen, hogy ez nem baj, hogy megbékélve azzal, hogy az emberek egyszerre nagyon jók és borzalmas dolgokat is képesek csinálni, és hogy ennek is... Ezzel is ki lehet engesztelődni, hogy az ember az ilyen, maga tragédiáival és örömeivel. Szóval hogy valahogy ez van bennem, hogy ezt a fajta lelkiséget itt találja meg, és ebben szerintem tényleg nagyon sokat segíthet egy jó Szent Ferenc életrajz. Tudom, hogy van, akit Szent Ferenc filmek indítanak el, tőlem ezek mindig nagyon távol álltak érdekes módon. Az a fajta Szent Ferenci világ az nekem nem jött be, ami filmeken keresztül jön. És hogy biztos, hogy az is számít, hogy, hogy az a közösség, ahol megérkezik, hogyha idejön, akkor a számára úgy tűnjön fel, mint ahol ő el tudja képzelni, otthonra talál.
1: Van olyan személyes történeted a ferences közösségről, ahogy így itt éltek? Valami olyan személyes sztori, amit így el tudnál mesélni? Hogy
0: hát nagyon is? Sok, nagyon sok. Ugye mi is, mint minden egyházi közösség, anedoktából is élünk, és ebben adjuk át a hagyományunkat. Nyilván ezeknek hihetetlen, végeláthatatlan sora van, és ugye ezek általában nagy röhögéssel végződnek. De ugye mindegyikben van általában a végén valami olyan, hogy azért ez át is ad valamit. És most nyilván, amit most így egyik legutolsó, amit így mondanék, mert ez olyan leír sok mindent. Sokszor van, hogy az ember olyan házba kerül, ahol mondjuk idősebb testvérek vannak. Az idős testvér az mindig egy nagy áldás a maga életével, élettörténetével, akkor is, hogyha voltak benne bukások vagy gyengeségek. De azért az, hogy ezt végig lehet csinálni egy életen keresztül, arra egy nagyon-nagyon jó példa. És hogy az önmagában egy megrendítő dolog, amikor az ember úgy él együtt idősebb testvérekkel, hogy hihetetlen fiatalosak maradtak. Ami abban, ahogy a közösséget igénylik, abban, ahogy vág az eszük adott esetben, nyilván az adottság is, de abban is, ahogy figyelmesek tudnak lenni, akár fiatalok felé, az egészen megrendítő. De hát, hogy nyilván azért egy közösségben sokat szeretjük és sokat bántjuk egymást, ez ilyen mindenhol így van, de hogy egy ilyen közösségben meg lehet azt is élni, hogy akár hosszú évtizedek történetei, együtt létei, együttes szolgálatai alatt össze lehet úgy is csiszolódni, hogy nem nyaljuk-fajuk egymást, de ugyanakkor van egy alapvető tisztelet egymás iránt. Na, ezen hosszú bevezető után igazából egyetlen egy történetet akarok elmondani. Múltkorjában egy vacsora végén ültünk, és hát még maradt a kancsó alján egy kis boroska, és akkor azt kitöltöttük, és ment a beszélgetés, és hát két olyan testvér, akik mind a ketten nagyon sokat tettek le hosszú évtizedek alatt az asztalra, sok felelős pozíciót vittek, és ennek során sokat vitatkoztak is egymással, de mindig is nagy, ezzel együtt nagy megbékélésben voltak, sokat beszóltak egymásnak. Na, minden esetre itt valami témakörön úgy jól mondták, hogy hát, hogy neked nincs igazad. Ez így elég nyíltan és egyenesen, hogy ne haragudj, ebben nincs igazad. Na, erre kocincsunk. És önmagában ez a történet szerintem sok mindent elmond erről a közösségről. Hogy a közösség az nem azt jelenti, hogy mindig hímes tojásként kezeljük egymást, nyilván fontos egymásnak a érzékenységeire odafigyelni, de hogy van olyan, amikor az ember ezt úgy éli meg, hogy kimondom azt, hogy én ezt nem így látom, de ettől mi egy közösségben vagyunk, és kocintunk rá, és iszunk rá. És ez, szerintem ez a kép, ez nagyon sok mindent leír erről, amit számunkra ez a közösség jelent.
1: Van valamilyen hobbid?
0: Nagyon szeretek aludni. Tudom, hogy ez nem hobbi, de kevés jut belőle. Igazából olyan hobbim, ami ilyen, ezt így teszem-veszem, és nem tudom milyen, nem nagyon van. Nagyon megszerettem azt, hogy furcsán fog hangzani, nagyon szeretek sétálni, főleg Budapesten, és itt maga a mozgás is nagyon fontos, és hogy én budapesti vagyok, nem mindig éltem Budapesten, mert Szegeden voltam elég hosszan a szeretes éveim alatt, de azért régebben vissza is kerültem. De ez a felfedezni ezt a várost a maga kis műtyürkéjével és utcáival, és nem tudom, tehát az, amit mi, akik itt élünk, nem veszünk észre a mindennapokban, hogy hol vagyunk. És ezt azért mondom, hogy hobbi, mert egyébként nagyon, ez tényleg nekem egy ilyen mindennapos tevékenység, hogy nagyon sokat megyek ki úgy, hogy csak kimegyek a városba, és megyek egy kört, sokszor telefonálok alatta, meg intézek esetleg még így ügyeket, de az, hogy menni és nézelődni, ez fontos, és egyébként hát nyilván egészség szempontjából sem mindegy, hogy mondjuk azért minden nap pár kilométert legyalogol az ember, azért az valamennyit legalább segít, még hogyha nem is egy erős sport, de hogy ez például egy ilyen, tényleg amire azért próbálok majdnem minden nap időt szakítani.
1: És ez elmélyíti az Isten kapcsolatodat is, gondolom egy kicsit.
0: Adott helyzetben igen. Van, amikor tényleg úgy is megyek, hogy akkor most így csendben csak megyek, és akkor hagyom, hogy így érjenek az impulzusok. Mondom, van, amikor kicsit ez is munka is egyben, de hogy, mert hogy az ember akkor visszahívogatja a hívás listáját, de hát, hogy az is akkor is egy érdekes, meg jó tevékenység.
1: Hogyan látod a jövőt, a szerzetes si élet jövőjét, amit ti ferencesek képviseltek?
0: A szerzetesség és a kereszténység jövőjét szerintem lehet ilyen nagyon emberi szemmel nézni, részben kell is. Tehát szerintem nyilván rá kell nézni arra, hogy igen, vannak olyan folyamatok a világban, amelyek nem biztos, hogy jól hatnak ránk, hogy igen, mindenki ugye mondja, hogy kiürülnek a templomok, meg van ilyen tapasztalat is, meg hogy egyre kevesebb a hivatás. Én azért óvnám magunkat a kétségbeeséstől. És ennek több oka van. Az egyik az, hogy az egyház az Úristennek az egyháza, és a rend és a Jóistennek a rendje, tud ő ránk vigyázni. Volt már olyan a világtörténelemben, hogy 12 apostol volt, meg a magyar történelemben is volt olyan török után, hogy nagyon kevés ferences maradt, aztán eltelt pár évtized vagy évszázad, és nagyon más lett a helyzet. Aztán szerintem tényleg az is, hogy ez egy kegyelmi közösség. Tehát, hogy tényleg szerintem fontos, hogy legyenek átgondolt struktúráink, reformjaink, hogyan lehet jobban hivatást gondozni, hogyan szólíthatunk meg jobban embereket, de ne akarjunk mindent megcsinálni. Tehát, hogy higgyünk abban, hogy ez egy kegyelmi közösség, akár az egyház maga, akár a rend, és hogy ha Jóistennek ez fontos, már pedig fontos, akkor lehet, hogy kevesebb szolgálattevő lesz, de lesznek szolgálattevők. Lehet, hogy sok minden alakulni fog, rendek megszűnnek, újak alakulnak, egyesülnek és szétválnak, és a lényeg az, hogy embereket az Istenhez kapcsol, elsegít az üdvösségre, embereknek az adott helyzetben segít, olyan emberek, hogy lehet, hogy évekkel korábban akár nem tetszett ez a közösség, vagy évek múlva kiszeretnek belőle, de mégiscsak, szóval, hogy én ezt merem ezzel a távlattal nézni, hogy bízunk már jó Istenre azt, ami az övé. Tehát, hogy, és persze tegyük mellé a magunkét. De hogy azt látom, hogy minthogyha sokszor ez a hitünk, ez úgy megkopna, vagy nagyon mi akarnánk megoldani. És közben meg azt látom, hogy persze, hát mondjuk ezt, hogy mi ürül ki a templomokból, meg hogy de hogy közben azt látjuk, hogy vannak párhuzamosan olyan, akár egyházközségek, ahol meg lónak ki az emberek a templomból, mert annyian vannak. Hogy vannak olyan közösségek, ahol jönnek folyamatosan hívők, megtérők, új emberek, stb. Tehát, hogy a meghívás az ma is történik. És persze jó megnézni, hogy emberleg mi történik ezekben a közösségekben, hogy ott mit tudom, van-e közösségi ház, milyen közösségek vannak, milyen programok vannak, stb. De hogy én nem tudok elmenni amellett, hogy itt valami a kegyelmi térben is történik. Úgyhogy én azt tudom mondani, hogy figyeljünk a Jóistenre, aki gondviselő, és figyeljük a jeleket, meg tegyük meg, amit emberleg meg lehet tenni, de ne essünk kétségbe, nem kell. Nem kell. Isten az, aki a hivatást adja, Isten az, aki a hitet adja. Őre figyeljünk. Ez a legfontosabb szerintem.
1: Mondjunk el egy imát.
0: Urunk és Istenünk, köszönjük, hogy gondviselő úrunk vagy. Köszönjük, hogy megmutatod magadat ma is. Megmutatod az élet örömeiben, és sokszor prózai valóságában, mindennapi küzdelmeiben, fájdalmaiban és gyengeségeiben. Kérünk, nyisd meg a szívünket, hogy elsősorban reád vágyakozzunk. Kérünk, hogy tudjunk veled úgy kapcsolatban lenni, hogy a világban is jól vagyunk jelen. könyörgünk, Urunk, különösen a fiatalokért. Add meg nekik, hogy tudjanak őszinték lenni magukhoz. Keressék belső legmélyebb vágyaikat, azokat a vágyakat, amelyeket te oltottál beléjük. Kérünk, segíts meg őket, hogy merjenek döntést hozni, merjenek elköteleződni. Ne ijedjenek meg a világ törékenységétől, mindennapok változandóságától. És könyörgünk, Urunk, egyházadért, szenteld meg azt, adj nekünk igaz hitet, biztos reményt és tökéletes szeretetet, érzéket és értelmet, hogy felfedezzük a te parancsodat, és erőt, hogy abban elköteleződjünk. Amen.
1: Amen.
2: A műsorvezető Hudák Viktor mai vendége, dr. Dobszai Benedek, ferences szerzetes atya volt.
3: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra és újra, napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között. Közös élő hit tanórákat és rózsafüzéreket kezd sugározni a négy magyar nyelvű Mária Rádió. A Mária Rádió magyar nyelvű családja igyekszik minél szorosabban együttműködni. Régi álom valósul meg azáltal, hogy közös élő hittanóra műsorokat sugároz az erdélyi, a délvidéki, a felvidéki és a magyarországi Mária Rádió. Ezekre minden hónap első keddjén 10 órától kerül sor. A műsorvezető atyák az egész Kárpát-medencéből várják a hallgatók telefonhívásait. Az adások helyszíne havonta változik. Az első közös élő hittanóra a felvidéki Mária Rádióból hangzik el április 7-én kedden 10 órától. Minden hónap első péntekén pedig a hallgatók ima szándékait fogadjuk telefonon az egész Kárpát-medencéből 12 óra 5 perctől. Ezt követően rózsafüzért imádkozunk a hallgatókkal telefonon keresztül úgy, hogy minden tizedre más-más ország hallgatóját kapcsoljuk a Kárpát-medencében. Az első ilyen alkalomra március 6-án pénteken kerül sor 12 óra 15 perctől. Kérjük kedves hallgatóinkat, hogy kapcsolódjanak be a magyar nyelvű Mária Rádió közös élő hittanóráiba első kedden 10 órától, valamint az imaszándékfogadásba és a rózsafűzérbe első pénteken 12 óra 5 perctől.
6: Mária Rádió.
7: Hírpercek.
8: A Caritas országos zarándoklattal ünnepelt Bodajkon. Új kis buszt kapott a Pető intézet. Akolitus találkozót tartottak Kaposváron. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A katolikus Caritas május 30-án Bodajkon a segítő Szűz Mária kegyhelyen ünnepelte országos zarándoklat keretében alapításának 95. újjáalakulásának 35. évfordulóját. A jubileumi alkalomra készülve egy a Caritas munkatársaiból és önkénteseiből álló csapat vállalta, hogy a 35 évnek megfelelően 35 kilométert gyalogolnak a kegyhelyre a katolikus Caritas zászlójával és egy feldíszített zarándokkereszttel. A Caritas intézményeiből 850 vezető, munkatárs és önkéntes érkezett a nagyszabású eseményre, melyen Fekete Szabolcs Benedek püspök, a katolikus Caritas elnöke mutatta be szentmisét. A püspök beszédében Máriáról, mint a segítő szeretet példaképéről beszélt, írta a Magyar Kurér. A zarándokok délután több program közül választhattak, a nap zárásaként a résztvevők elimádkozták a Lorettói litániát, majd a záró áldás után hazaindultak. Új kis buszt kapott a Pető intézet, amely nagy segítséget jelent a mozgássérült és központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek mindennapjaiban. A járművet gyereknapon adták át ünnepélyesen, a támogatók pedig azt remélik, hogy ezzel még több közös program és kirándulás válhat elérhetővé az intézet tanulói számára, tudósította Tények. Az intézet kedvezményesen vásárolhatta meg a kis buszt a Porsche Hungáriától. A cég már több éve fogadta örökbe a Pető intézetet, ami azt jelenti, hogy bizonyos időközönként segítenek nekik, amiben tudnak. A mozgássérült gyerekek helyreállítását célzó konduktív pedagógiai rendszert dr. Pető András hozta létre. A róla elnevezett intézetbe jelenleg 140-en járnak, jelentős részük itt él. Nagy segítség, hogy mostantól saját járművel közlekedhetnek. A 9 személyes busszal egy kis osztályt tudnak fuvarozni. Május 30-án tartották a Kaposvári Egyházmegye akulitusainak találkozóját 45 elkötelezett szolgálattevő részvételével. A nap kezdetén Varga László megyés püspök mutatott be szentmisét a Kaposvári Székesegyházban, tudósította a Magyar Kurír. A főpásztor arra buzdította az akulitusokat, hogy szolgálatukban Krisztus örömhírének hiteles tanúiként a föld sólyaként és a világ világosságaként legyenek jelen közösségeikben. A sötétséget fénygyújtással, nem hadakozással győzzük le. Krisztus apostolai vagytok a mindennapokban, mondta az akolitusoknak a kaposvári megyés püspök. A szentmise után fórumbeszélgetésen oszthatták meg egymással tapasztalataikat a résztvevők. Az ebédet követően a délután a gyakorlati képzés egyében telt, különböző fakultációkon vettek részt az akolitusok.
7: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 22 óra.
2: A Mária Rádió interneten a www.mariaradio.hu honlapon hallgatható.
1: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a kedves testvéreket úrnapja alkalmából. Ünnepi műsorral jelentkezünk. Úrnapja Krisztus testének és vérének főünnepe. Már nagy csütörtökön az egyház megünnepli az eukarisztia létrejöttét az utolsó vacsorán, azonban akkor a húsvéti szent háromnap eseményei jobban más irányba terelik a figyelmünket. Éppen ezért 13. században Ötihi Szent Juliannának volt látomása, amelyben az oltári szentség úgy jelent meg, mint egy kör, amelyből egy rész hiányzott. Ezt úgy értelmezte, hogy kellene az egyháznak még egy ünnepet létrehozni, amely külön megünnepelné az eukarisztiát, nem úgy, mint az utolsó vacsorán, amikor a létrejöttét és ugye Krisztus keresztáldozatának a megjelenítését jelképezi, sőt nem csak megjelképezi, hanem szó szerint ez történik, hanem amikor az eukarisztiát ünnepeljük. Ugyanis az eukarisztia, Krisztus teste és vére, a kenyér és a bor színe alatt az ő istenségével, emberségével, lelkével. Már a hittanórán tanultuk, hogy az eukarisztiát háromféleképpen ünnepeljük. Ünnepeljük a Szent Misén, mint Krisztus keresztáldozatának a vér nélküli megjelenítését, a keresztáldozat megújulását. Továbbá ünnepeljük Krisztust, aki közöttünk él, közöttünk van az oltári szentségben, akkor is, amikor nincs Szent Mise, akkor is, amikor a tabernákulumban csak a örök mécses jelképezi az ő jelenlétét, és szintén a szentáldozásban pedig lelkünk tápláléka lesz. Amikor úrnapját ünnepeljük, akkor a hangsúly Krisztus imádásán van az oltári szentségben. Éppen ezért régi szokás hagyomány szerint úrnapján körmenetet tartunk csütörtökön, illetve a rákövetkező vasárnap, amikor az egyházközség hívei nagyon sok helyen még ma is összefognak, és sátrakat építenek, ezeket feldíszítik, lehetne talán külön műsort is ennek szentelni, hogy milyen módon díszítik, milyen hagyományok kötődnek ehhez az ünnepséghez, de általában 4 sátrat építenek, készítenek, földíszítenek, a 4 égtájt jelképezi, és a Krisztust, amikor a pap kiviszi az utcákra, ezzel valójában mindannyian, akik részt vesznek a körmeneten, ezzel tanúságot tesznek a világ előtt a hitünkről, hogy Krisztus közöttünk él az oltári szentségben, és ezáltal hívjuk a többi embert is, hogy Krisztust imádjuk a kenyér és a bor színe alatt. Szolgáljon ez a néhány perc, amelyet itt töltünk a kedves testvérekkel, amikor az imában vagy versben megjelenik az oltári szentség, illetve az emberek hite, szolgáljon és segítsen bennünket abban, hogy ez a hitünk, az eukarisztiába vetett hitünk és Krisztus imádás az oltári szentségben növekedjen. Mi pedig talán tanuljunk abból, vagy vegyük magunkkal azt a ötletet akár, hogy amikor templom mellett vezet az utunk, akár munkahely, akár iskolába, vagy orvoshoz, boltba igyekszünk, és templom mellett megyünk, akár egy keresztvetéssel, egy térthajtással, vagy egy rövid fohásszal köszöntsük Krisztust az oltári szentségben.

Filippo Crispolti az eukarisztikus Krisztushoz. Veled vannak híveid az utolsó vacsorán. Az egyik csak arra vár, hogy a gonoszok kezébe adjon, a többiek pedig cserben hagynak. Ebben az ellenséges óra

kardod, melyet országod ellen a sátán intéz. Azt a 11-et, akik nem álltak ki melletted, sokkal keményebb próbákra is megedzett.

Az oltári szentség, eukarisztia, hálaadás. A katolikus, az ortodox mise liturgiában, de a protestáns vallásban is az Isten tisztelet középpontja. Krisztus teste és vére, a megáldott, a megszentelt kenyérben és borban. Krisztus alapította az utolsó vacsorán, ahogy ezt már Loránd atyától is hallottuk. A második századtól alakult ki ez a szertartás. Vegyétek és egyétek, ez az én testem. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, a szövetségé, melyet sokakért kiantatnak a bűnök bocsánatára. Szent Máténál, Márknál és Lukácsnál olvashatjuk ezeket a sorokat, és mindez beépült a római katolikus liturgiába, nap mint nap a Szentmisén ezt imádkozzuk és éljük. Az ókeresztény művészet sem az oltári szentség alapítását, sem a mise áldozatot nem ábrázolja közvetlenül, csak utalnak rá. Ilyen szimbólum a hal, a kenyér, a kánai menyegző, a csodálatos kenyérszaporítás. Az oltári szentség előképei, a manna szedés, Káin és Ábel története, Ábrahám története. A 7. század végén római mise liturgia része volt az Agnus Dei, Isten báránya. Isten báránya szintén Krisztus szimbóluma, helyenként kereszttel is szokták ábrázolni, de főleg a húsvéti liturgia része, de mint Krisztus szimbólumot meg kell említenünk. A karolink kortól kezdve van jelen a kehely, mint szimbólum, az oltári szentség ős szimbóluma, Krisztus vérét fogják fel a kehelyben, a kereszt lábánál. Vannak olyan ábrázolások, ahol a keresztövében

0: ott találjuk a kelyhet is. Az oltári szentség ünnepét 1246-ban ünnepelték először Liège-ben. Ehhez az eseményhez, illetve fűződik ehhez a tényhez egy legenda, miszerint vérezni kezdett az ostya egy hitetlen pap kezében. Krisztus jelenlétére utal ez az esemény, illetve ez a legenda is. Rómában a vatikáni stanzákban láthatunk néhány Raffaello Santi freskóképet 1599-ből, és úrmutatót ábrázol. Azt az monstranciát, amely már ostját hordoz, tehát azt a szimbólumot, ami a mi templomunkban is itt a 21. században és egyáltalán a keresztény világban megjelenik. A monstrancia összekötő kapocs az Új Szövetség képviselői között, akik imádják a Szent Háromságot. Erre a mai alkalomra az oltári szentség megközelítésére képi ábrázolására egy 20. századi képet választottam, amely a Nyolcboldogság katolikus közösség franciaországi házában, a Szent Bernát házban született meg. A kép az oltári szentséget ábrázolja, aranymetszés pontjában a monstrancia ragyog, körülötte angyali sereg és a feltámadt ifjú alakja Jézust láthatjuk itt, a sebek nélkül, akire a csillag ráutal, tehát ő az, aki karácsonykor megszületik, és ő a megváltó, ő az a fiú, akit vár egész Izrael és a keresztény világ is. A kép felülete úgy van elosztva és ábrázolva, hogy vörös és narancssárga színek dominálnak. Mindez azt a mennyei Jeruzsálem, a mennyei szférát akarja ábrázolni, és a lenti sávban meghúzódva kék, sötét színekben láthatjuk a házakat, a templomot, tehát a civil emberek, a laikus embereknek a helyét. Nagyon izgalmas és érdekes kép, meditációra is alkalmas, szívesen ajánljuk a figyelmükbe. A Felvidéki Mária Rádió harmadik számában ezt a képet közöljük, és a kép rajta lesz a Mária Rádió honlapján is. Még annyit elmondanék, hogy stílusában ez a kép úgy van megalkotva, minthogyha Marc Chagall képi ábrázolás módját próbálta volna alkalmazni a festő. Rendkívül szuggeszíven hat, és túlmutat azon, ami éppen a téma. Tehát mindenképpen a jelenlévő Istenről szól, és összefoglalja a feltámadottat, és azt, hogy a monstrancia, az oltári szentség, az eukarisztia, háladás, és beragyogja az egész életet.
1: Jeszenszky Zsigmond, Isten csodám! Édes Isten, csupa csoda! Először az áldozata, majd mint lelkem jó falatja, végül jelen valósága. A testem lelkem csodája, hogy magát Istent fogadja, eszi, issza és szereti, s az égőt bennem ünnepli. Emberlétem fő csodája, hogy Isten életét adja értem, s nékem ő ehetőn gonosz bűneim jutalma. Csoda, hogy az Isten nem űz bűneimért poklokra, bűneimtől vérrel vált meg, boldogító csodája. S csoda, ki tudom fizetni bűnömontotta vérét, hisz csak hittel éltetnem kell új, édes istenségét.

0: Hiára Lubich imája. Te mindig egyedül vagy a tabernákolomban, mi meg szanaszét az utcán, otthon, az iskolában, a hivatalban. Itt vagy közöttünk, és mégis úgy tűnik, mintha messze volnál, mert kevés a szeretetünk, és nem képes fölfogni téged. Pedig ha az, amit parancsoltál, elevenen élne testvéreidben, nem volna az az érzésünk, hogy elhagynak téged, amikor kilépnek a templomból. Az utcák és a tabernákulumok ugyanoda vezetnének, Isten országába, az emberek között. Táplálj, Uram, testeddel minden reggel, de adj készséges szívet is belénk, hogy mielőbb eljöjjön az az idő, amikor életünk minden pillanatában jelenléteddel táplálhatsz. Amen.
1: Kedves testvérek, köszönjük, hogy az elmúlt fél órában velünk tartottak, és reméljük, hogy legalább részben sikerült kicsit közelebb hozni a kedves hallgatókhoz az oltári szentség titkát, mivel nagy csütörtökön az áldozaton van a hangsúly, most úrnapján pedig az imádáson. Tehát ez a néhány gondolat, amit elhangzott az elmúlt percekben, segítsen bennünket abban, hogy elmélyüljön az oltári szentség iránti tiszteletünk és imádásunk. Megköszönjük a kedves testvéreknek, hogy hallgattak bennünket, búcsúznak önöktől a mai műsor készítői.
2: Bartal Zsuzsa,
3: Kucsera Mária Valéria,
4: Farkas Veronika,
1: a technikai pulttól Tóth Szilveszter és Lépes Lóránt atya. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Mindörökké, amen!
5: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

A mai nap költője sorozatban június 7-én Szántó Györgyre emlékezünk. Nagyon kevesen ismerik Szántó Györgyöt, pedig nagyon tanulságos az élete. Egy olyan családból származik, ahol már az édesapja is az irodalommal foglalkozott, irodalomtörténész volt, és tanár. Szántó György, tehát az ő fia, a Vágújhelyen született 1893-ban, és aztán 1961-ben, szeptemberben ment el Budapesten. József Attila díjas, magyar író, költő, műfordító. Két példázata van az életének. Az egyik az, hogy milyen borzalmas a háború. Szántó György fiatalon nagyon tehetséges festő volt. Aztán a kiállítása is egyébként megrázták az akkori közönséget. 1893. Június 7-én született, így tehát egészen fiatalon elérte az első háború, az első világháború. Ebben az időben a Budapesti Műegyetemen járt építészeti karon egyébként, és pont a háború miatt meg kellett szakítani tanulmányait, a frontra került, ahol homloksebet kapott, és ennek a sérülésnek következtében megvakult. Ez az egyik nagy tanulság, hogy a borzalmak, amiket a háborúk okoznak az egyének életében. 1921-ben Aradon házasságot kötött Brandeis Adéllal, és ez a másik nagy tanulság. Ez a hölgy, a Brandeis Adél, a szép lassan megvakuló férje mellett, annak a látó szeme lett. Hogy mit tesz a szerelem? Azt, hogy segíti az életpályát megtalálni annak, akinek az eredeti hivatása építészet és képzőművészet, az lehetetlenné vált. Brandeis Adél, tehát a Szántó György felesége, felolvasta neki a világirodalomnak a legfontosabb műveit, felolvasta neki azokat a friss alkotásokat, amelyek akkoriban jelentek meg, segített neki megtanulni vakon írni, és a korrektúrát és a készre szerelését a műveknek Brandeis Adél végezte el. Méltatlanul elfeledett Szántó György, bár meg kell mondani, nem egyenletes a teljesítménye, viszont rendkívül termékeny író és költő volt. Hát a köteteinek száma az meghaladja a 20-at. Érdemes megismerkednünk Szántó György íróval. A mai napon, születése napján egyetlen egy versét idézzük fel, majd a későbbiekben talán megtalálok még köteteket, mert nem nagyon találtam irodalmat hozzá, antikváriumban sem nagyon volt elérhető. Egyetlen egy versét találtam meg, de éppen az életpálya miatt és a tanulsága miatt gondoltam, ha egy verssel is, de meg kell emlékeznünk Szántó Györggyel. Ez a vers pedig egy legenda, és a legenda az Szent Ferencről szól. Szeretettel ajánlom a hallgatói család figyelmébe Szántó Györgyöt. Szántó György legenda. Körökben ülték őt körül, mint szcénát amfiteátrumban a pacsorok, koncentrikus körökben. Cserjék, fák, dombok és hegyek koncentrikus körökbe rendeződtek. És az égbolt is, mint végső nagy gyűrű. És karja is ölelésre tárvák, mint legbelső és legkisebb körív, mégis ebben volt minden. Mert így beszélt a tarka madarakhoz. Az ő lelke is ilyen volt, mikor kiteregette. Pávának aranya, bronza, sejemzöldje és mélységes bársonykékje. Emberi szemen túli fekete lilája mind benne voltak. Az ő lelke is ilyen volt. Flamingo ívnyakának nagy kérdőjele. Az ő lelke is ilyen volt. Hattyú szárnyaknak vakító hava. De kis félelmetes fekete volt benne is a szűzi fehérségben, mint hattyúnak a fején örök ellentmondásban. Ilyen volt az ő lelke is, mint vörösbegyen hajnal pirkadása. Ilyen volt az ő lelke is, pacsírta szürkesége,
dalban nyilatkozása. Az ő lelke is ilyen volt. Kőszáli sasnak szent magánossága. Szelíd fecskének szilaj cikázása. Türelmes harkály egyhangú kopogása sötét erdők mélyén. Az ő lelke is ilyen volt. Lomha marabú meditációja. Színes papagáj és fekete holló. Színes fekete titkok hordozója. Az ő lelke is ilyen volt, mint vándor darvagéke, tereket vagdosva, felhőket szeldelve úszott a semmiségbe, madarak körei közelebb nyomultak, cserjék és patakok közelebb tolultak, és a fák kardala felzúgott a szélben, nyírfák fehérsége, fenyők sötétsége, dombok hullámzása, hegyek messzesége bólogatott bele az alkonyi vízfénybe, aztán mindenek búsan belevesztek Szent Ferenc kitárt karjának, szent ölelésébe. Legenda Szántó Györgytől.

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Június hónap egyrészt Jézus szívének a hónapja, hiszen júniusban ünnepeljük Jézus szíve fő ünnepét, és kérjük Jézus kegyelmét, erejét önmagunk számára, szeretteink számára. Másrészt a június a tanév befejeződésének, a nyár kezdetének a hónapja is. Hálát adunk mindazért, ami az elmúlt tanévben, munkaévben ért bennünket Isten kegyelméért, szeretetéért, a megharcolt jóért, a jó dolgokért, az örömökért, a nehézségekért, a fájdalmakért is. Általában így a tanév befejeződésével, hiszen a papságra való készület az egy főiskolai képzést is, vagy egyetemi képzést is jelent, a papszentelések is ebben az időszakban kerülnek sorra, majd június 20-án, 27-én lesznek papszentelések, amiről már most lehet tudni, illetve ebben az időszakban, éppen ezért, mert a papszentelések időszaka, számos papi jubileumot is ünnepelhetünk, talán ezek között a számunkra kiemelkedő lehet Bábel Balázs Kalocsa kecskeméti érseknek az aranymiséje, amelyet majd júniusban fog ünnepelni. A Mária Rádió ezekben a témákban is önök mellett áll. Segít abban, hogy ezekbe az ünnepségekbe bekapcsolódhassunk, segít abban, hogy az imádságainkban megerősödve járhassuk keresztény életünket, járhassuk a mindennapjaink útját. Ezért vagyunk hálásak a hallgatóknak, hogy segítik, támogatják a rádió működését, a rádió munkáját. Ezért vagyunk hálásak azért, hogy adományaik újra és újra lehetőséget teremtenek számunkra arra, hogy elmondjuk a tanításokat, hogy közvetítsük az imádságokat, a szentmiséket, hogy hírt adjunk azokról a dolgokról, amelyek történnek magyar egyházunkban, a világegyházban. Köszönjük mindenkinek az adományát, és kérjük a testvéreket, hogy továbbra is támogassák rendszeres adományaikkal a rádió működését, a rádió műsorát. Áldott szép napot, napokat, június hónapot kívánok. Fülöp Ákos, Rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
3: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház. A részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.

Felajánlási ima a Szentléleknek. Szentlélek Úristen, ma át szeretném neked adni magamat egészen. Alakíts ki bennem Jézust, vezess be az igazi keresztény életbe, a Szent Háromság életébe. Szentlélek, mindenütt, ahol Jézus megtestesül, általad történik. Általad öltött testet az ige a Szentírásban. Általad testesült meg ő Máriában. Általad egyesülünk vele, s titokzatos testével a keresztségben. Általad változik át a kenyér az ő testévé a Szentmisében. Általad jelenik meg ő közöttünk, ha nevében összejövünk. Add, hogy általad bennem és köztünk is egyre jobban megtestesüljön Jézus. Szentlélek Isten, te azt tudod betölteni, abba tudod kialakítani Jézust, aki vár téged. Add, hogy várjalak, hogy következetesen kialakítsam életemben a rád várakozó csendes imák idejét. Add vágynom arra, hogy szent legyek, hogy Jézus, a Szent Háromság éljen bennem általad. Segíts, hogy minden imámból azzal az elhatározással induljak, hogy veled akarok egyre jobban úgy látni, úgy ítélni, úgy cselekedni, úgy beszélni, mint Jézus, hogy ő maga láthasson, cselekedhessen, beszélhessen bennem. Szentlélek, te eltöltötted Máriát, mert hallgatott hangodra, s igent mondott hívásodra. Szeretnék ma én is igent mondani minden hívásodra, a lefekvésben és a felkelésben, imában és tanulásban, munkában és pihenésben, igen lenni családomnak és fele barátaimnak. Szeretném ma mindig, azonnal és örömmel megtenni, amit kívánsz, amit tennem kell. Szentlélek, te Istennek kiáradó, önmagából kilépő szeretete vagy. Abban tudsz élni, s azt tudod elvezetni a teljes szabadságra, aki nem zárkózik magába, aki, ahogy a Mária elindult Erzsébethez, kilép önmagából, s elindul mások felé. Szeretnék ma én is kilépni magamba zártságomból, s elindulni, hogy szolgáljam testvéreimet, a te titkaidnak, a jelenlétednek örömét adva nekik. Szentlélek, a küldetés, a tanúságtétel lelke. Szíts fel bennem a felelősséget minden embertársam iránt. Add, hogy égően várjam elvezetni őket Isten szeretetére. Szentlélek, minden közösség lelke, az egység lelke, az Atya és a Fiú kölcsönös szeretete. Segíts ma mindent megtennem azért, hogy ahol Krisztusban testvérekkel találkozom, a kölcsönös szeretet uralkodjék közöttünk, s ezáltal ott lehess te, és általad Jézus, s így az emberek megismerhessék a szeretet Istent, a Szent Háromságot, aki közöttünk él. S add, hogy ma bárhová megyek, az embertársaim közötti egységet szolgáljam, s ahol széthúzás uralkodik, oda a te erődben a megbocsájtást, az újrakezdést, az egyetértést vigyem. Szentlélek Isten, a kereszten kiárasztott lélek, Jézusnak a keresztig kellett odaadnia önmagát, hogy elküldhessen téged, s így megszülethessék a közösség általad és benned az egyház. Add, hogy ma minden fájdalomban felismerjem és átöleljem Jézust, s így általam is kiáradhass, és megújulhasson benned a közösség, amelyben élek, és az egész egyház. Szentlélek Isten, a szabadság és öröm lelke, a remény lelke. Add biztosan és szabadon remélnem, hogy te nagyobb dolgokat tudsz végbevinni bennem, mint amire én, folyton újra ereső gyöngeségemben, valaha is képes volnék. Add hinnem és remélnem, hogyha átadom magam neked, te új szívet és új lelket adsz belém. Add,
hogy tudjak hálaadó örömmel remélni végtelenül nagy tetteidben, tudjam remélni, hogy általam is meg akarod újítani a közösséget, amelyben élek, és egyházadat, és a föld színét. Szentlélek, a tűz lelke, gyújtsd lángra a lelkemet, és tégy engem is tüzet hordozójává. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Megújult a Badacsony-Tomai Közösségi Ház és Gyermek-Ifjúsági Tábor. Szeretettel köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Június 4-én dr. Udvardi György Veszprém érsekatya megáldotta a Badacsony-Tomai plébániához tartozó teljes körű felújításon átesett közösségi házat és gyermek-ifjúsági tábort. A megújult létesítmény a jövőben még magasabb színvonalon fogadhatja az ideérkező gyermekeket, fiatalokat, zarándok csoportokat és közösségeket. Az ünnepség után érsekatya a következőket mondta rádiónknak.
3: Az egyház Jézustól kapott küldetését teljesítve az evangéliumot hirdeti, és az evangélium hirdetésének egy nagyszerű és nagyon, nagyon hatékony módja a nevelés szolgálata. Az egyház a maga nevelői tevékenysége során nem csak az iskolai kereteket, nem csak a szervezett oktatási kereteket használja föl, hanem azokat az egyébként ugyancsak szervezett szünidei kereteket is, amikor a gyermekek, fiatalok a teremtett világ szépségével találkozva, a közösségi formában találkozva tudják a tanult hittananyagot, vagy éppen művészeti, kulturális anyagot elsajátítani és elmélyíteni. Nagyon sok lehetőség van a közös beszélgetésekben, a kirándulásokban, a játékokban, és ezért nagyon fontos, hogy olyan körülményeket teremtsünk, táborhelyeket vagy pihenőhelyeket, ahol a fiatalok, iskolásaink, hittanosaink, vagy éppen plébániai csoportok össze tudnak jönni. Ezért is nagy öröm, hogy a Badacsony-Tomai plébániához tartozó, nagyon régóta szállásépületként, zarándokházként működő épületet meg tudtuk újítani pályázati támogatás segítségével, Aktív Magyarország program segítségével tudtuk ezt megtenni. Egyébként is szándékunkban állt a fejlesztés, így most két forrást tudtuk összekapcsolni. Nagyon örök, hogy egy teljes körű felújítás, eszközök felújítására sor kerültett fűtés, tisztálkodás helységeket tudtuk felújítani. Hiszem azt, hogy ez segít a gyerekeknek, a nyári szünidő, egyéb szüneteknek a felhasználásában, de ezek a beruházások, ezek azt is lehetővé tették, hogy az év többi részén is lehetőség legyen itt, ezen gyönyörű körülmények között találkozni. Jó azt is tudni, hogy a Főegyház megyében ezeket a pihenőek, helyeket hálózatosan próbáljuk kialakítani, hogy minden igényt, minden korosztályt, vagy éppen szakmai igényt tudjuk szolgálni ezzel. Remélem, hogy ez így lesz az Úristen segítségével.
2: A megújult közösségi ház és gyermek-ifjúsági tábor így a jövőben is fontos helyszíne lehet a hitben, közösségben és emberi kapcsolatokban való növekedésnek, valamint a Veszprémi Főegyházmegye evangelizációs és nevelési küldetésének. Kedves hallgatóink, híreinket hallották, köszönöm figyelmüket, áldott szép vasárnapot kívánok!
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Mária Rádió Dömös, FM 104,9.
3: Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A stúdióban Vértesajai László. Úrnapi adásunk témái: Legyetek emberek, ahogy Krisztus is az, a tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a madridi fiataloknak. A Szentatya homíliája Madridban. Az Úrnapi Krisztus felünk jár az utcákon és éltet minket. Leó pápa: kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Adjatok neki lelkületet. Legyetek emberek, ahogyan Krisztus is az, tökéletes ember. Leó pápa küldetést adott a fiataloknak. Spanyolországi apostoli látogatása első napján, szombaton este 8:30 kezdettel Leó pápa imavirrasztást tartott a fiatalokkal Madrid Plaza de Lima terén. A találkozón a fiatalok 6 kérdéssel fordultak a Szentatyához, aki beszéde végén küldetéssel bízta meg őket. Legyenek emberek, húsvér férfiak és nők, kövessék a feltámadt Krisztust, a tökéletes embert, aki mindenkorban megosztja velünk a történelmet. Szent Ágoston mellett kik még a pápa nagy példaképei? Hangzott az első kérdés. Leó pápa számos szent közül 3 emelt ki. Az első az ékes szólásáról ismert aranyszájú Szent János, aki egy ideig remeteként élt, majd papként és püspökként szentelte életét az egyház szolgálatának. Szívében hordozta Isten szavát, és azt mindenkinek oda ajándékozta, következetesen tanúságot téve az evangélium igazságáról kora eretnekségeivel szemben. Másodikként Leó pápa a spanyol Ágoston rendi szerzetest, villanóvai Szent Tamást említette meg, aki az Alcalai Egyetemen tanult, és tudásával elnyerte 5. Károly császár megbecsülését. Miután Valencia püspöke lett,
4: Obispo de Valencia
3: intenzív egyházi reformmunkába kezdett, főleg a papság körében, ösztönözve testvéreit az imádságra, a tisztaságra és az engedelmességre. A pápa végül 3. utitásának nevezte meg a szintén spanyol származású mogrovejói Szent Turibio misszionáriust, aki a 16. században Peruban folytatta nagy buzgalommal az indiánok evangelizálását. Szolgálatát intenzív imádságos élet és az igazságosságét való elkötelezettség jellemezte, és ő lett Leó pápa számára a nép, főleg a legszegényebbek iránti odaadás példaképe. A második kérdés a Szentatya Perúban eltöltött misszionáris éveinek élményeire kérdezett rá. A pápa válaszában a perui emberek hitbéli tanúságtételét emelte ki, amely a nehézségek ellenére reménnyel volt teli. Az ott élő népek szenvedéseivel és örömeivel való találkozás segítette a pápát abban, hogy nevekedjen Jézus követésének útján. Az evangélium hirdetése közben ő maga is megtapasztalta, hogy az Úr szava elhozza a békét, ahol konfliktusok vannak, és mindenki számára a kiengesztelődés és igazságosság forrásává válik. Mi segíthetne bennünket Isten hangjának felismerésében? Hangzott a 3. kérdés. Mindenek előtt a csend segíthet nekünk, hogy figyelmünket összpontosítsuk. A csendet keresse megszabadulunk a hangok zűrzavarától, és megértjük, hogy az ideológiák elmúlnak, míg az igazság megmarad. Másfelől Isten jól ismeri a mi hangunkat, hallgat rá és válaszol is. Éppen ezért mondják el az Úrnak, ami a szívünkben van, ajánlotta a pápa. Legyen imádsága a hangunk, mert ekkor az Úr válaszol nekünk igéje által. Ehhez persze hallgatnunk kell élő igéjére Krisztusra, akinek hangja továbbra is ott visszhangzik az egyházban, amely az ő teste. Hogyan lehetnek kísérő társai másoknak a hit szépségének a felfedezésében, szólt a negyedik kérdés. A kísérés során a fiatalok soha ne feledjék, hogy egyikünk sem született mesternek, tanítónak, és mindannyian mindig az Úr tanítványai maradunk. Osszák meg másokkal lelki előrehaladásukat, következetes tanúságot téve Jézus követéséről, amelynek elkötelezettsége folyamatosan megújít, különösen a nehézségek órájában. Jézus velünk tart és megvilágítja az utat, hangsúlyozta a pápa. Kövessék a mester példáját, mint pásztorok, nevelők és barátok. Jézus közelségét még eleséseink során is érezzük, valamint akkor is, amikor kinyújtott kézzel és testvéri öleléssel támogatjuk egymást az úton. Hogyan lehetünk elkötelezett fiatal keresztények a mai társadalomban? Fogalmaztak a fiatalok ötödik kérdésüket. Az egyháztörténelmének hosszú évszázadai során a keresztények mindenféle társadalomban átélték a különböző kultúrákat, hozzájárulva azok kialakulásához. A pápa a Diognétoszhoz írt ősi levél gondolatát idézte a második századból. Ahogyan a lélek a testben, úgy vannak a keresztények a világban. Jézus tanítmányai mindig kortársak, de soha nem a múló idő fogjai. Krisztusban szabadok. Ő szabadított meg minket szeretetével, ennek a szeretetnek köszönhetően mindig szabadok maradunk minden megtévesztés ellenére. Végül hatodjára azt kérdezték Leó pápától, hogy milyen konkrét feladatot kíván rábízni az egyház fiataljaira. Leó pápa mindenkit arra szólított fel, hogy legyünk együtt a föld sója és a világ világossága. Ehhez arra van szükség, hogy megértsük a mai világ társadalmát, bölcsességgel élve benne, hogy azt átalakítsuk az evangélium tanúiként. A fiatal keresztény ugyanis örömében és megpróbáltatásában egyaránt ragyogóvá válik, az élet ízét önmagából meríti, anélkül arra várna, hogy a gazdagság, az élvezet vagy a hatalom adja meg azt neki. Legyetek emberek! Igen, legyetek emberek! Húsból és vérből való férfiak és nők.
4: Hombres y mujeres de carne y hueso.
3: Bízta a fiatalokra küldetésüket Leó pápa. Legyenek olyan emberek, akik az igazságosságot keresik, mert éheznek rá, mint a mindennapi kenyérre. Olyan emberek, akik becsületes és tisztességes életre vágynak, mert szívesen teszik másokkal azt, amit szeretnének, ha mások is velük tennének. Zárta a beszédét Leó pápa a madridi imavirrasztáson. Leó pápa homíliája Madridban. Az úrnapi Krisztus velünk jár az utcákon és éltet minket. A Madrid centrumában fekvő történelmi Cibeles téren tartották meg, mint egy 1 millió hívó jelenlétében az úrnapi szentmisét, amelyet spanyol nyelven 14. Leó pápa mutatott be. Homíliájában az úrnapi körben egy spirituális jelentőségét hangsúlyozta. A feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó. Jézus az utcáinkon jár, át kell a tereinken, meglátogatja városnegyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt járó közeli Isten. Az eukarisztikus kenyérben való jelenlétének emlékezete a hitetek és népetek történelmének középpontjában áll. Itt Madridban, de Spanyolország számos más helyén is,

szükséges megnyilvánulás, nem egy túlélő néphagyomány, és nem is egyszerű esztétikai díszítés. Itt a feltámadott úr jelenlétében való hitről van szó, aki él, és még mindig közöttünk jár, aki kenyéré lesz az élet utáni éhségünkre, és meglátogatja szívünk és történelmünk minden zúgát, még a legsötétebbeket is. Így Krisztus a szentmise során táplálékként adja magát nekünk, és a körmenet azt hirdeti, hogy ő nem zárkozik be a templomokba, hanem éppen ellenkezőleg, kijön hozzánk. Jézus az utcáinkon jár, átkel a tereinken, meglátogatja a város negyedeinket, ott lakik a mindennapi életünk helyszínein, mint a népével együtt jár a közeli Isten, mint a történelem ura, a gyengék vigasza, a családok fénye, a legsebezhetőbbek reménye, a szenvedők békéje. A szentségtartóban az utcákon áthaladó Krisztus ugyanaz, aki azonosul a szegényekkel, a betegekkel, a magányosokkal és a kitaszítottakkal. Nem csupán arról van szó, hogy kivisszük a szentségtartót, hanem arról, hogy hagyjuk magunkat kivezetni az önzésből, a közönből, a kényelmes és magánjellegű hitből, hogy válaszoljunk a megtérésre szólító felhívására, hogy megváltoztassuk a tekintetünket és befogadjuk az ő jelenlétét, amely megváltoztat és felhívássá válik a jelenre, személyes életünkre, kapcsolatainkra, a társadalomra és a jövő építésére nézve. Ebből a szempontból kell értelmezni azt a felhívást, hogy emlékezzünk, amelyet az első olvasmányban hallottunk. Emlékezz az Úr, a te Istened által a pusztában eltöltött 40 évre. Émeti át egy feladat a mai és a holnap Spanyolországának. Az a vallásosság, amely évszázadok óta élteti ezt az országot, ne legyen a múlt múzeuma, amelyet meg kell látogatni, hanem a hit iskolája, amelyből ma is meríthetünk. Legyen egy iskola, amely megtanít arra, hogy tédre boruljunk Isten és embertársaink előtt, mert senki sem borulhat tédre az Úr előtt, miközben megveti testvérét. Egy iskola, amely megtanít minket a szeretet ingyenességére, amely ajándékká válik, hogy köztünk járjon és megtörje az önzés láncait. Egy iskola, amelyből megtanuljuk, hogy Isten valós jelenlét, és mi is hivatottak vagyunk jelen lenni a társadalom helyzeteiben és kihívásaiban, nem menekülnünk kell, hanem személyesen elkötelezni magunkat a közjó építése mellett. Leó pápa ezen a ponton megemlékezett Szent Manuel Gonzálezről, az elhagyott tabernákulumok spanyol püspökéről. Élete arra emlékeztet minket, hogy az eukarisztia nem csupán a nagy ünnepségeken vagy éppen alkalomszerűen tisztelhető, hanem azok csendes hűségében is, akik kísérik az Urat. Az eukarisztikus Jézus az a rejtett örök forrás, amely árad és szomjatót. Térjünk vissza hozzá őszinte szeretettel, zárta ünnepi homíliáját Leó pápa a Madridban bemutatott szentmisén, amelynek végén megtartottak a hagyományos úrnapi körbenetet. Leó pápa baldakin alatt haladt, kezében szentségtartóban az eukarisztikus Jézussal, és megkerülték a tér közepén álló szökőkutat, majd a körbenet visszatért a főoltárhoz. Leó pápa: kapcsolatépítés a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világával. Úrnapján vasárnap este 6 órakor találkozott Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőivel a főváros Movistar nevű sportcsarnokában, ahol mintegy 15 ezeren vettek részt az eseményen, amely Leó pápa a krisztusi termékenyítő erejéről beszélt, amely mindig is áthatotta Európa lelkületét. Ebben a csodálatos országban lehetetlen nem megcsodálni azt a kreativitást, amely végig kíséri történelmét és átalakítja identitását. Ez a szépség látható városaiban, utcáin és műemlékeiben, terein és kertjeiben, egyetemeiben és templomaiban, zenéjében, festészetében és táncaiban, de még az ételeiben is. Itt érezhető azoknak a generációknak a lelke, akik átalakították a tájat és saját arculatot adtak neki. Kezdte elismerő szavakkal a beszédét Leó pápa, majd előre tekintve megkérdezte, hogy milyen örökséget hagy itt a mai nemzedék a jövőre, és ennek következtében milyen közösséget kell építenie. Figyelme!

teljesen meghallgatva az előtte felszólalókat, Leó pápa azt javasolta, hogy meg kell tanulni megőrizni annak a lelkét, amit az ember létrehoz. Különben a gazdasági hatékonyság és a kommunikáció sikerek mellett elbizonytalanodunk abban, hogy miért, milyen céllal, kivel és kinek termelünk. Az egyház pedig tudatában sikereinek és hibáinak párbeszédet kíván folytatni a mai világgal. Az emberiség DNS-ében mélyen beleívódott a jó, a szépség és az igazság iránti vágy, és éppen ebből kiindulva kínál az egyház utakat a méltóság teljes élethez és a közjóhoz. Ahogy egykor hatodik pápa az ENSZ előtt kijelentette, mint az emberiség szakértője, az egyház semmi iránt sem közömbös, ami igazán emberi, de mi is az igazán emberi? Tette fel a kérdést Leó pápa. Az egyház alázatosan, de határozottan vallja, hogy Jézus Krisztus ad választ az emberi életről és annak teljességéről szóló nagy kérdésekre, és ezért az emberi személy mindig az egyház első és alapvető útja marad. Ennél fogva az egyház nem lehet érdektelen a kultúra iránt. Az ezekre a kérdésekre adott válaszhoz olyan társadalmi párbeszédre van szükség, amelyet a hálószövés művészetéhez hasonlíthatunk, és amely magában foglalja a találkozást, a meghallgatást, a párbeszédet és a tiszteletet. Ennek eszköze a nyelv, az írott, a szóbeli, a digitális és a képies nyelv, amely közvetít, és így sebeket okozhat vagy gyógyíthat, elvárásokat rombolhat le, vagy új táblázatokat nyithat meg. Megosztottságot szülhet, vagy felébresztheti a reményt, hogy együtt építhetünk valami igazán emberségeset. A hálózatok kiépítése tehát az emberi méltóságra összpontosítható intézmények közötti párbeszéd. A keresztény életfelfogás a párbeszédről vallja, hogy a Teremtő a szeretet szálaiból szőtte az embert, saját képására és hasonlatosságára teremtette, ami megalapozza az ember elidegeníthetetlen méltóságát. A hálózatok kiépítése együttes alkotás jelent, a 16. Benedek pápa vallotta, a hit szeretet, és ezért költészetet és zenét teremt. A hit öröm, ezért szépséget teremt. A hálózatok szövése ugyanakkor önzetlen szolgálatot is jelent, hiszen a hit által vezérelt emberek kórházakat és iskolákat építettek, szolidaritási kezdeményezéseket indítottak el. Vajon egy spirituális lenyomat nélkül Európa meg tudta-e volna teremteni saját identitását, és így az örökké valóság, amely Jézus Krisztus megtestesülése révén berobbant az időbe és a térbe, összeegyeztethető-e a mindennapi élettel? Kérdezte Leó pápa. Miért is félnénk attól, hogy az örökké valóság áthassa a mindennapjainkat? Szent II. János Pál kiáltása ma is él, ne féljetek, tárjátok ki szélesre a kapukat, Krisztus előtt. Jézus Krisztus semmit sem beszél tőlünk, és mindent megad nekünk. A maga is sportbarát Leó pápa ismét nagy erődjét idézte 1979-ből. Ezekben az időkben, amikor sajnos az erőszak és így a gyűlölet különféle formái hajlamosak szétszakítani a társadalmi szolidaritás szövetét, ti sportolók, a magatok részéről hozzájárultok ahhoz, hogy ragyogó tanúságot tegyetek az összetartozásról, a békéről és az egységről. Egy szóval arról, hogy tudjuk, hogyan legyünk együtt. Ezek a kifejezések aktuálisabbak és időszerűbbek, mint amikor először hangzottak el, szólt Leó pápa. Végül azt kérte, hogy legyenek egy új hálózat szálai, amelyek harmonizálják az élet minden területét, hogy egy megújult társadalmat szőjünk, amelyben az idő átitatódik az örökké valósággal, a kultúra őrzi az emlékezetet és elősegíti a párbeszédet, az oktatás a kritikai szellemmel előmódítja az igazság keresését, a művészet csodálatra késztet és nemes érzelmeket kelt, az üzleti élet elismeri a személy méltóságát, és a munka továbbra is a remény hajtó ereje marad. Éppen ezért kövessék Szent Pál tanácsát, örüljetek az örvendezőkkel, sírjatok a sírókkal. Éljetek egyetértésben. Ne legyetek fennhéjázóak, hanem alkalmazkodjatok az egyszerű emberekhez. Ne legyetek magatokkal eltelve. Rosszét rosszal ne fizessetek senkinek. Törekedjetek arra, ami jó minden ember szemében. Amennyire rajtatok áll,
mindenkivel éljetek békességben. Zárta Leó pápa a kultúra, a művészet, a gazdaság és a sport világának képviselőjét intézett buzdító beszédét vasárnap este Madridban. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, úrnapi műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.

0: Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Aztán megint tovább gondolkoztam, még én erre az esküvői szolgálatra készülgettem, hogy szeretek meditálni, hogy elgondolkozni, visszaemlékezni dolgokra. Eszembe jutott az én lelkészi pályám kezdete, és egy nagyon áldott ember, akit olyan végtelen megszerettem, hogy megkérdeztem a szüleimet, ott káplánkodtam én abban a gyülekezetben, hogy ne haragudjanak rám, én inkább ezt a szép általuk rendezett diákszobát, vagy most már szobámat, hadd ide csak hazajöjjek, én úgy szeretnék abba a kis káplán szobába lakni, és együtt lenni ezzel a házaspárral. Valahogy éreztem, hogy ott nekem nagyon jó lesz, és nagyon jó volt. Még én nem is tudtam én, hogy mit látok. Később döbbentem rá, hogy én ott egy krisztusi életformát láttam, és egész életemnek az startjára nagy hatással volt, és ketten érdekeltek, gyermekük nem volt, és reggeli után is mindig ott ülhettem az asztaluknál, ebéd után is, és vacsora után is, az idős, hát ma biztos én vagyok már idősebb, lelkész, fölállt és a nagy kertbe elkezdett, jó fél órát sétált, jött, ment, hol egy kajicsot fölvett, nézte, hol egy rügyecskét, hol egy levelet nézett, soha le nem szakította, hol tavasszal megállt, mandulafák voltak a torony alatt, nézte a virágzó fákat néha negyed óráig, és egyszer szóltam a nagy tisztelt asszonynak, hogy milyen kedves, hogy hát az én drága főnököm azért ilyen szálas, egyenes székely ember volt, és egészséges, mert minden étkezés után fél órát sétál, jön, megy, és akkor egy mondatot mondott, azt mondja, nem csak sétál, ő ilyenkor így imádkozik. Akkor döbbentem rá, hogy mit jelent ez a szüntelen? Most így visszaemlékezem, szabad így emlékezem. Megfogott és megsimított egy levelet, és abba az Istennek a teremtő szeretetét. Ránézett, átnézett a mandulapák virágán, és látta az Isten. Mert aki átnéz egy virágzó ágok fölött, az jobban látja az Isten. Aztán meg kezébe vett egy kavicsot is, abba is, mert az életet, a teremtő életet tudta tapintani. Áldja meg az Isten az emlékét, hogy valami csodálatos ima formulára, egy életformára tanítgatott el. Áldass! Áldass ég mindenki, aki meg lehet ezt az erőteret és életformát tanulni, mert amikor ő ebből a sétából visszajött, bárki jött oda, én mindig csodálkoztam, néha részegesek, kéregetők, agresszív emberek, mindig sugárzott, mindig mosolygott, mindig derült volt, mert egy erőtérből lépett ki, és egy életformával válaszolt bárkinek. Isten, hát ez a szüntelen imádkozás. És ez csak így lehet. Másképp nem. Nem szüntelen imamalom, hanem valami ilyes. Aztán úgy tovább gondolkoztam, és megint eszembe jutott, akkor már nem is olyan fiatal pár, valamikor szerettem, ismertem, azt elköltöztek Újpestről, de most úgy eszembe jutottak, mind a kettő mélyen hívó ember volt, a férfi és a nő is, csak a férfi egy olyan igazi kis, mokány, magas, magyar, pukkant csember, aki rögtön fölmérgelődött a feleség, meg egy olyan csöndes kis szeléd valaki, és hogy elmondta egyszer nekem, mint öreg barátjának ez az ember, hogy Én olyan nagyon szeretem Dandi bácsi a feleségemet, de sokszor megbántom, mert én rögtön fölrobbanok, én rögtön szikrázok, mérgelődök. De úgy csodálom én ezt az én feleségemet, mert akkor ő mindig leül, akármit csinál, mindig leül, összeszorítja a kezét, és úgy néz rám, de nem is, úgy, ha nem is rám nézne, hogy átnéz valahol a vállam felett, soha nem szól egy szót, és egyszer láttam, hogy olyan nagyon szorítja a kezét, hogy egész hófehérek már az ujjai, azt aki ilyenkor mindig abba hagyom a morgolódást, meg a szikrázást, mert nem szól, csak néz valahol rám, vagy valahogy rám, vagy túl rajtam, azt nem szól semmi, csak így szorítja a kezét. Tehát jóval később egy alkalommal módon volt ezzel az asszonnyal beszélni, már nem tudom, hogy került a dolog szóba, de ő hozta szóba, hogy azért, mikor, talán azt kérdeztem, hogy na hát, hogy megy a házasság, és akkor elmondta, hogy hát eleinte nagyon, nagyon pukkancs volt, olyan benzinfejű a férjem, aztán én ilyenkor arra vigyáztam nagyon, hogy nem szabad szólni, cipzár, én akkor mindig, akkor leültem, néztem, nem is rá, hanem úgy rajta, mert nem a szemét akartam nézni, mert a szikrázott, hanem így mögé néztem, és mondtam a mi atyánkot. Addig mondtam, még abban nem hagytam, de csak magamban. Valamikor 50-szer is el kellett mondanom, most már egyszer-kétszer mondom csak. És már akkor lelovalt. Erő van. Amikor erőtér lesz egy ima, amikor életformává válik, férszelítő életformá, vagy feleségszelítő életformá, vagy gyerekszelídítő életforma. Amikor valami sugár. Testvérek, hát ez a lelkész, vagy ez a házaspár, hát mit gondol a kedves gyülekezet, kitől tanult? Attól a valakitől, aki tulajdonképpen szüntelen imádkozott, szenvedett és imádkozott, ez volt az élete két szóba belefér, ami Urunk Jézus. Olykor még el is vonult, a legkedvesebb tanítványaitól is elvonult, hegytetőre, pusztába, és akkor egy erőtér támad közte is az Isten között. És mikor visszatért, akkor valami ott szikrázott. Akkor azt mondta, hogy bizony, bizony, mondom néktek. Ámen, ámen, légó imi, bizony, bizony, mondom. Hát ettől lehet tanulni ezt az életformát. Na most ugye, kedves gyülekezet, most már megbocsátják nekem, hogy egy ima hét után erről merek beszélni, hogy egy hétig imádkoztunk, idézőjelben mondom. Mert csak a notóriusok, megint idézőjelben imádkoztunk. Hát mi most próbálgassuk ezt a sokkal nehezebb. Az életformává lett. Isten előtti élést, Isten elé lépést, mert ez jelenti azt, hogy szüntelen imádkozom. Befejezem. Azzal fejezem be, szinte félve fogalmazom meg, hogy minden Isten tiszteleten ketten prédikálnak. Ketten mondják a maguk. Az ige hirdető és a sugdosó. Az egyik mondani való innen hangzik, mert honnan hangozik? Hát innen vagy onnan. A másik belülről, a lelkünk leges, legmélyéről, onnan ott beszél a nagy súgdosó, hadd nem merjem kimondani a nevét, mert tüstént itt van. Egyébként, ahol az ige hirdettetik, ő ott jelen van. Az egyik azt mondja, hogy szüntelen imádkozzatok, a súgdosó azt mondja, hogyan, hát hol él ez az öregem? Ő azt mondja. Az ige hirdető azt mondja, hogy erőt ér. A sugdosra azt mondja, ugyan kérem, hát mágneses erőtér van, elektromos erőtér van, de nincs, hát kérem, hát hol él? Ima erőtér, ugyan kérem. Mondta most az előbbnek. Mindig ketten prédikál. Aztán az egyik azt mondja, hogy életforma. A másik azt mondja, ugyan kérem, életforma a rózsadomban, életforma egy villában, életforma, ahol sok pénz van, abból lehet életforma. Életforma. Isten ugyan kérem. Mindig ketten prédikál. A másik azt mondja, hogy ez csak illúzió, prédikáció, délibáb, ugyan kérem. Jó, eleget tettél vallásos kötelességednek, itt voltál, most szépen menj haza, és élj csak úgy, ahogy én itt mondtam neked, még ő ott beszélt azon a szószéken. Valahol olvastam, hallottam, nem tudom mire, az ember már megfehéredik, nem tudja mit, hol olvasott, valaki elhatározta, hogy belekerül abba a csuda könyvbe, azt hiszem Guinness, vagy hogy hívják, a legek legkönyve, hogy ő majd egyedül Egyiptel a Szaharán keresztül átmegy, és egyedül fog megérkezni át a Szahara másik végén. Megtanult mindent a Szaharáról, azt is, hogy van déli báb, meg ilyen csalóka, valami, és azt hiszi, hogy ott oát is van, meg víz van, de nincs, nem szabad annak hinni. Mindent megtanult, csak éppen a motorszerelést nem, el is akadt a Szaharába, lerobbant a motorja, gyalog nekiindult, olvastam valahol, ez a nagyon idézőjelben mondom, bátor ember, és akkor hirtelen lát egy oázist, és ott valami vibrál, látja a pálmafágat, már halálosan, szomjasan, éhesen kúszik oda, de egyszer, és azt mondja, hát, igen, ez a déli báb is meghalott, és pár óra múlva két beduin arra megy, és az egyik azt mondja, hogy hát hogy lehet egy oázistól 50 méterre meghalni. Hát itt a patak, itt a víz, itt az élelem, itt a datója, a másik azt mondja, hogy ez a szerencsétlen biztos azt hitte, hogy ez déli báb. Értjük, testvér? Én arról beszéltem, hogy ez oázis, ez valóság, ez ott élővíz van, hogy ez életforma, és ez nem illúzió. A másik pedig azt mondta, hogy az déli báb, az illúzió, kérem, ez ami itt van, ez csak prédikáció. Tessenek választani, amen.
0: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.

0: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája, kompletórium következik.
1: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.
2: Istenem, jöjj segítségemre!
3: Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
4: Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket. Jézus Krisztus, téged elküldött az Atya, hogy gyógyítsd a töredelmes szívűeket. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Jézus Krisztus, te eljöttél, hogy magadhoz hívjad a bűnösöket. Krisztus, kegyelmezz!
3: Krisztus, kegyelmezz!
4: Jézus Krisztus, te az Atya jobbján ülsz, hogy közben jár értünk. Uram, irgalmazz!
3: Uram, irgalmazz!
4: Irgalmazz nekünk, mindenható Isten! Bocsásd meg vétkeinket, és vezess el bennünket az örök életre.
3: Amen.

0: Olvasmány a Jelenések könyvéből. Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többé éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a napfényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
1: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
2: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
2: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Uram, kezedbe

0: Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen Te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Hogy a nyugalmas éjszakát, és a mint halálig mélyülő, tisztuló, mindennél erősebb szeretetet adja meg nekünk a mindenható és irgalmas Isten.
1: Amen.

0: A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozták.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek. A nemzeti összetartozás erejét idézte fel a Jónak lenni jó különleges adása június 4-én a Duna TV csatornán. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület idén is figyelmeztet a varjú támadások lehetőségére. Városi oázist ígér a július 1-én megnyíló biodóm, a 2,5 millió literes akvárium azonban még sokáig üres marad. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A közmédia nagy múltú jónak lenni jó karitatív kampányának legmeghatóbb és legfelemelőbb pillanatait felidéző visszatekintő adással vált a nézőit június 4-én délután a Nemzeti Összetartozás napján a Duna TV. A közmédia jótékonysági kezdeményezése az évek során nem csak Magyarországon, hanem a határokon túlélő magyar közösségeket is összefogásra ösztönözte. A különleges adás azt mutatta meg, hogyan válhat a nemzeti összetartozás kézzelfogható segítségé, olvastuk a hiradó.hu oldalon. A jónak lenni jó történetében a világ minden pontjáról, még a Vatikánból is érkezett már többször is támogatás, az adásban felidézték, hogy a legutóbbi akcióban 14. Leó pápa egy személyes relikviát, Pireleusát ajánlotta fel a jótékonysági kampány számára. Tavaly a Kegyes Kárpátaljai Elfelejtett Gyermekek Segítése Alapítvány részére történt gyűjtés. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az év ezen szakaszában sajtóközleményben figyelmeztet a varjú támadások lehetőségére. Most tanítják a fiókáikat repülni, és ha azok a földre esnek, védelmük érdekében akár támadhatnak is a varjak. Ilyenkor karunkat széttárva mutassuk magunkat nagyobbnak és félelmetesebbnek. Nyugodtan kiabáljunk is rá a madárra. Az állatvilág Einsteinjei ettől azért meghátrálhat, hallottuk az M1 híradó időjárás jelentésében. A varjú okos madár. Kísérlettel bizonyították, hogy nem csak eszközhasználatra képesek, hanem jövőbeli események megtervezésére is. Egy kísérletben a varjak mindig azt az eszközt választották, amely később hasznossá vált számukra, nem pedig a korábban bevált tárgyakat, vagy az azonnal elérhető, kevésbé értékes ételt. Ez arra utalt, hogy a varjak képesek előre tervezni jövőbeli feladatokat. A tervek szerint július 1-én nyílik meg a fővárosi biodóm. A helyszínen egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget, egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodóm alapterülete a parlamentével vetekszik, 36 méteres legnagyobb belmagassága pedig egy panelházhoz hasonlítható, tudósított a híradó. A több mint 3 focipálya méretű térségbe 1,5 millió literes cápa medencét is terveztek, de ez utóbbi sorsa még kérdéses, írta az építészfórum. A biodóm a bezárt vidámpark területén valósult meg, ahova mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett a természetben veszélyeztetett állatokkal is találkozhat a közönség. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi teljessé.
1: Híreinket hallották.

0: Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen.
1: A Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a fájdalmas rózsafűzért, és kérjük, hogy imádkozzatok velünk. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászálltak poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szent Lélekben, hiszem a katolikus Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki érettünk vérrel étkezett. Az utolsó vacsora után Jézus az olajfák hegyére tartott. Tanítványai követték. Amikor odaért, így szólt hozzájuk. Imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Aztán mindegy kőhajításnyira tovább ment, és térdre borulva így imádkozott. Atyám, ha lehetséges, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom,

0: mint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk létezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérelvelét ékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk védelmét ékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

0: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. A fájdalmas rózsafüzér második titka, akit életünk megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mintegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindjárt, mint tévejgő juhok bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindjárt bűneinek terhét. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusunk, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
1: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Ki hitt annak, amit hallottunk, és az Úr karja ki előtt nyilvánult meg. Úgy nőtt fel színe előtt, mint a hajtás és mint a gyökér a szomjas földből. Nem volt szép alakja, sem ékessége, hogy megnézzük őt, és nem volt olyan a külseje, hogy kívánjuk őt. Megvetett volt, és utolsó az emberek között. Fájdalmak férfia, és betegség ismerője, aki elől elrejtettük arcunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, úgy a földön, a úgy a mennyben, mint a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Akit érettünk,
2: tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, akit érettünk, a keresztet hordozta. Uram, hálát adok neked, hogy életem minden terhét, minden bűnét a válladra vetted. Hálát adok neked, mert nem élhetek át olyan fájdalmat, amit te nem ismertél volna, és ne szenteltél volna meg kiontott véreddel. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk, a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozza. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka. Akit érettünk, keresztre feszítettek. Uram, te a kereszten a szeretet végső határáig mentél el. Hozzám is szól szavad, ha valaki téged jobban szeret, mint én, azt te is jobban szeretheted, mint engem. Elfogadom Kempist tanítását, nincs is más út az életre és az igaz belső békére, csak a Szent Kereszté és a mindennapos önmegtagadásé. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál életünk, Istennek szent anyja, hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire. Könyörögünk, Úrunk, Istenünk, a te egyszülött fiad életében, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, mit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
4: dicsértessék a Jézus Krisztus.
3: Mindörökké. Amen.
4: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, és adjan kegyelmet az Úr Jézus. Most és mindörökké. Amen.
5: A fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Hitvalló, beszélgetés életről és a Szentírásról. Mai műsorunkban Kovács Katalin vendége, Sándor László, a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye állandó diakónusa. Az interjú második része következik.
1: Egy alkalommal elmentünk Mohácsra, és akkor kompnál ott beszélgettünk, ahogy ugye kompon átkeltünk a Dunán, és szóba került, hogy hát mondom, én nem kapcsolódhatnék úgy be az egyházba, mint ahogy a Laci testvére, ugye. Azt mondja, dehogy nem, bekapcsolódhatsz, azt mondja, van érettségid? Hát mondom, érettségim az nincsen. Hát akkor itt az idő, hogy leérettségizzél, azt mondja.
2: De ki volt ez? Ki
1: ő mondta? Volt a Polyák, Imre atya. Atya. Ővel voltunk, értem, ugye nem említettem értem. A nagy sietségben, lelkesedésben. Ezt mondta nekem, hogy érettségizzek le, ugye az 3 év után elvégzem a teológiát, 4 az alapképzés, meg 2 a mesterképzés. De akkor még ugye nem tudtam, hogy mesterképzésre is jelentkezni fogok.
2: Hát ez 9 év, Laci?
1: Igen, megpuszta 2 év diakónus képzés Mária Besnyőn. Úgyhogy sokat tanultam.
2: Hány éves voltál ekkor? Meg már családapa, gondolom, igen, gyerekek.
1: Igen, igen, ezek mind így voltak. Nagyon nagy áldozat volt a család részéről is, rengeteget kellett tanulni. És ugye először is elkezdtem az érettségére való felkészülést, az 3 éves folyamat volt.
2: Munka mellett?
1: Munka mellett, akkor ugye eljártam a vizsgákra, ott ugye olyan módszerrel történt a felkészítés, hogy ugye minden negyed év végén be kellett számolni akkori tudásról, hogy ugye mégis ott lássák, hogy komolyan veszük azt a dolgot, abban az iskolában, és sikerült az érettségi jelesre.
2: De ez nem volt olyan egyszerű, nem. Mert a munka mellett ja, azért igen. Neked a beosztásod az igen. Külön változó, nem igazodik az iskolához.
1: Hát ez is egy érdekes szituáció, és ez szerintem, hogy mennyire segít bennünket a Jóisten, ez nagyon meg fogja ezt mutatni. Hát igen, elkezdtem az iskolát, és ugye úgy kezdtem, hát ne kellett hozzá a munkahely támogatása valamilyen szinten, mert ugye a képzések egy héten 3 alkalommal délután voltak a közeli szakközépiskolában. És fölmentem az akkori üzletág vezetőhöz, és mondom neki, hogy főnök, szeretnék tanulni. Azt mondja, mit akarsz te tanulni, Laci? Hát mondom, szeretnék leérettségizni. Jó, érettségizi le, pénzt nem tudunk adni rá, de azt mondja, segítünk, hogy el tudja járni, mert mondtam neki, hogy hát mikor kell menni tanulni, iskolába járni, persze, csak mennyi bátran, biztatott úgy, hogy szóljál akkor, hogyha nem tudsz elmenni valami miatt, majd akkor megbeszéljük, azt mondja, fordulj a vezénylő, osszon be úgy, vagy cseréld el, vagy
2: kicsit ez baj, ez baján baján, volt, ugye, kicsit, amikor te buszvezetőként dolgoztál.
1: Így van, ez nem is tudom, hogy 2005-ben akkor indult az érettségére való készülésem. És na, és elindult ez a folyamat, elmentem a vezénylőhöz, mondom neki, Tibi, mondom, ez van. Azt mondja, jó, mikor kell menned? Hát mondom, minden délután 3 órától 7 óráig kell mennem felkészülni.
2: Mondom, minden nap?
1: Egy héten 3-szor. 3-szor. 3-szor el kell menni egy héten, és akkor mondom, addig valaki másnak kell dolgozni, amikor be vagyok osztva. Azt mondja, megoldjuk. És megoldotta. Mindig sikerült megoldania. Minden egyes órára el tudtam menni. Sőt, ami még hihetetlenebbnek tűnik, miután leérettségiztem, az összes előadásra el tudtam menni, az összes negyedéves évvégi záróvizsgákra el tudtam menni, érettségizni is el tudtam menni, jelesre érettségiztem, és utána, amikor felvételt nyertem a Pécsett a Hittudományi Főiskolára, ugye oda is el kellett menni, de oda hétvégeken kellett szombatonként 2 hetente egész napra elutazni, és amikor a vizsgaidőszak volt, mert ugyanúgy vizsgaidőszak volt, mint a világi főiskolákon, oda is alkalmanként mindig el kellett menni, és ha munkanapra esett, akkor bizony meg kellett beszélnem, hogy el tudjak menni. És végig az összes előadási napra, vizsganapra mindig meg tudta oldani a vezénylés azt, hogy én ott legyek. És talán ez az, ami egy akkora erőt adott, hogy szinte mindig azt éreztem, hogy azok a csoporttársaim, akikkel együtt jártam, azok már az egyházban dolgoztak hitoktatóként némelyik, akik ugye oda jártak velem, ők nem tudták ezt megtenni, akik már benne az egyházban tevékenykedtek, mint az intézményben. Én meg, aki kívül voltam, csak fogtam magam és elmentem, és amikor, hát Tibi, mennék, mennyi. Sőt, olyan is volt, hogy napközben le kellett váltani, akkor a kollégáim megkérdeztem, hogy na, mondom, dolgoznál helyettem ebben meg ebben a járatban? Természetesen. És akkor, és ez az egész főiskolai, egyetemi időszakban végig megoldást nyert ez a dolog. Úgy gondolom, hogy ez azt igazolja, hogy igenis van egyfajta olyan szellemiség a világban, ami az embert, ha valamit nagyon akar, és ami az neki lett teremtve, hogy úgy mondjam, az a helyzet, és igent mond rá, akkor a Jóisten igenis segít benne. És én ezt érzem ebben, és ez volt, ami végtelenül megerősített, mikor elvégeztem a főiskolát, ugye, felvetődött a diakonus, állandó diakonussá való szentelésem, hogy a Bábel Balázs érsek kiesdekelte számomra ezt a kegyet, hogy engem felszentelhessenek, felszenteljenek, hogy az Isten ezt akarja, úgy mert akarta, nyilván, hogy akarta, de hogy ez megtörténjen, hát ez valami csodaszámba megy. Úgy gondolom, hogy ez az egész történet, ez mindenképpen egyfajta megerősítés, vagy igazolása Istennek.
2: Hát igen, ez nagyon hosszú út, és nagyon hosszú. Kanyargós,
1: igen.
2: És sok-sok buktatóval, meg nehézséggel tűzdelt életút.
1: Tehát küzdelmes volt, igen.
2: És a családod mindvégig melletted állt, mert azért támogatta. Itt nem csak el kellett menni, hanem otthon rengeteget kellett tanulni, igen, úgy gondolom.
1: Igen. Nagyon-nagyon sokat köszönhetek a családomnak, mert képzésnek az elvégzéshez rettenetesen sok tanulnivalóval járt. De aki végzett ilyenfajta iskolát, az tudja, hogy egy vizsgára való felkészülés az néha bizony emberfeletti erőt igényel. Nagyon sokat segített a családom, a feleségem, ugye nélkülöztek, ugye hétköznap dolgoztam, idézőjelben hétköznap dolgoztam, és amikor szabadidőm volt, akkor is csak azzal foglalkoztam, hogy tudjak tanulni, és az, hogy ezt nekem megteremtette a feleségem, meg a családom, hogy ezt én meg tudtam tenni, és jó eredménnyel ezt is. Tehát nem az, hogy átbukdácsol az ember, hanem jó eredménnyel meg tudtam tenni.
2: De én úgy gondolom, hogy a te lelki gazdagodásod által gazdagodott a családod is, a ti kapcsolatotok az Évával, mert ez biztos, hogy ez bekerülvén egy család életébe egész más alapra épül.
1: Igen, hát nagyon sok hasznát láttam ennek a dolognak családommal való kapcsolatban is. A fiammal való, ugye egy családapa a fiával, előfordulnak az ütközések, ugye generációs problémák, minden. Ez kezdett bennem úgy kiforni, akkor sokkal türelmesebbé váltam. Megértettem az ő helyzetét is. Rájöttem arra, vagy inkább úgy mondom, hogy a Jóisten megsúgta nekem, hogy én nekem mit kell tennem ezekben a dolgokban, és semmit sem szabad elsietnem, hanem hagyni kell, amíg megteremtődik az a helyzet, amikor már végképp dönteni kell, amikor már nem lehet halaszgatni, és akkor kell ezt a dolgokat, problémákat megoldani, és azt, hogy most úgy vélem, hogy jó kapcsolatom van a gyermekeimmel, ezt annak köszönhetem, hogy válaszoltam arra a hívásra, amit Isten felém üzent, mindenki felé üzen, ki így válaszol, ki úgy, és most jöttem rá folyamatában, hogy ez enélkül az ember nem tudja jól leélni az életét. Ha nincs kapcsolatban a teremtőjével, akkor csak vergődik ide-oda, atomizálódik a társadalomban, nem tartozik sehova, és látjuk ugye a világban, hogy milyen következményei vannak annak, hogyha az ember azt az antropológiai tulajdonságát, ugye, ami az Isten felé való fordulás jelenti, hogy ezt elutasítja, mert ez aztán az igazi neurózis, amikor az ember elutasítja azt, amit az Isten neki szánt, azt a jó dolgot, és ő tulajdonképpen ennek követője, meg vevője, mint egy készülék, ugye vevője kellene, hogy legyen, és ő ebből kiszáll, ő neki ez nem kell. Talán ahhoz tudnám hasonlítani, ugye, hogyha én az elején azt mondom, hogy ó, hát én nekem ez az egész dohányzás, meg hűség, meg becsület nem jelent semmit, akkor én most nem itt lennék. Egész bizonyos vagyok ebben. De megteremtette a Jóisten azt a helyzetet is, hogy eljöhettem ide, és elmondhatom azt, amit érzek, hogy talán valaki meghallja és nem adja föl azt a reményt, nem adja föl a Isten elhívását, hanem valahogy megerősödik benne. Nagyon sok ember keresi különben Istent, de igazából nagyon sokan vissza is tántorodnak azért, mert ez a dolog nem kézzel megfogható dolog. Ez csak olyan érzések tömege, olyan ránk zúdul az érzés, és akkor, amikor hogy végig szalad rajtunk ez, és érezzük, hogy mennyire jó, csak akkor tudjuk kimondani, hogy tulajdonképpen mi is ez.
2: És Laci, neked most hogy telnek a napjaid, vagy hogy tudod összeilleszteni, mert még továbbra is dolgozol buszvezetőként, és közben állandó diakónus is vagy.
1: Igen, hát 2018. augusztus 13-án a Bábel Barázs érsek felszentelt állandó diakónusnak. Ugye elvégeztem egy képzést Mária Besnyőn, egy diakónus képzést, amit egy intézmény Mária Besnyőn elvégeztük ezt a képzést. Ez volt ugye a feltétele, mert az egyháznak van egy ilyen intézménye, ami képzi az állandó diakonusokat. Ezt elvégeztem, és akkor eljött a lehetőség arra, hogy állandó diakonus legyek. Ugye ez úgy történik, hogy van egy szertartás, ami keretén belül ezt ebben részesítenek, és akkor ugye oda helyeztek engem Baján a Kiscsávai Szentszív plébánia közösségbe, és ott teljesítek szolgálatot Szakács Tibor atya mellett, őnek is segítek. Tegnap például keresztutat jártam a távollétébe a hívekkel, meg ami éppen adódik, ugye azt keresztelés is volt már, akkor a miséken nyilván, hogy segítek neki a liturgiában, és ugye a közösséghez tartozom, és olyan jó érzéssel tölt el, hogy ott lehetek, hogy ünnepelhetem azt a misztériumot, ugye, amit a kereszténység jelent a keresztények számára, és néha el is mondhatom, hogy mit jelent ez az ige hirdetésekkor, úgyhogy úgy érzem, hogy ez most már azért egy igen komoly eredmény, ahonnan indultam, és lássuk be, hogy nagyon, nagyon megerősíti bennem azt, hogy érdemes volt. Tehát érdemes volt ennyit tanulni. Ugye sokáig úgy éreztem, hogy ugye főleg amikor már fáradtam egy kicsit, hogy lehet, hogy ez csak egy ilyen vesszőfutás, de nem. Érzem, hogy ez jó, és ami külön értékes még, hogy a kollégáim, ismerőseim, barátaim, az egyszerű emberek is megszólítanak, másképp tekintenek rám. Ez egy jó dolog. Jó dolog. És mindenkinek azt tanácsolom, azt ajánlom, hogy ha egy nagyon picit is érzi azt, hogy ő neki szüksége van Istenre, vagy szüksége van egyfajta jó szellemiségre, akkor az bátran tegyen döntést mellette, mert meglépi az első lépcsőt, meglépi a másodikat, meglépi a harmadikat, és megerősödve egyre csak közelebb kerül ahhoz, ami neki teremtetett, ami az ő számára készítetett, bármi lehet belőle.
2: Hát Laci, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél Bajáról ide a budapesti stúdióba, és elmondtad, megosztottad az életednek ezeket a mélységeit.
1: Köszönöm szépen a meghívást, és akkor elbúcsúzom a Mária Rádió hallgatóitól is, és nagyon örülök, hogy részt vettem ebben a munkában, és bízom benne, hogy egy nagyon picit én is hozzátettem ahhoz, amit ugye, ahhoz a szellemiséghez, amit ugye képvisel ez az intézmény.
2: Köszönöm szépen még egyszer, és én Isten áldását kérem a családodra, a további munkádra, az életedre. Köszönöm szépen. És nagyon szépen köszönöm Willi Róbert önkéntes technikusnak, hogy létrejöhetett ez a felvétel.
0: A Hitvalló című műsorban Kovács Katalin vendége volt Sándor László, a Kalocsa Kecskeméti Főegyház megye állandó diakónusa. Köszönjük a figyelmet! Műsorainkat visszahallgathatják a Mária Rádió weboldalán a hangtármenüpontban.

Isten, szívünk feneketlen sötétségben van, mégis a te szívedhez van láncolva. Közted és a sátán között hánykolódik a mi szívünk. Ne engedd, hogy így legyen. És valahányszor megosztottságban szenved a mi szívünk a jó és a rossz között, ragyogja be azt a te fényed, és legyen osztatlan. Soha ne engedd, hogy bennünk két szeretet lehessen, két hit élhessen együtt, és megférhessen egymással a hazugság és az őszinteség, a szeretet és a gyűlölet, a tisztesség és a becstelenség, az alázatosság és a gőg. Segíts viszont minket abban, hogy szívünk úgy emelkedjék fel hozzád, mint egy gyermeké. Tedd, hogy szívünket megragadja a béke, és soha ne szűnjünk meg arra vágyakozni. Tedd, hogy a te szent akaratod és a te szereteted ott marad találjon bennünk. Hogy legalább némelyikor vágyódjunk arra, hogy igazán a te gyermekeid legyünk. És amikor, Urunk, nem vágyódunk arra, hogy a te gyermekeid legyünk, emlékezz régebbi vágyódásainkra, és segíts meg minket, hogy újból elnyerjünk téged. Megnyitjuk előtted szívünket, hogy a te szent szereteted lakozzék benne. Megnyitjuk előtted lelkünket, hogy a te szent irgalmad megérintse azt, hogy hozzásegítsen minket minden bűnünk világos felismerésére, és hogy megérthessük, a bűn az, ami tisztátalanná tesz minket. Istenünk, a te gyermekeid szeretnénk lenni. Annyira alázatosan és odaadóan szeretnénk őszinte és kedves gyermekeiddé válni, amennyire csak te kívánhatod meg tőlünk. Testvérünk, Jézus, segíts minket, hogy elnyerjük az Atya bocsánatát, hogy jóságát irgalmasan ránk árasztassa, és ezáltal mi is jók lehessünk ő hozzá. Segíts minket, Jézus, hogy jól megértsük azt, amit Isten ad nekünk, mert mi olykor lemondunk a jó cselekedetekről, ha a rossz visszatart bennünket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Örülsz, uram, túl vagyunk már az első 150 kilométeren. A mai úti célunk Azofra. A mai reggel sem tér el a többitől. Ahogy éneklés során némely testvér eszembe jut, örül a lelkem, és látom a kis otthoni szentképeket. A szeretet azt mondja, veled vagyok. A szeretet segít a növekedésben. És kapok új testvéreket az énekléshez, két francia dalos pacsirta személyében, Marie Magdalena és Claudette. Így szaporázzuk lépteinket, már sokkal könnyebb a szebbnél szebb, Isten dicsérő énekek hangjaira. Nagyon vidám csapat érkezik Ventózába, bár a talpam igen meggyötört. Egy órás pihenő után még 6 kilométert lefutunk, úgy, hogy Dóri előre megy, mert a következő szálláshelyen igen korlátozott a férőhelyek száma. Az idő melegszik, már a nap is kisüt. A francia asszonyok is előre mentek, még előtte nekik is adtam szentképeket. Az út mellett két zarándok testvér megkínál pár falattal, Manolo és Juan, akikkel második nap Pamplónába visszamentem. A sajtos sonkás szendvicshez kimért bort is iszunk. Azután magukra hagyom őket, Dóri a falucska bejáratánál vár. Megint finomat ebédelünk, sok zöldség, hal, steak, nehogy lefogyjunk. Az övemen már csak egy luk van szűkítésre. Az övemre fűzött fényképezőgépem a sok vetközés során egyszer leesett. Szerencsére csak kicsit tört össze, és működik. Nem szóltam még a legfontosabb ruhadarabomról, a térnadrágomról. 6 zseb van rajta, és mindegyiknek megvan a pontos feladata. Az első a pótszemüveg, mintoncukorka, toll, pótzsebkendő. A következő, ez a legfontosabb, a térkép, a nevezetességek és az elfényképezett filmkockák jegyzéke. A harmadikban e-mail notesz címekkel, a negyedik kisebb papírpénznek, az ötödikben tartom a fémpénzeket, a papírzsebkendőt, keksz, meg néhány apróság. Az utolsó zsebben vannak a használt papírzsebkendők, ezeknek még biztos hasznát fogom venni, magok, tobozok. Meg kellett tanulnom, hogy mindent azonnal a legszigorúbban a legjobbnak ítélt helyére tegyek, ha nem akarok állandóan kutatni és elemlámpával a sötétben bányamunkát folytatni a hátizsákban. Megvallom őszintén, nagyon nehezemre esik. Az elindulásunkat megelőző hetekben listát állítottam össze, és szinte patika mérleggel méricskéltem. Így maradt otthon a 16 dekás katonai evőeszközkészlet, és helyette műanyagot hoztam, amit utálok. Ennek a kanálnak találtam ki új helyet, és emiatt napokig azt hittem, hogy elhagytam. Ma ez is meglett, hál' Istennek. A vizes flaskát csak megszívom, tartom a vizet a számban, inni már csak akkor szabad jó ízűen, ha egy település a láthatáron van. Eddig sikerült tartani a napi körülbelül 20 kilométert, 8 nap alatt 170 kilométert tettünk meg. Szinte hihetetlen, bár állítólag lesz ez még jobb is. Ma még nagyon zsibog a lábam, de nem dagad. A délután kellemesen telt, miközben a nap sütötte, kis téren feküdtem, és elnéztem a házak emeletén lévő tyúkólakat, ami nálunk nem szokványos, és a játszadozó gyerekeket, akik már kiskorban pótkocsis traktort hajtva készülnek a mezőgazdasági munkára. Megyek aludni, Dóri már ágyban van.

este elfelejtettem megírni, hogy a kettétört szemüveget rakszalaggal fogadtam össze, és Dóri tanácsára a polifomból bélést vágtam a cipőmbe, hogy a járás puhább legyen, és majd két zoknit fogok felvenni. A szállásunk a parókián volt. Éjjel az étkezőben és a templom előtti árkádos teraszon is aludtak. Lourdes és Fábio, a brazilok is késve érkeztek, és a földön aludtak, így nagyon csendben kellett mozogni. Sajnos a hálózsák tokja eltűnt. Hiába kutattam elemlámpával. Az ajtó mellett aludtam, és az öt lány alvótárs nagyon sokat vándorolt. Manolo is korai kelő, a folyosón ül és várja, hogy Juan felébredjen, illetve felébreszti őt. Majd elindulunk Grañón felé, a kedves Grañónba. Ma később már világosban indultunk. Drága otthon maradt barátnőm, igazad lett. Az első hét után az ember úgy megerősödik, hogy már meg sem kottyan a napi 20 kilométer. De a tipőbéléses új módszer is megtette hatását, úgy érzem, Szentpál nyomdokaiban körbejárnám a világot. Hát, ha még a Szentlélek is megszállna, akkor lenne csak igazán jó világ? Igaz, hogy az egyik lelki támogatom az utolsó e-mailben úgy szólított meg, kedves Szent Anni de Compostella, hogy lehet ilyenre válaszolni? Csak megyünk tovább szó nélkül, mintha 100 éve házasok lennénk, és csak jönnek a gondolatok. 20 éve ismerjük egymást Dórival, közel lakunk, de ez más. Meg kellett tanulnunk, hogy szóljunk-e, és mit, mikor hallgassunk. Nem könnyű nem reagálni arra, amire nem kell. A táj gyönyörű, az emberi munka gyümölcse csodálatos. Vörös, arany és zöld táblák váltakoznak, majd egy arany hegyoldalt mélyzöld, bársonyos tábla koronáz. A hegytetőn egyetlen fa mutat az ég felé. Egy madár vég nélkül pittyog.

Örül a lelkem, eszembe jut egy régebbi örömöm. Újjong és dalol a lelkem, áldalak Istenem. Felmondtam a lakónak, zengjen a hegyoldal. Az orosz-ukrán bérlőkkel azért megmaradt a jó kapcsolatom, most is imádkoznak értünk. A nagymama is megjárja a maga keresztútját, már 10 éve nap mint nap a 2 ikerfiúval, akik közül az egyik súlyos beteg. A szülők Harkovban dolgoznak. Amikor évekkel ezelőtt hívtak, hogy látogassam meg őket a Szentföldön, miközben a beteg fiút Tel Avivban gyógykezelték, 2 nap múlva a buszon beleolvasva egy egyetemista jegyzetébe látom, Isten megengedte, hogy lássam. Igen, ezek a hétköznap csodái, és láttam.

Csak megyek, megyek tovább, Manolóékat hallom mögöttünk. Egy emelkedőnél érnek utol, megfogom a kezét, és felhúzatom magam, majd én tolom őt felfelé. Igen, temposan haladunk így öten. A leukoplasztos szemüvegem lecsúszik az orromra, tiszta nagyanyú. Ha megállunk, gumival is rögzítem. De nem állunk meg, most az oknimban egy toklász. Majd ha megállunk, ne félj, Sion, ne csüggedj el, veled van Istened az Úr, ő erős, és megsegít. De mikor? A csapat elhúz, egy háznak dőlve teszem szebbé az életem, az elhasznált zsebkendőt is hasznosítva. Már kezdek újra lányos alakot ölteni. Az övemen az utolsó luk. Megyek tovább. Sőt, futok. A többiek után csak jó távol várnak rám egy kicsit. Az árok partján vadvirágok, pipacs a búzatáblákban, valahol béka brekeg, és mindenhol, minden locsolva. Csodálatos az olajfák, az ültetvények, vagy a lefektetett csövekből, vagy messzevivő, forgó locsolóból. 10 órára, mert meg is érkezünk Santo Domingo de la Casába. Ez magyarul útépítő Szent Domonkost jelenti. A férfiak egy orhosszal hamarabb járják a katedrálist és a múzeumot. Útjaink elválnak. A 12. századi katedrális és múzeum kincsei csodálatosak, és a templomban lakó kakas rendszeresen kukorékol, emlékeztetve Szent Domonkos csodatettére, miszerint a halott fiút életre keltette. Itt látom először ábrázolni a Santa Generation-t. Nagyon kedves, ahogy Szent Anna ölében ül Szűz Mária és a kicsi Jézus.

Éppen 40 éve, hogy Pesten, a szemdomunkos templomban bérmálkoztam, most ennek emlékére gyertyát gyújtottam hálából. Elvették a fényképezőgépem, mert nem tudatosult, hogy hiába nem kapcsoltam be a vakut, az automata okosabb nálam, és automatikusan bekapcsolja. Szerencsére a filmet nem vették ki, már sok kép elkészült. Egy csiga lépcsőn felkapaszkodunk a tetőre, csodálatos, ahogy ez itt meg van építve. Ezután egy kellemes pihenés, evés a téren. Locsolnak mindig és mindenütt. A járókelők jó étvágyat kívánnak, köszönnek, lefényképeznek minket és biztatnak. Jól esik. Újra forron süt a már kasztíliai nap. Mi csak megyünk, kis erőgyűjtés az árnyékban. 2 óra előtt érkezünk Granyónba, ahol túlmegyünk a parókián lévő szálláson. Nincs táblával jelölve, de legalább már tudjuk a reggeli utat. Vissza, a templom nyitva. Csodálatos ezeknek a templomoknak a gazdagsága. Spanyolországban megragadó a szűzanya tisztelet. Díszes ruhába öltöztetett szobrok, itt éppen a 7 fájdalmú szűzanya. Redukálnom kell a fényképezést, 2 nap egy tekercs, nem lesz elég a film. A szállás a toronyban van, mosás még feljebb, a padláson. Margarita Brazíliából azonnal megterít, és remek meleg ételt kapunk. Terülj, terülj, asztalkám! Ilyen kéne mindenhol. Kint dörög az ég, talán vihar jön. Már csak 2 ülünk a kandalló előtt, és írjuk a mondani valónkat. A 2 francia asszony is befut, Claudette és Marie Magdalena. Semmire nincs időnk. Zuhany, mosás, Margarita egy kápolnához kísér minket a falutól 2-3 kilométerre. Itt megpihenünk, dicsőség neked, Istenünk!

Az elmúlt percekben Vécsey Anna Mária Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották. A napló következő részlete 2 hét múlva hangzik el.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazin műsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Légy hív, mint halálig, és néked adom az életnek koronáját. A jelenések könyvéből idéztem, dicsértessék a Jézus Krisztus, köszöntöm a Fegyverek között a szeretet 15. évfolyamának 617. adásában. Minden hallgatónkat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Előző műsorunkban beszámoltam arról, hogy a Lourdi Nemzetközi Katonai Zarándoklaton, amelyet idén 66. alkalommal rendeztek meg, ismét jelen voltak a Magyar Honvédség katonái a katolikus tábori püspökség vezetésével. A mai műsorban Berta Tibor katonai ordinárius beszél a kegyhely, a zarándoklat jelentőségéről, annak megéléséről.
1: Minden egyes zarándoklat az azért van, hogy itthonról elindulva úgy térjünk haza, hogy hozunk valamit, és azt a valamit, ami a lelkünkben van, azt megpróbáljuk odaadni másoknak.

0: Három évvel ezelőtt arról beszéltünk, hogy a nemzetközi katonai zarándoklaton úgy jöttek össze különböző honvédségek katonái, hogy Ukrajna-Oroszország között elindult egy háború, akkor ugye arról beszéltek katonák, többek között te is említetted azt, hogy remélve a zarándoklaton, hogy újra béke lesz. Azóta tovább mélyült ez a konfliktus. Azóta gazdasági válságokkal kell szembenéznie Európa országainak, azóta a NATO katonai tömörülésben is úgy tűnik, minthogyha Amerika részéről lékek kezdenének megjelenni. Na most nagyon messziről indulok, de ilyen nehezített körülmények között nyilvánvaló szerintem az, hogy valamelyest talán érezhető túl azon, hogy nem politizálni mennek oda katonák, nem a társadalmi, gazdasági bajokról elmélkedni mennek oda a katonák, hanem fohászkodva Máriához, de hogy mégiscsak érezhető az a fajta gondterheltség, ami a hétköznapokban a katonákat, magyar katonákat, vagy a külföldi katonákat foglalkoztatja. Ezt te láttad-e? Érezhető-e a magyar kontingens vezetőjeként? Kérdezem Berta Tibor katolikus tábori püspökatyát.
1: Ezen a 66. nemzetközi katonai zarándoklaton az volt a motto, hogy a békeőrzői vagytok. Ugye a katonáknak szóló jelmondat. És hát valójában ez minden embernek egyénileg szól. Tehát a békének az őrzője az az ember tud lenni igazán ebben a végtelenül zaklatott világban, ami szinte jellemző majd, hogy nem minden kontingensre, még azokra is, ahol nincsen mondjuk harc vagy háború. Hát még ott, ahol van. Tehát ebben a zaklatott világban, ahol mindenféle érdekesebbnél érdekesebb és jelentéktelennél jelentéktelenebb hírrel találkozik az ember, és információ és minden mással, Lourdes egyfajta zarándok meg pihenés volt talán ebben az évben. Hiszen arról szólt a zarándoklat, hogy a katonák annak a krisztusi békének a megjelenítői kell, hogy legyenek az adott országok hadseregén belül, ahol ők szolgálnak. És ez a krisztusi béke, ez sokkal több mindig annál, hogy éppen nem háborúskodunk és nem háborozunk egymással. Ez a béke abból születik meg, hogy az ember az Isten közelségébe tud lenni, hogy az ember átérzi azt az Isten országot, ami ő maga Jézus Krisztus. Nagyon tetszik nekem a Balsi Balázsnak az a nagyon szép gondolata, ugye, amikor a farizeus megválaszolja Jézusnak, hogy mi a legfőbb parancs, és hát a farizeus mondja neki, hogy hát, mester, nem jársz messze az Isten országától valójában. És hát persze, hát ott van Jézus. Jézus az Isten országa. Jézus Krisztus az Isten országa valójában. Hogy az Úr maga mondja azt, hogy jó helyen vagy. Tehát az Isten országának a keresése az nem a földi mennyországnak a megtalálása.
0: Pünkösd után vagyunk a zarándoklaton. Megérinti a zarándoklókat a Szentlélek? Vagy téged személy szerint, mint a magyar kontingens vezetőjét, mint püspököt?
1: Nagyon érdekes volt, néha-néha vannak olyan évek, amikor pünkösd esik a zarándoklat, a Lourdes nemzetközi katonai zarándoklat, így volt ez most is. Hát nézd, a Szentlélek sugallataira biztosan fontos, hogy hallgasson az ember. Ebben az évben például úgy hangzott el a homília ott a nemzetközi szentmisén, hogy kiállt a francia tábori püspök, az olasz tábori érsek és az amerikai tábori érsek, és három nyelven hangzott el a prédikáció. Franciául a következő mondatok, olaszul a következő mondatok, angolul. Ez most egy picit ironikus lesz, rövidebb volt a prédikáció, mint hogyha egy ember mondta volna el, és lehet, hogy sokkal többen is értették, mert még feliratozva is volt. Három ember mondott el valójában egyetlen egy prédikációt, szép folytatólagosan mondták el. Biztos vagyok benne, hogy ez volt most például ebben az évben az egyik sugallat. Meg az, hogy a mi magyar zarándok csoportunkban nagyon sokan voltak most, akik először voltak a zarándoklaton. És én azt gondolom, hogy illetve hiszem is azt, hogy remélhetőleg jövőre is jönnek, vagy jövőre is hoznak magukkal újakat. Nagyon fontos dolog az, hogy akikkel én beszélgettem, ők mindannyian, akár úgy is, hogy részt vettek az alámerítkezésen, a fürdőben elmentek, nem csak azért, hogy egyfajta fizikai gyógyulás, hanem talán még a lelki gyógyulás, vagy a lelki orvoslás miatt, aki megtalálta a idézőjelbe a számítását. És olyasfajta lelkület élménnyel tért haza, amiből talán ő saját maga bevallása szerint tud táplálkozni majd. Én azt gondolom, hogy minden egyes zarándoklat az azért van, hogy itthonról elindulva úgy térjünk haza, hogy hozunk valamit, és azt a valamit, ami a lelkünkben van, azt megpróbáljuk oda adni másoknak.
0: Te mit hoztál magaddal?
1: Nézd, én azt hoztam most ebben az évben haza, mindig kérdezik tőlem, hogy hát mit jelent nekem ez az zarándoklat, aki már nem tudom, 20, nem tudom, hanyadik alkalommal, vagy nem is tudom már valójában összeszámolni. De hát Lourdesban mindig van valami, nem újdonság, hanem olyan lelki tapasztalat, amit az ember addig nem vett észre. Vagy talán mondhatjuk azt, hogy a Szentlélek Istennek a tanítása éppen pünköskor, hogy most tényleg sikerült egyszer úgy oda mennem a jelenések barlangjához, és hát egy picit azt is gondolom, hogy ebben is volt valami ilyen érdekes körülmény, hogy arra a helyre mentem, vagy arra a helyre vitt a lábam, vagy a lelkem, vagy a szívem, vagy nem tudom, hogy a Gáv folyónak a másik oldalára, ahol az utolsó jelenése volt Bernadettnek, ahol az ő szobra is van. És ő azt mondta, hogy amikor már be volt deszkázva az egész, és akkor Bernadett azt mondta, hogy közelebb volt hozzám, mint valaha. Hát most egy picit valami olyasmit éreztem, hogy Lourdes sokkal közelebb került hozzám, mint eddig talán bármikor. Lehet, hogy jövőre ez még fokozódik, de most azt éreztem odakint, Szentmiséken, voltunk egy másik kápolnába is, mint ami megszokott volt eddig, vagy a keresztúton, hogy másképp érintette meg a szívemet. És valami olyasmit tudtam hazahozni, amit bízom abban, hogy majd el tudok mondani másoknak a különböző olyan helyzetekben, amikor úgy látom, hogy ezt a tapasztalatot oda kéne ajándékozni.
0: Szimbolikus párhuzamot hozok. A beleszkázott, és hite hagyott kételkedő embereket, a bernadetti világot párhuzomba állítani a mostani világgal, amikor egyre inkább bedeszkázottnak érzem a keresztjén hitünket, amikor egyre inkább azt érzem, hogy szűkül a hitünk, a hitéletünk, annak a lehetősége, vagy éppen a környezetünk próbálja bedeszkázni, és próbálunk mi világosságot nyerni a deszkák között, vagy akadályozni a további deszkázást. Te látsz-e ilyen párhuzamot?
1: Nézd, nagyon sok alkalommal volt már egyfajta nehezebb vagy szorongatott helyzetben, akár az intézményes, akár pedig az egész egyház, vagyis hát mindenki. De én azt gondolom, hogy soha semmilyen olyan körülmény, ami... És hát számtalan helyzet van a világon, ahol ma is vértanúk születnek, akik úgy gondolják, hogy az életüket odaáldozzák, mert hogy ragaszkodnak az Istenhez. Még csak nem is a hitükhöz, hanem az Istenhez ragaszkodnak. Mint ahogy ugye nem rég volt a magyar hősök napja, vagy Magyar Hősök Emléknapja, amikor azokra az emberekre emlékeztünk, akik a több mint 1000 éves államiság alatt megmutatták azt, hogy a magyarságnak a szabadsága, a függetlensége az egy nagyon fontos dolog. Akik között volt szláv, meg tót, meg szlovén, meg lengyel, meg német, bajor, porosz, osztrák, sok-sok ember, sok-sok nyelvű ember, vagy sok-sok nemzetiségű ember, akik nem is magyarok voltak, de úgy gondolták, hogy zsidók természetesen, akik úgy gondolták, hogy ez az ország, ahol élnek, ez a hazájuk, az nagyon fontos dolog. Mint ahogy az embernek az Istenbe való kapaszkodása is egy fontos dolog. És hát nézd, az eget nem lehet bedeszkázni. Tehát a Jóisten nem lehet bedeszkázni, mint ahogy Bernadett mondta, tehát amikor ő, tehát az, ugye az emberek, te azt gondolta a lurdi polgármester, meg a lurdi hatóság, hogyha be lesz deszkázva a grotta, akkor hát nem lesz semmi sem. És Bernadett pont akkor mondja ezt, hogy közelebb volt hozzám, mint valaha, pedig elválasztotta a gáv, a patak vagy a folyó, a legmesszebb volt tőle. És akkor volt hozzá a legközelebb. Tehát amikor úgy érezzük, hogy valami végtelen távolságban van az Isten, vagy azt gondoljuk, hogy el tudnak választani tőlem, közelebb lesz, mint amit mi merünk gondolni. És én azt gondolom, és hiszem azt, hogy nincs olyan földi hatalom valójában, és nincs olyan ember sem, és senki sincsen, aki a másik embertől az Istent el tudja választani. A testet persze meg lehet ölni, ahogy a Szentírásban is benne van, de valójában az Istennel való kapcsolatot azt nem lehet kiirtani.

0: Említetted, hogy sokan először vettek részt az zarándoklaton, meg gondolom, hogy ott hoztak családtagokat is. Te hogyan látod a legkisebb közösségnek, a családnak a szerepét ebben a hit megélésében, akár éppen a katonacsaládok esetében is, ahol sokszor felelősségteljes feladatot kell elvégezniük a katonai hivatást betöltőknek, és a család többi tagjainak sokszor áldozatot kell vállalni azért, hogy ezt a hivatását valaki a haza szeretetből, a hazáért feláldozva, akár életét is végezze a feladatát?
1: Azt gondolom, hogy az egyház közösségek, a templomi közösségek, azok nem az emberekből, személyekből, hanem hát igazából a családik, a legkisebb közösségből, a legkisebb emberi közösségből, a családokból jönnek létre. Most természetesen vannak egyedülálló emberek, ilyen-olyan ok miatt, de hát azért az emberi lét egyik nagyon természetes léte az, hogy családban él, és a családoknak a fontosságát egyébként most éppen ezen a Lourdes-i zarándoklaton a francia tábori püspök is kiemelte, hogy nagyon fontos lenne, hogy a katonák, akár férfiak, akár nők ide a családjaikkal jöjjenek el. Amivel azért mindig próbálkozunk minden esztendőben, persze az lenne a legszebb, hogy a gyerekek is eljönnének, csak hát ugye mindenhol májusban iskola van, még akkor is, hogyha ez persze péntek, szombat, vasárnapra esik, de lehet, hogy az egy még nagyobb érdekes tény lenne, hogy ott a közel most éppen 40 vagy 37 ország volt ott, tehát hogy úgy jönnének el a katonák, hogy családtagokkal jönnének, hogy családok jönnének el, hogy gyerekek is lennének, mert itt azért mégiscsak a legfiatalabbak a kadétok, akik ugye középiskolások, akár tőlünk, akár olaszoktól, vagy más nemzetektől, franciáktól, de ahol kisebb gyerekek is lennének. Persze ez biztosan egy egészen más logisztikát, meg szervezést kívánna, de a családnak az összetartó ereje, tehát amikor a hétköznapokban a család viseli annak a katonának a sorsát, akár férfiról, akár nőről legyen szó egy családban, mert ott azért a gyerekek is viselik azt a helyzetet, hogy most éppen édesanyja vagy édesapa van távol, mondjuk külszolgálatban. Tehát, hogy az ünneplésben is legyenek együtt, vagy egy ilyen zarándoklaton is legyenek együtt, tehát nem csak a hétköznapoknak a helyzeteiben, vagy amikor szolgálatban van és nincsen oda haza hétvégén, hanem hát ilyenkor is legyenek mondjuk ott együtt. Ez lehet, hogy egy nagy feladat még itt a Lourdes-i zarándoklatnak a jövőjét illetően. Megpróbálunk mindig valamiképpen mi is egyfajta családi helyzetet megteremteni, hogy ott kint legyenek esetleg házaspárok. Ez valamikor sikerül, most ebben az évben is volt ilyen. Hát bízunk benne, hogy erre a jövőben is lesz lehetőség. De én azt gondolom, hogy pontosan annak a családi köteléknek, a férjnek, a feleségnek, a gyerekeknek a köteléke az elválaszthatatlan attól, hogy egy katona a szolgálatát jól el tudja látni.

Az Inter Arma Caritas 15. évfolyamának 617. adásával jelentkeztem. Köszönöm a figyelmüket, a műsorban Berta Tibor katolikus tábori püspököt hallották. Abból az alkalomból, hogy a Magyar Honvédség katonái, civilek részt vettek a 66. nemzetközi katonai zarándoklaton Lourdesban. Friss tartalommal egy hét múlva jelentkezünk szerdán, ismétlésben adásunk meghallgatható szombaton délután és hétfőn éjszaka. Valamennyi műsorunk visszahallgatható a Mária Rádió honlapján. Szíves figyelmükbe ajánlom. Hallgatni bölcsesség, de aki bölcs, azt is tudnia kell, hogy beszélni néha kötelesség. Ámen.

Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
1: Június 8. Pünköst folytatódik. Pünkösd napja nagyon nagy ünnep, mely húsvét mellett áll. Megünneplésének méltósága folytán és a benne rejlő lelki gazdagság miatt. Vajon lehetséges-e összehasonlítást tenni a ma pünköst között, amelyről az apostolok cselekedetei szólnak, mely 50 nappal az Úr feltámadása után történt, s a mai pünköst között? Igen, ez nem csak lehetséges, de biztos is, kétséget kizáró és mindannyiunkat erősítő annak felismerése, hogy él ez a kapcsolat az egyház életében és életéért, mind 2000 éves történelme szintjén, mind pedig a ma idő eseményeinek szintjén, amelyben élünk, mint ennek a nemzedéknek férfiai és női. Jogunk, kötelességünk és örömünk is kimondani, hogy pünköst folytatódik. Jogosan szólunk pünköst örök létéről. Amikor az apostolok összegyűltek ugyanabban a cenákulumban, amely az első oltári szentség színtere volt, és aztán, ahol először találkoztak a feltámadt Krisztussal, felfedezték a Szentlélek hatalmát. És megerősödve általa cselekedni kezdtek, vagyis elkezdték végrehajtani a szolgálatukat. Megszületett az apostoli egyház, és azért gyűltünk itt össze, hogy annak a nagyszerű napnak a misztériumát megújítsuk. Ennek a titoknak sajátos módon kell megnyilvánulnia a bérmálás szentségében. Miután megtették a szükséges előkészületeket, sok keresztény fiú és lány fogadja majd minden püspökségben a bérmálás szentségét. Üdvözletem szól e gyermekeknek. Szeretném ezzel az üdvözlettel is megmutatni irántuk táplált szeretetemet és bizalmamat. Üdvözlöm továbbá bérma apjukat és bérma anyjukat, szüleiket és rokonaikat, s mindazokat, akik részt vesznek e jelentős és megható ünnepségen, a bérmáláson.
0: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: Mária Rádió, Pilis Csaba, FM 104,2.
3: A Szent Atya heti tanítása következik.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Sepsiszentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
5: Görgényi Tünde
4: és Tibor atyám.